0: A macska, mint szakács. Német-magyar fúziós népmese. Az oroszlánt egyik napról a másikra a faképnél hagyta a szakácsa. Márpedig tudnivaló, hogy az oroszlán szereti a jó kosztot. Hirdetést tett közzé, jó fizetést ígért, de egyetlen állat sem mert elszegődni hozzá. Megtudta ezt a róka is. Jelentkezett kihallgatásra.
1: Fölséges uram, él itt a környéken egy macska. Annak az a híre, hogy elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni?
0: Az oroszlán azonnal elszalasztott a macskáért.
1: Mi lenne a dolgom?
0: Kérdezte a círmos az oroszlántól.
2: Összeállítani az éjfendet és naponta friss ebédet, friss vacsorát főzni.
1: És a beszerzés?
0: Aggályoskodott a macska.
2: Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondot, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak.
0: A cicának tetszett a konyhafőnökség. Csak azt kötötte ki, hogy amikor süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a círmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt soros a bevásárlásban.
1: Mit kell hozni? Mi lesz az ebéd?
3: Máj,
1: mondta a círmos.
0: Hozott is a farkas finom borjúmájat. A cica fölkötötte maga elé a szakács kötényt, fejére tette a szakács sapkát, és azt mondta.
3: Most aztán tágíts innét, és addig be ne gyere, amíg nem szólítalak.
0: A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentről az edénycsörömpölést, a zsír sercegését. Egyszer csak szólítják. Bemegy. A szakács már nyomja és a kezébe a tálat.
3: Viheted?
0: Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni. Így ebéd után szeliden csak ennyit kérdezett a círmostól.
2: Mi volt az ebéd?
3: Máj.
2: Életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem.
3: Máj mezei módra,
0: mondta kurtán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, és ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a... soros.
1: Mit hozzak? Mi lesz az ebéd?
3: Máj.
0: Mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát, mi volt ez?
3: Máj.
2: Ej, de furcsa májak teremnek újabban, mintha csak tökből lett volna.
3: Máj kertész módra.
0: No, nem szaporítom a szót, harmadnap a macska megint májat hozott. A soros medve beszerzi a májat, hallgatja a sütésfőzést, aztán veszi a tálat, viszi az oroszlánnak, aki fanyalogva nyeli a sárga répa ízű májat. És mikor kérdi, mi volt a macska hegykén?
3: Máj, tavaszi módra.
0: Negyednap megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ebédet, ül kint a... Hughes, a soros, az ajtó előtt, amikor megjelenik az oroszlán, is benyit a konyhába.
2: Már megnézem, hogyan készül a máj kertész módra.
0: Hát, ül a cica az asztalnál. Eszi nagy vígan a nyers májat. A tepsiben meg ott szortyog valami kotyvalék. Mondta az oroszlán, és oda csapott.

0: a béka komája. Egyszer egy szegény asszony elment a garamra mosni. Meglátott ott egy akkora nagy pohos békát, mint a világ. Meg nem állt a szó nélkül.
1: Hely, béka, béka, én elmennék neked komának, ha engemet hínál.
0: Harmadnapra csak jön egy vízbe fúlt a szegény asszonyhoz. Mondja neki, hogy a békának kislánya született, jöjjön most el komának, ahogy ígérte. A szegény asszony el is ment. Mentek, mendegéltek egészen a garamig. Ott a vízbe fúlt, ráütött a vízre egy kis vesszővel. A garam menten két felé vált, szép száraz út választotta el. Megindultak a száraz úton. Mikor a meder közepére értek, hát egy nagy kő állta útjukat, de a vízbe fúlt ráütött a vesszővel, a nagy kő elgurult, alatta pedig egy nagy lyuk volt. Abban lakott a béka. Ahogy a szegény asszony bement a lyukba, mindjárt ott találta az első házban a békát. Száraz békanyálból csinált ágyon feküdt, mellette meg egy fényes békatekenyőben kis magzatja aludt. Anyja ringatta, meg dételgette, hogy brekeke, brekeke, tó, koax, tó. Máskülönben igen szemetes volt a szoba. A szegény asszony felvette keresztlányát, s bármint utálta is a fertelmes kis jószágot, mégis megcsókolta, azután magasra emelte, s elmondta.
1: Ó, szép kis dedecske, gyönyörű gyöngyöcske, szülői örömére nagyot lőj esztendőre.
0: A béka meg arra kérte komáját, hogy tisztogasson ki nála, de a szemetet ne vesse el, ha nem vigye haza. Még a másik szobáját is söpörje ki, de vigyázzon, hogy vagy egy fazekat fel ne fordítson, se a fedőt le ne vegye valamelyikről. Ezzel a béka befordult a falnak, és elaludt. A szegény asszony bemegy a másik szobába. Látott a polcokon sok-sok fazekat, mind zöldmázos szilkék voltak, zöldmázos fedővel letakarva. Ő bizony meg nem állta, hogy meg ne nézze, mi van bennük. Egyenesen odament a polchoz, levette az első szilkéről a fedőt, hát abból csak kireppen egy hófehér lelkecske, s azt mondja suttogva,
2: Isten fizesse meg!
0: Az a leszáll. Levette a másikról is a fedőt, hát abból is hófehér lelkecske röppent ki, s az is azt mondta,
2: Isten fizesse meg!
0: S az is elszállt. Így sorba mind kitakargatta a szilkéket, mindegyikből egy-egy lelkecske szállt fel, s mindegyik azt mondta,
2: Isten fizesse meg!
0: Már megfordult a szegény asszony, hogy kimegy a szobából, amint az ajtó mellett meglát még egy betakart kettős fazekacskát. Mindjárt levette arról is a fedőket, s kiröppentek belőle az ő ikergyermekeinek a lelkecskéi. A szegény asszony nagyon megörült, mert két esztendővel azelőtt temette el őket. Egyszerre estek be a garamba. Elmondták az anyjuknak, hogy amint a vízbe fúltak, a béka mindjárt elfogta a lelküket, és azóta itt tartotta elzárva, hogy a mennyországba ne mehessenek. Mert még a lelkük nem jut a mennyországba, a garam ki nem veti a holttestüket, s a vízbe fúltaknak mindaddig a békát kell szolgálni. Azután a szegény asszony visszatette a két lelkecskét a kettős fazekacskába, letakarta, s az összesöpört szemét közé a kötényébe dugta. Akkor aztán elbúcsúzott a békától. De ahogy kiment a lyukból, már nem találta ott a vízbe fúltat, hanem a folyó mégis két felé vált előtte, mert két fehér hal összefogóckodva ketté hasította előtte a vizet. Mikor a szegény asszony a partra ért, s a garam megint összecsapódott, csak levette a fedőt a kettős fazekacskáról, hát kiröppentek belőle a gyermeklelkek. A garam pedig abban a szempillantásban kivetette a kövekre a két gyermektestet. A lelkecskék áldása foganatos lett. Az Isten megfizette a szegény asszony jótettét. A gyermeklelkek visszamentek a gyermektestekbe. A szegény asszonynak megint volt fia is, lánya is, meg pénze is, mert a sok szemét, amit a békánál összesöpört, mire hazaértek, mind aranyjá ezüsté változott a kötényében. Ej, azután már igen jó dolguk volt. Nem szenvedtek semmiben szükséget.

0: kolontos Palkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gallyat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreg anyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gallyal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsolyába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsolyából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Abbizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, s a szamarával együtt ott tartotta udvari

0: A róka meg a fürj. Orosz népmese. Egy éhes róka fogott egyszer egy fürjet, és fel akarta falni.
1: Ne bánts engem, róka!
0: Könyörgött a fürj.
1: Fogadja, húgott el!
2: Még mit nem?
0: Csodálkozott a róka, aztán mégis engedett.
2: Na nem bánom, húgom már fogadva. De csak akkor, ha egyszer jól tartasz, egyszer megnevettetsz, és egyszer megijesztesz. De siess, mert nagyon éhes vagyok.
1: Jól van, jól tartalak, megnevettetlek és megijesztelek.
0: Azzal felrebbent, és elrepült. Meglátott egy asszonyt, aki ebédet vitt az embereknek a mezőre. Visszaröppent a fürje a rókához, és meghagyta neki, hogy szaladjon utána. A mezőre vezette a rókát, és azt mondta:
1: Bújj a bokor mögé!
0: Aztán kirepült az útra, és letelepedett. Meglátta az asszony a fürjet, meg akarta fogni. Letette a batyuját, meg a korsóját az útszélre, és a fürj után eredt. A fürj futott egy darabig, aztán újra megállt. Az asszony utána. Így csalogatta a fürj az asszonyt, amíg jó messze le nem csalta az útról. A róka meg ez alatt kioldotta a batyút, felfalt mindent, és odább állt. Utolérte a fürj, és megkérdezte tőle.
1: Jól laktál-e, róka?
2: Jól laktam.
1: No, akkor most megnevettetlek. Gyere utánam!
0: A fürj elrepült a mezőn a dolgozó emberek felé. A róka utána. Megijesztek az emberek, várták már az ebédet, megállították az ökreiket. A fürj megint elbújtatta a rókát a bokorba, és rátelepedett egy tarka ökör szarvára.
3: Na, nézd, nézd, nézd, nézd, nézd!
0: Kiáltották a hajcsárok az egyik parasznak.
4: A fürj! Fürj telepedett az ökör szarvára!
0: Botot ragadott a paraszt, le akarta ütni a fürjet, de a fürj felröppent. Az ütés az ökör szarvát érte. Megijedt az ökör, hányta magát erre, dobálta magát arra, megrémítette a többi ökröt. Elragadták az ekéket, összetörték az igát is. Meglátta ezt a róka, és torka szakadtából hahotázott. Úgy nevetett, de úgy, hogy egészen belefáradt.
1: Elégedett vagy-e? No, maradj itt, most megijesztelek.
0: Arrafele repült, ahol a vadász járt a kutyáival. Meglátták a kutyák a fürjet, utána iramodtak. A fürje mezőre csalta őket. Csalta, vezette, míg egyenesen a róka nyomára nem vitte a kutyákat. Iszkolt a róka, a kutyák meg utána. Ott futottak a sarkában, nem maradtak le tőle, már utolérték. A rókát minden ereje elhagyta, mire a rókajukhoz ért. Holtan váltam menekült be a lyukba, de a farkát már nem tudta behúzni. A kutyák megragadták a róka farkát, és leszakították. Megdühödött a róka, megkereste a fürjet, és azt mondta.
2: Megszégyenítettél egész nemzetségem előtt. Hogy élek ezentúl farkatlanul?
1: Hiszen magad kérted, tartsalak jól, nevettesselek és ijesszelek meg.
0: A róka azonban olyan mérges volt, hogy rá se hederített a fürje. Kitátotta a száját, és elkapta a fürjet. Látta a fürj, hogy szorul a kapca. Azt mondta a rókának.
1: Jól van, egyél meg, nem bánom. De előbb mondd meg, péntek van ma, vagy szombat?
2: Miért vagy rá kíváncsi?
0: A fürj csak azt várta, hogy a róka kinyissa a száját. Hús, gyorsan kiröppent a róka szájából, és elszállt.

0: A nyúl és a sündisznó. Csali mesélsz gyerekek, de azért igaz szóról szóra. A nagyapám, amikor nekem ezt elmesélte, mindig azt szokta mondogatni, hogy igaznak kell lenni fiaskám, mert különben nem lehetne elmesélni. No, de ilyen formán történt a dolog. Ősszel egy szép vasárnap reggelén, amikor a nap ragyogó pompában felkelt éjjeli álmából, s a meleg szellő elindult útjára a tarlók fölött, a pacsirta javában énekelt, s a méhikék vidáman döngicsértek, az emberek pedig ünneplő ruhában a templomba mentek, s az Úristen minden teremtménye, még a sündisznó is boldog és megelégedett volt. A sündisznó az ajtóban állott, keresztbe fonta mellén a kezét, és csöndesen dudorászott, mára, mint egy sündisznó vasárnap reggel dudorászhat. Amint így félhalkan dudorázgat, hirtelen eszébe jut, hogy kinézhetne a mezőre. Míg a felesége a gyermekeket megmosdatja, megfürözti, felöltözteti, hadd lássa, nője a répa. A répaföld tőszomszédságában van, ezért a sündisznó magáénak tartotta, innen táplálta kisdett családját. Gondolta, meg is tette. A sündisznó szépen becsukta maga után az ajtót, aztán nekivágott a szomszéd répaföldnek. Útközben találkozott a nyullal, aki szintén hasonló szándékkal indult el hazulról, ugyan ő a káposztaföldet akarta megnézni. A sündisznó nyájasan köszönt a nyúlnak, de a nyúl, mint a féle előkelő úr, aki nagy gőgtől azt sem tudta, hogy férjen meg a bőrében, alig fogadta a sündisznó köszöntését. Amúgy fokhelyről dobálta feléje a következő szavakat.
1: Mi az oka, hogy ilyen korán csatangolsz itt a mezőn?
2: Sétálgatok.
1: Sétálgatsz? Azt hiszem, okosabb munkát is adhatnál a négy lábadnak.
0: Ez a gúnyos szó nagyon elkeserítette a sündisznót, mert különösen a lábára kényes volt, ugyanis a sündisznó lába, hát nem tartozik a legegyenesebb lábak közé.
2: De talán azt hiszed, hogy a te lábad külön, mint az enyém?
1: Meghiszem azt.
2: Mérjük össze! Fogadok, hogy az én lábam lefőzi a te lábadat.
1: Eredj, te görbelábú! Ne kacagtasd ki magadat. Különben, ha olyan nagyra vagy a kajla lábaddal, hát fogadjunk! Na, mibe?
2: Egy körmöci aranyba, egy butéli a finom pálinkába.
1: Itt a kezem, nem disznóláb! Mindjárt kezdhetjük a versenyfutást!
2: Csak lassan a testtel! Én még nem ettem ma egy falatot sem. Előbb hazamegyek, bekapom a reggelit. Fél óra múlva itt leszek.
0: A sündisznó hazasietett, a nyúl pedig várt rá. Útközben ezeket gondolta magában a sündisznó.
2: A nyúl bízik a hosszú lábában, de én majd csúfát eszem. Igaz, hogy előkelő úr ő kell, de valójában nagy tökfilkó. A fogadást én nyerem meg.
0: Amikor hazaérkezett, így szólott a feleségéhez.
2: Öltözz fel gyorsan, zsjer velem a mezőre.
3: Mi menjek én oda?
2: Fogadtam a nyullal egy körmöci aranyba és egy butéli a finom pálinkával, hogy versenyfutásban legyőzöm őt. Rád is szükségem lesz a versenynél.
3: Már megint fogadtál, Istenem, hát hányszor mondjam, hát elment az eszed, ember, már hogy versenyezhetnél te futásban a nyullal?
2: Ne kotyogj, asszony! Vidd rám a dolgot. Ne ásd magadat a férfiak dolgába. Kotrodj és öltözz fel, aztán velem jössz.
0: Mit is tehetett volna egyebet a sündisznó felesége? Akár akarta, akár nem. Hát, szót kellett fogadnia. Amint a mezőre mennek, így szólott a sündisznó.
2: Arra vigyázz, amit most neked mondok.
3: Mondjad.
2: Egy nagy szántóföldön futunk versenyt. A nyúl az egyik barázdába fut, én a másikban. Felülkezdjük. Neked nem kell egyebet tenned, mint azt, hogy az egyik barázda végén megkuporodsz, és mikor a nyúl a szomszéd barázda végére ér, ezt mondod neki, én már nem vagyok itt. És mit?
3: Én már itt vagyok,
2: azt kell mondanod. Én már itt vagyok.
0: Ezzel beállította a sündisznó a feleségét az egyik barázda végére, és felment a második barázda elejére. Ott várta őt a nyúl.
1: Kezdhetjük. Rajta!
0: Mondotta a nyúl, s mindkettő beállott a maga barázdájába.
1: 1, 2, 3!
0: És ment, mint a szélvihar. Úgy nekilódult a nyúl a futásnak. A sündisznó 2-3 lépést tett előre, azután lefeküdt és csöndesen várt. Amikor a nyúl lelkendezve megérkezett a barázda végébe, hallotta a sündisztó barázdájából.
3: Én már itt vagyok.
0: Hát ez persze a sündisznó felesége mondta, mert ott várta a nyúl megérkezését. A nyúl csak nem sóbálványá vált, mert nem ismerte a sündisznó feleségét, és így nem is sejtette a csalafintaságot. Azt gondolta magában.
1: Nem, valami bibi van a dologban.
0: És aztán átkiáltott a sündisznóhoz.
1: Most akkor még egyszer fussunk, most vissza a barázdában, jó?
2: Jó.
0: Uccunek híralmodott, csak úgy repült a nyúl hosszú füle is, a sündisznó felesége pedig ott kuporodott tovább a barázdában. Amikor pedig a nyúl a barázda elejére visszaérkezett, a szomszéd barázdából már várta a kiáltás.
2: Én már itt vagyok.
0: A nyúl elkendezve kiáltotta.
1: Akkor még egyszer fussunk!
2: Nekem ugyan mindegy, ahányszor kedvet tartja, csak rajta.
0: Így aztán a nyúl még éppen 73-szor loholt végig és vissza a barázdában, és a sündisznó éppen 73-szor kiáltotta a fülébe a szomszéd barázdából.
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
0: Egyszer a sündisznó mondotta, máskor meg a felesége. De a 74-szer a nyúl már nem juthatott el a barázda végére. Megerett a vére, összerogyott a barázda közepe táján. A sündisznó pedig vitte a körmeci aranyat, s a butéli a finom pálinkát, intett az asszonynak, s boldogan hazamentek. És ha meg nem haltak, akkor még ma is élnek.

0: Csukás István, Oriza Triznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mér Móra Kandúr vett egy zacskó pattogatott kukoricát. Majd szólt a rágcsáta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, és nézte, hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és a tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mér Móra meglátott a fán egy fészket. Elvigyorodott. Felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Azután leült, az acskót kisimította és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. Az acskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett, ezt olvasta.
1: Eltűnt egy értékes festmény a múzeumból.
2: Óriás jutalom a megtalálónak.
0: Mér Móra ermerengett.
2: Mi lehet az az óriási jutalom? Egy óriási szelkolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási! És hogy jutalom!
0: Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak és Mér Móra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély.
3: Mi? Egy macska, kacska, locska, rocska.
4: Oroszomorva, szomorszorva.
3: Nem láttad, hogy ki hozta a kukoricát? Írókocát, kukacicát.
5: Én hoztam. Ízlik? Ajándék.
3: Köszönjük! Jön köszük! Köszük jön!
0: Mér Móra megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől.
5: Nem tudtok rendesen beszélni?
3: Nem tudunk! Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk rendesen beszédhez.
0: Mér Móra gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől.
1: Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak.
0: Morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével.
1: Felkeresem inkább Oriza Triznyákot, és megbeszélem vele az eltűnt festményt.
0: Oriza Triznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mér Móra puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást, majd finom krákogással költögetni kezdte.
6: Ki az? Mi az? Ja, te vagy az. Várj, kiásítozom magam. Na, elég volt. Mit akarsz?
0: Mér Móra az orra alá dugta az újságdarabot.
1: Olvasd! Elveszett egy festmény, és óriási a jutalom! Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej!
0: Oriza Triznyák azonnal felébredt.
6: Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem.
0: Aztán legyintett.
6: Átveszem a parancsnokságot. A reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt, vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is.
0: A múzeumban megmutatták nekik a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes.
6: És mit ábrázolt?
7: Egy szép nagy kerek sajtot.
0: Felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetet körbe szimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mér Móra mormogott.
1: Sajt? Sajt? Valami dereng a fejemben. Csak még nem tudom, hogy mi.
0: Parkba mentek, haditanácsot tartottak.
6: Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni.
1: És a levegőben?
0: Kérdezte Mér Móra, majd felragyogott a képe.
1: A szófacsaró seregélyek! Ha, majd ők keresik a levegőben!
8: A, és a föld alatt?
0: Kérdezte a téglagyári megálló, de Oriza Triznyák rögtön rávágta.
6: Az estalakú giliszta!
0: Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek.
1: Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos?
3: Világos! Világos! Fágosli!
6: Keresd meg, és hozd ide az estalakú gilisztát.
0: Téglagyári megálló elügetett, nem sokára jött is vissza szájában egy furujával.
8: Itt van ebben alszik, fúj bele!
0: Oriza Triznyák belefújt.
9: Hamis!
0: Dugta ki az egyik lyukon a fejét az S alakú giliszta.
9: Mit fújkálsz, ha bot füled van? És különben is, mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom.
6: Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni.
9: Akkor rajta.
0: Mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben.
6: De még azt sem tudod, hogy mit kell keresni.
0: Kiáltott utána Urizatűznyák, és amikor az S-alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta.
6: Egy festményt, amely sajtot ábrázol.
0: A seregélyek először egy kéményseprőt foggattak ki.
3: Föltehetünk egy keresztkérdést? Nem látott itt egy sajtot?
0: A kéményseprő erősen gondolkozott, aztán kibökte.
9: Nem láttam.
0: Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét.
10: Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van, és harangoznom kell. Itt van, nü, már is késtem 5 másodpercet.
0: És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cselepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt.
2: Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot, jó szívvel adom.
0: A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek.
3: Hamis nyom volt, de nagyon finom a sajt.
0: Az S-alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt.
9: Nem láttál egy festményt sajttal?
11: Nem láttam, ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot. Legjobb az egyenes út.
0: Másodszor egy kútásóval találkozott.
9: Nem látott egy festményt sajttal?
12: Eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen!
9: Víz van, sajt nincs.
0: Harmadszor egy csatornatisztítót kérdezett meg, aki így felelt.
13: Egy festményt, meg egy sajtot? Nem láttam egyiket se.
0: Az S-alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Urizatűznyák kiadta a parancsot a kutyának.
6: Rajta, szimatolj!
0: Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó pedig izgatottan követte.
8: Raj, erősödik a sajtszag, utánam!
0: Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt.
14: Mi tetszik?
0: Kérdezte a boltos. Urizatűznyák dünnyögött a bajusza alatt.
6: Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk.
14: Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek?
6: Semmit, nincs pénzünk.
14: Akkor ne tartsátok fel a forgalmat.
0: Urizatűznyák töprengett az utcán.
6: A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát.
1: Vedd elő! Még úgy sem láttam olyat soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes?
6: Buta vagy! A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy kétfelé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem.
2: Sajtot mindenki szereti. Például én.
0: De Urizatűznyák tovább erősködött.
6: Szereted, szereted. De ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte. Meg rabolni. Ezt hogyan tudjuk meg? De várjatok, van egy ötletem.
0: Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerúgott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Öklétrázva tovább ment. Jött egy kutya, megszagolta. Fintorogva tovább ment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohón nagyot harapott a műsajtba.
6: Utána! Ez a forró nyom!
0: Kiáltotta Urizatűznyák, és a hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a fokhíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A fokhíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény.
1: Aha! Nekem végig így derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás meg a logika az egészen más.
0: Téglagyári megálló megszagolta a képet.
8: Ez az!
0: Urizatűznyák levette a falról a bűnyélet.
6: Visszavisszük!
0: Az egerek siránkozva előbújtak.
11: Menj, gyönyörködjél!
8: Csak ránéztünk! Összefutott a nyál a szánkban!
6: Tessék, itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza.
0: A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat. Még az igazgató is gratulált.
7: Hogyan találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom, Fügés néni. Adja nekik a jutalmat.
0: A büfés néni sohajtva adta a büfé kulcsát.
15: tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni sem bírom.
0: Nem baj, nézés nélkül is megittek-megettek mindent. A tortára bánaszörpel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsaró seregélyeknek és az S-alakú gilisztának. Orizat Riznyák még visszaszólt a kapuból.
6: Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni, nekünk van logikánk.

Lázár Ervin, a hétfejű tündér. Nem volt nálam csúnyább gyerek Ráczpálcegre sem. Azaz, hogy mit beszélek, hetet hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt Kancsának, Bandzsának, Sandának, Bandzsának, Kancsinak, Bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem gírbegúrba. Hát ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Ráczpálcegre sem. És fort bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre, ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Ráczpálcegresen, jobbról Ráczegresi, balról Pálcegresi. Ráczegresi tudott furuljázni, Pálcegresi nem. Ráczegresi azt mondta nekem: csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pálcegresi meg azt mondta: olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni, hát téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pálcegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkány, vagy hétfejű boszorka ott élt hozzánk közel. Mert Ráczpálcegres a négyszögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás Ajaktan Katurbani király fazsindejes palotája, és a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda. És esténként gyönyörűen énekelt hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pálcegresi a zenész, aki annyira nem tudott furuljázni, hogy már nem is akart. A furujája is tömör alany volt, lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden láncsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rítogáltak a füvek. Csak mentem, bim, bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem, dim, döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zics, zuty, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltát értem csodaországba, még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre.

dolgoztam keményen karddal, lándzsával, baroskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is. Aranyhajfonatok libbentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szívdobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve. És azt kérdezte tőlem, mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint a szép távoli csillag, megláttam az arcát, tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesem. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, és megcirógatott. Ez nem öl meg engem. Ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem. Ez szeret engem. És már sírtam is. Te úr, Isten, hat fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam, a lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúttá, hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Ráczpácegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is, lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. És szeretettel.

0: Horváth Ildikó, a szegény ember és a medve. Élt egyszer egy szegény ember, falu széli kis kunyhóban, s repett hasú kemence mellett melengette pirosra fagyott kezét. Favágó volt a szegény ember, s tél idején, amikor az erdő hatalmas fáit döntögette baltájával, bizony megcsípte a hideg az ujjai. Történt egyszer, hogy amint éppen az egyik vaskos bükkfát döntögette, előbukkant az erdő belsejéből egy hatalmas barna bundás medve.
1: Na jó napot, szegény ember! Nincs jobb dolgod! Mit erőltetted magad azzal a favágással?
0: A szegény ember megtörölte a homlokát és letette a baltát.
2: Honnan tudod, hogy szegény ember vagyok?
1: Csak meg kell nézni a foltos ingedet.

0: meg a szakadozott csizmádat. Már is tudom, hogy ki vagy.
1: Gondolkodott egy kicsit a szegény ember, és így szólt.
2: Lásd, én mégis felfogadlak szolgámnak. Ezután te fogod döntögetni a fákat.
1: Hatalmasat nevetett erre a medve.
0: Még hogy én, egy vézna rongyos ember szolgálja. Abból nem eszel, hiszen a két markommal pozdorjává törlek, ha akarlak.
1: Gondolkodott megint a szegény ember. Aztán nagy ravaszul így szólt.
2: Elhiszem, hogy erős vagy, de hogy okos is, azt majd eldöntjük mindjárt. Válaszolj három kérdésemre. Ha nem találod el őket, csak ugyan szolgám leszel. Íme az első. Jobbra szalad, balra csap. Balra szalad, jobbra csap. Mi ez?
1: Vakargatta a fülét a medve. Válaszolni azonban nem tudott.
2: A jók a farka.
1: Nevetett a szegény ember.
2: Itt élsz az erdőben? Mégsem tudod. Na akkor válaszolj a második kérdésemre. Ki bújik, ha nagyon várod? Nem látod, de megtalálod. Mi az?
1: Még nagyobbat vakart a fülén a medve, és szégyenlősen lesütötte a szemét.
2: Hát az ibolya, te buta.
1: Nevetett újra a szegény ember.
2: Tavasszal várod, bokrokban él, tehát nem látod. Mégis megtalálod, mert az illata oda csalogat. No de halld az utolsó kérdésemet. Erős, vaskos, mégis suta. Nagy a feje, mégis buta. Mi az?
1: A medve csak hümmögött, brummogott, s még jobban lehajtotta a fejét.
2: Te vagy barát.
1: Nevetett a szegény ember, és a medve kezébe nyomta a baltát.
2: Szolgám vagy, bundás.
1: A medve pedig mit tehetett egyebet? Neki esett az első hatalmas bükkfának, és közben csodálkozó pillantásokat vetett a vézna emberre, aki leült egy farönkre, s jó ízűen szalonnázni kezdett.

0: harcba indult a teknős béka, és amint ment, mendegélt, találkozott a préri farkassal. A préri farkas megkérdezte.
1: Hová tart a szónok?
0: A teknős így felelt.
2: Harcba indulok.
0: A préri farkas tovább érdeklődött.
1: Merre mész? Veled tartotni?
2: Arra megyek, ahol sok ember van, és társakat keresek, hadd lássam, hogy tudsz futni.
0: A préri farkas sebesen nekiíramodott, a teknős azonban azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős béka, és találkozott a rókával. Kérdezte a róka, hogy hová tart.
2: Harcba indulok. Arra megyek, ahol sok ember van.
1: Veled mehetnék.
0: A teknős azt mondta.
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a róka, de olyan gyorsan, hogy a teknős egy szempillantás múlva már alig látta. Mégis azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: A teknős béka folytatta útját, és egy sólyom repült felette. A sólyom hallotta, hogy a teknős azt mormolja.
2: Harcba indulok, társat keresek, harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: A sólyom megkérdezte.
3: Mit beszélsz magadban, fivérem?
2: Harcba indulok.
3: Veled mehetnék?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan repülsz.
0: A sólyom olyan gyorsan repült, hogy a teknős nem is tudta a szemével követni. Mégis, mikor visszajött a sólyom, azt mondta.
2: Nem repülsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Ismét ment, mendegélt a teknős béka, és mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe termett egy nyulacska, és kérdezte.
4: Nem mehetnék veled?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a nyúl, szaladt, de a teknős béka neki is csak azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős, és egyre azt hajtogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Hirtelen elébe állt egy kőkés, és azt mondta.
5: Fivérem, akarsz engem magaddal vinni?
2: Hadd lássam, tudsz-e gyorsan szaladni?
0: A kés szaladni próbált, de nem tudott.
2: Na, jó van, velem jöhetsz.
0: Folytatták útjukat, de a teknős béka csak egyre azt mondogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe állt egy hajkefe.
4: Mit mondtál?
2: Harcba indulok.
4: Veled jöhetek?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: A kefe szaladni próbált, de nem tudott. Erre neki is azt mondotta a teknős béka.
2: Jól van, velem jöhetsz.
0: Tovább mentek, mendegéltek, és a teknős csak mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek. Harcba indulok, társakat keresek.
0: Arra jött egy ár. Az a hegyes szerszám, amelyet cipőkészítéshez használnak, és megkérdezte.
6: Elmehetek veled?
0: A teknős béka őt is biztatta, hogy fusson. Az ár szaladni akart, de nem tudott.
2: Jól van, te is velünk jöhetsz.
0: Így mentek, mendegéltek négyen, amíg egy nagy településhez értek. A teknős béka beküldte a kést a faluba. A kés a földre lapult, egy ember megtalálta, hazavitte, és miközben húst vágott, megvágta az ujját. Eldobta haragjában a kést, a kés pedig visszament a teknőshöz, és azt mondta.
5: Egy ember fölszedett, és amikor húst akart velem vágni, megvágta a kezét, és eldobott. Visszajöttem.
0: Akkor a teknős így szólt.
2: Jól tetted, amit tettél. Nos, kefe fivérem, te is indulj, és lássuk, mire jutsz.
7: A kefe is bement a faluba. Egy fiatal lány felszedte, szép fekete haját kefélgette vele. A kefe rángatta a leány haját, úgyhogy a lány haragos lett, és kidobta a kefét.
0: A hajkefe visszament a teknőshöz, és azt mondta.
4: teknős fivérem, egy fiatal lányt találtam, akinek gyönyörű szép haja volt. Megpróbáltam vele fésülködni, rángattam a haját, és eldobott.
2: Jól van, árfivérem, most már csak te vagy hátra, indulj te is a harcba, és légy bátor.
0: Az ár bement a faluba. Egy öreg asszony talált rá, megpróbálta a mokaszínját varni vele, de az ár az ujjába akadt és megsebezte. Az asszony haragos lett, eldobta az árt, az pedig visszatért és azt mondotta.
6: Teknős fivérem, egy öreg asszonynak az egyik ujjába beakadtam, amikor a mokaszínját varta. Fájdalmat okoztam neki, így hát eldobott.
2: Jól van, fivéreim, most rajtam a sor.
0: Azzal ő is bement a faluba, az emberek látták és kérdezték egymást.
4: Mi jelentse ez? Nézzetek!
0: Fogjul ejtették a teknőst.
8: Jó parázs van. Tegyük rá a teknős békát. Jól van,
2: ez éppen megfelel nekem, de ha négy lábamat négy felé mereztem, vigyázzatok, mert megégetlek benneteket.
0: A teknősnek így sikerült rászedni az embereket, akik egyre azon töprenkedtek, hogyan állhatnának bosszút rajta. Végül azt gondolták ki, hogy egy üstöt tesznek a tűzre, és amikor forr benne a víz, akkor beledobják a teknőst. Meghallotta ezt a teknős, azt felelte nekik.
2: Jól van, ezt már szeretem, csak tegyetek be az üstbe, majd jól leforrázlak benneteket.
0: Az emberek tanakodtak, s azt mondották.
4: Dobjuk be a folyóba!
2: Nem, ezt ne tegyétek, félek a víztől! Jaj, Istenem, úgy félek, ne dobjatok vízbe!
0: Az emberek erre bedobták a vízbe a teknős, a víz alá merült, majd a felszínre került, és onnan kiabált.
2: Jól becsaptalak benneteket!
0: És a nyelvét is kiöltötte. Az emberek felszedték a kést, az árt, a kefét, és használták őket. A teknős béka pedig vízben maradt. És valahányszor az emberek közel mentek a vízhez, a teknős béka így csúfolta őket.
2: Jól becsaptalak benneteket, hiszen a víz az én otthonom!
0: Az emberek meg kővel dobálták, de a teknős béka a víz alá merült, és még most is víz van él a habon.

0: Lázár Ervin a fájos fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdett.
1: Talán éhes.
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
5: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elölment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
6: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
6: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törődjetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
5: Mi-e?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
6: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
6: Én ugyanis meghalok!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
6: Vége a világ legszebb oroszlánjának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
5: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
5: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
7: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
5: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
8: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
5: De hát ne ordíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
6: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
6: Nem, egyáltalán nem fáj! Most! Most még nem fáj, de majd! Egy-két nap múlva! Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
5: Hát bizony az ki lyuka?
1: Egy lyuk.
5: Lik.
7: Lyukacska.
4: Likacska.
9: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
6: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és hala, nem is tudok már harapni ezzel, nézzétek!
7: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
7: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondod talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? He, likacska? Lyukacska? He, vagy liki-luki? Mi?
3: Dödöm, Dömdödöm.
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondod. Sőt, ellenkezőleg.
7: Azért mondom.
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
6: Jaj, de sajnálom. Jaj, de szánom. Jaj, de szánom. Sírattam szegényt.
3: Kicsodát?
6: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, zsíratom, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
6: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat?
3: Azt?
6: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat, mert annak idején Igenis, mostan.
1: Ezt nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
6: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
8: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
4: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Aromúra tátott szája Nonzuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
6: Valóban szép szónoklat volt,
0: mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
6: De nem ártana, ha egy esély is megmondanád, hogy mit hazikáltál itt?
7: Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
8: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
9: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
8: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
9: Mibe töröd bele?
8: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
10: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szemfogán.
6: Azon most elfelejtettem!
10: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
4: Milyen módszer?
10: Hathatóst.
4: Az milyen?
10: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatós, hanem héthetős találjunk ki. Sőt!
10: Csoda!
1: Az, hogy 8-hatóst.
10: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Bőrbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
8: Eszembe jutott.
11: Mondjad!
8: Azért volt a tyúknak jó móka.
10: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
8: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégis csak beletörött az agyvelőm.
10: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiugat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Aromónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert Aromó igen vészjósú ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a vélemény.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
6: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
6: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza hazudozott nekem! Elegem van a miszerintekből, az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról nem is beszélve!
2: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
6: Köcsök kalapot viselt, sárga kolucsnit és frakkot, csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott, racsolva hazudozott.
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
6: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó.
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
6: Most mondtam, sárga kalustit viselt, csokornya...
3: És hazudott.
6: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült.
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
10: Egyáltalán nem őrült meg. Fenébe, ami szerintek kell. Térj a tárgyra.
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából, ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
0: Aromó elégedetten leült.
12: Mi az? Mi baj?
6: Dehogy, 142 éjjel és nappal. Egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
10: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk, lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
0: Nézett rá felháborodottan, dömbödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyeljen maga?
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
9: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
6: Miért?
9: Mert a lyuk egyre nő, eszi, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogat, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztán szörnyű!
0: Mika Maka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszól.
10: Éppen ezért kérünk valami mentőötletet.
0: Pironkodva a lószerafin állt fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
6: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
6: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mit tördít, az lószerefin igazán csak jót akar neked.
6: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam el a szemem a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a lyuk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Még jól is jársz.
12: Na,
10: ez akkor sem utalás. Nem, más kettőző. Ez egyértelműen nem megfelelő.
0: Nagy hangzavar támadt, Mika Maka nem tudott rendet teremteni.
10: Varázsolj már egy csöngőt.
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. 2 krakszot, meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mika Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
10: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mika Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
6: Honnan vetted a csengőt?
10: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolta.
6: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
6: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, egy krikszet, és mondd, tűnjön el, fogadol a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előbb, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy tündérnek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
9: Sajnos Siegfried nem megy.
6: Mi az, hogy nem megy?
9: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
6: Akkor te nem is vagy igazi tündér!
7: Dömdö! Dömdö!
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca suhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogyne volna akkor tündér?
4: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, Mirnix, Dirnix, szamára változtatna téged.
6: Tényleg, szamára tudná változtatni?
9: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
6: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
8: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: Te a beletörött agyvelő, de ne szólj bele.
6: Gúnyolódni a szerencsétlennekkel, betegekkel, azt igen, ahhoz értetek, de meggyógyítani, jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
6: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy borítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszaült a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
13: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
10: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
10: És miből gondolod, hogy a szemfogat tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
6: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem.
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvasom neki a levelet. És mit írunk benne? Mondja az Vacska Mati.
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
4: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
4: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
8: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólal Dömdödöm.
14: Döm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Micsoda? Halljátok, mit mond?
11: Halljuk, halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
6: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzzz, fúróval!
14: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
6: Hát, az aztán nem. Nem, de nem ám.
10: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten veled. Gyertek.
0: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
6: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magadban vagy velem!
10: Mondhatjuk vidáman is. Csak a hihi fogorvos, ha segíthet.
0: Bruckner Siegfried felugrott.
6: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
6: Csak a fogorvos segít.
0: Többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a király?
6: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyáva nyúl!
3: Na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aromó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpadt valamennyieknek, ekkora hűségesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mika Makka is dadogott a csodálattól.
10: Akkor majd valaki jelkísér. Ki vállalkozik?
3: Én.
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
8: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni kezdődött.
4: Hogy te veled mi lesz?
8: Hát a... Zagy velőm! Már elfelejtetted, hogy az agy velőm vele törött?
10: Akkor egy fogolvas, és utána egy agyvelőjavító.
0: Mondta Mika Maka, és búcsúztak. Vacska Mati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kitüllesztett mellé. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
6: A fogorvosi!
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bólintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne el rajta, gondolta kárörvendre. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried,
6: Otom, feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
8: Valamit fúrnak.
6: Fogamat fúrják!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
6: Jaj!
15: Ne jesztegessen! Kitáttani?
0: Mondta neki megrógóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, Zirzur már berregett is valami, csörrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
15: Na!
6: Én, drága doktor úr!
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
6: Rettenetesen ordítani fogok.
15: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
6: Ha fúrni tetszik.
15: Ki fúrva?
6: Ha tömni tetszik.
15: Betömve.
6: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
6: Ide zsűs a Romó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, na mit szólsz, láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tukikám. Maga egy bűvész vagy bűművész vagy, hogy amit akar.
0: Két cuppanós csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
15: Jaj!
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
6: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
6: Természetesen nekem! Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem! Csoda fogtömésem!
3: Egyáltalán nem fáj.
6: Ugyan, egy hűsnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
6: Ugyan, egy hűsnek.
3: Doktor úr.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
16: Tömés.
3: Igen?
16: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árvajuk sincs rajta.
1: Áramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogat kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Ehe részed Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedül áll a produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogotömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal dr. Zinz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fájni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De villával. De szükség esetén kanállal is menni.
0: Na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölülbe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy pár vízliért megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Áramó, bim-bu, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőben. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Hújjé!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fennhordja az órát.
6: Talán ő lát valamit az égen. Siegfried, mi adott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről odavetette vacskamatinak.
3: Hogy beszélsz te egy hüssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
6: Hogy hős? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zinz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gunykacajt hallatott.
3: Mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. A csillagokat láttam, de egy hős nem csír, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper!
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet!
3: Ingyen? Ha ma bolond volnék ezt az egyedülálló csodát ingyen mutogatni. Egy pár vízliért megnézhetitek.
6: Ezen megőrült. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordult. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Bocskamati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
6: Láttátok már ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áramó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de doktor Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
4: Üdvend és Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Aromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdőn fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek.
7: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
7: Elég buta oroszlán vagy te.
1: Helyesel dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agyvelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk, mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelemült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: fele mész? Nézz a lábod elé!
1: Anna kiabálhatott. Vak is volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjent, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikamaka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tölt el semmit.
1: Mondta neki Mikka Makka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
6: Nehogyis nem! Nehogyis nem! Törött! Ide néz! Kitörött!
1: Mikka Makka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
6: Mi ez? Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött! Ez a csodafog!
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
6: Igaz, igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám! Mondd ma, Minty, nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
6: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
7: Ez nagyon szép volt. Gratulálok, ma, Minty. Azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazunk Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többi közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
6: Szegény fogam! Mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
7: Egy kis vörösed is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
7: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
8: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
6: Épp ott a szadjár! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet! Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
9: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: bagoly és az elefánt. Élt egyszer egy sűrű erdőben egy bagoly és egy elefánt, akik nagyon jó barátok voltak. Hosszú éveken át osztoztak egymás örömében, bánatában, és bajban mindig megpróbáltak segíteni egymáson. Egy napon az elefánt megéhezett, és elindult, hogy élelmet keressen. Egyre beljebb és beljebb került az erdőbe, és egyszerre csak démonok gyülekezetének kellős közepében találta magát. A démon király nemrégen éppen azt álmodta, hogy elefántot evett. A démonok ezért nagyon megörültek, hogy egy igazi elefánt áll előttük, és valóra akarták váltani királyuk álmát. Megragadták az elefántot, és meg akarták ölni. Őgyet sem vetettek a tiltakozására. Végül az elefánt így szólt.
1: Csak egy kérésemet hallgassátok meg. Hadd találkozhassak még egyszer utoljára legrégebbi és legkedvesebb barátommal.
0: A démonok beleegyeztek, és az elefánt megígérte, hogy rövidesen visszatér és megehetik. Ezután elindult, hogy találkozzon barátjával, a bagollyal. Útközben az elefánt mindenkitől kérdezősködött, akivel csak találkozott.
1: Igaz-e, hogy ha álmunkban valamit megeszünk, akkor ébren is meg kell ennünk?
0: Mindenki megerősítette, hogy így igaz, ő pedig szomorúan folytatta az útját. Végül az elefánt elérte a fát, ahol barátja lakott, és ott is megtalálta a baglyot, nyugodtan üldögélt egy galjon. Az elefánt nagy sóhajtozás közepette elmondta a bagolynak, mi történt, azután így szólt.
1: Így hát, Isten veled, legkedvesebb barátom, most már mennem kell, hogy megehessen a démon király.
2: Sose keseredj el, veled megyek, és majd kitalálok valamit, hogy megmentselek.
0: Két barát fölkerekedett, és elindult a démonok tanyája felé. Az elefántot megvigasztalta barátja társasága. A bagoly az elefánt fejére telepedve utazott, mert a

0: a bagoly pedig rávágta.
1: Ha én nem válthatom valóra az álmomat, miért ragaszkodhat hozzá a ti királyotok, hogy megedje ezt az elefántot csak azért, mert álmába elefántot evett? Ha ő ragaszkodik hozzá, hogy megedje a barátomat, én is ragaszkodom hozzá, hogy feleségül vehessem a királynőtöket.
0: A démonok annyira meghökkentek, hogy nem is tudták, mit mondjanak. Így aztán hagyták, hogy a bagoly és az elefánt hazatérjenek otthonukba. Így mentette meg az elefánt életét jó barátja, a bagoly.

0: Dérbácsi a kísértet. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan régen, mint hinnétek, akkor majdnem mindig nyár volt, és én az egyszer volt országban laktam. Lehet, hogy mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongok surrogtak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton is réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy hétfői napon Dérbácsival találkoztam. Szakállas, ősöreg apóka volt, hosszú téli kabátot viselt, nagy téli kesztyűt és hócsizmát. Sose láttam még azelőtt. Már azon voltam, hogy megfordulok és kereket oldok, mert azt hittem valami vén hegyi manó. De aztán eszembe jutott, hogy fényes nappal van, és tudnivaló, hogy a manók szétfoszlanak, ha rájuk süt a nap. Legalábbis így mondták az emberek, és hiszi, aki akarja. Azért csak közelebb búvakodtam az öreghez, és láttam, hogy kedves és jóságos az arca, csak épp nagyon szomorú. Szépen köszönt, kezet nyújtott, és azt mondta.
1: Dérnek hívnak, örökké fázom, ne félj tőlem.
0: Nem félek. Az öreg pityeregni kezdett, és az ormótlan kesztyűjével törölgette a könnyeit. Üljünk fel ide a kerítésre, mondtam, és beszélgessünk. Felültünk a kerítésre. Mesélj hát! Meséld el, hogy mi a baj. Meséld el, miért fázol. Azért talán, mert dérnek hívnak.
1: Igazából nem is dérnek hívnak. Nyír a nevem, és csak amióta így fázom, azóta hívom magam dérnek. Ez jobban illik hozzám. Elmondom neked, miért vagyok szomorú. Egyszerűen azért, mert megöregedtem, és nem találok többé munkát. Egyébként sem kell már senkinek kísértet. Én pedig egész felnőtt életemben kísértetként dolgoztam. Messze-messze a nagyvilágban volt egy kastély. Sok orma és tornya volt. Ott lakott a király és a királyné. És ott volt sok pompás terem abban az öreg kastélyban. A mennyezetről kristálycsillárok lógtak. Mert öreg volt az a kastély. És a király meg a királyné nagy ünnepségeket rendezett. Volt sok vendég ott, meg tánc, és finom ennivaló. Hát én először a kastély kertjében dolgoztam. A kerti utat gerebjéztem, így aztán sose vehettem részt az ünnepségeken. De egy nap, ahogy ott gerebjézgetek, hát csak arra jön a király, és látom, hogy nagyon lógatja az orrát. Jó napot, felség! Miért olyan szomorú? Történt valami? A király egy párnás kerti padra vetette magát, és így szólt.
2: Hát, ahogy bizonyára észrevetted, pompás kastélyom van. És pompás ünnepségeket rendezek benne, mert nagyon kedvelem az ilyesmit. Hanem hova tovább, senki sem akar eljönni az ünnepségeimre, mert egyre unalmasabbnak találják őket.
1: Hát bizony, azt is meg lehet unni talán, mármint hogy szakadatlan mulatoznak.
2: Valami hiányzik az én nagyszerű kastélyomból. Valami érdekes, valami izgalmas.
1: Ugyan mi? Kérdeztem, és a gerebjémre támaszkodva néztem a gondterhelt királyt. A király felugrott, és elkezdett fel-alá járkálni előttem, oda meg vissza. Néha megállt, és nagyon törte a fejét. Aztán hirtelen a homlokára csapott. És nagyot kiáltott.
2: Megvan! Egy kis kísértet! Bizony. Hát persze, egy kísértet hiányzik a kastélyomból. Valamire való kastély nem lehet meg kísértet nélkül.
1: Kísértetek nincsenek.
2: De bizony, hogy vannak. Mostantól fogva téged alkalmaznak királyi udvari kísértetnek. Te fogsz kísérteni az ünnepségeimen, a vendégeimet pedig kileli a hideg, és nem mondhatják többé, hogy unalmas nálam. Még ma este kísérteni kezdesz. Kapsz szállást a kastély pincéjében, éjszaka meg körbejársz és kísértesz.
1: Nem is tudom, mondtam tétován, mert igazából jól el voltam én a gerebjézéssel.
2: Parancsolom, hogy kísértet légy!
1: Mondta szigorúan a király, és faképnél hagyott. De még hátrafordult, és így kiáltott.
2: Már ma este kísérteni fogsz!
1: Nem volt mit tenni. Estére kerítettem egy öreg lepedőt, aztán bejártam a kastélyt, kísértettem nagy húhogással, és mivel az ünnepség hatalmas sikert aratott, és a vendégek mind gratuláltak a királynak és a királynénak, hogy a kastélyukban ilyen szörnyűséges kísértet lakik, örökös kísértetnek alkalmaztak. Attól fogva minden lehetséges ünnepségen kísértettem. Huhogtam, és csörgettem a láncaimat, már ahogy az illik egy becsületes kísértethez. Nappal pedig a pincelyukamban aludtam, vagy olvasgattam. Így telt el sok-sok év, és megbarátkoztam a munkámmal. Hanem egy este, amikor már beöltöztem kísértetnek, és épp indulni akartam, egy másik kísértet mászott be a szobámba a lépcsőről. Azt hittem, a király egy új kísértetet fogadott fel, és kezet nyújtottam. Mondtam, Nyírnek hívnak, és akkor derült ki, képzel csak, hogy az a másik egy igazi kísértet. Nem volt semmi a lepedője alatt. Levettem a lepedőmet, leültem, és tépelődni kezdtem. Miközben az igazi kísértet halkan puhogott. Sok-sok évig voltam kísértet, és íme megöregedtem, megőszültem, a hajam és a szakállam is. Jó volt ott, de annak vége. Hirtelen dideregni kezdtem, és tudtam, hogy nem fogok tudni együtt dolgozni egy igazi kísértettel. Udvariasan meghajoltam, Isten hozzádot mondtam az igazi kísértetnek, és elindultam hazafelé. Azt hiszem, ezen a vidéken születtem valahol. Hanem amióta azzal az igazi kísértettel találkoztam, nem tudok fölmelegedni. Ezért hívom magamat Dérnek. Bár mostanság nem sokan kérdezik tőlem, ki vagyok.
0: Némán ültünk a sövénykapun, és törtük a fejünket. Én is törtem, az öreg is törte. Aztán lemászott és megkérdezte.
1: Nem tudod, nincs valami kastély errefelé? Butaság, hogy is volna? De ha volna is, akkor se kéne nekik egy magamfajta kiöregedett kísértet. Vándorolhatok tovább.
0: Leugrottam a sövénykapuról, megragadtam az öreg kezét, és így szóltam. Hadd kísérjelek el egy darabon, hát ha eszünkbe jut valami. És baktattunk lassan a napsütésben, térbácsi meg én, és köröttünk dongók surrogtak, és pillangók libegtek. Tényleg fázol?
1: De még hogy? Soha többé nem melegszem föl.
0: Ahogy ott ballagtunk, nem sokára elértünk a templomhoz, ott aztán megálltunk, és néztük a templomot. Tudom már, kiáltottam. Elmegyünk a paphoz a parókiára, és megkérdezzük, nem kísérthetné le ott. Hallottam, hogy egy valamire való parókián is kísérteni szoktak hébekorba.
3: Én nem merek.
0: De bizony csak gyere. És elballagtunk a paplakba, és bekopogtam. Térbácsi félt is legszívesebben eloldalgott volna, de fogtam a kezét jószorosan. A pap ajtót nyitott, én pedig sebesen elmondtam neki, hogy itt van Dérbácsi, aki igazában Nyírbácsi, és hogy egész életében egy kastélyban kísértett, és most már nincs hol kísértenie. És megkérdeztem, nem kísérthetne néha esténként a parókián. A pap először morcosan nézett, de aztán földerült az arca.
3: Egy kísérthet! Hát persze, hogy egy kísértet hiányzik a parókiámról. Nem tudtam eddig, mitől olyan unalmas és szomorú.
0: És behívta a házba Dérbácsit, hogy ott lakjon és kísértsen kedvére, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és úgy gondoltam, hogy ez igazán pompás hétfő volt. És ültem a virágok közt, és arra gondoltam, hogy bizonyára sose lesz még egy ilyen pompás hétfő. És nem is lett soha. De az egész vidéken híre ment, hogy a parókiának van egy nagyon kedves öreg kísértete, aki huhogni is tud. És ha Dérbácsi nem találkozott a parókián is egy igazi kísértettel, akkor még ma is ott kísért. És ezzel vége is a mesének. Hanem azt majd elfelejtettem mondani, hogy Dérbácsi ettől fogva nem fázott többé, és csak így hívta magát Nyírbácsi a kísértet. Ha tehát kísértetet láttok, az csak az öreg Nyírbácsi. És ő is csak egy mese az Egyszer volt országból.

0: csodatarisznya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt ennek az embernek, mint a szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában fogta a fejszéjét, a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, hogy miért adott neki annyi gyereket, ha ennivalót meg nem adott melléjük, hogy el tudná tartani őket. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Köszön neki illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg apám!
2: Ugyan Isten neked is. Hová mégy, te szegényemnél?
1: Én bizony agyonütni az Istent, hogy annyi gyerekkel áldott meg az ég, de enni meg nem tudok nekik adni.
2: Ennyi, fiam. Ne menj te sehová, itt van ez a tarisznya, neked adom. Ezentúl, ha valamiben szükséget szenvedsz, csak szólj a tarisznyának így. Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: A szegény cigány megköszönte az öreg koldus jóságát.
3: Köszönöm.
0: És elindult hazafelé. Egyszer csak egy kúthoz ért, leült mellé pihenni. Gondolta, kipróbálja a tarisznyát.
1: Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: Hát, csodák csodája, annyi enni-inni való termett előtte, hogy azt se tudta, melyikhez nyúljon elsőnek. Régen volt, amikor utoljára annyira jól lakott, mint akkor. A maradékot hamarjában visszarakta a tarisznyába, s aztán megszaporázta lépteit, hogy minél hamarabb hazaérjen.
1: Hallod, asszony, nagy szerencse ért, hívd össze a gyerekeket!
0: Jöttek is, csak úgy futottak a porontyok. Megszólalt a szegény cigány.
1: Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: A tarisznya becsületére legyen mondva, annyi ételt, italt varázsolt elő, hogy mindenki torkig ette itta magát. Már csak a látása is öröm volt, hogy a sok éhes rajkó milyen jó étvágyjal, milyen mohón eszik. A szegény cigány és családja nagy bőségben éltek ezentúl. A tarisznya ellátta őket mindennel, amit csak kívántak.
1: Menj el, asszony, a királyhoz, és hívd meg ebédre!
0: Az asszony szabadkozott, hogy nem kell világgá kürtölni a jólétüket, de az ember csak erősködött, hogy a királyok komájuk, mert az egyik gyereket ő keresztelte. A koma pedig a legnagyobb rokon. Miért tagadnák le előtte, hogy így felvitte az Isten a dolgukat? Nem vitatkozott az asszony, elment, de a palotába nem akarták beengedni. Hiába bizonygatta szegény feje, hogy a fölséges király komájával akar beszélni, a kapuőrök csak nevettek. Végül, mert sehogyan se tudták elküldeni, az egyik kapuőr megunta a vitatkozást, felment ő felségéhez, és jelentette, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuba, és mindenáron vele akar beszélni. Kiment a király. Mindjárt megismerte az asszonyt, kérdezi is, hogy mi áradban van. Az asszony nagy illendően mondja, hogy ő nem egyébért jött, mint hogy szeretett királykomáját meghívja holnapra ebédre. Szörnyű haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszonyt, még a kutyáit is ráuszította. Titokban azonban az bosszantotta a legjobban, hogy a kapuőrök füle hallatára őt egy rongyos cigányasszony komájának merte szólítani. Hazamegy nagy búson a cigányasszony. Elpanaszolja az urának, hogyan fogadta a király a meghívást.
1: Helyjaszt a mindenségi! Ügyetlen vagy, asszony, az a baj. Menj vissza, mondd meg a királynak, hogy én hivatom, és én nem szoktam tréfálni. Ha nem jön el holnap ebédre, nincs többi hely a házamnál.
0: Visszament szegény asszony. Amikor a király megjelent a kapuban, az asszony könyörgőre fogta a dolgot.
4: Kedves komám, királyatyám, felséges uram!
0: Mondta sorban az összes királyi megszólításokat úgy, ahogy eszébe jutott. Aztán csak előhozakodott megint a meghívással.
4: Gyere el hozzánk holnap ebédre! Ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk, könyörülj rajtam, ha nem jössz el, elcsap engem az uram a háztól, mert azt hiszi, hogy nem hívtalak eléggé szépen.
0: Nem merte azt mondani, amit az ura igazából üzent, hogyha nem jön el, akkor a király nem mehet többé hozzájuk.
5: Na hát, nem vágok vissza a komám szavát. Rendben van. Holnap nálatok leszek ebéden.
0: Az asszony hazáig futott, hogy minél előbb elújságolhassa az urának a jó hírt. Örült az ember is, de a nagy megtiszteltetés gondot is jelentett neki.
1: Mi legyen a sok rajkóval, ha itt lámbatlankodnak a szobában, nem lesz igazi a vendégség. Még egymás szavát sem fogjuk érteni.
0: Másnap aztán, még a harangszó előtt, fogta a gyerekeket és felrakta valamennyit a padlásra.
1: Na, itt hancúrozhatok kedvetekre,
0: mondta, s bezárta a padlás ajtaját. Alig, hogy végzett a nagy munkával, meg is érkezett a király.
5: Jó napot, komam! Kérésedre jöttem.
1: Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, komám. Látogatásával megtisztelte házunkat.
0: Betessékelte a királyt a házba. A király nem kérette magát, leült, és kíváncsian várta, hogy ugyan mivel is tud kirukkolni ez a szegény cigány, ha előkelő vendége van.
1: Hozd be a tarisznyát, asszony! Megjött a kománk!
0: Szaladt is az asszony a tarisznyával. Alig fogta kézbe a cigány a tarisznyát, azt már mondta is nagy büszkén a varázsszavakat.
1: Puccu édes tarisznya, add ki a magadét, de úgy, hogy most a királynak terítesz.
0: Hát, lett is olyan teríték, amilyet még a király se látott eddig. Termett ott mindenféle finom pecsenye díszes tálakon, leöntve valami fölséges, finom lével. Hasonlót még a király szakácsa se tudott volna kiokoskodni. Hurka, de még gyémántal töltött pulyka is volt. A sok innivalót és a süteményeket föl se sorolom, mert a végén valaki megkívánja. Álmélkodott is a király. A csodálkozástól úgy csóválta a fejét, hogy majdnem leesett róla a korona.
5: Ad nekem ide a tarisznyát, én még cserébe küldök neked mondjuk 10 szekér füstölt disznóhúst, és mondjuk minden nap egy ökröt, sőt, figyelj, lisztet, mindent, ami a konyhába kell, konyhára kell jönnünk. Be is hordhatom neked, csak győzön sütni, főzni a feleséged, na és ráadásul fölruházom a gyerekeidet, mert tudom én jól, hogy hát hogy hiába van enni, inni való, ha mesztelenül, és mezítláb ugye szaladgál a sok rajkó.
0: No, ez végül is meggyőzte a szegény cigányt. Odaadta a tarisznyát a királynak. A király megtartotta a szavát. Először is ruhát, cipőt küldött minden rajkónak, aztán az élelmet kezdték hordani a királyi szekerek. A cigány boldog volt, mert igaz, hogy meg kellett válni a tarisznyától, de nem szenvedtek szükséget semmiben. A király is örült, és nagyon büszke volt, mert csuda tarisznyája egyedül neki volt a nagyvilágon. Még a szakácsát is elcsapta, mert nem akadt több munkája a palotában. Nagy dáridók kezdődtek a királyi kastélyban, mindenki torkig ette itta magát. A király, hogy mutassa jó szívűségét, elhívta a szegény cigányt a kastélyba fűteni. Persze a fizetsége csak annyi volt, hogy adtak neki néha a tarisznya finomságaiból. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, egy-két nap elteltével kezdtek elmaradozni a királyi szekerek. Addig-addig, hogy végül nem is jöttek többé. Nem küldött ő felsége több élelmet, és ruhát sem. Később meg már fűteni se hívták a szegény cigányt, de hiába akart panaszra menni, az őrök még a kapun se engedték be. Mérges lett a cigány. Fejszéjét a vállára tette, és elindult ismét az Istenhez, mert kiokoskodt ő azt már, hogy az öreg ember csak a jó Isten lehetett, azért akart rajta segíteni. Meg is találta. Elpanaszolta a baját, hogy hogyan csapta be királyi komája. Kicsalta belőle a csudatarisznyát, és most már nem állja a szavát, ezért megint csak nem éhen halnak a gyerekei.
2: Sose búsulj. Itt van egy másik tarisznya. Ez ugyanúgy megteszi, mint az első. Bíztatni is csak úgy kell, mint a régit.
0: Megköszönte a szegény cigány az ajándékot, és indult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni a gyomra. Gondolta, leül, kipróbálja a tarisznyát.
1: Úccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Akkor annyi bot ugrott ki a tarisznyából, mint az égen a csillag, és mind a szegény cigányt üdötte, verte, jajgatott kínjában. Előbb táncolt, kapkodta a lábait, majd elterült. De a botok csak nem hagyták abba. Végre eszébe jutott, hogy hogyan szabadulhat.
1: Úgy ki vissza a tarisznyába!
0: A botok azonnal visszamentek. Így aztán megmenekült szegény feje, de alig tudott hazaván szorogni. Otthon aztán azt gondolta...
1: Na most kipróbálom a dolgot a családom.
0: A botok a rajkókat is alaposan elverték. Menekültek volna szegények a verés elől mindenfelé, de nem lehetett. A cigány végül visszaparancsolta a botokat a helyükre. Akkor vállára vette a tarisznyát, és indult a feleségével a királyi palota felé, ahol most is nagy mulatságra készültek. A sok vendég érkezése, fogadása közben észre se vették a kapuőrök, amikor besettenkedtek. A cigány rögtön rátalált a régi tarisznyára. Gyorsan kicserélte az újjal, A régi tarisznyát odaadta a feleségének, hogy vigye haza, ő meg kiment az udvarra és az ablakból leste, hogy mi fog történni. Szólt a muzsika, gyülekeztek a királyok, hercegek, grófok, bárók. Mikor már minden vendég megérkezett, a király intett a zenészeknek, hogy hagyják abba a muzsikálást, mert szólni akar. Akkor a vendégek füle hallatára elkiáltotta magát.
5: Ucu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát, az ki is adta. Lett olyan, de olyan haddelhad, amilyenről még az öregapám se hallott. Hogy hány bot ugrott ki a tarisznyából, azt senki nem ért el megszámolni. A botok kékre, zöldre verték a vendégeket. Azok persze ész nélkül menekültek, aki nem tudott az ajtón kiszaladni, az az ablakon ugrott ki. Amikor már egyedül maradt a király, belépett a terembe a szegény cigány is. Már éppen a királyt kezdték volna verni a botok, amikor visszaparancsolta őket a tarisznyába. Mégiscsak a komája volt a király, még ha nem is tartotta meg az adott szavát. A királyhoz azóta sem megy senki vendégségbe, félnek a veréstől, de a király sem hív azóta vendégeket nagy-nagy szégyenében. A szegény cigányék pedig a csudatarisznyákkal még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: nyulacska és a préri farkas. Indián népmese. Régmúlt időkben történt, amit most elbeszélek. Egy kert végében ült egy nyulacska. Arra ment a préri farkas és megkérdezte.
1: Mit csinálsz, nyulacska?
2: Semmit. Csak üldögélek. Pihengetek.
1: Akkor én most fölfallak téged.
2: Kérlek, ne fajj föl, hiszen sohasem ártottam neked.
1: Akkor is fölfallak.
2: Hát, nem bánom, ha egyszer nem jut okosabb az eszedbe. De nem tartanánk előbb versenyfutást. Tudod, szeretek versenyt futni.
1: Jó. Zaladj három lépésnyit előre, aztán majd utolérlek.
0: A nyulacska vagy három lépésnyit előre szaladt, aztán nyomban visszafordult.
2: Hú, öregszem. Nem tudok olyan jól futni, mint hajdanán.
0: Még egyszer próbálkozott, futott egy darabkát, de megint csak visszafordult, sóhajtozott.
2: Hiába, nem megy.
0: Aztán harmadszor is próbálkozott, de ekkor már messzire futott, vissza se jött soha többé. A préri farkas meg ült a kert végében, ült estig, ült hajnalig, de hiába várta vissza a nyulacskát. Egyszer aztán, sokkal-sokkal később a préri farkas ismét összetalálkozott a nyulacskával. Mikor a nyulacska meglátta a közelgő préri farkast, megragadott egy ócska fazekat, s ráállította egy kőre. Tett a fazékba három követ, aztán fogott néhány darazsat, azokat is a fazékba tette, majd faleveleket szedett, azzal takarta le a fazekat. Mire mindezzel elkészült, a préri farkas éppen odaért, a nyulacska meg a farkával nagy buzgón legyezett, mintha tüzet szítana a fazék alatt. A préri farkas megkérdezte.
1: Mit művelsz itt, nyulacska? Tudod-e, hogy ma fölfallak akármilyen fortélyos légy is?
2: Kérlek szépen, ne fajj még föl! Lagzira készülök, látod, éppen málét főzök. Hallgass csak! Mindjárt főni kezd.
0: Azzal fülét a fazékhoz hajtotta, melyben mérgesen zúgtak a bezárt darazsak.
2: Segíts nekem! A farkaddal szítsad te is a tüzet, hogy gyorsabban lobogjon, mert látod, az én farkam nagyon kurta. Míg te a tüzet szítod, én elmegyek az emberekhez, kérek tőlük tejet, hogy legyen mit innod a máléhoz. Tejjel sokkal jobb ám az íze.
0: Elment a nyulacska, a farkas meg nagy buzgón legyezett a farkával, szította a tüzet. A nyulacska azonban nem ment messzire, hamarosan vissza is lopózkodott, elbújt az egyik fa mögött, onnan leste a préri farkas. Az meg legyezett, legyezett szorgalmasan, s közben az utat figyelte, nem jön-e még a nyulacska a tejjel. Végül elunta a legyezést, és így beszélt.
1: A nyulacska nem hozza a tejet, ha megeszem a málét táj nélkül.
0: Azzal az orrával lelökte a fazékról a faleveleket. Több se kellett a bezárt darazsaknak. Kiszabadultak, nekimentek a préri farkasnak. Csípték, ahol érték. Az meg kinyában táncot járt. Ez már nem állhatta nevetés nélkül a nyulacska. Nevetett, nevetett, de nevethetett nyugodtan. A préri farkas nem hallhatta már. A dühös darazsak hetet hét határba kergették. A nyulacska, mikor jól kinevette magát, ment tovább a dolgára.

egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kínai kecske, abból a fajtából, amelyik két szarvat hord, ám azokat hol látni, hol nem. Ennek az anyakecskének volt három gidája, Hakak, Pukak és a kis kulula Szangak. Egy napon az anya elment, hogy ennivalót hozzon gyermekeinek. Míg oda volt, farkas lopakodott a házába, és bekapta mind a három kecskegidát.

0: Hazatért a kecske, de nem találta sehol a gidáit. Szomorúan leült, és azon gondolkozott, mi is történhetett. Hirtelen eszébe jutott a farkas. Gyorsan elfutott a házához, felkapaszkodott a háztetőre, és dörömbölni kezdett patáival. A farkas kikiabált a házból.
1: Kirezz a tetőmet, kiszorport a vendégeim ételébe! Az étel csupa piszok, és a vendégeim megvakultak a portól.
0: Az anyakecske így felelt.
2: Én a kínai kecske vagyok, a fejemen két szarval, melyeket hol látni, hol nem. Mondd meg nekem, ki ette meg az én hakakomat? Ki ette meg az én bukakomat? És ki ette meg az én kis kólalaszungukomat?
1: Én ettem meg a te hakakodat. Én ettem meg a te pukakodat. És én ettem meg a te kis kullaszangakodat is.
0: Az anyakecske így szólt.
2: Holnap te és én megverekszünk.
1: Nagyon jó, holnap megverekszünk.

0: kecske hazament, és megtöltött egy tálat tejjel. Másnap, kora reggel fogta a tálat, és elment a kovácshoz. Így szólt hozzá.
1: Az a gonosz farkas megette a három gidámat. Kérlek, egyezd ki a szarvaimat, mert ma ebéd után megverekszem a farkassal. Fizetségül ezt a tál tejet hoztam.
0: A kovács elfogadta a tejet, aztán addig hegyezte a kecske szarvát, amíg olyan nem lett, mint a tőr hegye. A gonosz farkas is elment a kovács műhelybe. Vitt magával egy kövekkel és sárral teli zsákot. Így szólt a kovácshoz.
2: Figyelj, kérlek, hegyezd ki a fogaimat, mert már ebéd után megverekszem a kínai kecskével. Fizetségül ezt a zsák ennivalót hoztam.
0: A kovács belenézett a zsákba, de semmi más nem látott benne, csak követ és sarat. Méregbe gurult, és mikor a farkas kitátotta a száját, a kovács úgy tett, mintha kihegyezné a fogait, ám valójában mindet kihúzta. Végül így szólt.
3: No, most már élesek a fogaid.
0: Ebéd után a farkas és a kínai kecske szembeállt egymással, küzdelemre készen. A farkas így kiáltott.
2: Ne támadj előtted!
0: A kecske így felelt.
1: Te támadj először!
0: Ekkor a farkas kitátotta a száját, és nekirontott a kecskének, készen arra, hogy feltépje a hasát. De nem voltak fogai, és még csak meg se tudta karcolni a kecskét. Aztán a kecskén volt a sor. Leszekte a fejét, nekirohant a farkasnak. Hegyesen hegyes szarvai egyenesen a farkas hasába fúrottak, és feltépték. És a farkas gyomrából kilépett hakak, kilépett pukak, és kilépett a kis kulla szangak. A kecske határtalanul örült, hogy gidáit épségben és egészségben látja. Megmosta az arcukat, majd örvendezve hazamentek. Ezután nagy-nagy boldogságban éltek valamennyien. A kínai kecske, hakak, pukak és a kis kulula szangak.
4: Ah, so, very fine Chinese rock and roll.

0: Nina és Erik. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy alacsony kőfal, a kőfal nincs már meg. Különben elmennék rá és ráülnék, de hogy ott állt rég, arra biztosan emlékszem. Gyakran üldögéltem rajta kiskoromban, ha sütött a nap. Néha borús időben is ültem rajta, talán még olyankor is, amikor a langyos eső szemerkélt. Azt hiszem, néha jól meg is áztam. Kényelmes ülés esett azon a kőfalon, de a legérdekesebb az volt, hogy onnan látni lehetett az egész országutat. Kiskoromban nagyon érdekes volt figyelni, ki jön és megy az úton. És néhol ez ma is érdekes. Úgy hallottam, talán ma is ülnek kiskölykök valahol a kőfalon a napsütésben, és figyelik mondjuk az elhaladó autókat. Az én kőfalamról is lehetett látni autót. Bár igen ritkán. De onnan például láthattam kígyót úton valamerre. Talán csak éppen átkelőben az úton. Mert nem hiszem, hogy a kígyó hasának jól esik az országút sódere. Néha lehetett látni egy fáradt rókát, aki láthatólag élvezte az országúton való kutyagolást. Vagy egy nyúl ugrándozott keresztül az úton, riadtan menekülve egy elvadult macska elől. Megesett, hogy egy jávorszarvas ballagott el méltóság teljesen, és egy-egy öreg ember persze zsákkal a hátán, vagy egy anyóka, aki kosárnyi tojást cipelt. Én meg csak ültem a kőfalon, és néztem őket. És az életet kellemesnek és egyszerűnek láttam. Hanem egy nap jött a kavicszedő lány, és az élet már nem látszott olyan kellemesnek és egyszerűnek. Egy nap, ahogy ott ültem a kőfalon, és reggel óta nem láttam senki más, csak a paplányát elbiciklizni a csomagtartóján egy zsoltáros könyvvel, mert ő néha elbiciklizett az idős emberekhez, és imákat olvasott, és szent énekeket énekelt nekik. Egyszer hallottam, amikor az öreg bácsikámnak énekelt, tehát nem volt valami nagy szám. Hát egyszer csak megláttam a lányt, aki kavicsot szedett. Bár első pillantásra nem is értettem, mit csinál. Csak láttam, hogy lassan lépked egy lány, sem fiatal, sem öreg, és az utat borító sódert bámulja. Időről időre lehajolt, fölvett valamit, és a kötény zsebébe dugta. Úgy festett a dolog, mintha itt már elment volna egyszer, elvesztette volna az apró pénzét, és most visszajött volna, hogy megkeresse. Hirtelen megérezte, hogy figyelem, fölnézett rám, és magához intett. Nem szólt semmit, csak intett. Oda mentem hozzá. Elvesztetted a pénzed? Segítsek megkeresni?
1: Nem vesztettem el semmiféle pénzt. A sóderben találni itt-ott gyönyörű kavicsokat. És ilyen kell nekem. Pontosan 29 darab. De csak igazán szép kell. Mint ez itt. Nézd!
0: És egy hosszúkás, vöröses színű kavicsot húzott elő a kötény zsebéből, és megmutatta.
1: Igazán segíthetnél nekem keresni.
0: És miért 29?
1: Mert az bűvös szám.
0: Dehogy is, a 29 nem az, a 21 a bűvös szám. Nos, ennyi idő után már nem emlékszem, honnan tudtam, hogy kicsiny koromban, hogy a 21 bűvös szám. Még ma sem tudom, miért hiszem, hogy a 21 bűvös szám, de talán akkor onnan vettem, hogy gyakran kártyáztam 21-est a bácsikámmal, aki öreg volt, és kártyázással szerette agyonütni az időt. Az öreg emberek számára néha nehezen múlik az idő. Az idegen lány, aki kavicsokat szedett, csak nézett rám, és azt mondta.
1: A 29, tudod, az egy

0: sündisznó, az nagyon jó jel. Sündisznót látni szerencsét jelent. Ennek én nagyon örülök.
1: Miért kellenek neked a kövek?
0: Bűvös nyakláncot csinálok belőlük, és azzal férfivá varázsolom ezt a sündisznót. Olyanná, aki feleségül vesz, mert nagyon egyedül vagyok. Nagyon-nagyon egyedül.
1: És kövér könnyek potyogtak a szeméből.
0: De te ezt úgysem érted, apróság.
1: Nem értem, mondtam. Pedig nagyon is jól értettem. És azt mindenképpen tudtam, hogy egy sündisznót nem lehet emberré varázsolni. Ugyan, hogy is képzeli? Hogy képzeled ezt a varázslást?
0: Ma reggel, mikor elindultam ezen az országúton, amelyik Emerről a Marra vezet, egy furcsa madzagot találtam. Ezzel a madzaggal sorba kötöm a köveimet, és nyakláncot csinálok belőlük.
1: Nina megmutatta a madzagját, és ez nem volt más, mint egy egészen vékony drót. Aztán szép sorjában elkezdte felkötözni rá a köveket. Egyiket a másik után, és amint a nyaklánc elkészült, felvette. Lement az országútra, széttárta a karját, és megkérdezte.
0: Szép vagyok?
1: Szép vagy, mondtam, mert tényleg az volt. A nyaklánca minden esetre az volt. És most varázsolt férfivá sünit. A süni labdává gömbölyödve, mozdulatlanul kuporogva az út szélén, a macska pedig kissé odébb ült, és csak bámulta. Bizonyára azon törte a fejét, miféle állat lehet, amelyik ennyire szúr. Varázsolj már! Varázsolj már! Kiáltottam. Szeretném látni! Nina behújta a szemét, és pörögni kezdett az országút közepén. A nyaklánca oldalt lendült, és a macska eliramodott.
0: Süni, süni, süni, változz azonnal királyfivá!
1: Kiáltotta Nina, és csak pörgött tovább, míg szétszakadt a nyaklánc, és messze repült az útra. Nagyon mulatságos volt az egész, és én elfordultam, mert nem szerettem volna, a Nina látja, hogy kinevetem. Amint egy pár pillanat múlva megint odanéztem, különös dolgot láttam. Egy férfi állt ott, elnyúlt ruhában és gitárral a hátán. Lehajolt a nyakláncért, forgatta a kezében, és így szólt.
2: Én Erik vagyok, a vándorénekes. Ma reggel, amikor ezen az úton mentem, elvesztettem egy húrt a gitáromról. Innen, Nin!
1: És megmutatta Ninának a gitárt, hogy onnan hiányzik egy húr.
2: Nekem nincs arra pénzem, hogy új húrt vegyek. Te meg, akárhogy is hívnak, tönkretetted a húromat azzal, hogy kavicsokat kötöztél rá. Miféle butaság ez?
0: Én 29 éves vagyok. Mondd csak, nem voltál te valamikor sündisznó?
2: Sündisznó? Hát persze, hogy az voltam. Miért kérdez?
0: Mert akkor a húr az enyém, és nem csak a húr, a gitár is. És te is az enyém vagy, mert én varázsoltalak emberré.
2: Még csak ez kellett nekem.
1: Nevetett Erik, a vándorénekes, és barátságosan felé mintett.
2: Igaz, kisöcskös? Sündisznóból emberré varázsoltak. És most feleségül kell vennem ezt a hölgyet.
1: Úgy bizony, mondtam. Ők meg elindultak az országúton kéz a kézben. Hát, ilyesmik is történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt elkönnyen megnézni, mint te hiszed? Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanúgyra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik benne.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úr fiak és király kisasszonyok akarnátok lenni? Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk, a mi szüleink tisztességes emberek. Leszámolunk.
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk. Míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve, a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
4: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
4: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a négylábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a négylábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a négylábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkoma, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös jel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek négylábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett a zászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és a zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, és eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
4: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígam, milyen a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
5: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fészkünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermeket vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
4: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Bocs. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: Simon Réka Zsuzsa. Zöld elemér, zöld szakálla. Zöld elemér nyűszített, jajgatott, bömbölt és ordított egyszerre. Azt ne kérdezzétek, hogy lehetett mindezt egy időben, mert ezt csak ő tudja. De el kell árulnom nektek valamit. Leginkább arról volt híres, hogy Manó király létére ő jajgatott legtöbbet a világon. Ha elesett, jajgatott. Ha nem esett el, akkor is jajgatott. Ha nem kapott új Manó zöld csapkát, nyafogott. Ha kapott, akkor nyefegett. Ha nem ült kényelmesen a széken, morgott. Ha kényelmesen ült, mirget morgott. Egy szóval, nagyon érthetetlen figura volt ez a Manó király. Történt egyszer, hogy hosszú zöld szakálla már a földet seperte, de zöld elemér hallani sem akart arról, hogy a királyi Manó borbély kicsit lenyisszancson belőle. Mit volt mit tenni? A Manók nem erőltették a szakáligazítást, mert nem akarták, hogy a Manó király elkezdje a homlokráncolást, fújtatást, mirgést, morgást. A szakál meg csak nőtt. Már meghaladta a 19,5 araszt. El sem tudjátok képzelni, milyen hosszú az egy Manónak. Szegényke állandóan belebotlott, becsípte az ablakrésbe, ráhúzta az ajtót, becipzárolta a kardigányába. Belelógatta a levesbe. És mégsem akarta, hogy lenyisszantsák. Minden nap ezt hajtogatta.
1: Ilyen almazöld szakála nincs senkinek ezen a világon. Csodaszép.
0: Ha végigment az utcán, összesugtak a háta mögött. Ha végigment a patak partján, ezt búgták a háta mögött. Ha bement a közértbe vásárolni, ezt siserekték a háta mögött. Zöld elemér úgy tett, mintha nem is hallaná. Azt gondolta, irigyek a szakállára.
1: No csak irigykedjenek.
0: Úgy kell nekik, gondolta magában. A szakál pedig csak nőtt, mintha sietni akart volna valahová. Már nem csak zöld elemér botlott bele, hanem a manópalota kincstárnoka, fodrásza, kuktája és udvari balandja is. Pif-puf, gurultak is a lépcső lefele.
2: Tűrhetetlen!
0: Süvítette a kincstárnok.
3: Ez borzasztó.
0: Morogta a fodrász.
4: Ez felháborító.
0: Zúgolódott a kukta.
5: Ez kibírhatatlan.
0: Dörögte az udvari bolond. Tipegtek, topogtak, szaladgáltak ide-oda, összekiabálták a zöld manókat. Jöjjenek gyorsan, mert fontos dologban kell dönteni, mi legyen. Zöld elemér Manó király hosszú szakállával.
6: Vágjon le! Vágjuk le!
7: Az nem lehet, nem engedi.
0: Szólt a kukta, és a szakástól akkora nyaklevest kapott, hogy még most is sajog a helye.
8: Egy kukta ne szóljon a nagyok dolgába!
2: Jól van, levágjuk, de hogyan?
0: Töprengett az udvari kincstárnok.
9: Hogyan? Micsoda kérdés? Hát álmában, nyisz-nyassz és kész is, fel sem ébred?
0: Bölcsködött az udvari bolond.
3: Igaza van, ide az udvari ollót.
0: Kiáltotta az udvari borbély. Megvárták, míg a napnyugóvóra tért. Zöld elemér virágmintás ágyában feküdt. Hálósipka vigyorgott a fején, hosszú szakálla a paplanon pihent. Vége a szőnyeget seperte. Az udvari borbély hangtalanul besurrant a Manó király hálószobájába. Az ágyhoz lépett, az olló vidáman csattogott. Volt szakál? Nincs szakál. Reggel zöld elemér korán ébredt. Könnyűnek, fiatalosnak, csoda helyesnek érezte magát. A király tükörhöz sietett, hogy köszöntse önmagát. Júj, bátran belenézett, aztán...
1: Azt a zöld fej fújta túros buktáját! Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj
0: egész udvart. Szaladtak is az alattvalók, csak úgy porzott a lábuk alatt a zöld kövezet.
1: Azt a zöld terem buráját, hogy én milyen helyes vagyok szakáll nélkül. ugye nektek is tetszik?
4: Csodálatos!
5: Nagy újongás füttyent és rázta fel az udvart. Mindenki boldog volt, mert eltűnt a szakál. De igazán annak örültek, hogy a király is örült. A manók már csak ilyenek.

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegről, hogyha belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a száguldáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakűn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek. Nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk.
0: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán. Én leszek a kísérőtök.
0: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek.
0: Felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni.
0: Dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezon végi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit tennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, s nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment a hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
7: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
7: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
7: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, Az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy domtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
7: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, s az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Rám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen,
0: mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, és lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
7: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország, és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, s ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
6: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, s egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bólbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
7: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
7: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj,
0: kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
7: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: halló, figyeltek? Az halászról és az ő feleségéről. Volt egyszer egy halász és az ő felesége. Ők együtt lakoztak az húgyos csuporban, tengernek partján, és az halász minden áldott nap kiméne, s kiveté horgát, és horgazott, és horgazott. Így üdögét egyszer is a szorga mögött, és mindegyre nézdelt az csillamodó vízbe, és üdögélt, és üdögélt. Leméne pedig az horog, az tengernek mélységibe, s az midőn kivonta, hát egy nagy lepényhal volt rajta. Mondá pedig, az lepényhal ül neki.
1: Ide hallgass, te halász! Én ott tied vagyok. Hadd meg életemet. Nem vagyok én igazi lepényhal, hanem elvarázsolt királyfi vagyok. Mit használ az tenéket, ha megölsz? Rossz ízű falatot vónék. S tudod mit? Inkább tégy vissza engemet az vízbe. Hadd ússzam tovább.
2: No hát, kell is annyi szót vesztegetned. Örömest úszni hagyok én lepényhalat, az ki beszélni tud.
0: Szólalt az ember. Azzal visszatette őt a tiszta vízbe, akkor az lepényhal az mélységbe száll, s hagyja egy hosszú vérfonalat az ő nyomában. Fölállt az halász, és hazaméne feleségéhez a húgyos csuporba.
3: Jó ember! Hát mit sem fogtál máma?
2: Nem. Csak egy lepényhalat. Az is azt mondta, hogy ő egy elvarázslott királyfi, hát én visszabocsátám, hogy úszna tova.
3: Azt mit sem kívántál tőle?
2: Nem én. Mit kellene kívánnom?
3: Jaj, hát mégiscsak hitvánság fottig itt lakni az húgyos csuportban, amelyel bűzlik s meg van undokodva. Bizony kívánhattál volna egy kis kunyhót. Elígy vissza, s hívjad őt, azt mond ő néki, hogy akarunk egy kis kunyhót, alig ha meg nem adja.
2: Á, hogyan is mehetnék vissza?
3: Ennye, végtére is kifogtad, s visszabocsátát. Azért, ha alig ha meg nem adja, elígy szaporán.
0: Az halász nem igen akart menni, hanem az asszony aránt sem akart rúgódózni, ezért kiméne az tengerhez. Midőn kiméne? Az tenger teljesleg zöld és sárga volt, és immár korán sem csillamodó. Oda ment, megállott, mondá.
2: Az ki markomban vala, tengernek lepényhala, feleségem Irzebil, többre vágy, mint nékem ill.
0: Odaúszott a lepényhal, s kérdék.
1: No hát, mire vágy?
2: Hogy kifogtalak volt, amondó az feleségem, hogy valamit kívánnom kellett volna. Ő meg már nem akar az húgyos csuporban lakni, hanem egy kunyhót akar.
1: Elígy haza. Már meg is van.
0: Hazamén az ember. Hát az asszony már nem ült a húgyos csuporban, hanem volt ott egy kis kunyhó, és az asszony az ajtó előtt ült egy padon. Kézen fogta az embert. Az asszony is mondá néki.
3: Jel, B felé, láddi, hát mégiscsak jobb ez így.
0: B mentek, s az kunyhóban volt is egy kis pitfars, egy szép kicsin szobas hálókamora, hol az nyoszoljájuk állott, és kohinya, és éléstár mindenféle házi eszközökkel, az legszebb és legjava készületel. Csupa ón, csupa sárga rész, annak rendes módja szerint. S hátul volt egy kis udvar tyúkokkal és kácsákkal, és egy kis kert zöldséggel és gyümölcsel.
3: Láddi, hát nem takaros?
2: Dehogy nem, csak maradjon is így. Most aztán boldogan fogunk élni.
3: Azt még meggondoljuk.
0: Azzal megvacsoráltak, és ágyba bújtak. Így múlt le 8 nap, az vagy 2 hét, és ekkor megszólalt az asszony.
3: Ide hallgass, jó ember, ez kunyhó fölötte szűkös, az kert is kicsin, az lepényhal ugyancsak ajándékozhatott volna valami tágasabb házat is. Jónkább lakoznék én egy nagy kű kastélyban, erígy az lepényhalhoz, adjon egy kastélyt nekünk.
2: Jaj, asszony, jó nekünk ez kunyhó, minek is laknók az kastély?
3: Enye, erígy csak, megteheti azt könnyűszerrel az lepényhal.
2: Nem lehet azt, asszony. Csak mostan adál nékünk azt kunyhót az lepényhal, nem lehet, hogy folyvást visszajárjak, hát ha megharagszik az lepényhal.
3: Erígy már! Na, bennünket az megillet, és meg is kapjuk, csak erígy szaporán.
0: Az embernek elnehezült a szüve, s nem akaródzott menni, és mondd el magában.
2: Már ez nem igazság.
0: De azért csak kiméne. Midőn az tengerhez ért, az víz teljesleg ivolaszín és sötétkék vala, és szürke és sűrven fölhabzó, és immár korán sem zöld, az vagy sárga, de még csöndes volt. Megállott az ember és mondta.
2: Aszki markomban vala tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem él.
1: No hát, mire vágy?
2: Nagy kőkastélyt akarlak hozni.
1: Erigy haza, már annak ajtaja előtt áll.
0: Indult az ember, gondolván, hogy haza megy, ám hogy odaért, ottan egy nagy kőpalota volt, s az asszony éppen ott volt az lépcsőn fölmenőben, és kézen fogta férjét, és mondta.
3: Jel B felé.
0: Az meg B ment az asszonnyal, hát az kastélyban volt egy nagy csarnok, annak padolatja márványkűvel kirakva, s egy sereg szolgas, azok kitárták az nagy ajtókat, s az falak ragyogtak szép kárpétákkal, s az termekben a székek és asztalok aranyból mind, és kristálcsillárok lógtak az mennyezetről, s mindűn szoba és kamora szölnyegekkel volt béterítve, s jó falatokból, s az legfinomabbia borból, annyi volt az asztalokon, hogy azok majd lerogytanak. S az ház mögött volt egy nagy udvarló és tehénistálóval. És az legszebbje hintókkal, és volt ott egy pompás nagy kert, szépséges virágokkal, és ízes gyümölcs termő fákkal, és egy jó fél mélyföld hosszú vadaskert, és abban szarvasok, s őzek, s nyulak, s mindőn, az mit csak emberfia kívánhat.
3: No, hát nem szép mindez.
2: Dehogy nem. Csak maradjon is így. Már most lakjuk a szépséges kastélyt, és legyünk elégedettek.
3: Azt még meggondoljuk. Egyet aluszunk rá.
0: Azzal ágyba bújtak. Másnap reggel az asszony ébredt először. Éppen pitymallott, és az ágyából körültekintve látta maga előtt a pompás tájat. Az ember nyújtózkodott még, és akkor az asszony könyökkel oldalba vágta üt, mondván...
3: Jó ember, kelj föl, és nézd már ki az ablakon. Láddé, miért is ne lehetnénk az egész tájéknak a királya? Erígy az lepényhalhoz, mink leszünk az király.
2: Jaj, asszony, hogyan is lennénk király? Én nem is akarok király lenni.
3: No hát, ha te nem akarsz, én akarok. Erígy az lepényhalhoz, király akarok lenni.
2: Áj, asszony, minek akarsz te király lenni? Ilyet én nem mondok neki.
3: Miért ne? Erígy, de tüstént, király leszek és punktum.
0: Ment hát az ember, s egészen elszégyelte magát, hogy az ő felesége királyasszony akart lenni.
2: Már ez nem igazság és nem igazság.
0: Ez csak gondolta, nem akaródzott mennie, de azért mégis oda ment. És ahogy kiméne a tengerhez, a tenger teljes legszürk és fekete volt, és hánytorgott a víz, és rothadó büdösséget árasztott. Megállott az ember, és mondta.
2: Aszki markomban van a tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem él.
1: Morált, mire vágy?
2: Király akar lenni.
1: Erígy haza, ő már is király.
0: Indult az ember, s hogy az palotához ért, hát az kastély igencsak megnövekedett volt, nagy kapuja volt, s az ékeségekkel pompázó volt. Az ajtó előtt istrázsa, és volt ott sok-sok vitéz, és dobok, és turumbiták. S hogy belépett, hát oda bent mindün csupa márvány, és arany, és pársankárpitok, és nagy aranyalmáriumok. Nyíltak az ajtók az termekbe, ott volt az egész udvari nép, az asszony ott ült egy aranyjal, diamanttal hányt magos trónuson, s volt egy nagy aranykorona rajta, s kezében királyi pálca, drága látos aranyból, s drága kövekből, s mindkét oldalán udvarhölgyek sorjáztak szép rendbe, nagyság szerint megálltott az ember, s kérdé.
2: Ha, te asszony, már most király vagy?
3: Igen, már most király vagyok.
0: Ámuldozott, s bámuldozott az ember, s hogy eleget álmélkodott, bámélkodott, így szóla.
2: Hát asszony, szép is az, hogy király lettél. Már most igazán semmi kívánnivalónk.
3: Dehogy nem. Eluntam időztömet és állapotomat, lehetetlen tovább kibírnom ezt. Erígy az lepényhalhoz, ha már király vagyok, császárnak is muszáj lennem.
2: Aj, asszony, minek neked császárnak lenni?
3: Jó ember, erígy az lepényhalhoz, császár akarok lenni.
2: Aj, asszony, császára nem tud ütenni, Olyat én az lepényhaltól nem kérhetek. Császárból csak egy van az birodalomban. Császárra nem tehet az lepényhal, az még őnéki sincsen hatalmában.
3: Micsoda? Én vagyok az király. Te meg az én jó emberem. Hát nem lódulsz azonnal? Erit csak, ha királyát tud tenni, akkor császárrá is tud. Én császár akarok lenni, és punktum. Na, erit már.
0: Így hát mennie kellett az embernek. S hogy elindult, riadalmat érzett, s hogy ment, azt gondolta magában.
2: Nem és nem. Ennek nem lesz jó vége. Császárságot kérni mégiscsak orcátlanság. Végül is meg fogja sokalni az a lepényhal.
0: Azzal kiméne a tengerhez, s a tenger egészen fekete volt. Sűrven folyós volt. És forni kezdett mélységiből. Hogy torlódnának az finyemonya bugyborékok, és támad a förgetek, hogy az csak úgy ürmény lett. És az ember elborzada. Megállott azért, és mondta.
2: Aszki markomban van a tengernek lepényhala. Feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem ill.
1: Na, hát mire vágy?
2: Aj, lepényhal. Feleségem császár akar lenni.
1: Jó van. Erígy haza. Ő már is császár.
0: Indult az ember, s hogy hazaért, hát az egész kastély csupa csiszolt márvány. Alabástromból faragott képekkel és aranyból való díszítésekkel. Az ajtó előtt katonák masíroztak, és turumbitáltak, és doboltak, és tamburusztak. Ha nem, odabent úgy sürögtek az bárok és grófok és hercegek, mint szolgák volnának, akkor kinyitották néki az ajtókat, az melyek a színaranyból voltak, és ahogy belépett, hát az asszony ottan ült egy toronuson, az egyetlen tömzsök aranyból volt, és jó két mélyföld magas volt, és volt az asszonyon egy nagy-nagy aranykorona, három könyök magas, és brilliáns kövekkel és kárbunkulusokkal rakva, s fél kezében jogar, másikjában országalmája, s mindkét oldalán testőrök sorjáztak nagyság szerint, kezdve az legnagyobb óriásoktól, az, kik jó két mélyföld magasak voltak, egészen a legparányig türpékig, az, kik mint kis ujjam akkorák voltak, és állott előtte sok-sok fejedelem és herceg. Megállt közöttük az ember, és így szóla.
2: Asszony, már most császár vagy?
3: Igen, császár vagyok.
0: Áldogáltott az ember, és jó szemügyre vevé az asszonyt, hogy alapost megnézegette, ezt mondta.
2: Jaj, asszony, de szép is az, hogy császár vagy.
3: Jó ember, mit átsorogsz itt? Most már császár vagyok. Most már pápa is akarok lenni. Erígy az lepényhalhoz, erígyél hozzá.
2: Jaj, asszony, mit akarsz még? Pápa nem lehetsz, pápa csak egy van az egész keresztény világban. Azt még ő se csinálhat belőled.
3: Jó ember, pápa akarok lenni, erígy tüstént. Azt akarom, hogy még ma pápa legyek.
2: Azt már nem. Már én ilyet nem kérek tőle. Nem vezet az jóra, otrombiság az ilyesmi. Pápává nem tehet az lepényhal.
3: Bugyuta vagy, jó ember. Császárra, ha tud tenni, pápává is tud tenni. Szedd a lábodat, én vagyok az császár, te pedig az én jó emberem. Hát nem lódulsz tüstént?
0: Megijedt az ember, és ment, hanem egészen lankat volt, s megrezzent, és megrémült, s térdei és lábszárán, akik rái összvekocódtak. Szél söpört végig mindaz vidék szerint, fellegek száguldottak, somájlott, miként estve felé. Az fáknak lombja lefoszlott, s az víz fort és ürmény lett, hogy néki zúdult az martnak, s az ember látta messziről az hajókat, az mint hánykodnak veszedelmökben, s nyargalnak az hullámokon. Az ég volt ott középütt egy kicsit kék volt még, hanem az láthatáron vöröslött, mint szokott volt nagy viharok idején. Megállott ő az parton, kétségektől s félelemtől környezve, s mondá.
2: Azt ki markomban van a tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem ill.
1: No, hát, mire vágy?
2: Jaj, pápa akar lenni.
1: Jaj, csak ennyi, elígy haza, ő már is pápa.
0: Indult az ember, S hogy hazaért, hát volt ottan egy nagy székes egyház, meg annyi palotákkal környül foglalva. Ő meg által nyomakodott az népeken, hát odabent ezer meg ezer gyertyától fény lett mindűn, az asszony pedig színaranyban öltözött volt, s egy még sokkal magasabb trónuson ült, környülötte az egyházi álladalomnak nagyjai, s mindkét oldalán egy-egy sorban gyertyák. Legnagyobbikuk oly vastag és magos, mint az leges legnagyobb torony, legkisebbikük, mint Szent János bogár, s az földnek mindön császára, s királya térdre borult előtte, s ruhája szegélyét csókdosták.
2: Asszony, már most pápa vagy?
3: Igenis, pápa vagyok.
0: Csak állt az ember, ámult és bámult, mintha csak az fényes napot néznéje. Az, mint így csodálkozott egy darabig mondá.
2: Aj, asszony, szép is az, hogy pápa lettél.
0: Az meg oly merevényen ült, mintha nyársat nyelt volna, s meg sem szólalt, meg sem biccent, szólt az ember.
2: Asszony, légy már most elégedett, hogy pápa vagy. Ennél több már úgy sem lehetsz.
3: Meglátom én azt még.
0: Azzal mindketten ágyba bújtak, de az asszony nem volt elégedett, s az nagyra vágyás nem hagyta őt alunni, mindegyre csak azon töprengett, mi lehetne még ő belőle. Az ember derekosan aludt, mintha csak egész nap loholt volna, hanem az asszony szemhunyásnyit sem tudott alunni. Sánykodott egész éjjel egyik oldaláról az másikra, s azon emésztette magát, mivé akarjon lenni még, de nem jutott eszébe semmi újabb dolog. Míg nem, elközelgett az napkelte, s hogy meglátta az asszony az pitymalattot, kihajolt az ágy fölött, és kinézett, s az ablakon által a napot látta fölkelni.
3: Jaj, hát ha én bocsáthatnék föl napot és holdat! Jó ember, kelj föl, erígy az lepényhalhoz! Én akarok lenni a jóisten!
0: Az ember javában aludt még, ám erre följött, úgyhogy kiesett az ágyból. Azt hitte füle csengett, kidörgölte szemiből az álmod, és kérdezte.
2: Asszony, mit is mondtál?
3: Jó ember, ha nem én bocsátatom föl az napot és az holdat, és el kell néznem, hogy mind kélt föl a nap és a hold, hát én azt ki nem bírom. És addig nem lészen egy nyugodt hórám, az míg nem én bocsátom fel őket magam.
0: És nagy haragosan tekintett az emberre, hogy az belé borzongott.
3: Erígy már! Én akarok lenni a jóisten!
2: Jaj, asszony! Azt a lepényhal meg nem teheti. Császárrá, pápává tehet, kérlek, szállj magadba, maradj pápa!
0: Dühösség szállta meg az asszonyt, hajfürtjei vadul röpködének feje környül, fölszakította mellén az inget, s hatalmasat rúgott az emberbe, s reárivalt.
3: Nem, én nem bírom tovább! Hát nem lódulsz tüstént?
0: Nadrágba bújt üstöllést az ember, s rohant, mindkinek szemét vették. Most már tombol. És örjöngött az vihar, úgyhogy az űlában is alig állhatott meg. Házak és fák dőltek, hegyek rendültek, szirtek zuhantak a tengerbe, s az égbolt fekete volt, mint szurok, dörgött, villámlott, s az tenger felhorgatva a torony és hegymagas fekete hullámokkal. S mindőjükön fehér tajtéknak taraja volt koronagyanát. Ordított az ember, s még így is alig hallotta önnön hangját.
4: Azt ki markomban vala, tengernek lepény hala, feleségem Ilzebül, többre vágy, mint nékem ill.
1: Mondd hát, mire vágy?
2: Ő akar lenni az jóisten.
1: Erigy haza, ott ül megint az húgyos suporban.
0: Ottan ülnek azolta is, mind az mái napiglan.

Lázár Ervin, a fába szorult hernyó. Hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfeljebb.

0: könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: törmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivalta a farkas.
3: Valaki szepeg,
0: megkegte a kecske.
4: Valaki sír,
5: kiáltott a róka.
6: Valaki zokog,
0: makogta a nyúl.
7: Valaki ri,
5: recsegte a borsz.
8: Valaki sírri,
0: cicogta az egér.
9: Valaki nyitatja az ekereket,
0: mondta a hős cincér.
10: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár. Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább.
1: Mentjük meg,
0: mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
11: Mentjük meg!
0: Vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ija és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van. Ja igen, és a katicáknak is.
12: De hogyan mentsük meg?
0: Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve. A róka röhögött.
2: Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi,
0: vélte a farkas. A róka heherészett.
3: Tanácsokat kell neki adni,
0: rebegte a kecske. A róka kacarászott.
6: Helikoptert kell bérelni.
0: Így a nyúl. A róka hahotázott.
6: El kell ugrani az ágig.
0: A róka rötyögött. Jelentette ki magabiztosan a cincér. A róka röhécselt.
10: Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hangutázol?
0: Mérgelődött a katica.
10: Hogyan nem vegyük már?
9: Talán neked nincs ötleted?
10: De igenis van. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
9: Na lám! Nem csak hét pecsed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoznak azon, hogy ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
9: Nem akarok megint herészni.
2: Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
10: Ho-ho!
0: Várod közben a katica.
10: Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
9: Na jó!
0: Egyezett bele a róka.
9: Szóval, nem rajtad, hanem rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica.
10: Egy hernyó,
0: kiáltotta.
13: Eléred,
0: kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
10: Még egy hangya kellene, egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra, épp elérné.
2: Látod,
0: mondta dühösen a cincér.
2: Nekem kellene legfelül lennem, én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megihet.

0: részett.
1: Ne vihogj! Rászkodik tőle a májam!
0: Mordult rá a borsz. A katica meg mérgelődött fent.
2: Ej, de buta vagy, te cincér! Hát azt hiszed, hogy ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk?
3: Azt!
0: Vágta rá a hős cincér.
2: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
0: Helyet cseréltek? A cincér ráállt a katica hátára. Persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a katica.
3: Érdekes, pedig én nagyobb vagyok.
0: Csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott.
1: A májam!
0: Mert hogy a róka megint csak röhítsett. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
4: Azt mondod, egy hangya kellene?
0: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér és a katica.
2: Igen, egy hangya,
0: mondta a katica.
2: Egy icipici hangya, akármilyen icurka-picurka.
5: Hey, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya!
0: Kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya se, vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót, sírhatott, ríhatott.

0: Krúdi Gyula, a Vitéz Szűrszabó. Abban a városban, ahol én születtem, lakott a legvitézebb szabó. Igaz, hogy az sem nadrágszabó volt, hanem szűrszabó. Szép, fekete, meg fehér szűröket szabott, kacskaringós tulipánokkal jó telet üzdelte. Hívták pedig Krotvai Mátyásnak a szűrszabót. Elmondom vitézségének a történetét. Azelőtt, mielőtt vitézséget elkövette volna, bizonyosan mindenki nagyot nevetett volna, ha Krotvai uramat vitéznek vagy bátornak hallja. Mert addig, no, amíg a vitézséget el nem követte, nem volt ő se bátor, se hős. Kis fekete gombóc emberke volt, olyan fényes szemmel, mint az egéré. Varta, varrogatta a szűröket, nagy szekeren vásárokra hordozta, és így csendesen éldegélt. De változtak az idők. Hirtelen nagy szél támadt, és megmozdult a föld, megmozdult a szív az emberekben, kiütött a szabadságharc. Minden épkézláb ember elment honvédnek, még az öreg emberek is a zászló alá gyülekeztek. Csak Krotvai Mátyás nem. Kérdezgették a szűrszabót.
1: Hát, maga, Krotvai uram, nem csap fel honvédnek?
0: A szűrszabó felfújta magát.
2: Már hogy mehetnék én, mikor mindenki elmegy? Ki maradt itthon, drága városunk védelmére?
0: Ezen azután nevettek az emberek. Mert hogy volna az elképzelhető, hogy a kis Krotvai egyedül védelmezze meg a várost, amikor olyan kicsi kövér volt? Elmentek a honvédek. Diadalmas csatáknak híre érkezett a városkába. Az otthon maradt asszonyok már csúfolni kezdték a szűrszabót.
1: Látja, Krotvai uram, most maga is ott lehetne, ahol a dicsőséget osztogatják. Ha nem volna olyan anyám asszony katonája.
0: Krotvai csak hunyorgott a szemével.
2: Majd eljön még az én időm is. Megmutatom, hogy nem vagyok olyan pifogya, amilyennek látszom.
0: A kis szabó addig emlegette az ő idejét, amíg az csak ugyan elkövetkezett. Egyszer híre jött, hogy ellenség közeledik a város felé. Másnapra már ott is volt egy század dragonyos katona. Hely, nagy volt a rémület a városban. Az asszonyok elbújtak a pincébe padlásra. Krotvai is éppen azon igyekezett, hogy kifut a városból a szőlőhegyre, és ott elrejtőzik valami présházban, amikor egy asszony a padlásablakból észrevette.
1: Hová lahal, Krotvai uram? Hát, nem megígérte, hogy megvédi a várost?
0: Krotvai Mátyás megingott, mintha mennydörgős mennykő csapott volna le előtte.
2: Igaz, bizaz.
0: Mormogta szégyenkezve.
2: Megígértem.
0: Most már nem ment a szőlőhegy felé, hanem a város közepe felé. A piac közepén ott voltak már a dragonyosok. Kipányvázták a lovaikat, és dideregve huhukoltak a tenyerükbe. Mert éppen kemény téli idő volt, a katonáknak pedig nem volt köpenyegük. Azt elhagyták valahol, amikor a honvédek megkergették őket. A dragonyosok kapitánya, egy nagy bajuszú, mérges ember, harsány hangon kiáltotta a piac közepén.
3: Jöjjön elő a bíró, mert mindjárt felgyújtatom a várost!
0: Krotvai, aki éppen akkor ért a piacra, félénk hangon, nagy torokköszörülések közepette, ezt mondta.
2: Engedelmével, Vitéz úr, nincsen itthon a bíró.
3: Hát hol van?
2: Elment könyörgök tüzérnek. Nagyot hallott, hát másnak nem használhatták.
0: A kapitány mérgesen pödörte a bajuszát.
2: Könyörgöm aláson, ne tessék ezt tenni. Agyon ütnek engem az asszonyok, mivel én vagyok megbízva a város védelmével.
0: A marcona kapitány végignézett a kis szűrszabón.
3: Kent védi a várost? Kent? Akkor Kentet húzatom fel a legelső fára.
0: Krotvai erre is csak azt felelte.
2: Ajaj, könyörgöm, ne tessék azt tenni, mert ki védi meg akkor a várost?
0: A kapitány már türelmetlenül kiáltotta.
3: Láncos, lobogos, elég legyen már! Ne szónokoljon annyit!
2: Pedig még volna valami mondani valóm, kapitány úr!
3: Ha már ki vele?
2: Hát, azt mondanám, hogy ha a kapitány úr megígérné, hogy nem bántja a várost, békén elvonul innen, akkor én ellátom téli gúnyával a katonáit. Úgy fáznak szegények, mint a verebek a fán!
0: A kapitánynak felvillant a szeme.
3: Kent talán szapó?
2: Mégpedig szűrszabó.
0: mondta büszkén Krotvai uram. A kapitány erre a kezét nyújtotta.
4: Helyes, áll az alkú!
0: Ott volt a Krotvai háza a piac közepén. A háború alatt összegyűlt a sok szűr a padláson, nem kellett senkinek szűr, hiszen mindenki honvédruhában járt. Krotvai lehozta a padlásra a sok szűrt, és mindegyik katonának adott egyet. Hely! Örültek a katonák a jó meleg szűröknek?
3: Megtartom az ígéretemet!
0: Szólt a kapitány.
3: Nem bántok senkit!
0: Megfúvatta a trombitát, és századjával kinyargalt a városból. A trombita szóra előjöttek az emberek. Krotvai a piac közepén állott, és büszkén mutatott a nyargaló ellenség után.
2: Ugye? Megkergettem őket? Mondja még valaki, hogy nem vagyok vitéz ember.
0: Ettől a naptól kezdve Krotvai uramat nem is hívták másképpen, csak így, a vitéz Szabó.

0: Az időjós. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hátudvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt.
1: A napsugarának rezgése, a felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szitta a felesége. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Amikor a szamár meglátta a díszes kíséretet, hátra csapta a fülét, és harsányan hármat ordított.
2: Mit hirdet a szamarat, Kend?
0: Kérdezte tréfásan a király a juhász. Amikor ilyen formán ordít, mindig eső lesz, felelte a juhász. Mátyás a csillagászhoz fordult.
2: Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz.
0: A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott körös körül az ég alján, és így szólt.
1: A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázda billegetők billegése mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy fél órát sem, nyakukba zúdult egy kiadós nyári zápor. Mátyás akkorát tüsszentett, majd levált az óra. Pedig szép, nagy óra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet.
2: A csillagász a szamár a csillagász.
0: Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.

0: Róka meg a tatú. Argentin népmese. Egyszer a róka meg a tatú egyességet kötöttek. A róka odaadta földjét a tatunak, hogy vesse be, a termésen pedig majd megosztoznak. És mivel a tatú nem állt valami okos állat hírében, a róka már jól erőle eltervezte, hogy fogja becsapni.
1: Az idején komám az lesz az enyém, ami a föld fölött terem, a tiéd pedig, ami alatta,
0: mondta a tatunak.
2: Jó van, pajtás, nagyon jól van!
0: A tatu krumplit ültetett, bőtermést takarított be, a róka meg csak haszontalan leveleken rágódhatott. A róka látta, hogy rossz üzletet kötött, ezért a következő évben mást ajánlott a barátjának.
1: Az idején az lesz az enyém, ami a föld alatt terem, a tiéd pedig, ami a föld felett, ez így igazságos.
2: Jó van, koma, nagyon jól, legyen, ahogy akarod.
0: A tatu buzát vetett, megtöltötte magtárát kalászokkal, szegény róka komának meg csak a sor gyökér maradt.
3: Nem fogsz többet becsapni,
0: gondolta a róka.
1: Az idén, mivel az előző években úgy is te jártál jól, az enyém lesz az is, ami a föld alatt, az is, ami a föld felett terem. A tiéd csak az lesz, ami középen nő.
2: Rendben van, koma. Tudod jól, hogy betartom a föltételeket.
0: A tatu kukoricát ültetett. A magtára megtelt csövekkel, a rókának pedig csak a kukorica címere, meg a sok gyökér maradt. Róka koma majd belepusztult a nagy koplalásba. Így bűnhődött meg gonosz szándékáért.

0: moha és páfrány. Hogyan vartak nadrágot? Mint aki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába Darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy láncsával. Moha meg páfrány összenézett, és vállat vont. Aztán megszólalt Moha.
1: Még nem köszöntél, Darázs.
2: Én most nem köszönök, mert Darázs rajzás van. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem.
0: És kirepült az ablakon.
3: Egészen rendes, Darázs. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat.
0: Amíg beszélt, az alatt tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult.
3: Nem akar égni. Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam.
0: Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott páfrány nadrágjába.
3: Mint a hátul valami megperselt volna.
1: Úgy bizony. Új nadrágot fogunk varni.
0: Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztót, ollót, cérnát, meg egy nagyfokú tűt. Kiszabták a nadrágot, aztán nekiveselkedtek, hogy összevarják.
1: De hogyan?
3: Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra.
0: Lemérte a cérnát, alig futotta a gombolyagból.
1: Na és most hogyan tovább?
3: Most befűzzük a cérnát a tűbe.
1: De hogyan?
3: Hát így.
0: Spáfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandós volt. Mindig elhajlott és sikongott. Na végre befűzték a cérnát. Moha újra megkérdezte.
1: De hogyan tovább?
3: Te tartod a posztót, én megvarrom.
0: Moha leült a posztóval a székre.
3: Nem így! Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül.
0: Moha tehát szabó módra az asztalra ült, és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, és mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha.
1: Így sohasem lesz nadrágod. Jobban tennénk, ha helyet cserélnénk.
0: Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt.
1: Most majd meglátod. A tűvel fürgén kell bánni.
0: Mondta Moha, és tüstén szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához. Onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. És ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg, korhat fatönk. Moha megbotlott benne. A tönkből kitódultak a darazsak. Élükön az iménti jó ismerősünk úgy hadonászott a fullánkjával, akár egy lándzsával, és egyenesen Mohára rontott.
2: Nincs velek vés! Most van a Darázs rajzás! Hurrá!
0: Moha meg sem fújta meg ütött ujját, már is futott vissza a tisztáson át, Darázs a nyomában. Ahogy Moha hátra nézett, elvesztette a tűt. Amikor befutott a szobába, páfrány azt mondta neki.
3: Te nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted.
2: Itt van, itt van!
0: Sipított a Darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Hullánkjában rárontott a két komára, és kiáltozott.
2: Itt van a rajzás ideje!
0: A két kis ember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát Darázs hullánkjába. Aztán megfogta, és oda tartotta a pusztót. Darázs fürgé munkához látott. Vart, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett. Még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát, és kijelentette.
2: De jó rajzásom, volt az idén.
0: És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk.
3: Ezt biztosan a fullánknak hagyta.

0: Minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karika gyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit érő legyen, mert soha ki nem találja elsze ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatózott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bísúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnálak el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, és egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csinálta. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres mindentudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: Gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz, te mindentudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy mindentudó. Mert hát, ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezzeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullantját. A királyné mit gondolt magával, mit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na! Most próbáljuk ki, hogy mit ér a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utat dolcsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghallotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: Bakó Ágnes, a sündisznó mégis olyan. A sündisznó egyszer meglátta, hogy a mezőn két kisbárány összedugja a fejét. Valamit csúgtak egymásnak, aztán az egyik jókedvűen jobbra, a másik meg balra szaladt. Körbe nyargalták a rétet, majd újból összedugták az órukat és nevettek. Milyen jól megértik egymást ezek a kisbárányok, gondolta, és oda kocogott hozzájuk.
1: Jó reggelt!
0: Köszönt, ahogyan illik.
1: Látom, játszotok, szívesen veletek tartanék, mert unatkozom.
2: Legyen kedved szerint,
0: mondták a kisbárányok.
2: Tarts velünk! Olyat játszunk, hogy összedugjuk az orrunkat, körbefutjuk a rétet, aztán újból összedugjuk az orrunkat, és nevetünk.
1: Szokatlan játék.
0: Vélte a sündisznó.
1: De hát kinek megvan a maga játéka. Nem nyargalok ugyan sebesen, mint ti, és nevetni sem tudok, de megpróbálom, mert nincs játszótársam.
2: Rendben.
0: Bólintottak a kisbárányok. A sündisznó vidáman közelebb kocogott, azzal összedugták az orrukat.
2: Jaj!
0: Sírtak fel a kisbárányok.
2: Miért tettem ezt? Hiszen nem ártottunk neked.
0: A sündisznó csak állt és csodálkozott.
2: Mi békés jószágok vagyunk,
0: mondták szomorúan a kisbárányok.
2: Soha nem bántunk másokat. Játszani akartál velünk, és amikor befogadtunk, megszúrtál.
1: Ó, nem!
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nem akarattal történt. Miért is bántanálak benneteket?
2: Azt nem tudjuk,
0: mondták a kisbárányok.
2: Okot nem adtunk rá, mégis felsebezted az orrunkat.
1: Nem szándékkal tettem,
0: motyogta a sündisznó.
1: Higgyetek nekem, nem vagyok olyan.
0: De a kisbárányok félrehúzódtak, összehajoltak, tanácskoztak, végül ezt mondták.
2: Ezután félni fogunk tőled. Menj máshová, kérlek. Nem akarunk már játszani veled.
0: Azzal elfordultak. A sündisznó bánatosan elkocogott. Ment, mendegélt bokrok alján, árokparton, egyszer csak szembe találta magát a kisborjúval.
1: Bú, bú,
0: mondta a kisborjú. A sündisznó megállt.
1: Téged is bánatért?
0: Kérdezte.
3: Az.
0: Felelte a kisborjú.
1: És miért?
3: Mert jobban szeretem az édes tejet, mint a rétfüveit.
1: Akkor miért harabdálod mégis?
0: Tudakolta a sündisznó, mert nem értette.
3: Kell.
0: A kisborjú panaszosan, szomorú szemmel nézett rá.
3: Anyám a tehén mondta ezt. Kell, hogy erősödjenek a fogaim. Bár azt mondta, a fű zamatos és ízes, én keserűnek és fanyalnak találom.
0: Ostoba ez a kisborjú, gondolta, azt teszi, amit nem kíván. Ha tejet inna, miért nem kér anyjától, a tehéntől, ahelyett, hogy a kesernyés füveket harabdálja. Ezt meg is mondta a kisborjúnak. Az csak a fejét lógatta. Később letépett egy újabb fűcsomót, és engedelmesen rágni kezdte.
3: Anyám a tehén nem ad több tejet, úgy mondta, nem teheti. Elértem azt a kort, amikor minden kisborjúnak meg kell kóstolnia a füvet. Így szokás ez a teheneknél ősidők óta. Nem lehetek hát kivétel, ezentúl magamnak kell táplálék után néznem.
1: Sajnállak,
0: mondta a sündisznó.
1: Keserves sors.
3: Az,
0: mondta a kisborjú.
3: De csak így válhat belőlem tehén, így lehetek majd nagy és erős. Egyszer mindenkinek el kell kezdeni a saját életét. Így mondta anyám a tehén, és én hiszek neki.
0: A sündisznó tele volt megértéssel és jó szándékkal.
1: Mit tehetnék, érted? Mit tehetnék, hogy jobb kedvű legyél? Ha a játék felvidist, örömest játszom veled. Nemrég tanultam a kisbárányoktól egy játékot. Ha ezzel szolgálatot teszek, megtaníthatlak rá.
3: Jó.
0: Kisborjú közelebb jött.
3: Bár számat első ízben keserítik meg a rétfüvei, még játékos a kedvem. Jöjj, játsz velem is, mint a kisbárányokkal.
1: Ez olyan játék,
0: mondta a sündisznó,
1: hogy összedugjuk az órunkat, aztán körbefutjuk a rétet, és nevetünk.
3: Búta játék,
0: szögezte le a kisborjú.
3: Bárányoknak való. Ám ha nem tudsz jobbat, kezdhetjük. Nyargalászni én is szeretek.
0: Azzal összedugták az órukat.
3: Mit tettél?
0: Kisborjú fájdalmasan feljajdult.
3: Azt ígérted, jó kedre derítesz, s ehelyett megszúrtál.
1: Ó, nem!
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nem szándékkal történt. Miért is bántanálak?
3: Nem tudhatom,
0: sírta a kis borjú.
3: Okot nem adtam rá. Mégis megsebeztél, holott jól tudod, milyen bánatos vagyok.
1: Akaratlan tettem, higgy nekem.
0: Motyogta zavartan a sündisznó.
1: Nem emlékszem arra, hogy megszúrtalak volna. Nem vagyok olyan.
0: De a kis borjú messze húzódott tőle.
3: Olyan vagy,
0: mondta reszketve.
3: Menj el, kérlek. Nem engedlek a közelembe. Ezután félni fogok tőled.
0: A sündisznó bánatosan elbaktatott. Ment, mendegélt az árok partján, nagy lapú levelek között. Egyszer csak szembe találta magát a kutyával.
1: Jó reggelt, kutyus!
0: Köszönt rá.
1: Állj meg egy szóra, kérlek!
0: Kutya felborzolta a szőrét. Hátsó lábát megfeszítve ingerülten kiáltotta.
2: Ne jöjj közelem! Nem tudok mit kezdeni veled. Kutya vagyok, és az orrom vezet jó szimatra. Ám ha hozzád érnék, baj szakadna rám. Megsebesítenél, és az fájdalmas.
1: Miért sebesítenélek meg? Miért okoznék neked fájdalmat?
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nincs szándékomban bántani téged. Higgy nekem. Szívemben melegség van minden élő iránt. Nem értem, miért húzódnak el tőlem, mégis azok, akikhez közeledem.
2: Ez a te dolgod.
0: Mordult rá a kutya, és elfordult. A sündisznó utána kiáltott.
1: Kutya, te bölcs vagy az állatok között. Te vagy az, aki az emberek nyelvén is értesz. Talán megmondhatod, miért vélnek olyannak, amilyen tudom, nem vagyok.
2: Mert mégis olyan vagy.
0: Felelte a kutya.
2: Magad mondtad. Kerül mindenki. Hogy miért? Honnan tudhatnám? Talán így kell lennie.
1: Ó!
0: Keseredett el a sündisznó.
1: Ki mondhatná meg nekem, miért kell így lennie?
2: Talán az ember.
0: Vélte a kutya.
1: Vezess hozzá, kérlek.
0: Esdekelt a sündisznó.
1: Hatalmas hangodat érti az ember. Ide hívhatod?
2: Jó.
0: Bólintott a kutya.
2: Megtenném, mert a szívem jó, bár kissé heves a természetem. Ám ha megtudtad, amit most nem tudsz, távozz is sietve. És most a kedvedért idehívom az ember.
0: A kutya hosszan és élesen kiáltott. A kiáltásra előjött az ember. Meglátta a sündisznót, és lehajolt hozzá.
1: Ó, ember!
0: Mondta a sündisznó.
1: Tanácsért jöttem. Mondd meg nekem, miért vagyok olyan, amilyen nem kívánok lenni? Miért szúrom meg azt, aki hozzám ér, és amikor melegség van a bensőmben, és nem harag? Hogyan és mivel szúrom meg azt, aki hozzám közeledik?
0: Az ember meghallgatta a sündisznót, majd szapora szavakkal hosszan beszélt. A sündisznó nem értette, amit mondott, de állt és hallgatta. Biztosra vette, hogy okosan és igazat szól. Később az ember visszament a házba.
2: Hallottad?
0: Mondta a kutya.
2: Ilyennek formált a természet. Mehetsz utadra.
1: Megyek.
0: Felelte a sündisznó.
1: Bár nem értettem az ember szavát, de megnyugtatott.
0: Azzal útnak indult a réteg felé. A szél sokáig utána vitte még a kutya hangját, és amerre ment, súgva beszéltek hozzá a füvek, virágok, mozduló levelek. Figyelte a szavukat. Érteni most sem értette, amit hallott, de mindinkább sejtette, mit mondhatott neki az ember. Később, hosszú, fáradtságos út után a rókával találkozott. És akkor egyszerre megértette mindazt, amit egy napon végül is mindenkinek meg kell értenie. A sündisznóknak például azt, hogy tüskés a fejük, a nyakuk és a hátuk is. A tüskék pedig csak úgy egyszerűen előbújnak a bőrük alól, és élesek és szúrósak, és jó is, hogy olyanok, mert mit is kezdene nélkülük? Ezt mind abban a pillanatban értette meg, amikor a róka megtámadta. Heves küzdelem volt. Hosszú harc után a róka volt az, aki kiáltozva menekült, és sebzett orrát nyaldosta. A sündisznó megpihent a levelek árnyékában, és ezt gondolta.
1: Érdekes dolgok vannak igazán. A bárányok azt mondták, ők békés jószágok. Ők már tudták, milyenek, én meg nem tudtam. És játék közben megszúrtam őket, és megsebeztem a kis borjút is. Azt csak én tudom, hogy nem akartam. Ezentúl kerülni fogom őket, mivel nem szeretnék fájdalmat okozni nekik. De amíg velük játszottam, tanultam valamit. Olyat, ami nélkül elpusztulnék. A kutya bölcs. Ő megértette, az emberek szavát, és ezt mondta nekem. Ilyennek formált a természet. Most már nem gondolkozom azon, hogy miért. Így is jó. És ha jó, örülök annak, hogy ilyen vagyok.

0: Dobok kalandjai. Találkozás háp-háp kacsával. Pikpok, a kis pingvin a hóviharok szigetén lakott. A pingvinek megszokott életét élte. Reggel kiúszott a többi pingvinnel együtt a tengerre, megevett két nagy kövér halat, s hozzá még minden kisebbet, délután pedig a pingvin sétányon sétálgatott a jéghegy, meg a hajó töröttek sziklája között. És... biztosan nyugodtan érdegélt volna tovább, ha egy alkalommal a nevetőbálna öbölben nem találkozik háp-háppal a világjárt vadkacsával. A kis Pikpok most látott életében először ilyen különös dolgot, ami úszni is tud, meg repülni is, és rémülten hápog hozzá.
1: Ne hápog már, mert meghasad a fülem a hápogásodtól.
0: Háp-háp. Ártatlan szemeket mereztett.
2: Bocsáss meg, kérlek, de hápognom kell. Hát
1: akkor nem lehetne, hogy valahol másut hápogsz, és nem éppen itt?
2: Hát nem hápoghatok másut, mert éppen itt vesztettem el a csapatomat. Mi lesz most velem, jaj, szegény fejem? De...
1: Jó van. Nyugodj meg, ne sírj már, nyugodj meg.
2: Könnyű azt mondani, hogy nyugodj meg. Nálatok olyan hideg van, hogy... náthát kaptam.
1: Egyáltalán, hogy kerültél ide, és tulajdonképpen honnan jöttél?
2: Én? A kék tó mellől jöttem. Jártál ott valaha is?
0: A kis Pikpok megvakarta a füle tövét.
1: Kék tó. Kék tó. Hát nem tudom. Nem nagyon emlékszem, és különben is ne haragudj, de elég gyenge vagyok földrajzból.
2: Hát, ez kár. Nagy kár, a kék tó a legszebb tó a világon. Én mondom neked, kész csoda, milyen szépek ott a naplementék, és milyen csodálatosan dalolnak a fülemülék, és milyen mámorítóan illatoznak az ibolyák, egyszerűen szerelmes vagyok a kék tóba.
0: Ebben a pillanatban az öböl felett megjelent egy csapat vadkacsa, és a vezetőjük, a gácsér, meg a többiek is. Hápogni kezdtek.
3: Itt vagyunk!
4: Utálunk.
0: Gyere ide! Haló! Gyere! Repülj ide!
2: Meg vagyok mentve!
0: Háp-háp! Rá sem hederítve a pingvinre... felszállt a levegőbe.
1: Várj! Mondd meg nekem, hogy hol van az a tó!
0: De háp-háp! Csak tüsszentett egyet! Megrázta a farkát, és csatlakozott a csapathoz.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: De hogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. Két kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a Hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsony? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dallama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén?
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied?
0: Mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: Igen, néz ki rá jól. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
1: Mi az a feltétel?
0: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvedhed legyen. S ha őt királyné asszonyát eszed, megmutatom valaki út az erdőből.
2: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leány a tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak reát tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a menyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kis ingeket vart fehér sejemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkánságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arra felé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elröpültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
3: Hol vannak a bátyáid?
4: Ó, édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
2: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
4: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek és megkeresem fivéreimet.
2: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reá következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyú bőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült, és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tartható

0: az örömök.
1: Itt pedig nem maradhat.
2: Ez haramiák tanyája.
1: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
3: És ti nem tudtok megoltalmazni?
1: Nem.
2: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
1: Akkor is csak negyed órára.
2: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
1: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
0: Sírva fakadt a húgocska és megkérdezte.
3: És nem lehet megváltani benneteket?
1: Nem.
2: Annak nagyon szigorú próbája van.
1: 6 évig nem szabad megszólalnod.
2: Nem szabad nevetned.
1: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
2: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
1: Akkor hiába fáradtál.
0: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyúképiben kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai odamentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
4: Ki vagy? Gyer le hozzánk! Ne félj, nem bántunk!
0: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
4: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
0: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
4: Who are you? Wo bistu? Keskütü feisi?
0: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve, és belészeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára, és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
4: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
0: És a király anyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
5: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud. Hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
0: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta,
4: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Az ilyesmi nem telhetik tőle, és ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
0: De amikor a vénasszony a 3. újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja voltam a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágjához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A hattyúk odahussantak és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette hattyúszárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta:
3: drága férjem, immár beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
0: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, s a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a hat fivérrel sok-sok esztendőn át.

Édesapám keresztelője. Mikor az apámat keresztelték, 15 esztendős voltam. A bába elküldött, hogy hozzak egy korsó vizet a tatrankból a keresztelőre. Elmentem a tatrankhoz, de a víz egészen be volt fagyva. Ütöm az öklömmel, nem törik be. Ütöm a sarkammal, nem törik be. Kapom a fejemet, s betöröm a jeget. De a fejem beleszorult. Megmerítem a korsót, és megyek hazafelé. Hát, három csíki cséplő úgy csépel a fűzfákon, hogy a szem mind fönnakad, de a szalma lehullik a földre. Mondom nekik, adjon Isten kárba cséplők! Azt válaszolták nekem, Isten hozott fejetlen láb. Kapok ide, kapok oda, hát a fejem sehol nincs. Visszamegyek, s látom, hogy a fejem bogáncs kóróból lábat csinált, úgy csúszkál a jégen. Eleget intem, hogy jöjjön vissza hozzám, de nem akar. Kapok egy követ, meghajítom, letört mind a két lába. Helyre teszem a fejemet, s hazamegyek. A bába jól megszidott, miért maradtam annyit? Tégy a szekérre 12 köböl búzát, mondja, s vidd a malomhoz. Őröltesd meg, hadd süssünk egy hamuba pogácsát apát keresztelőjére. Felrakom a búzát, befogom a 12 ökröt, megyek a malom felé, hát egy süppedésben megreked a kerék. Eleget hajtom jobbra, eleget balra, az ökrök nem bírják. Leszedem a búzát a szekérről, befogom az ökrök helyett, az ökröket felteszem a szekérre, elérek a malomhoz. De a malom nincs odahaza. Elment eprészni. Felütöm az ostornyelet az ökrök elejébe, kimegyek a hegyre a malomért. Hát, akkora epreket lelek, mint egy-egy fekete csíki fazék. Eprészgetek, eprészgetek. Egyszer eszembe jut, hogy a malomba küldtek, visszatérek. Hát, az ostornyelemből egy sudárfa sarjadt. A tetején seregé fészkelt, ki is költött 12 fiat. Felhágok a fára, hogy a madarakat kiszedjem. Hát, egy nagy lyuk van a fán. Dugom egyik kezem, nem fér. Dugom mind a kettőt, úgysem fér. Dugom a fejemet, beleférek a fába. Gondolkozom, mit évő legyek ennyi szép madárral. Zsiribice kötéllel össze volt kötve az ingem. Belerakom a madarakat a kebelembe. Gondolkozom, hogy bújjak ki a fából. Dugom a fejem, nem fér úgysem. Eszembe jut, hogy van egy baltácskám, elfutok haza, és kivágom magam a fából. Kimegyek a fa tetejére, gondolom, le sem szállok, most tudok repülni, megbír a 12 seregé. Repülök az old fölött, 200 némos a vízben. Fölnéznek, csodálkoznak, okhár, okhár, mondják. Gondoltam, azt mondják, oldjam meg a gatyán kötelét. Megoldom, kirepülnek a seregélyek, beesem a Dunába. Annyi halat kiütöttem belőle, 12 esztendeig hordták vastalpú szekérrel, mégsem jutottak a végére. Csóré cigánygyerek, kinek ingye sosem volt, kebelében hordta el a fogyatékát. Nagy bajjal hazajutok. Ott apám elvert és elkergetett. Elmegyek Markosba szolgálatot keresni. Találok egy jó gazdasszonyt. Elpanaszolom, hogy szegény, árva gyerek vagyok, se apám, se anyám. Megszánt az asszony, és befogadott. Kását adott ennem, egy zsiribice kötelet, hogy az ingem kössem össze. Befekszem a sútba, mindjárt el is aludtam. Volt az asszonynak egy hamis ura. A kocsmában többet ölt, mint odahaza. Szerette a muzsikát, hazajön, s kérdi, miféle gyermek ez, azt mondja az asszony, szegény árva, befogadjuk szolgálnak. Ráhagyja az uras, kérdi, enni adtál-e neki, mondja az asszony, adtam a kásából, a maga részét meghagytuk. Az asszony eléteszi urának az ételt. Az ember azt mondja nekem, gyere fiú, egyél, és a korbácsot a vállára vetette. Én eleget könyörögtem, hogy nem eszem, mert ettem. Nem volt elég neki, ennem kellett. Erőltet, erőltet a korbács a vállán, mindjárt gondoltam, hogy rossz ember. Veszem a kását, teszem a kevelembe, hadd maradjon másnapra. Eszik a gazda, jól lakik. Mikor jól lakott, előveszi a hegedűt, hogy táncoljak. Eleget jajgattam, hogy nem tudok táncolni, de a korbáccsal megsuppantott. Akarom, nem akarom, szöktem ide, szöktem oda, táncoltam. A zsiribice kötél elszakad, a kása kiömlik a földre a kebelemből. Megállj, tolvaj! Már előre meglopsz! Kap a korbács után. De még a nyelét nem fogtam, meg kiugrom az ajtón, meg sem állok Szent Györgyig. Ott beszegődöm egy jó gazdához. Kiküld a lovakkal a gyepre. Őrzöm a lovat. Voltak ott más gyerekek. Összebarátkoztunk, játszunk. Ostorokat fonunk, rittyengetünk. A lovak bemennek a tilalmasba, elhajtják őket. Jön a gazda, megfenyeget, hogy a ló lábához békjóz, ha nem őrzöm. Nem hallgattam rá. Hát egyszer elkap, és oda békjóz a lóhoz. Megy a ló, megyek én is. Áll a ló, állok én is.
Fogom a békjút, hogy levegyem, nem jön. Fogja a ló, lejön. Felhúzom a ló békjúját a magam lábára. Elfutok, kökösig. Ott éppen szénatakarás volt. Felhágok egy szénabogja tetejére, meg ne egyenek a farkasok. Hát a bogja tetején 12 farkas kender tilol 12 pörölyjel. Tartsd a hátat, hadd tiloljalak meg, szól rám a legöregebb farkas. Majd az apád, mondom, aztán azzal leugrok a bogjáról, s futok hazáig. A békjót apám vette a lábamról. Ha nem hiszitek, megmutatja.

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Binnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszó vödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosóport öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent, egy degeszre tömött, szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
2: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
0: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az automosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre automosó készletét. Most már igazán csak egy lemosni való autó hiányzott.
1: Mossuk le a két rollert!
0: A járgányok hamarosan csillogtak-villogtak a napon.
3: Azért a roller mégsem autó.
1: Mossuk le a két homokozós dömpert!
0: Találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsikat, és egy-kettőre el is készültek vele.
2: Nem csillog.
4: És nem villog.
1: Mossuk le a dombon túli bácsi kocsiját.
4: Hurrá!
0: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A dombon túli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röpdösve csorgatta a habos kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűikkel, csak úgy csikorgott, meg nyikorgott, meg vicsorgott belé.
4: Csuda szép lesz.
2: Hogy fog ő ülni?
3: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
0: A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
5: piszkos, gazember, csirkefogó kölykei! Ezért megfizettek! Csupa karcolás a vadonatúj karosszéria! Ez egy vagyomba fog kerülni nekem! Megőrülök!
3: Úgy látszik, nem tetszik neki.
4: Pedig csuda szép lett.
3: Kis hab maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi.
1: Se baj, srácok! Holnap lemossuk a hátulját is. Talán nem lesz ennyire ideges.

0: Kis Palinta. Volt egyszer egy fiúcska, úgy hívták, hogy Palinta. Volt egy kis kerekes ágya, abban aludt éjszaka, meg délután is, ha éppen fáradt volt. De ha nem volt fáradt, anyjának fel alá kellett tologatni a szobában, s ezt a kis Palinta soha meg nem unta volna. Egyszer egy éjszaka is ott feküdt a kerekes ágyában, és semmiképp sem bírt elaludni, az édesanyja meg már réges-régen az igazak álmát aludta a maga mennyezetes ágyában.
1: Anya!
0: Rikkantotta a kis Palinta.
1: Utazni akarok!
0: Édesanyja kinyújtotta álmában a karját, és úgy tologatta ide-oda a kerekes ágyat. Ha belefáradt, és kezdte volna abba hagyni, a kis Palinta nagyot kiáltott.
1: Még!
0: És akkor folyt tovább megint a tologatás. Hanem a végén az anya olyan mélyen elaludt, hogy a kis Palinta hiába ordított torka szakadtából, ő már egy kukkot sem hallott belőle. Egy kis idő múlva benézett az ablakon a hold, a jó öreg hold, és olyan, de olyan bohókás dolgot látott, hogy alig hitt a szemének, meg is törölgette a ködmene szegélyével, hogy nem álmodik-e, mert ilyet még életébe sosem látott. Ott feküdt ugyanis a kis Palinta nyitott szemmel a kerekes ágyában, és az egyik lábacskáját, mint valami árbócot, a magasba nyújtotta. Ingecskéjét lehúzta, és mint egy vitorlát, a lába kis ujjára akasztotta, egyik csücskét meg a kezébe fogta, és dagadt képpel elkezdte fújni. A kerekes ágy lassan megindult, végig gurult a padlón, föl a falon, fejjel lefelé végig a mennyezeten, aztán a másik falon vissza.
1: Vég!
0: Rikkantott a kis Palinta, ahogy leért a padlóra, és megint földagasztotta a képét, megint elkezdett fújni, és a kerekes ágy megint megindult a falon, föl, falon le. Szerencséje volt a kis Palintának, hogy éjszaka volt, és a föld is a feje tetején állt, mert különben bizony könnyen a nyakát törhette volna. Amikor már harmadszor utazta így körbe a szobát, a hold hirtelen az arcába kukkantott.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még! Nyisd ki az ajtót! Végig akarok utazni a városon. Azt akarom, hogy mindenki lássa, hogy utazom.
2: Mit képzelsz? Nem tudok én ajtót nyitni?
0: Mondta a jó öreg hold, de azért egy hosszú sugarát beküldte a kulcsukon. Azon a kis Palinta kigurult a házból. Csöndesek, néptelenek voltak az utcák, a magas házak némán álltak a holdvilágban, és fekete ablakaik bambán bámultak a levegőbe. Embernek azonban nem volt se híre, se hamba. A kis Palinta nagy zörgéssel gurult tova kerekes ágyában az utcákon, a jóságos hold meg mellette baktatott és világított neki. Így mentek utcáról utcára, de sehol egy teremtett lelket se láttak. Ahogy a templom előtt elhaladtak, a torony tetején a nagy aranykakas hirtelen kukorékolt egyet. Erre megálltak.
3: Sőt, kukorékoltam!
1: Hol vannak az emberek?
3: Elusznak! Majd, ha a harmadikat is kukorékolom, akkor fog felébredni az első ember!
1: Azt én nem bírom kivárni! Gyerünk az erdőbe! Legalább az állatok lássák, hogyan utazom!
2: Kisöcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Azzal fölfújta a képét, a jó öreg hold meg világított, kimentek a város kapuján, végig a sötét földeken, be az erdőbe. A hold csak nehezen bírt haladni a sok fa közt, és elmaradozott, de aztán összeszedte magát, és újra meg újra utolérte a kis Palintát. Az erdőben csönd volt, és nagy magányosság. Állatot nem lehetett látni, se szarvast, se nyulat, még egy egérkét se. Így mentek mind tovább és tovább, fenyveseken át, bükkösökön át, hegynek föl, völgynek le, a jó öreg holdot kocogott a kerekes ágy mellett, és minden bozótba bevilágított, de állatnak nyoma sem volt, csupán egy macska ült fent egy tölgynek tetején, és villogtatta a szemét. Erre megálltak.
1: Ez a kis cirmos. Jól ismerem, a csillagokat akarja utánozni.
0: Ahogy tovább mentek, velük ment odafent a macska is, fáról fára ugrálva.
1: Hát te mit művelsz ott?
4: Nyáó, kivilágítok.
1: Hol a többi állat?
4: Alusznak. Figyelj csak, hogy horkolnak, hallod?
2: Kisöcsém, nem volt még elég?
0: Fölfújta a képét, az öreg hold meg világított, így mentek tovább, ki az erdőből, át a pusztaságon, egészen a világ végéig, és ott aztán bele egyenest az égbe. Az volt csak a jó mulatság. Valamennyi csillag ébren volt, valamennyinek a szeme nyitva, valamennyi csillogott, villogott, az egész ég egyetlen ragyogás volt tőlük. Kantotta Palinta, és begördült a nagy fényességbe olyan sebesen, hogy jobbra-balra csak úgy potyogtak lefelé a csillagok ilyettükbe.
2: Kisöcsém, nem volt még elég?
1: Nem, világíts!
0: És láttatok már ilyen? Keresztül hajtott egyenest a jó öreg holdnak az orrán, úgyhogy annak egészen elsötétedett az arca tőle.
5: Fúj! Mindennek van határa.
0: Azzal elfújta a lámpását, és a csillagok is mind becsukták a szemüket. Egyszeriben elsötétült az ég, olyan sötét lett, hogy az orra hegyéig sem látott az ember.
1: Hé! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Csak hogy a holdnak nyoma veszett, és nyomuk veszett a csillagoknak is. Mind hazamentek lefeküdni. Most aztán nagyon megszeppent a kis Palinta, hogy ilyen egyedül maradt az égen. Megragadta az inge csücskét, jól földagasztotta a képét, fújt, fújt, és görgött össze-vissza a kerekes ágyával. Ide is, oda is, előre is, hátra is, de hiába. Senki nem látta, hogy utazik, se az emberek, se az állatok, se a csillagok.

0: Végül aztán odalentről, egészen lentről az ég aljáról valami kerek, piros posgás arc pillantott föl rá. A kis Palinta azt hitte, jó öreg Holt kelt föl újra.
1: Világíts! Világíts!
0: Fölfújta a képét, keresztül kasul száguldott az égen, egyenesen neki annak a piros arcának. Az pedig a nap volt, akkor kelt fel a tengerből.
2: Nocsak, öcskös!
0: És izzó tekintetével belenézett a kis Palinta arcába.
2: Mit művelsz te itt az énegemben?
0: Azzal nyakon csípte Palintát, és belehajította a nagy-nagy vízbe. Aztán? Hogy mi történt aztán? Hát már elfelejtetted. Ha véletlenül arra nem evezünk te meg én, és ki nem halásszuk, csónakunkba nem vesszük a kis Palintát, bizony könnyen a tengerbe fúlhatott volna.

0: A medve és a muzsik. Orosz népmese. Összebarátkozott a medve és az ember, és elhatározták, hogy közösen vetnek répát. Azt mondja az ember.
1: Enyém lesz a gyökere, a tied, Misa, a szára.
0: Szépen meg is nőtt a répájuk. A muzsiké lett a répa. Misának csak a levele jutott. Misa morgulódott, de semmit sem tehetett.
2: Nem fel.
0: A másik évben megint hívta az ember a medvét.
1: Vessünk ismét közösen.
2: Vessük, csak hogy most a tiéd legyen a szára, és enyém a gyökere.
0: Mondta Misa.
1: Rendben van.
0: Egyezett bele a furfangos ember.
1: Legyen a kívánságod szerint.
0: Ez évben búzát vetettek. Mondhatom, jófajta búzájuk termett. Az emberé lett a szára meg a kalásza, Misáé pedig a gyökér. Az időtől fogva megszűnt a barátság a medve és az ember között. Itt a vége. Fuss el véle!

0: سیگال نشه. Volt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Kis házikóban éldegéltek kettecskén, egy nagy pusztaságban. Szegények voltak, mint a templom egerei. Az öreg ember hol ide, hol oda járt munkába, de pénzt nem sokat látott. Amit kapott, két felé osztotta. Az egyik felét eldugta egy ócska harisnya szárba. Így tett éveken át. Egyszer azt mondta az öreg asszonynak.
1: Asszony, vigyázz a pénzre. Jó lesz majd, ha eljön a tél.
0: Na, egy szép napon elment hazúról az ember. Egyszer csak kopog valaki. Öreg vándor áll a kapuban, alamizsnát kér. Az öreg asszony behívja, vacsorát ad neki, és megkérdezi, hogy hívják.
2: Tél a nevem.
3: Ha te vagy ez a tél, apu, akkor a téd ez a sok pénz.
0: Előhúzta a harisnya szárat, amely majd szétrepett az aranyaktól. Csodálkozott is az öreg tél, de persze eltette a harisnyát, és odébb állt. Amikor a házigazda hazaért és asztalhoz ült, az asszony megszólal.
3: Itt járt tél, apu, elvitte a pénzt.
1: Mit beszélsz? Csak nem adtad oda a pénzt valakinek.
3: De hogy nem? Egy öreg járt itt. Azt mondta, tél a nem. Odaadtam neki a harisnyát.
1: Koldusbotra jutottunk. Most aztán szedhetjük a sátorfánkot.
0: Na, azonnal szedelőzködtek és ott hagyták a házikót. Csak az ócska ajtót vette hátára az öreg, hogy útközben azon aludjanak. Egy árva garas nélkül bolyongtak az országúton. Ott érte őket az éjszaka. Nem volt hol álomra hajtani a fejüket. Egy vénséges vénfa került az útjukba.
1: Itt fogunk aludni.
0: Mondta az öreg, s azzal ajtóstól felmászott a fára, és maga után húzta a vénasszony. El is aludtak a fa tetején. Egyszer csak lábdobogás verte fel őket álmukból.
1: Valaki jön,
0: mondta feleségének az öreg.
1: Maradj csöndben, egy szót se szólj, még ha leszakad is az ég.
0: Azzal kidugta a fejét, hogy lássa, mi történik. Emberek gyülekeztek a fa alatt.
4: Ez a hely épp a legjobb a tűzrakásra. Itt nem érhet el az eső.
0: Elemózsiát szedtek elő, és falatoztak. Kapitányuk megparancsolta, szedjék elő a húzt. Kiforgatták minden zsebüket. Ámult-bámult a mi emberünk a fán. Velük együtt számolta a sok lopott aranyat. A kapitány mindnek adott egy keveset, és a javát megtartotta magának. Egyszer csak veszekedés tört ki odalenn a zsákmányon. Az egyik rabló felkiáltott.
5: Az ördög vigyen el benneteket!
0: Nosza gondolt egyet az öreg, közéjük dobta az ajtót, és nagyot rikkantott.
1: Ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.
0: Jaj, de megijedtek a rabló. Futottak, mint a veszekedett, ott hagytak csapott papot. Az öreg meg a felesége egy-kettőre lemászott a fáról, összeszedték a pénzt.
1: Na, most már nincs mitől félni. Ha akar, háromszor is eljöhet az a télapó.
0: Hazavitték a sok aranyat ócska putriukba, míg ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: A szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat. Mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle.
1: Ha, te ki vagy? S mi vagy, te vilek?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, azt el én is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen lél én többet tudok.
0: Mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akart ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy átdobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt estébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogyha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életemnek.
1: Ennek a fel sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas.
3: Hát te hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, rejtsd kereszt! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De már én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Elfélj csak, gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van!
3: Gyere csak, gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lép még az oroszlán, nagy nehezen. De mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult, akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult, és megdögött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt. A farkasnak ki volt át a szája, és az oroszlán azt hitte, hogy reál vigyorog. Nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán.
1: Hiszen neked nevetség, de nekem ilyettség?
0: Azzal ott hagyta a farkast hátas embert nézni világgá szaladni. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Kosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy japánka éldegélt.
1: De jó lenne, ha volna itt még egy japánka. Ketten lennénk akkor itt. De jó lenne akkor itt. Hát nem baj. Eszegetek kompótot,

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félrecsapta, úgy látszik többször is a mogyoróhé fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj.
0: Mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban.
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
4: Ostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
4: Mi jut eszedbe a csillagokról?
2: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéji bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinnie a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
5: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
5: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
5: Vak vagy te.
2: Ellenkezőleg. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
5: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
5: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Itt ad, itt az. Miért nem mászol ki?
5: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
5: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
5: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja.
5: És hogyan jöttél ki?
2: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
5: Te innen kiugrottál?
2: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a verem fal felénél alig jutott magasabbra.
2: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
5: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
2: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd. Ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta, aha, gondolta.
2: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
2: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
2: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
2: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hón alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
1: Jaj, de megijedtem.
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
2: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
2: Hát, azon nem csodálkozom.

0: kell ülne. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
1: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit sérnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
0: Mit csináltál vele?
1: Nem érted? Meghupáltam.
0: Az meg mit jelent?
1: Azt, hogy megvertem.
0: Te, a rókát.
1: Én hát? Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
0: Mire tanítani?
1: Móresre.
0: Ad mi?
1: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az irháját, azaz, hogy látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt. És már kapta is ki a kezemből. Felugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: Te is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültövön is pöcköltem. Íje. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofon. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedden. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szalbajszával?
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak!
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy te, Perna Hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődnöm, né?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka az ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A fülcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az írhád? Mert ha fültöven is peckőlek, mint a múltkor az egér, akkor két érdig nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj

0: nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
1: Most kell hazajönni, te egerek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
2: Mit kiabálsz? Dolgom volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
1: Hát persze.
2: Nélkülem elpusztultak volna.
1: Hazudsz! Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
2: Ja, az! Az meg lehet.
0: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: két béka. Az egyik Oszaka város mellett lakott egy gödörben, a másik pedig Kiotó mellett, egy patakban. Mit gondoltak, mit nem, mind a kettőnek nagy kedve kerekedett, hogy világot lásson. Az egyik béka, amelyik Kiotóban lakott, szerette volna látni Oszakát. A másik pedig, amelyik Oszakában lakott, az meg szerette volna látni Kiotót. Egymást nem ismerték, soha egymásnak hírét sem hallották, s íme mégis egyszerre, egy pillanatban gondoltak erre az utazásra. Egy órában indult mind a kettő a nagy útra. Mentek, mendegéltek, hát bizony csak lassan haladtak, s mert hogy volt egy szörnyű magas hegy is a két város között. Bizony sok idő telt belé, amíg annak a magas hegynek a tetejére kiértek, de bezzeg, elcsúszdálkozott mind a kettő, mikor ottan meglátták egymást.
1: Ágy Isten!
2: Hát, te hova indultál, testvér?
1: Én bizony, szeretném meglátni Oszaka várost.
2: Hogyan? Bizony! Lalám, én meg Oszakából indultam azért, hogy lássam Kiotót, a Mikado híres városát.
1: Egyede jó!
0: Ott mindjárt leültek, megbarátkoztak, ettek, ittak, mulattak, még táncra is kerekedtek. Tánc után pedig leheveredtek a jó magas fűbe, s pihentek, aztán elkezdtek beszélgetni.
1: Nalám! Erről a hegyről jól lehetne látni mind a két várost, hogyha fel tudnánk állani a lábunkra.
2: Hiszen azt megtehetjük. Álljunk fel a hátsó lábunkra, az első lábunkkal öleljük által egymást, fogodzunk meg jó erősen egymásba, te nézz Oszaka felé, én nézek Kiotó felé, akkor legalább nem kell tovább fáradnunk, anélkül, hogy oda mennénk, mind a ketten látjuk egymás városát. Mit szólsz hozzá?
0: Tetszett a terv. Egyszeriben talpra ugrottak, felálltak, összefogóztak, s néztek egyik erre, másik arra. Azám, csak hogy a fejüket, amint felemelték, mind a kettőnek a szeme hátrafelé fordult. A kiotói béka, amelyik háttal volt Kiotónak, Kiotót látta, az oszakai béka meg Oszakát látta.
1: Mitani? Hiszen Oszaka kivileg éppen olyan város, mint Kiotó.
2: No, hallod, engem is, micsoda, hiszen Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Na, azért igazán kár volt kimászni ennek a hegynek a tetejére.
0: Le is mondottak egyszeribe arról, hogy tovább menjenek. Még jól kimulatták magukat, ettek, ittak, pihentek egyet, azzal aztán szépen elbúcsúztak egymástól, a kiotói béka ment haza Kiotóba, az oszakai béka ment haza Oszakába. Otthon mind a kettő elmondotta a többi békának, hogy Kiotó éppen olyan, mint Oszaka, Oszaka olyan, mint Kiotó, és soha, de soha haláluk napjáig senki el nem tudta hitetni velük, hogy bizony Kiotó nem Oszaka, és Oszaka nem Kiotó. Itt a vége, fuss el véle!

Parti Nagy Lajos, a teknőc és az óriás. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az indiánok földjén egy szép foltos teknőc, aki roppant hányaveti volt, de gyönyörűen tudott furulázni. Történt, hogy épp egy odvas, sokemeletes fánál jött rá, ha furulyázhatnék. Abban a minutumban fogta a hangszerét, s rázett.

0: hanem az az odvasfa egy óriásnak volt a lakása, úgy hívták Kahipóra. Éppen a sezlonyon kummankodott, mert az óriások sokat, de vékonyan alszanak. És igen, fölócsúdta furja szóra.
1: Ó, ez nem lehet más, csak a tekenőt,
0: gondolta bosszusan, és föltette a fejfödőjét meg a patronyos derékszíját.
1: Imenek is. Megfenyítem. Ne háborgasson óriás létemre.
0: Ki is ment? Odaszólt neki a 7 mérföldes ráspolos hangján.
1: Hé, teknő! Mire háborgatol óriás létemre?
0: De a teknőc annyit sem mondott, hogy pakarasz, finkulózkodott tovább. A szájáról le nem vette volna a furujáját.
1: Hallod a teknőc? Amit mondottam óriás létemre?
2: Hallom, de te minek háborgatol teknőc létemre?
0: Megmérgedett a maga szelíd módján Kahipóra, és azt mondta.
1: Akkora az orcán! Mérjük össze erőnket!
0: A teknős ráállt, elcsomagolta a furuját a szákjába, s leballagtak a folyópart. Az óriás berontott az erdőbe. Leszakított egy akkora liánkötelet, hogy a Montepuhalcói gőzös hajónak is sok volt volna. Az egyik végét a teknőc kezébe nyomta, a másikat megfogta maga, és ekképpen szólt.
1: Az a legény, aki elráncibálja a másikot. Te a vízből húzod, én a szárazról.
2: Jól van, te akartad.
0: A teknőc, és bémászott a folyóba. Épp ott rejtőzött egy öreg cethartya. Erős, kék hasú, ki a tenger alattjáróknál szolgált, s tudta a dörgést. Annak a farkára rákötötte a maga részét a teknőc. Azzal kilopakodott a partra, elbújt a sásban. Mikor Kahipóra meghúzta a liánt, a kiszolgált hal is megfeszítette erejét, s bizony Kahipórát nyakig a vízbe rántotta, pedig az sárkánytojáson élt 7 szám, s konzervpacalon, mint a szikla. Ellenben úszni semmit sem tudott, mert ahhoz volt szokva, hogy átlábol minden vizen, az értől az óceánig. Nagy röstelkedve kievickélt, nézett erre, nézett arra, mintha a dolgát végezni, s figyelni, nem látja-e valaki. De nem látott senkit, úgyhogy szusszant egyet, és nekiveselkedett megint. Húzta, húzta, majd kigúvadt a szeme, de hiába, a hal újfent erősebb volt, s Kahipóra megint bévon szolódott a víz alá. Győzte köpködni a hínárt, vízi szöcskét, meg mi egyebet. Elment a kedve, de nagyon.
1: Elég volt ebből, te teknőc,
0: mondta.
1: Kijöhetsz most már. Most már megengedem.
0: Akkor a teknőc nagy titokban becsusszant a sás alól a vízbe. Leoldotta a cetharcsa farkáról a kötelet, marokra fogta, s fújtatva, lehegérezve hagyta magát kihúzni a partra.
1: Kicsi héján, megszakadtál, nem igaz?
0: Kérdezte nagy leereszkedve az óriás.
2: Ahogy mondott, komám.
0: Felelte a teknőc.
2: Nézd meg! Patakokban folyik rólam a víz.
0: Kahipóra bólogatott, és azt mondta.
1: Elismerem, hogy teknőc léted. Te sem vagy kisebb fickom megint mindegy. Csak itt tovább, tréningezgessél szépen, javadra válj.
0: Azzal elballagott, tűnődve, máig is ballag, ha meg nem halt.

0: A halastó partján az egér a békához fordult.
1: Béka, megtanítanám prekegni.
2: A legnagyobb örömmel,
0: felelte a béka, aki már régóta reménykedett abban, hogy rajta kívül egyszer más is prekeg majd.
1: Nem mind utánék cincogni,
0: magyarázta az egér.
1: Csak szeretnék menni valami mást is.
2: Hát persze,
0: mondta a béka. Meg volt róla győződve, hogy a brekegés minden hangok leggyönyörűbbike. És úgy vélte, az egér megtanul brekegni, soha többé nem akar majd cincogni.
1: Hozzáfogadnánk most rögtön!
2: Rendben, fogjunk hozzá!
0: Így kezdett az egér brekegést tanulni.
1: Nagyon nehéz!
2: Valóban, nehéz, de gyönyörű jó a brekegés.
0: A béka ábrándos tekintettel a távolba merett, és tökéletesen megfeledkezett az egérről. Figyelmeztette az egér. A béka összerezzent, és folytatta a leckét.
2: Ó, egér, neved rossz néven, amint a brekegésre gondolok.
0: Déltájban az egér már tudott brekegni egy kicsit. Délután azonban nem haladt a tanulmányaival, este felé pedig bejelentette.
1: Béka, otthonodok, abba kell hagynunk.
2: Rendben,
0: egyezett bele a béka. Igazából gyorsabb előmenetelre számított, és csak most értette meg, milyen nehéz.

0: megregni, viccesen döngi csélni, könnyedén károgni, vagy könyvfakasztóan üvölteni. Teljesen abszurd. Brekegni viszont mindent el lehet, egér mindent.
1: Elbúcsúztak egymástól, és mindketten hazaballagtak. Este a pacsirt a születésnapját ünnepelték, és az egér már korábban megígérte, hogy előad valamit. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, az egér előlépett, és félszegen, billegve elbrekegett egy tanucskát.
2: Buenos días, nyapot!
3: Brek, brek!
2: Buenos días, nyapot!
3: Brek, brek!
4: Erre senki nem számított. Hatalmas tapsvihar tört ki. A béka pedig csendben elmorzsolt egy könycseppet az arcán. Bár úgy érezte, hogy ezt a dalt ő sokkal teltebben és zengzetesebben brekegte volna el. Csodálatos születésnap volt. Késő este mindannyiuk meglepetésére egy torta sodródott föléjük, melyből vastag cseppekben hullott alá a tejszínhab. A legtöbb állat próbált elrejtőzni előle, a hangya és a medve azonban felszegték a fejüket, és szélesre tátották a szájukat. A torta végül a mohára ereszkedett, s jutott belőle mindenkinek. Míg a többiek falatoztak, a béka és az egér a juharfa mögé vonult. A béka azt fejtegette az egérnek, hogyan lehet olyan szépen brekegni, hogy attól mindenkinek leesik az álla, és hogy lehet valakit álomba brekegni, avagy felébreszteni azzal, hogy valami harsányot brekkentünk a fülébe. Meg is mutatta. Az egér azonban a szavába vágva azt brekegte.
2: Ébrek vagyok, rettentően ébrek vagyok, remek, remek.
4: Itt a vége, fuss el vélet!

Az élet titka, Lázár Ervin meséje. Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt Rácpálcegresen két család. Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a Rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A Pácegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, Rácegresi is, meg Pácegresi is. Azt mondta Rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élet titka. Az élet titkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakállú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban Pácegresi beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakálú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Őhozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz odajutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A második a másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrozsdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakálú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a Pácegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak nekiindultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Neki fogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakálú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagy szederfa alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem,
El kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsórácegresi nagyszederfa alatt egy nagyszakálú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élettitka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el, kérdeltük ott a nagyszederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé, és aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

0: Bartók Julianna, a hiúhó ember. Régen volt, talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most nektek elmesélni történetemet. Egy hideg téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg, hogy pirosra csípte a fagy az órom hegyét. Hóembert építettem kint az udvarunkon, tudjátok, szép nagy hólabdákat formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak, meg két darab kavicsot a hóember szemének. Ahogy nagy búzgón illesztem helyére a répaórot, a hóember megszólalt.
1: Ez nekem nem tetszik.
0: Szó, ami szó, meglepődtem, mert hogy kihallott már olyat, hogy egy hóember hiú legyen. Azért válaszoltam. Miért nem? Ez egy méltóságteljes büszke nagy orr, illetve nagy répa, tettem hozzá halkabban.
1: Akkor sem tetszik. Hozz egy másikat.
0: Mit tehettem hát? Térültem, fordultam, szereztem egy kisebbet. De az sem volt jó. A hiú hóember egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer csak elfogyott a répakészlet a konyhában. Mondtam a hóembernek. Be kell mennem a városba, a piacra, új adag répáért. Ami itthon volt, azt már mindet felpróbáltuk. A hóember morgott valamit, de nem volt más választása, mint türelmesen várni, míg megjövök. Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk, kint a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán, mire megtaláltam a piacot, elerett az eső. Aztán meg kitört a vihar, és úgy ömlött az áldás az égből, mintha végleg kiukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba, csak egy nagy tócsa, és benne két darab kavics maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsákomban az új répákat. Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégettél volna azokkal az órokkal. Most nézd meg, itt vannak a szebbnél szebb répák, és te nem vagy sehol. Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember, de a következő télen ismét találkoztunk, és akkor már boldogan fogadta az első órot, amit a szeme alá bígyeztettem, és mindketten felnevettünk, hogy milyen buta.

0: drémai muzsikusok. Volt egy embernek egy szamara. Ez a szamár sok évig türelmesen hordotta a zsákokat a malomba, de végre elfogyott az ereje, s többé nem tudott dolgozni. Gondolta magában a gazdája, lerázza a nyakáról, hogy ne kelljen etetnie ingyen, de a szamár észrevette, erről fúj a szél. Elszökött hazúról, s Bréma felé vette útját. Úgy számított, hogy beáll a városhoz, muzsikusnak. Amint egy darabka utat megtett, találkozik egy vadászkutyával, aki az út közepén feküdt, kilógatta a nyelvét, mint aki odáig von a hajszától.
1: Ó, hát miért tátogatsz úgy? Fogd meg!
2: Hagyjam már, Biki. Mert hogy öreg vagyok, és napról napra fogy az erőm, és a vadászaton sem veheti hasznapot a gazdám. Hogyan akar ütni? Azért szaladtam el hazuról, és most nem tudom, hogy mivel kereshetném meg a kegyelmet.
0: A szamár a fejére csapott volna, ha lett volna tenyere, ehelyett csak ennyit mondott.
1: Tudod mit? Hát én Brémába megyek, és beállok a városhoz muzsikusnak. Gyere velem, és állj be te is a muzsikusok közé. Én majd a lantot pengetem, te meg... ütheted hozzá résztáját.
0: A kutya beleegyezett, és elindultak együtt. Nem sokára találkoztak az úton egy macskával. Ott ült az országúton, s olyan savanyú arcot vágott, mint egy fazi kefír.
1: Hát te mit szomorkodsz, öreg bajusz Pedrő?
3: Hogy lehetne jó a kedve annak, akit szorít a nyakra való? Mert megöregettem, s a fogam kezd tompulni, s inkább szeretek a tűzhely mellett ülni és fonogatni, mint egeret hajszolni. Az asszonyom vízbe akart folytani. Megszoktam előle, de szeretném tudni, hogy miből fogok megélni.
1: Hoho, hát gyere velünk Brémába. Te jól értesz az éjjeli muzsikához, beállhatsz muzsikusnak.
0: A macskának tetszett az ajánlat, s velük ment. A zenekar már kezdett összeberbubálódni. A három menekülő egy major mellett haladt el. A kapu tetején állott a kakas és kukorékot.
1: Úgy ordítasz, hogy az embernek megreped a füle dobja. Mi bajod?
4: Jó időt jósoltam. Ma szombat van. Ilyenkor mossa Szűz Mária kis Jézuska ingeit, s meg is akarja szárítani. Ezen kívül holnap érkeznek a vasárnapi vendégek. Az asszonyunk meg nem ismeri irgalmat, és azt mondta a szakácsnénak, hogy holnap csúklevest akar enni, s hogy ma este nekem le kell a fejemet vágni, azért kukorékolok teljes tüdőmből, ameddig módomban van.
1: Hallod-e te, sarkantyús vitéz? Hát gyere inkább velünk Brémába megyünk, mindenütt jobb sors vár rád a halálnál. Különben is jó hangod van. Ha együtt muzsikálunk, megadod majd a módját, nem?
0: Tetszett a kakasnak az ajánlat, s ő is velük ment. Csak hogy Bréma városába nem lehetett egy nap eljutni. Estére pedig egy erdőbe érkeztek, ott kellett az éjszakát tölteni. A szamár és a kutya leheveredtek egy nagy fa tövében, a macska és a kakas helyet kerestek a fa ágai között, sőt, a kakas felszállott a fa tetejére, mert ott érezte magát a legbátorságosabban. Mielőtt behunyta volna a szemét, körüljártatta minden irányban, s úgy rémlett, mintha a távolban valami világosságot látna. Megmondta cimboráinak, hogy ott alig hanem ház van, s a házban gyertyavilág. Sokáig csend volt, aztán a szamár megszólalt.
1: Akkor csak talpra cimborát, menjünk oda, mert itt nem jó tanyát fogtunk.
0: A kutya is arra gondolt, hogy néhány darab csontot vagy falatka húst ő sem vetne meg. Felszedelőzködtek tehát, s a világosság irányában elindultak. Hát mind élénkebb és nagyobb lett a világosság, míg le egy fényesen kivilágított rabló tanya elé jutottak. A szamár volt köztük a legnagyobb, hát oda ment az ablakhoz, s bekukucskált.
4: Mit látsz, szürke paripa?
1: Hogy mit látok? Hát terített asztalt és mindenféle jó ételt meg itókát az asztalon. Rablók ülnek az asztal mellett és esznek, isznak javában.
4: Nem állt nekünk sem.
1: Meghiszem azt.
3: Ja!
0: Akkor aztán összedugták a fejüket az állatok, és azon tanakodtak, hogy miképpen üthetnék ki a rablókat a tanyájukról. Végre kieszelték a módját. A szamárnak az első lábát fel kellett rakni az ablakpárkányra, a kutyának fel kellett a szamár hátára ugrania, a macskának a kutya nyakába kellett felmászni, a utolsónak pedig a kakas röpült fel a macska fejére. Mikor ez megtörtént, rágyújtottak egyszerre a nótára, mindenki a maga módja szerint, a szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, és a kakas, igen, a kakas kukorékolt, utána pedig nekiestek az ablaknak, és egyszerre bent termettek a házban a rablók erre az irtózatos muzsikára, felugrottak az asztal mellől, azt hitték, hogy kísértett járás van, s halálos rettegéssel rohantak ki a házból az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az asztalhoz, neki gyűrköztek a maradék étellek. Úgy faltak, mintha 4 hét óta éheztek volna. Mikor jól laktak, kioltották a gyertyát, s ki tetszése szerint fekvőhelyet keresett. A szamár lefeküdt a szemétdombra, a kutya az ajtó mögé, a macska tűzhelyre a hamuba, a kakas pedig felrepült a kakasülőre, mert hogy nagyon fáradtak voltak a hosszú úttól, csak hamar elaludtak. Éjfél elmúlt. A rablók messziről látták, hogy a tanyán nincs már világosság, s hogy benn csönd van. Mondotta is a kapitányuk?
5: Mégsem kellett volna olyan hebrehúgy jelenre szaladni. Én te, Bicskás, menj be a házba, nézd meg, mi van.
0: Bicskás bement a házba, de nem hallott semmi nezt. Bement a konyhába, hogy világot gyújtson, s mert a macskának csillogó szemét parázsnak nézte, gyújtószálkát tartott oda, hogy tüzet fogjon. Azzám, de a macska nem vetett réfára, hogy a szemébe gyújtószálkával akarnak piszkálni, és nekiugrott a rablóképének! Szembe köpte! Össze-vissza karmolta! A rabló úgy megijedt, hogy az ajtót a sarkánál feszegette, hogy kimehesse. De ott feküdt a kutya, és az inába harapott. Amint pedig az udvaron át a szemétdomb mellett szaladt el, a szamár derekasan oldalba rúgta hátsó lábával. A kakas is felébredt a nagy lármára, s lekiáltott a kakasülőről. A rabló pedig inaszagattából futott vissza a kapitányhoz, meg a többiekhez, és ezt mesélte.
4: Húzalmas boszorkás segített anyát házunkba. Arcomba fújts össze-vissza karmolt hosszú körmeimet. Az ajtó mögött pedig valaki ki is szúrt az irányba. És az udvaron valami fekete szörnyetek doronggal csapott az oldalamra, és fenn a háztetén ült a bíró, s ordított, el kell fogni az akasztófára valót.
0: Ettől az időtől kezdve kerülték a rablókat anyájukat, de a brémai muzsikusok olyan jól elhelyezkedtek benne, hogy egyhamar ott sem akarták hagyni. És annak, aki nekem ezt legutóbb elmesélte, még most is mozog a szája.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Pikpok álma. Úgy is lett. Nem volt más megoldás. Pikpokot meg kellett operálni. Fel kellett nyitni a hasikóját, és kivenni a szardiniás dobozt. Az operáció után Kassia gondosan ápolta Pikpokot. Hogy ne unatkozzék, a függő ágyát két fa közé akasztotta fel, úgyhogy Pikpok egész nap hallgathatta a fülemülék dalát, és szagolgathatta az ibolyákat. A szerencsétlenül járt pingvin hasikója gyorsan gyógyult. Egy alkalommal, amikor Kassia odament Pikpokhoz, pompás hangulatban találta.
1: Ide figyelj, csodálatos álmom volt. Azt álmodtam, hogy ezen a töltyfán felettem mag helyett aranyló, kövér szardíniák nőnek. Én mondom neked olyanok, hogy az ember a 10 ujját megnyalhatja utánuk. Én csak itt heverészem, álmodozom, Vakvok bácsiról gondolkodom, és a szardíniák maguktól potyognak a csőrömbe. Hűha!
2: Hűha! De jelenleg még diétáznod kell, és csak kétszer sültet, meg tejbedarát tehetsz.
1: És a tejbedarában nem kaphatnék legalább néhány kicsi élő sprotnit? Azok úszkálhatnának a darában, nekem meg nem volna hány ingerem.
2: A sprotnik nem szeretnek darában úszkálni.
1: Akkor lehetnének másféle halacskák, akármilyen kicsik, csak egy icipicikét csapkodjanak a farkincájukkal.
0: Kassia bebugyulált a Pikpokot a takaróba.
2: Kicsikém, még néhány napig türelmesnek kell lenned, aztán meglátod, apu nagy meglepetést szerez neked.
0: Pikpok elgondolkozott. Egy pillanat múlva megkérdezte.
1: Ez pompás, de azt a meglepetést meg lehet majd enni, és csapkodni fog a farkincájával?

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királya.
1: Hát nekem már kalocs nélkül kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainasok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erre a király, és kimászott a fiókjából. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszük a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába. Mert ilyenkor már este lett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné, és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre, arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

0: 3 zsák ravasság. Rókáné komámasszonynak, amint egyszer a szőlőhegy mellett sétálgatott, erősen megfájdult a foga. Mit gondoltok, mire fájdult meg? Bezzeg, hogy a szőlőre? Történetesen arra sétált Sündisznó asszonyság is, és ahogy meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, és lopjunk szőlőt.
2: Isten őriz, tán, hogy csapdába kerüljek?
1: Ugyan, ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy 3 zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom én kendet, ha csapdába kerül.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság.
2: Csak ugyan 3 zsákra való ravassága van a komámasszonynak. Miért ne próbálnék szerencsét?
0: 1-2-re kimentek a szőlőhegyre, ott szőlőben megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na, nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, jaj, kedves asszonyság, segíljen!
2: Mit? Én segíljek? Hát mire való a kent 3 zsák ravassága?
1: Azám, 3 zsák ravasság, amint egy árkon átugrottam, belejtett. Nincs kednek valami ravassága?
2: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaladjon, ahogy csak a 4 lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy Sündisznó asszonyság mondotta. Csak hamar jött a gazda, kivette komámasszonyt a csapdából, az meg ucu, mire a gazda neki készülődött a nyúzásnak, árkonbokron túl volt. Telt múlt az idő, Rókáné komámasszony megint megkívánta a szőlőt, s mert hogy először szerencsével járt, másodszor is hívta Sündisznó asszonyságot, hogy menjenek ki a szőlőhegyre. Na, ki is mentek. Jól laktak szőlővel, aztán elindultak hazafelé, de egyszerre csak csattant valami, s hát szegény Sündisznó asszonyság menne tovább, ha tudna, de nem tudott.
2: Jaj, jaj, kedves komámasszony, ha Istent ismer, segíjen!
1: Ó, Istenem, de sajnálom kendet, asszonyság. Segítenék, hogy ne segítenék, csak tudnék.
2: Már hogy ne tudna, mikor 3 zsák ravassága van kennek?
1: Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a 3 zsákot belejtette.
2: Hát menjen, kedves komámasszony, és keresse meg!
1: Nulám. Ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok, kedves asszonyság, szaladok.
0: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkombokron túl volt a komámasszony. Na, szegény Sündisznó asszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy parasztember, aki már régebben férjhez adta két lányát. Egy szép napon elhatározta, hogy meglátogatja őket, megnézi, hogy megy soruk. Először a kisebbik lányát kereste fel, mivel ő csak nem régen ment férjhez. Egy gazdag ember kérte meg, de a parasztember nem adta hozzá, mert azt mondta, nem elég jó családból való. Így hát végül is olyan férfihoz ment feleségül, aki ugyan jó családból származott, de nagyon szegény volt, és a házas pár most is nagy szegénységben élt. A fiatalasszony olcsó és rongyos ruhát hordott, és ő is, meg férje családjának többi tagja is, csak máról holnapra tengődtek.

0: Amikor apja megérkezett, hellyel kínálta, aztán úgy tett, mintha ennivalót készítene. A házban azonban nem volt élelem, és a fiatalasszony nem tehetett más. A tűzre tett egy serpenyőt, és beleszórt néhány szem száraz, ehetetlen tamarindmagot. Kavargatta, kavargatta, és amikor a magok pörkölődni kezdtek, ilyen hangot adtak. Kasz, kasz, kasz.
1: Hát te mit sütsz?
0: Kérdezte kíváncsian az apja. A fiatalasszony még akkor is haragudott, hogy szegény emberhez kényszerítették feleségül. Így válaszolt hát.
2: Pénzünk nincsen, apám, úgyhogy nem akad más sütni, főzni valunk, mint férjem családjának a jó neve.
0: Az apát nagyon megbántották lánya szavai. Nem felelt, hanem felkelt, elhagyta a házat, és elindult a másik lányához.

0: idősebbik lány gazdag ember vette feleségül, s nagyon jól ment a sora. Amikor az apa megérkezett a házba, lánya nagy gondoskodással vette körül. Meg is volt elégedve a parasztember, úgy érezte, így kell viselkednie minden hálás gyermeknek. A fiatalasszony kényelembe helyezte apját, azután munkához látott, és rizstésztából készült ínyen csemegét készített. Apjának ugyancsak ízlett a tészta, és megkérdezte, mi a neve. A lány így felelt.
1: Vella Vahumnak hívják, ami azt jelenti, édes rizscsöröge.

0: Ember jól lakott, azután hazaindult. Csak úgy ragyogott az elégedettségében, és sietett, ahogy csak tudott. Egyre csak azt mormolta magába.
1: Édes is csöröge. Édes is csöröge. Édes is csöröge. Édes is csöröge. Édes is csöröge.
0: Nehogy elfelejtse a finom csemege nevét. Ment, mendegélt, ugrándozott, néha előrehajolt, néha oldalra hajolt, de mindig csak ez dünnyögte.
1: Édes riscsöröge, édes riscsöröge.

0: kutyában piacra igyekvő lány mellett haladt el, rámosolygott, de akkor is csak ezt hajtogatta.
1: Édes riscsöröge, édes riscsöröge!
0: Akivel csak találkozott, mindenki jól mulatott rajta, amint az öreg parasztember hazafelé siet, és egyre azt énekli.
1: Édes riscsöröge, édes riscsöröge!

0: elzavarodott. Elvesztette az eszét. Az öregember nem törődött a csodálkozó pillantásokkal, bámészkodással. Amikor ismerőssel találkozott, a szokásos módon üdvözölte.
1: Hosszú életet kívánok neked, édes riscsöröge, édes riscsöröge!
0: Sietni, sietni, sietni!

0: Ennél gyorsabban ment az öreg parasztember, annál jobban bukdácsolt. Aztán egyszerre belerugott a lábujjával egy nagy kőbe, s fájdalmában felkiáltott.
1: Jaj, a lábam körme, jaj, a lábam körme!
0: De azért csak tovább ugrált, biceget, s néha megállt, ahogy megdörzsölte a lába ujját. És mondta tovább.
1: Jaj, a lábam körme, jaj, a lábam körme!
0: Észre sem vette, felcserélte az édes rizscsörögét ezzel az új ritmussal. Amikor végre hazaért és a székéhez biceget, még le sem ült, már mondta a feleségének.
1: A lányunk ízletes, jaj, a lábam körmét készített, ami az ő falujuk különlegessége. Te is csinálj nekem kis jaj a lábam körmét, mert nagyon szeretem.
2: Mi a csuda az a jaj a lábam körme? Soha életemben hírét sem hallottam.
1: Na, te is finom feleség vagy. 60 esztendős elmúltam, és az együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem készítettél nekem jaj a lábam körmét. Szégyen és gyalázat, a lányod is tud jaj a lábam körmét sütni, de te még hírét se hallottad?
2: Én pedig együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem hallottam egy jó szót sem tőled. Csak szittál, csak csépeltél. Akármit tettem érted, te nem becsülted semmire. Micsoda hálatlan fér vagy!
1: Én? Ki a házamból vészi, Pirtyó?
0: Civakodásuk egyre hangosabb és hangosabb lett. Végül már valamennyi szomszéd az ablakban leskelődött. Az egyik szomszéd a veszekedő asszonyt figyelte, és így szólt.
3: Addig járatja a száját, míg olyan nem lesz, mint az édes rizscsöröge.
1: Ez az! Ez az! Ezt akartam mondani! Édes rizscsöröge!
0: Így aztán a veszekedés amilyen hirtelen támadt, olyan hirtelen véget is ért. Az öreg asszony nagyon is jól tudott édes rizscsörögét sütni, és azonnal hozzálátott, hogy elkészítse. Amikor a feleség 5 édes rizscsörögét megsütött, a parasztember így szólt.
1: No, elég is lesz. 3 az enyém, 2 a tied.
0: Hanem az öreg asszony csak 2 csörögét adott neki, 3-at megtartott magának. Ez újabb vihart kavart, sértegetni kezdték egymást, míg ismét hangosan kiabáltak.
1: Csak már befognád azt a nagy szád, hogy végre leülhetnénk és élvezhetnénk a csörögét.
2: Az én nagy számat? És mi van a te nagy száddal?
1: Legalább az anyád emlékére hagynád abba ezt a rikácsolást.
0: Egy pillanatra csend lett. Végül így szólt a parasztember.
1: Hát nem csodálatos ez a csend. Kössünk fogadást. Amelyikünk megtöri a csendet, az kapja a kevesebb csörögét.
2: Te fogod megtörni.
1: Fogadjunk.
2: Fogadjunk.
0: Így aztán ott ültek az asztalnál, előttük az 5 csöröge, és egyikük sem szólt egy szót sem. A délből este lett, az estéből éjszaka, de egy szót sem ejtette ki a szájukon. Csendben lefeküdtek. Másnap reggel folytatódott a csend. A parasztember és felesége külön ágyban aludtak, hang nélkül, és még csak nem is suttogtak. Időnként jelbeszéddel tudatták egymással, ha valamit meg kellett csinálni, de egy szó sem hangzott el. Így teltek a napok, a csöröge érintetlenül állt az asztalon, és a napi munka is végezetlen maradt. A házban lassan kifogyott az étel, és egyikük sem mondta a másiknak, hogy szerezzen frisset. Végül már a jelbeszédhez is gyengék voltak, és megszokták, hogy végleg ágyban maradnak. A barátok meg a szomszédaik annyira hozzászoktak már, hogy a parasztember házából állandóan veszekedés hallik, hogy a csend miatt aggódni kezdtek.

Elmentek megnézni, mi baj van, és ott találták az öregembert meg az öregasszonyt mozdulatlanul fekve az ágyban. A szomszédok bementek, megbögdösték őket, de azok akkor sem beszéltek. Úgy feküdtek, mintha süket némák lettek volna.

0: Az emberek azt gondolták, hogy az idős házaspár meghalt. Felkészültek a temetésükre, de az öreg ember meg az öregasszony még akkor sem szólt egy szót sem. A szomszédok két sírgödre tástak, s már kezdték leereszteni a testeket. Amint éppen eresztették a parasztember, valaki elejtette egy lapátot, és az pontosan az öreg ember fájós lábkörmére esett. Az öreg nem tudta elviselni a fájdalmat, s felkiáltott.
1: Júj, a lábam körme!
0: Felpattant erre a halotti ruhába öltöztetett öregasszony, és így kiáltott.
2: Én nyertem! Te törted meg a csendet, enyém a három édes rizsgyöröge!
0: Valóban, az öregasszony nyerte meg a fogadást. Látjátok, kedveseim, ez a különbség az édes rizsgyöröge, és jaj a lábam kiskörme között. El ne feledjétek soha!

0: Kondás Jankó.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
0: Öregy fiam az erdőbe, s vágj fát, majd talán megállt valaki.
1: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurrogott róla a verjeték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
0: Hát te mit kínlódsz, fia?
2: Én bizony fát vágok, öregapám. Talán megállt valaki.
0: Hagyd azt a favágást, fiacskám. Eredj haza, van az apádnak egy szántóföldje. Azon a szántóföldön egy diófa, a diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől, mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan a diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamra van, s az a kamra tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt felszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
0: Na, hát eredj, fiam, te is az erdőbe. Hát, ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember, s megszólítja a fiút.
0: Hé, ugyan mit killódol, fia? Eredj csak haza! Van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa. Az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyanigaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
0: Na, Jankó, fiam, eredj te is az erdőbe, hát ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik, úgyis van otthon enni is innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, odajön az öregember, s kérdi Jankót.
0: Hát, te fiam, mit csinálsz itt?
3: Na most, öregapám, én azt nem tudom, hogy első ránézésre mire gondol, de szerintem én szalonnás sütök. Ugye most az apám ugye azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
0: Jó teszed, édes fiam! Ne is kínlódjál! Nesze! Adok neked pálcát! Jó. Ennek még hasznát vehet.
3: Ez ugye mi, bizony mit csináljak?
0: Jaj, fiam! Csak jó vigyázz erre a pálcára! Mert ez olyan pálca, hogy egy súhintásra agyon üthetsz vele akár egy regement katonát.
1: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem killódik, ne küldje az erdőbe.
0: Mit beszélsz te, te macska béka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Kifelé, fel is út, le is út.
3: Ha jó van. Ha ne haragudjék, édesapám, elmegyek, ha úgy kívánja.
1: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb, arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
4: Hát te ki vagy, fiam?
3: Én? Én az aki?
4: Hol lakol?
3: Én? Ingber is nadrágban.
4: Ó, hogy hívnak?
3: Jankónak.
4: Mit keresel a szeméte?
3: Szolgálatot, felséges király.
4: No, bizony, ha szolgálatot, állj be hozzám! Megfogadlak Kondásnak.
1: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó, kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
4: No, Jankó, itt van 100 darab disznó. Hanem azt megmondom neked, nehogy az ólom erdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg ott.
1: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólom erdőbe hajtotta a disznókat, hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólom erdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdett sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány, nagyot kiált.
5: Hé, te emberizünk! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
3: Már nem veszek egy éjként, hanem jön ide a tűzben és süsöl szalonnát kenni.
5: De ilyen olyan teringette, te nem tette. Vagy csutok én neked szalonnát.
1: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
3: Ugyan? Ez a mindjárt becsületre tanít valaki?
1: S olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje.
3: Jó.
1: Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, Jankó, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
3: Hiszen, hogy itt kulcs van, ugye? Akkor valahol ház is van, na?
1: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte állt egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába, kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi, aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban az egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
6: Isten hozott Kondás Jankó, édes gazdám. Üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg.
1: Jankó szépen meglegyinti a ló farát, s az abban a pillanatban kiugrik a kútból.
6: Köszönöm, Kondás Jankó, hogy megszabadítottál. Nesze, itt van a kantárom, tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg. De addig el ne menj innen, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beleférjen, s azt tedd a fülembe.
1: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár kell az udvaron, betéved a disznóolba, hát ott van 100 darab disznó a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
3: Na, erégyesém, Isten hírével amerre a szemed le.
1: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat.
4: 1, 2, 10 Elveszett belül? Nem, megvan mind.
1: Dehogy veszett? 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
4: No, fiam Jankó, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj.
3: Egy azt mondja, ne csapkodj. 2, nem eszem én senki fiával, adjál külön az én vacsorámat.
1: Jól van. Hanem a legidősebb király kisasszony észrevette az ólombokrétát, oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
7: Jankó, add nekem ezt a szép bokrétát.
3: Nem, adom én. Szerezze magának a kisasszony.
1: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüst erdőbe menjen. De beszélhetett a király, Jankó egyenest az ezüst erdőbe hajtotta a disznókat, ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik, leült egy ezüst fa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rákiált nagy mérgesen.
8: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
1: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé, jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett, Jankónak rontott.
8: Igen, olyan teringet rohadta! Majd eszem én veled, szalonna!
1: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a páncájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Hazám, hát talált is egy ezüst kulcsot.
3: Én már ezt a bizonyos ezüstvár kulcsa lesz.
1: S elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél erre-arra, s egyszer csak rátalál az ezüstvárra, próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüstbokrétát, a kalapjába dugja, aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút, belenéz, s hát egy ezüst paripa lóg fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
2: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám, üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg.
1: Jankó ráütött az ezüst ló farára, s a ló egyszeribe kiugrott, s neki adta a kantárát.
2: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázintsd meg. Van itt egy udvari szabó. Avval csináltass magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
1: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta, aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással, ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is, a kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót, számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
4: No, Jankó, még ilyen kondásom nem volt világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorálj.
3: Na most, egy, ugye, azt már mondom, hogy ne csapkodjon. Hát a második, amikor én nem vacsorázom senki fiával, ezt is mondtam már. Adják az én vacsorámat külön.
1: Hát jól van. Kiadják a vacsoráját külön, de mikor éppen vacsorázott, hozzá sompolygott a középső királylányasszony, s kérte.
7: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
3: Nem adom én. Szerezzem a kisasszony az ezüst bokrétákat.
1: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
3: Hiszen majd meglátom.
1: Gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkutyában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtő, megörült a király, mondta Jankónak.
4: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy ma este velünk vacsorázz.
3: De van, király uram, ami a csapkodást illeti, hát túljárt az eszemem, de én nem vacsorázom senkivel, fenséges királyom, adják az én vacsorámat külön.
1: Kiadják a vacsoráját külön, de a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát, Jankóhoz ment, elkezdette cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyednap, mikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdette az egész országban, hogy férjhez akarja adni a 3 leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett 3 bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 3 legényé a 3 király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. Na, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni, de a fának fele magasságába senki sem tudott felugrani.
3: Hiszen majd felugratok én?
1: Gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa, felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most az aranyszűrű paripán, egy ugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt nagy sírás, rívás, sírt a három király kisasszony, mint a záporeső. Lám, mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
4: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi s herceg elég, választatok közülük kedvetek szerint valót. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát, dobjátok annak, akinek tetszik. Az lesz az uratok!
1: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
4: Hát te mit akarsz?
1: Kérdezte a király nagy mérgesen.
4: Talán bizony több legényt hívassa?
7: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én azt az aranyalmát odadobnám.
1: Előhivatják mind az udvarbéli legényeket. De egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
4: Hívjátok elő Kondás Jankót!
1: Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hivatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni, küldött a király 400 embert 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött az aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a három király kisasszony három bokrétája is.
3: Na, hát itt vagyok, fenséges királyom, ugye?
1: Jelentette magát Kondás Jankó, de abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
4: No, Jankó, országot, világot bejártam, de hozzád hasonlatos, csodálatos legényt életemben nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
1: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helye új a lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem más világon. Itt a vége, fuss el véle!

Alex Cusso, a király, akinek nem volt semmije. Siminek, a macskának, aki velem él.

0: ez a mese egy olyan királyról szól, akinek nem volt semmije. A király Faramuci országban élt. Ott, ahol úgy sütött a nap, hogy közben zuhogott az eső. Ott, ahol az emberek dúsgazdagok voltak. A királynak pedig nem volt semmije. Ebben a birodalomban minden sarkon állt egy palota. A nép fényűzőkocsikkal közlekedett, és drága ruhákban pompázott, míg a király csak gyalog járt, és nem volt ruhája. Természetesen a királynak, akinek nem volt semmije, trónja sem volt, ezért a földön ült. Csak ült ott, és várt. Egészen addig, amíg meg nem állt előtte egy macska.
1: Miau! Mire vársz?
2: Semmire.
1: Várhatok veled együtt?
2: Tőlem.
0: A macska leült a király mellé, akinek nem volt semmije.
1: Aki van?
2: Sehogy. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije. Meg nevem sincs.
1: Nekem sincs. Mindenki úgy hív csak, hogy a macska.
0: Nem sokára egy lovag poroszkált arrafelé. Egy fiatal, fennhéjázó lovag, egy félős, fáradt ló hátán. A ló a macskát meglátva nagyon megijedt, és lélekszakadva elmenekült. Ahogy szaladt, a lovag lezuhant a hátáról, és a porba huppant. A lovag ekkor mérgesen rátámadt a királyra.
3: Jobban is vigyázhatnál a macskádra!
2: Tehát, ez a macska nem az enyém. Nekem semmim sincs. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije.
3: A bokám is kificamodott.
0: Bosszankodott a lovag, miközben leráncigálta a csizmáját. Miután a lovag elbicegett, a macska felkapta a csizmát.
1: Kéred?
2: Jó nekem ez itt láb is. Vedd csak fel!
0: Bíztatta a király, akinek nem volt semmije. Így a macska belebújt a lovag csizmájába.
1: Na hát, a lovag itt hagyott egy aranyat.
0: Kiáltott fel, miközben a pénzt elrejtette az egyik csizmában.
1: De ez már legyen az ő baja.
0: Így a macska belebújt a lovag csizmájába. Aztán egy asszony ért oda hozzájuk, aki éppen hazafelé tartott a piacról. Egy hal véletlenül kicsúszott a kosarából, a macska közelebb hajolt, hogy megszagolja.
4: Állj! Jobban is vigyázhattál a macskádra!
2: Lehet, hogy ez a hal a tied, de hogy a macska nem az enyém, az biztos.
0: Az asszony morogva elballagott, a macska pedig nyomban felvette a földről a halat.
1: Kéred?
2: Nem vagyok éhes. Hát csak meg!
0: Noszogatta a király. Így a macska bekapta a halat. A hal, ahogy eltűnt a macska gyomrában, megszólalt.
5: Elment végre az asszony!
1: Engem? Miért?
5: Hál' Istennek! Úgy megrémisztett azzal a mély hangjával!
1: Csendesebben! Mert még visszajön!
0: Később egy kutya loholt feléjük a járdán, és megragadta a macskát a grabancánál fogva.
6: Vajon kié ez a macska? Mert ha senkié, akkor egy perc múlva macskapástét omlasz belőle.
0: A király meglátta a kutya csattogó fogait a macska nyakánál, és ekkor felegyenesedett.
2: Ez a macska az enyém.
6: És be is tudod bizonyítani?
2: Nem tudom, hogy elég lesz a bizonyítéknak, de abban biztos vagyok, hogy az egyik csizmájában van egy aranypénz, a hasában pedig egy beszélő hal lubickol.
0: A kutya rögtön ellenőrizte, hogy a király igazat mond-e. Az érmét megtalálta a csizmában, és amikor a fülét a macska hasára tapasztotta, meghallotta a halat is.
5: Kérem szépen, ne tessék olyan hangosan ugatni, mert a mély hangú asszonyság mindjárt felbukkan.
6: Igazad van, király! Vissza is adom a macskádat! De most már légy új kedves, és hordd el magad, mert ez az én járdám!
0: Ezért a király, akinek nem volt semmije, elindult. Mezít láb, gyalogszerrel, és anélkül, hogy tudta volna, merre is tart. A király, akinek nem volt semmije, elhagyta a várost. Csak ment, egyre csak ment, és a macska vele tartott, hiszen neki sem volt hová mennie.
2: Nem kellem velem jönnöd. Csak azért mondtam, hogy a macskám vagy, hogy megmentselek. De igazából nem vagy az enyém. Hogyan is lehetne bárki valaki?
1: Tudom. Ha követnek, csupán azért teszem, mert ehhez van kedvem. Talán zavar.
2: Szó sincs róla.
0: Végül a király és a macska egy sivatagba ért. A sivatag az a hely, ahol úgy süt a nap, hogy csak a nap süt. Egyébként pedig nincsen ott semmi. A király, akinek nem volt semmije, elhevert a semmi közepén. Egy kicsit szomjas volt, de azért jól érezte magát. Nem volt semmije, de ez a semmi mind az övé volt. Ennek volt ő a királya. Aztán, amikor lehunta a szemét, hogy aludjon, érezte, hogy a macska hozzábújik. És akkor megértette, ő ugyanaz a király, akinek nincsen semmije, de a világ legértékesebb kincse mégiscsak az övé. Hiszen szerzett magának egy barátot.
5: És velem mi lesz?
0: Szólt ki ekkora hal a macska gyomrából.
5: Én talán nem élek egy lyukat!

0: A vasfejű farkas, ír népmese vagy szenegáli. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, a szuperencián is túl, de még az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, hát ott, ott volt egyszer a világon egy szegény ember. Annak volt egy fia, az a fiú kijárt az erdőre fáját. Egyik napon, ahogy az erdőben szedegeti a fát, meglát egy kis kígyó. Azt mondja neki a kis kígyó.
1: Vigy el engem, vigy el innen magaddal. Jót tetted ért, jót várj.
0: A legény felvette, hazavitte, felvitte padlásra, minden nap jól tartotta. Tejjel? Egyszer már nagyon különös volt az apjának, hogy a fia, ha tejet kap, mindjárt szalad fel a padlásra. Kapta magát, megleste. Felment utána a padlásra. Hát ott látja, hogy az ő egyetlen kedves fia egy csúf kígyót etett. Iszonyú mérges lett!
2: Igen, ugye? Hát hallod-e? Ha azt a csúnya férget el nem tudod a házamtól, hát bizisten, téged is elkergetlek!
0: A legény mit csinált volna egyebet? Fogta a kígyót, betakargatta, vitte, maga sem tudta hova. Azt mondja neki a kis kígyó.
1: Kedves barátom, vigyél el engem az apámhoz, és ha valamit kínálnak neked, értem, ne fogadj el egyebet, csak azt a rossz tülköt, amelyik a karámban lóg a falon, és ha odaadták, van abban egy dugó, ki ne húzd, mert rögtön szétszaggat a vasfejű farkas, fújj bele, s ahány ember jön hozzád, fogad meg mind,
0: úgy is tett a legény, hazavitte a kis kígyót az apjához, megkapta a tülköt, azzal fordult visszafele. Útközben nézegette ő is a kis tülköt, látta a dugót is, amit nem szabad kihúzni. Annyira meg nem állhatta, hogy ki ne húzza. Ahogy kihúzta, csak ugrott ki a tülökből egy nagy veres bika, utána meg egy nagy gulya marha. Úgy megijedt, hogy egy karajtszár sem maradt a zsebiben. Nem tudta, mit csináljon. Azt a rengeteg sok marhát, hogy hagyja most már ő vissza a tülökbe. Ahogy ezen gondolkozik, megáll előtte a vasfejű farkas.
3: Na, megszegted a tilalmat? Kihúztad a tülköd dugóját? Most már szétszaggatlak!
0: A legény elkezdett neki rimánkodni, fogadkozott, hogy akármit csináljon vele, nem bánja, csak szét ne szaggassa. Azt mondja rá a nagyfejű farkas.
3: Jól van, nem téplek szét. Ha azt a négy dolgot, amit kikötök, megcselekszed.
4: Mindent megteszek.
3: Hát, az a négy dolog, ne mosdjál, tisztát ne védj, ne házasodjál, s ne menj a templomba.
0: A legény megfogadta mind. Akkor a vasfejű farkas behajtotta a tülökbe mind a gulyát, még a vedes bikát is, de azt mondta a legénynek még utoljára.
3: A négy dolog közül akármelyiket is megteszed, eljövök és szétszaggatlak.
0: Bánta is már akkor a legény akármit ígért, csak hogy a tülökkel rendben volt. Ment, mendegélt hazafelé. Az úton talált egy nagy pénzes zacskót. Egy hétig mindig olvasta, annyi pénz volt benne. Vett is rajta a királytól földet, egy tagban, olyan volt a széle hossza, hogy egy napig megtartott bejárni. Azon munkálkodott a legény, szántott, vetett, s élt, mint Marci hevesen, de már nagyon piszkos volt a keze is, a lába is, szeretett volna megmosakodni. Meg is tette volna mindjárt, ha nem félt volna a vasfejű farkastól. De gondolta magában, hogy az már úgyis olyan régen volt, mikor ő az ígéretet tette, csak nem emlékszik tám már az sem mindenre. Kapta magát, megmosakodott. Alig törülte ki a szemét, már előtte állt a vasfejű farkas.
3: Az első tilalmat már megszegted? Mit csináljak most veled?
0: A legény megint csak könyörgésre fogta a dolgot.
3: Na hát, ha még egyszer megszeged a tilalmat, véged!
0: Mondta, vasai farkas azzal elment, de úgy, hogy senki se látta. Kisvártatva vette észre a legény, hogy ő rajta olyan piszkos minden, mint a kent kas. Már eszébe se volt az ígérete, egy vasárnap tisztát vett magára. A vasfejű farkas azt is megtudta rögtön. Szaladt is, hogy széttépi. De a legény nagy rimánkodására megint megbocsátott neki. De már akkor gazdag volt a legény! Erről is, arról is, a sok király kisasszony szíve majd megrepett utána, mivel hogy szép is volt. Annyira, hogy ő maga is meggondolta a dolgot, megházasodott. A vasfejű farkas, mint a parancsolat, egyszer előtte volt. De most már mindenáron szét akarta szaggatni. Rimánkodott a legény, szépen kérte, hogy ne bántsa, de a farkas csak azt hajtogatta, hogy ő bizony széttépi. Fogadkozott a legény nagyon, megígért, hogy többé nem szegi meg a tilalmat. Azt mondja neki a vasfejű farkas.
3: Na, még az egyszer.
4: De ha negyedszerre is megtörnéd az ígéreted, biztosan véged van.
0: Bizony, megtörte ő, negyedszerre is, mert esküvőre kellett mennie, ha már megházasodott. De nem várta be, míg a vasfejű farkas hozzámegy az esküvő után. Rögtön útnak indult, ment a nagyvilágnak, hogy rája ne találjon a vasfejű farkas. Ment. Mendegélt. Hetet hét ország ellen. Talált egy kunyhóra. Abban szűkölt három kutya. Már egy hete nem evett egyik se semmit. A legény jól tartotta őket. Akkor azt mondja az egyik.
2: Jót tetted, él jót várj. Te most nekünk enni adtál. Megháláljuk jóságodat. Szolgáid leszünk. Én vagyok a mindentudó. Ez itt mellettem az erős, mint a vas. Amaz meg ott sebes, mint a szél. Én gondolok ki mindent. Sebes, mint a szél a leghamarabb ott van, ahol lenni kell. Erős, mint a vas pedig, hogyha megmarkol valamit, szakad.
5: No, ez kell nekem.
0: Azzal a három állat meg ő útnak indult. Mentek, mendegéltek, hetet hét ország ellen. Beértek egy kunyhóba. Ott lakott egy öreg asszony. Ki volt az? A vasfejű farkas anyja.
6: Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
7: Adjon Isten jó napot, kedves fiam! Jól jártál, hogy öreg anyádnak szólítottál? Hát aztán mi járatban vagy? Mi szél hozott erre, hol még a madár se jár?
0: Há, bizza, legény elmondta, hogy ő a vasfejű farkas elől menekül, mert mind a négy fogadását megszegte, s most fél, hogy az a csúnya jószág végére jár az életének.
7: No, se baj. Eredj ki a szőlőbe, ottan kapálnak. Védj te is kapát a kezedbe, aztán ne félj semmitől.
0: A kunyhó mellett volt egy nagy darab szőlő, éppen kapáltak benne. A legény odament, elkezdett kapálni. De a vasfejű farkas mindig a föld alatt járt, és így mindent tudott, merre jár a legény. Most is megtudta, abban a helyben ott termett.
3: Na, egyszer már leszámolunk. Bujkáltál előlem, de rajtam ki nem fogsz. Most szétszaggatlak!
6: Szétszaggathatsz, de előbb engedd meg, hogy a csizmámat levethessem.
0: Megengedte.
3: De most már széttéplek!
6: Jó, de engedd meg, hadd másszam fel erre a jegenyefára. Még egyszer visszanéznék az édesanyám házára.
0: A vasfejű farkas azt is megengedte. Ekkor a legény elkezd kiabálni.
6: Erős, mint a vas, sebes, mint a szél, minden tudó, gyertek csak, tépjétek szét a vasfejű farkast!
0: Azok meg úgy nekiestek, mint az oroszlán, úgy szétszették, mintha világon se lett volna. Akkor a legény lejött a fáról, felhúzta a csizmáját, s a három állattal indult hazafelé. Otthon a feleségével még egyszer megesküdtek, lagzit csaptak, engem is meghívtak, bárcsak még most is ott lehetnék. Ők maguk pedig még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Hogyan szedte rá a kiskádár a farkast, a medvét, meg a nyulat? A kiskádár egy jókora hordót ütött össze az erdőben. Meghajlította már az összes dongát, ráhúzta az abroncsokat is, már csak gyanulnia kellett rajta egy keveset. Egyszer csak hallja, hogy a sűrűben megroppannak az árak. Oda nézett a kiskádár, majd kővé merett, egy medve tartott felé. Mit tegyen? Másszék fel egy fára? A medve oda is utána mászik. Elszaladjon? Utoléri. Kapkodott a kiskádár fűhöz, fához. A medve meg már a közeli bokrok között csörtetett. A kiskádár akkor gondolt egyet. Leborította a hordót, és alája bújt. Oda cammogott a medve, meglátta a hordót. Törte a fejét, mi lehet az? Kőnek nem kő, zsombéknak nem zsombék. Fogta magát, leült a hordóra pihenni. Ült, üldögélt, mancsával hessegette a szúnyogokat. A farkasnak éppen arra felé akadt dolga. Elfutott a medve előtt.
1: Hova sietsz? Ülj le, ordas, ide mellém, mesélj valamit!

0: Valami jó falatot, majd igyekszem magam is szerezni valamit.
1: Jó van, elmegyek. Három napja körülnéztem már a faluban. Van a kis Kádárnak egy kövér birkája. Megpróbálom kicsorogatni az aklából. Hát te medve, mit szerzel?
0: Jó lenne egy kis mézecske csemegének. Annak a kis Kádárnak méhese is van. Az idén különösen édes a méze.
2: Kiskádárnénak meg akkora káposztai teremtek a nyáron, mint a fejed medvekoma. Futok is a Kiskádárék kertjébe.
3: A Kiskádár mindent hallott a hordó alatt.
4: No, ezek ugyan tönkretennék az egész házam táját. De rajtam nem fognak ki. Majd megtanítom én ezeket Móresre, hogy halálukig emlegetik a Kiskádárt.
3: Megegyeztek a barátok, hogy ugyanazon a helyen találkoznak. Aztán három fele futottak. A farkas az akol felé tartott, a nyúl a kertbe, a medve a méhesbe. Akkor a kis Kádár is előbújt a hordó alól, és futott, ahogy csak bírt, az udvarára. A legrövidebb ösvényt választotta, hogy előbb odaérje, mint a farkas. Oda is ért. A birkát biztos helyre, a házba vezette, maga az akol sarka mögé bújt, és megkérte a feleségét, hogy forraljon egy üst vizet. A farkas nem sokára ott termett a kis Kádár udvarán. Besúrant a kapun, és egyenesen az akol felé tartott. A kis Kádár beeresztette a farkast, aztán rácsapta az ajtót, és kiáltott a feleségének.
5: Hé, asszony! Hozzá forró vizet!
3: Az üstben már forrt a víz. A kis Kádár kinyitotta az akol ajtaját, és ahogy az éhen maradt farkas kiszökkent az ajtón, az asszony a hátára zúdította a forró vizet. Felüvöltött a farkas, rohant a kapuhoz! A kis Kádár sem maradt otthon, átlendült a sövényen, és futott az erdőbe, a jól ismert helyre. Oda szaladt a hordóhoz, alája bújt. Üldögélt, várakozott. Jött is nem sokára a medve, mancsai között egy kassal. Aztán a nyúl szögdelt oda egy szép fej káposztával. Csak a farkas késett. Késett, hát, ilyen fürdő után nem tudott futni, csak vánszorogni. Végre a farkas is feltűnt a fák között. Alig húzta a lábait, majd összeesett. A nyúl meg a medve messziről nézte, azt hitték, igen nagy birkát szerzett az ordas, azért cipeli ilyen nehezen. A porúját farkas végre oda sántikált barátaihoz. Elnyúlt a földön, jajgatott, nyöszörgött.
0: Mi történt veled, farkaska? Hol a birka?
1: Szörázom a birkával. Ó, barátaim, szívlejétek meg a tanácsomat. Ne húzzatok újat az emberre. Jaj. Legjobban pedig a forró víztől őrizkedjetek. Ha csak annyit hallotok, asszony, forró vizet, fussatok, amerre láttok.
3: Alig, hogy ezt mondta a farkas, a kis Kádár elkiáltotta magát a hordó alatt.
5: Hé, asszony, forró vizet, asszony!
3: Mekkora riadalom támadt! A medve úgy gorult le a hordóról, mint a gombolyag. A nyúl loholt a bokrok közé. A farkas meg felüvöltött rémületében, és már szedte is a lábát, hordta az írháját. Csoda, hogy még volt annyi ereje. Egy pillanat alatt elnéptelenedett az erdei tisztás. A kis Kádár akkor kényelmesen előbújt a hordó alól. Vállára emelte, másik vállára feldobta a mékast, fölvette a káposztafejet, és vidám énekszóval hazaballagott.

0: Elin és Oszkár. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy kis vörösre festett ház. És abban a házban Oszkár lakott, a kertész. Talán nem olyan különös dolog, hogy valakit Oszkárnak hívnak, és kertész a mestersége, de ez a kertész bácsi igazán különös volt. Én legalábbis annak találtam, és remélem, ti is így lesztek vele. Oszkár bácsi öreg volt, és a kertje aprócska. Volt neki egy fekete biciklije, de biciklizni nem tudott, ahhoz túl öreg volt. Talán a biciklije is túl öreg volt hozzá, hogy karikázni lehessen rajta. Csak úgy tolta maga mellett. A csomagtartóján mindig virágot vitt, és közben füstöt eregetett a pipájából. Egy szép nap, amikor kicsi voltam még, egy kövön ültem az országút mellett, mert az országút közelében laktam, és fűszálat rágcsáltam, és egyedül éreztem magam, mert féltem is egy kicsit, mert sűrűn sötét lett mögöttem az erdő, és az erdőben úgy mondták, óriások meg manók élnek, holott persze ilyenek nincsenek. Akkoriban úgy hitték az emberek, és néhányan még ma is hiszünk benne. Hát ahogy ott ültem, arra jött Oszkár a bicikliével és a virágaival. Szélesen, mosolyogva, és füst bodorodott a pipájából.
1: Hát te meg itt üldögélsz. Gyere inkább velem, megörvendeztetünk egy öregasszonyt, aki épp ma 100 esztendős. Bizony. És az az anyóka is fiatal és szép volt vala, akárcsak én. Szakasztott úgy, mint én. Bizony. Bizony úgy, mint én.
0: Bólogatott Oszkár nagy füstkarikákat eregetve a pipájából a szélbe, és büszkén düllesztette a mellét. És én nagyon megörültem, hogy vele mehetek, és megörvendeztethetünk egy öregasszonyt. Hanem az öreg kertész összeráncolta a homlokát, a biciklit egy fának támasztotta, és leült mellém. Így egyelőre nem indulhattunk útnak.
1: Hát, ha jobban meggondolom, az öregasszony nem is fogadja majd el a virágomat.
0: Már miért ne? Hol biztos, hogy örül majd az ilyen szép virágoknak?
1: Egyáltalán nem biztos. Haragba vagyunk ugyanis. 74 éve tart köztünk a harag, vagy talán még régebben is. Nem is tudom. Az emlékezetem az ugye már nem olyan, mint volt valaha. Idestova én is mennyi is? 100 éves vagyok. Szóval én, Oszkár, meg Hegyi Elin, mert így hívják ezt a vénasszonyt, talán már iskolás korunk óta haragszunk egymásra. Amikor először vittem neki virágot, fejbe akart vágni a botjával, vagy a gerebjeivel, mit tudom én. Később is többször vittem neki virágot, és hol elkergetett a hegyi házikójától a gerebjeivel, vagy a palacsintasütővel, vagy tűzifát, ha igált utánam meg ilyenek.
0: Ezt látni szeretném, mondtam, mert tényleg szerettem volna.
1: Á, jobb lesz neked szépen hazamenni,
0: mondta Oszkár, és felállt, és megfordította a bicikliét. Inkább szedd össze a bátorságodat, mondtam.
1: Ajaj. Hát éppen a bátorság hiányzik belőlem. Nem kell a virág, neked adom.
0: Persze, nagyon örülnék a virágnak, feleltem. De előbb meséld el, miért van ez a régi harag köztetek?
1: Hát, Elinnek is van egy kis kertje. Úgy is mondhatnánk, hogy ő mesterkertésznő. De a mesterkertész én vagyok. Legalábbis úgy kéne, hogy legyen. És én azt hiszem, hogy néha éjjel, amikor alszom, mert éjjel ugye alszom, Elin virágokat lop a kertemből, mert reggel mindig hiányzik egy pár tő. Ő pedig azt hiszi, hogy én lopkodok a virágaiból, amíg ő alszik.
0: Miért lopnátok virágot egymástól?
1: Hát, irigységből, mondjuk. Azt hiszem, képes lennék virágot lopni tőle puszta irigységből is. De persze, én sose tettem ilyet. Ő viszont igenis lop tőlem. Egyébként nagyon szép kertje van a házikója körül.
0: És Oszkár élénken mesélt Elin anyó házáról, meg a szép virágairól, napraforgókról és pipacsokról. Hallod-e, Oszkár? Mondtam. Most megyünk és békét kötünk Hegyi Elinnel.
1: No már, egy ilyen tök mag akar dirigálni nekem. No de végül is azt hiszem igazad van.
0: Szép komótosan megindultunk az országúton, és képzeljétek csak, ahogy az út kanyarodott, megpillantottunk egy öreg asszonyt, aki ugyancsak biciklit tolt, persze női biciklit, és egy Nagy halom virág volt a csomagtartóján.
1: Megálljunk ki! Ott jön Elin!
0: Igen. Semmi kétség sem lehetett. Hegyi Elin jött velünk szembe, és látta Oszkáron, hogy legszívesebben elhajítaná a bicikliét, és futásnak eredne. De aztán meggondolta magát, öklét rázta az öregasszony felé, és ezt üvöltötte.
1: Virágtolvaj!
0: Az öregasszony csak jött szótlanul. Elénk érve megállt, és a két öreg sokáig szótlanul állt.

0: Nem vagyok virágtól vaj.
1: Én sem vagyok,
2: mondta Oszkár. Elin mama toppantott egyet-kettőt, erre aztán Oszkár ellökte a bicikliét nagy ijedelmében, és utcú felkapaszkodott a legközelebbi fára.
1: Kössünk békét, Elin!
0: Hát azt meg hogy csináljuk?
1: Talán kérdezd meg őt. Ő talán tudja.
2: Az öregasszony rám nézett. Elkapta a fülemet, és azt mondta.
0: Mit tudsz, te tacskó?
2: Megijedtem, de azért nem igazán. És Elin néni hamarosan elengedte a fülemet.
0: Nos, ki vele?
2: Megpróbáltam magam elé képzelni Hegyi Elint, amint éjszaka Oszkár háza körül settenkedik, hogy virágot lopjon. Aztán Oszkárt próbáltam meg elképzelni, amint éjszaka Elin kertjébe mászik be, hogy tulipánokat tépjen. De sehogy se sikerült. Na, gyere le, Oszkár! Kiáltottam föl a fára. Oszkár lekászálódott, felszedte a bicikliét, és a két öreg újra ott állt egymással szembe, a bicikli kormányt markolva és farkas szemet néztek.
1: Hogy köthetnénk békét? Vagy mit csináljunk, hogy hogyan bízhatnánk egymásba?
0: Azám, hogyan?
2: És mind a ketten rám néztek, én meg csak törtem a fejem. Cseréljetek biciklit, mondtam végül. Mindegyikteknek van biciklije, ami nem is biciklizik, csak rátámaszkodik, ha elmegy valahová. És mindkettőtöknek ugyanolyan szép virágai vannak, ha a csomagtartom.
1: Ez azért van, mert egymástól lop.
0: Bizony, egymástól lopok.
2: Nem hiszem el, kiháltottam.
0: Pedig úgy van. Ugyan.
2: Akkor pedig ennek egyszer s mindenkorra vége.
1: Na de miért cseréljük ki a biciklinket?
2: Mert egyformán szép virágokat visztek a csomagtartókon. Ha kicserélitek a bicikliket, akkor most szépen hazamentek, mindegyiktek a maga házába, aztán minden nap elindultok, találkoztok itt, ahol az országút kanyarodik, új virágot hoztok a csomagtartón, és megint kicserélitek a bicikliteket. Így aztán mindig megkapjátok egymás virágait, és nem kell irigykednetek egymásra. És képzeljétek el, Oszkár és Elin attól fogva minden nap biciklit cserélt, amíg csak vége nem lett a nyárnak, sőt, egy darabig még ősszel is. Aztán térre meg összeköltöztek, és egyik nap Oszkár házikójában laktak, másik nap meg Elinében. Így lett béke Oszkár és Elin közt, 74 évi ellenségeskedés után. Hát, ilyesmik történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: A légyfényes nappal a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban.
0: Szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szépekbe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végig mustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozd egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
1: Nem.
0: Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, belülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben,
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok.
0: Mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végig szaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik.
0: Mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan felsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabula és Pamoszlán, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hétig tartsunk ki.
0: Emike, mággubó fejű angyala, összetette a kezét.
4: Istenem, segíts!
0: Liflaflafantyú, azaz közönségesen csak Fincike, a finn felfújható gumibaba, aki löttyetten, félig leeresztve szomorkodott a legalsó polcon, fölkapta a fejét.
5: Lehet, hogy minden megváltozik, hogy lehet, hogy fogja magát, és fölfúj engem.
0: Megpróbálta kihúzni magát, de nem ment, mert ahhoz levegő kellett volna. Durcimókus, akit évekkel ezelőtt egy Áron nevű kisfiú felejtett Duzma dözmőnél, morgott.
1: Még hogy új élet! Nem mész te semmire! Te földterhe burbok! Tovább nyomod a földet!
3: Már megint ez a sok helye húja, ez az idegsértő mocorgás.
0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfelső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
2: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá vitéz Jean-Pierre.
3: Hú, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyen.
0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy suta fordulat. Lobogott a távirat.
1: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem. Hol is az az ébresztő óra? Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
0: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, hutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzma-dözmő kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, Duzma-dözmő, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
4: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
6: Hogy képzeled?
0: Méltatlankodott a vekker.
6: Nem húz fel és csörögjek? Ki hallott olyat?
3: Most az egyszer megtehetnéd.
0: Próbálta rábeszélni Kicsus Grabula.
3: Mi az neked? Csörögsz egyet.
0: Tódította Pamoszlán, az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszer őt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
1: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
0: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
3: Itt nem lehet aludni. Nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de ócska banda, ki a fene törődik ezzel a duzma-dözmővel, ezzel a szélelbélet tohonya, földterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
0: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
2: Döntöttem,
0: szólt elszántan Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány, és zsupsz, leugrott a könyvespolc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs, 1000 darabokra. Duzma dözmő meg fölried.
1: Mi van? Jaj, majdnem elkéstem.
0: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, usgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
1: Akkor most neked annyi,
0: mondta neki Durcimókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami vagyuk be Durcimókustól merőben szokatlanul hatott.
2: Nekem annyi, de Duzma-dözmő elérte a vonatot.
0: Kucika hercegnő felfortyant.
3: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb folyankóval kell együtt lennem.
5: Fegyellet magad!
0: Mordult rá Liflaflaffantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
5: Nem látod, hogy Jean-Pierre igazi hős fölélette azt észre, hogy mit jelent hősnek lenni?
3: Lári-fári,
0: mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
4: Vagy ha észre nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
0: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
3: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
5: Hogy nincs?
3: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
4: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem azé, aki Kucika hercegnőt színes nemezlapokból összevarta.
0: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
6: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
3: Irigy.
2: Gőgös.
7: Fellegzős.
3: Hiú.
6: Kiállhatatlan.
2: Szeszélyes.
3: Arcátlan.
5: Pimasz.
4: Az ugyanaz.
5: Na jó, akkor arcátlan pimasz.
3: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen izé, szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
7: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia.
0: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
2: Ne vitatkozzunk. Inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
7: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány szétdurran, volt fejéből pattanhat ki.
5: Az csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép?
7: Na jó, cserépnek cserép. Azt elismerem.
3: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt. Csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
2: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
0: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
3: Egyétek meg a szíveteket.
0: De aztán mégsem.
3: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
5: De hogyan adjunk neki szívet?
4: Megmondom én.
0: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
4: Mindenki ad magából egy darabot.
7: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval belém nyeszetelni, mi?
3: Ajjaj, az biztos fáj.
5: És én valami lesz, akkor végleg leeresztek.
0: Siránkozott Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
2: Nekem aztán könnyű dolgom van.
0: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
2: Darabokból remekül állok.
0: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, add mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
7: Na jó, én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
0: Nyeszegett az olló, jujok, jajok, Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis rongycsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt, gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis abroncskával.
3: Nincs egy gyűrűtök?
0: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
3: Micsoda életetlen népség.
0: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy...
8: Aromó, figyeljetek,
0: mondta a könyv.
8: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
0: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy...
8: Armó.
0: De meg lett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott, mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebbent tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy...
3: Köszönöm.
0: ez legtökéletesebben sikerült. Kucika hercegnőnek visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott. Hú, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve.
1: Húj!
0: Majd szétrobbant duzma dözmő a földterhe burbók.
1: Ócska bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Fúj, köpök rátok.
0: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
1: Ez meg micsoda? Ez mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemét bevelük.
0: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legeslegelőször történt vele ilyesmi.
3: Jaj, mi lesz veletek, Vitéz Jean-Pierre cserépezredes és Liflafla fantyú, akit közönségesen csak Fincikének hívtunk.
0: Na de duzmadözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
1: Előbb kialszom magamból ezt a sok hülyét. Ja, úgyis nagyon korán keltem. Aztán majd söprök.
0: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek meg fájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
2: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
3: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ólótól, csak vágjatok belém.
2: Ugyan. Van neki szíve.
9: Csak elkövesedett, kizáradt.
5: Érzéketlen lett.
7: Megkeseredett?
4: Az nem létezik, hogy ne volna benne egy icurka-picurka szeretet.
3: Ugye? Na majd én.
0: Nekifogott Kucika hercegnő, hogy lemásszon a polcról, a legmagasabbról. Így aztán elég nehéz dolga volt. Csúszott, mászott, kapaszkodott, ügyeskedett. Egyszer aztán lent volt. Fölmászott duzmadözmő ágyára, föl a földterhe burbók melle közepére. Rátette a fülét, hallgatózott, döm-döm. Dobogott duzmadözmő szíve. Akkor hát van neki! Kucika hercegnő szeliden, kedvesen megcsókolta a földterhe burbók szívét. Duzma dözmő felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Kucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darás csípte volna meg, fölült az ágya szélére. A kezét a szívére szorította.
1: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserépkapitány.
0: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes. De se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
1: Jaj, hiszen ez Fincike, az én kedves, liflaflaffantyú. Mi történt veletek?
0: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót fiókot, és mindenféle kacatot-facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
1: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
0: Bizony, nagyon ragyogott Vitéz Jean-Pierre cserépezredes. Fény lett. Aztán meg Fincikét vette kézbe duzmadözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett Fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzmadözmőn a földterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
10: Itt valami történt! Látjátok?
11: Történt valami!
0: Duzmadözmő, a földterhe burbók gyanakodva nézett a könyvespolcra.
1: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
0: Ki mondhatta, én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben aromú helyett mindig
2: armó
0: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

Lótó, futó, füllentő. Magyar népmese. Mivel anyám előtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött lisztet fűrészeltetni. Fölraktam ökreimet a kocsira, a rúd mellé fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a malomért. De már akkor nagy nyugodtan szalonnázott az árok parton. Egy husánga jó végig vágattam rajta. Biztatásul mindjárt elkezdte kovácsolni a rétes lisztet. Az ostoromból ez alatt égigérő fa nőtt. Körülötte keresem az ökreimet. Hát felmásztak a hegyébe legelni. Megyek utánuk. Hát uram, fia, 1000 seregély az ágakon. Rakom az ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a maros fölött. Asszonyok mossák ott a ruhát. Rám csodálkoztak. Ojvé, te nagy madár! Úgy értettem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az ingemből, én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy félmarék korpa, sebesen sodortam belőle kötelet. Ereszkedtem hát lefelé, hanem egy egér elrágta a korpa kötelet. Belecsapódtam a marosba, kivágtam belőle annyi halat, 12 ökrös szekér nem bírta el. Egy mesztelen cigány gyerek a kabátja zsebében elvitte. Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a marosból. Mire partra vergődtem, elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül, mire tegyem a kalapomat? Gyorsan kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám már nagyon keresett. Hazavittük a lisztet, tapostuk belőle a rétest. Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazalveréb tojásból hátastovak dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegetek a szélén. Belejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból raktam létrát. 3 napig megyek lefelé. Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok estig a veréb tojás alján, oda jön egy lovatlan huszár. Vigasztalt, hogy ő már 1 hete itt keresi a pejkót, annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt, utána üzent a sütőlapáttal, hogy de siessek a gémes kútra a borért. Fölnyergeltem a fakót, ülök a szürkére, vágtattam a sárgával. Este kipányváztam legelni a nyerget, itattam a kantárt, párnának fejem alá gyűrtem a sárgát. Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok. Fölmásztam az uborkafára. Ráztam lóra annyi krumplit, hogy csak úgy hullott a sok répa retek mogyoró. Oda seregeltek a mókusok, eszegették előlem. Egy mókust a farkánál elkaptam. Ilyettében ugrott akkorát, engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom idevetett, megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam. Templom toronnyal foltozta a legfárazó füst fenekét. Őrült a jöttömnek. Szúnyog tojásból kicsépelt rántottát vágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit nem bírtam megenni, mind a hajamra kente. Alig nézhettem széjjel, éreztem égbe járó illatairól, hogy odalent javában legelik már a tüzes kemencét, darálják a túrós lepényt. Apámnak 7 szabómester köszörült a vőlegény ruhát. Hányta a szikrát. A fonott kalácsot ásóval faragták, kátrányozták a dobostortát, 9 fialt baltával borotválták a szilvás gombócot. Nagy mehetnékem támadott, hiszen engemet annyira várnak odalent, hogy régen elfelejtettek. Összemarékoltam egy félországi bárányfelhőt, létrát facsartam belőle, és alig teszem földre a lábam, apám ott alszik, mérgében majd megszakadt a nevetéstől, hogy hol vagyok Isten világ óta, amikor anyám megszületett, szaladjak a Tiszára fürdesztő vizért. Forró nyár volt, a folyó befagyva. Lekapom a fejem, beverem bele a jeget,
Rostával feneketlen bödőben veregetem a fűzfát. Éppen delet harangoztak éjfélkóra, hogy hazaérek. Már a feje tetején állott a lakodalom. Neki feküdtem táncolni. A szoba sarkában, zsákokba kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva, madzaga támasztója. Fakilincs mindegyiken. Nagy bőgővel citerázták a talp alá való tücsök ciripelést. A táncosok közé perdülve elaludtam. Tök hajból való sarkantyum pengett, akár az ágyudörgés. Sarkantyum kivágta a Duna, Tisza, Dráva, Száva zsákját. Vitte a víz a lakodalmat. Szaladtam a bába asszonyhoz, két ágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam ki a fullákolókat. Azóta két lyuk van, mindenkinek az orrán. Aki nem hiszi, járjon utána.

Máté Angyi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kád fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a köthöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhásszekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd kétújnyi lett, végül térdig állt a világ.

Mosonyi Alíz, apróságok boltja. Az apróságok boltjában apróságokat lehet kapni. Apró ruhákat, apró cipőket, apró kalapokat, apró esernyőket, az apró ruhákhoz apró gombot, az apró cipőkhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot. Jön egy vevő, vesz egy apró ruhát, a ruhához apró gombot, a cipőhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot, apró pénzzel kifizeti. Hát az esernyőhöz semmit se lehet kapni? Semmit, semmit, mondja az apró boltos. De kár, mondja az apró vevő, akkor nem leszek esernyőt. Sóhajtozik az apró boltos, mind megmarad az esernyő, nem veszi meg senki. Arra jön egy apró egér, bebújik az apró boltba, nézi az apró ruhákat, ebből nem kérek, nézi az apró cipőket, ebből nem kérek, nézi az apró kalapokat, ebből se kérek. Meglátja az apró esernyőket, egy kis esernyőt ennék. Rág egy apró lyukat az egyik esernyőn, rág egy apró lyukat a másik esernyőn. Jól lakik az apró egér. Jön egy apró vevő. Vesz egy apró ruhát, az apró ruhához egy apró gombot, vesz egy apró kalapot, a kalaphoz apró virágot. Hát az esernyőhöz mit lehet venni? Nézi az apró boltos az esernyőt. Látja, hogy lyukas. Tessék, kérem, lyukat venni az esernyőhöz. Nézi az apró vevő az apró lyukat. De szép lyuk, adja ide, megveszem. Most már mindent lehet kapni az apró boltban. Apró ruhához, apró gombot, apró cipőhöz, apró fűzőt, apró esernyőhöz, apró lyukat.

0: A hóember.
1: Hey, de pompás hideg van, csak úgy csikorog minden tagom.
0: Kiáltott fel elégedetten a hóember.
1: Új életet lehel belém ez a jeges szél. De mit bámul rajtam az az izzóképű odafönn?
0: A napot gondolta, amely éppen akkor hajlott nyugovóra.
1: Felőlem bámulhat, ugyan nem hunyorgok, szemem serebben.
0: Csak ugyan, megserebbent a szeme, a két háromszögletű széndarab. De annál jobban villogtatta a fogait. Tehette, mert egy gerebje feje volt a szája. Gyereksereg újjongó kiáltásai közepette született, szánkó csilingelés, ostorpattogás köszöntötte. Lenyugodott a nap, átadta helyét a teli holdnak. Most annak fényes kerekarca ragyogott az égen.
1: Na, most meg a másik oldalról bámészkodik. Úgy látszik, sikerült leszoktatnom róla, hogy olyan utálatos meleget árasszon rám. Most már nincs ártásomra, inkább világít nekem, hogy láthassam magamat. Csak azt tudnám, mit kell csinálni, hogy az ember elmozdulhasson a helyéről. De szeretnék lábra kelni, akkor lemehetnék a jégre, korcsolyázhatnék, ahogy a fiúktól láttam. De hiába moccanni se tudok.
2: Tudsz!
0: Húgatta a házőrző kutya. Hát kicsit reket volt szegény, amióta a meleg kályha mellől kiküldték házat őrizni.
2: Tudsz majd futni, ne félj! Megtanít rá a nap. Láttam tavaly, hogy elbánta az elődöddel. Ti mind futni szeretnétek, s a végén másképp futnatok, mint ahogy elképzeltétek. Majd a nap megtanít.
1: Mit mondasz, pajtás? Azt tanítana meg rá az a fényes képű odafenn, hiszen az fél tőlem, az előbb keményen ránéztem, s mindjárt elbújt előlem, most aztán a másik oldalról próbál megközelíteni.
2: Nem tudsz te semmit. Nem is csoda, hiszen most pacsmagoltak össze. Ez, amit most látsz, a hold, ami meg elbújt a föld alá, a nap volt. Holnap majd előbújik megint, és úgy megfuttad, hogy az árok partig szaladsz, meglásd! Wow! Hamarosan az időváltozás lesz, jelzi már a hátsó lábam, úgy szaggat, hogy ez csak az idő fordulását jelentheti, wow!
1: Nem igen értem, mit beszél, de valami rosszat sejtek a szavai mögött. Aki az előbb úgy rám sütött és megbámult, akit a kutya napnak nevezett, az rossz akaró, úgy sejtem.
2: Úgy!
0: Igazat jósolt a kutya hátsó lába. Reggelre csak ugyan megváltozott az idő. Nedve, sűrűköd ülte meg a tájat. Napkelte előtt szél kerekedett, kemény téli szél csontjáig hatolt az embereknek. Aztán előbukkant a nap, és tündérkerté varázsolta a vidéket. A fákon, bokrokon zúzmara fehér lett, mintha illatos virágzuhatag lepte volna el az ágakat. A megszámlálhatatlan ágak, gajjak, finom rajzú erezete, amit a nyári lomb elrejtett a szem elől, most tisztán látszott, fehéren sugárzott külön-külön minden apró ágacska. A szomorú fűz olyan elevenen hajladozott a szélben, mint nyáron. Csodálatos tündöklés volt a táj, hát még amikor a magasabbra hágott a nap. Úgy villogott, szikrázott a hólepte vidék, mintha gyémánt porszitált volna az égből. És a hótakaron fehér fényű, nagy gyémánt darabok sziporkáznának. De azt is hihette volna, aki látta, hogy ezer meg ezer kicsi gyertya hófehér lángja libeg a földön.
3: De gyönyörű!
0: Kiáltott fel egy fiatal lány, aki egy ifjúval lépdelt ki a kertbe. Éppen a hóember előtt álltak meg, és elgyönyörködtek a tündöklő fákban.
3: Nyáron se látni szebbet.
2: Ó, igen, ilyen legény se látni nyáron, mint ez. Daliás legény!
0: Mutatott az ifjú a hóemberre. A lány fölnevetett, intett a hóembernek, aztán játékosan elszaladt a havon, amely úgy ropogott a lába alatt, mint a keményített gyolcs.
1: Hát ezek kicsodák! Te régóta itt szolgálsz, nem ismered őket?
2: Dehogy nem. A lány néha megsimogat az ifjú, mert csontot ad. Őket nem harapom meg.
1: De mifélék?
2: Hát jegyesek. Majd beköltöznek egy ilyen házikóba, mint az enyém, és együtt rágják a csontot. Wow.
1: Van olyan tekintélyük, mint nekem vagy neked?
2: Hogy ne volna, hiszen az uraságokhoz tartoznak. Mondhatom, édes keveset tud, akit csak tegnap gyúrtak. Bezeg én eleget éltem. Wow. Sok mindent tapasztaltam. Ismerem az udvart meg a ház népét. Volt olyan idő is, amikor még nem tartottak láncon. Úgy. Wow.
1: De jól esik ez a hideg. No, hát mesélj tovább. csak a láncodat ne csörgesd, mert attól fejfájást kapok.
2: Úgy bizony, úgy. Én is voltam valamikor kicsi kutya. Kicsi és kedves, ahogy mondták rólam. Vársonyszéken keveréztem odaben az uraságék házában. A legfőbb uraság ölében feküdtem. Simogattak, becézgettek. Hímzett kendőcskével törülgették tisztára lábaimat. Gyönyörűségem, aranyos kutyácskám, más se hallottam egész nap. Egy nap aztán azt mondták, hogy már igen nagy vagyok, és a szakácsainak ajándékoztak. Lekerültem hát a pince lakásba. Te éppen beláthatsz oda, megláthatod a kamrát, ahol olyan nagy úr voltam, mert az voltam a szakácsné kamrájában is. Wow! Az már nem volt olyan fényes hely, de sokkal kényelmesebb. Nem cibáltok, ráncigaltok a gyerekek, mint odafönn. Enni még többet kaptam, mint azelőtt. Külön vánkosom van, amin aludtam, és még kehő is volt a szobában, ilyenkor télidőben. Az a legnagyobb kincs a világon. Wow! Úgy megbújtam alatta, hogy még a farkam csücske is se látszott ki. Ó, még ma is arról a meleg kályháról álmodom. Wow! Úgy.
4: Hát olyan szép az a kályha, hasonlít hozzá.
2: Mindenben az ellentéted. Fekete, mint a szén, hosszú karcsú nyaka van és résztrombitája. Hasább fát eszik, és ha evet, láng csap ki a szájából. Ó, milyen gyönyörűség közelében lenni, hozzásímulni, alája bújni. Wow! Onnan, ahol állsz, éppen leláthatsz a szakácsné kamrájába.
0: A hóember odanézett, és meg is látta azt a fekete, fényesre dörzsölt, résztrombitás jószágot, amelyből pirosan világított a tűz. Különös érzés szállta meg a hóembert, maga se tudott rajta eligazodni, hogy mit érez. Aki nem hóembernek született, talán úgy nevezni, szerelem.
1: És miért hagytad el ő nagyságát?
0: Úgy érezte, a kályha csak női lény lehet.
2: Mert kényszerítettek rá. Kitessékeltek a kamrából is, láncra kötöttek. Megharagudtak rám, mert a legkisebb úrfinak beleharaptam a lábába. Pedig igazán volt. Miért rúgta félre a csontot, amit rágtam? De ők nem adtak igazat nekem, és azóta láncot hordok. Még szép érces hangom is oda lett. Hallod, milyen reket vagyok? Úgy. Ez lett a nóta vége.
0: De a hóembernek már máshol járt az esze. A pince lakás ablakát bámulta, nézte a kályhát, amely négy vaslábon állt, és éppen olyan deréktermetű volt, mint ő maga.
1: Olyan furcsán rokon bennem valami. Bejuthatok-e valaha abba a szobába? Igazán szerény kívánság, az ilyenek teljesülni szoktak. Legforróbb vágyam az, egyetlen vágyam, nincs igazság a földön, ha ez nem teljesül. Lemegyek abba a szobába, meg kell ölelnem azt a teremtést. Ha másképp nem juthatok hozzá, hát az ablakot nyomom be!
2: Pedig oda nem juthatsz be. Ha meg valami módon mégis hozzá tudsz érni a kályhához, nyombat, véged van, úgy.
0: A hóember egész állónap sóvárogva bámult be az ablakon. Alkonytájban még meghittebb, hívogatóbb volt a szoba. A kályha szelíd, piros fényt árasztott. Szebbet, mint a nap, szebbet, mint a hold, olyat, mint a kályha, amikor jól megrakják. Néha kinyitották az ajtaját, és ilyenkor vörös lángnyelvek csaptak ki rajta. Rózsaszínűre festették a hóember vágyakozó arcát.
1: Nem bírom tovább, nem élhetek nélküle. Milyen kedves és milyen jól illik neki, ha kiölti a nyelvét.
0: Hosszú volt a téli éjszaka, de a hóembert elszórakoztatták ábrándos gondolatai, amelyektől csak úgy csikorgott a feje. Reggelre jégvirágok nyíltak a pincelakás ablakain, szépek voltak. Szebbeket még a hóember se látott. De hiába voltak szépek, ha eltakarták előre a kályhát. A jégvirágok egyre dúsabban nyúltak, nem akartak elolvadni. Csíkorgó, csontfagyasztó hideg volt, amolyan hóembernek való idő. De a mi hóemberünket ez sem vigasztalta boldogtalanságában. Rabul ejtette szívét a fekete derekú kályha.
2: Komisz betegsége.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Jaj, segítség! Elmentek az orvoshoz. Kasia köszönt szépen. Pikpok előkelően meghajolt, és azt mondta.
1: Doktor bácsi, kérem, én úgy érzem, hogy már nem is fáj a hasam. Biztosan csak azért fájt, mert kimelegettem.
0: Kasia a fülébe súgta.
2: Nem baj, minden esetre hadd vizsgáljon meg a doktor bácsi.
1: Minden esetre jobban szeretném, ha lenne egy konzervnyitóm.
2: Mit fecsegsz már megint?
1: Azt hiszem, hogyha lett volna egy konzervnyitóm, akkor most nem kellene itt engem vizsgálgatni.
0: De a doktor bácsi hallani sem akart a konzervnyitóról. Azt mondta Pikpoknak, hogy feküdjön le az ágyra, és vizsgálgatni kezdte. Először megmérte a pulzusát. Aztán a csőrébe tette a hőmérőt, azt mondta lélegezzen mélyen. Végül kövér hasikóját kezdte nyomkodni. És amikor erősebben megnyomta, szegény Pikpok felsziszent fájdalmában. És torka szakadtából kiabálni kezdte.
1: Jaj, fáj, segítség! Jaj!
0: A doktor bácsi levette a szemüvegét, és így szólt.
3: Mondd be, kicsikém, hogy lenyeltél valamit.
1: Én?
0: Csodálkozott
3: valami
0: Pikpok.
3: Kemény van a hasadban.
0: Pikpok ártatlan képet vágott.
1: Talán egész véletlenül került bele. Én nem akartam valami kavics vagy kagyló. A hűtőszekrényben olyan sötét volt, hogy akármi beleeshetett.
3: Ej, Pikpok, nem füllentezte?
1: Én? Harapja le egy cápa a bal lábamat, ha a csőrömön kijön akár csak egy szó hazugság is. Ami fáj, az meg biztosan valami nevetséges félreértés.
3: Meglátjuk. Rögtön megröntgenezünk és megvizsgáljuk, micsoda tévedés csücsül a hasadban.
1: Jaj, feltétlenül szükséges ez?
3: Szükséges bizony, mert különben nagy baj lehet belőle.
1: Éppen elég nagy baj már az is, hogy megtörtént ez a nevetséges félreértés.
0: A doktor bácsi ismét feltette a szemüvegét, aztán átvezettette Pikpokot abba a szobába, ahol a betegeket röntgenezik. Ott azt mondta neki, hogy álljon a röntgenkészülék elé, és hirtelen sötét lett.
1: Jaj, azt hiszem elvesztem.
0: De nem így történt. Egy pillanat múlva valami csattant, aztán csikorgás hallatszott, és a doktor bácsi azt mondta, hogy már készen is vannak a felvételek.
1: Ebben az esetben én már teljesen egészséges vagyok, és mehetek a fülemülék dalát hallgatni.
3: Már csak, ne olyan hevesen. Először megnézzük a felvételen, mi csücsül a hasadban.

nagy Döll birtoka. Élt hajdanában, Száráma szigetén egy nagy és erős ember, aki annak idején a sziget ura és parancsolója volt, hogy pontosan milyen magas volt a mostani

mérték szerint arról nem szól a hagyomány, de tetteiből és használati eszközeiből világosan kitűnik, hogy a filiszteusok Góliátja apró gyerek lett volna mellette. Góliát magassága 6 könyök és 1 arasz volt, nagy tölnek viszont a botként használt szálfája volt 5-öles. Ahhoz, hogy átmenjen a szárem a környéki szigetekre, szigetecskékre, nem volt hajóra szüksége, hanem csak úgy, gyalogosan gázolt. Ha termetre ilyen nagy volt is, nem volt se fenhéjázó, se gőgös, hanem nagyon jó és lágy szívű uralkodó, aki mindig, mindenhol és mindenkinek segítségére sietett, ha szükség volt rá. Volt egy hely, ahol csendesen éldegélt a feleségével, ha éppen nyugta volt az ellenségtől. Ez a hely egy földbirtok volt, amelyet mind a mai napig Töll uradalomnak hívnak, Püha egyházközségben. Nagy Töll nem hagyta, hogy kiszolgálják, hanem inkább ő segített másokat, a gazdaságban adódó munkát maga végezte a feleségével, s ha valamit javítani vagy építeni kellett, ők maguk láttak neki. Mint ahogy a száremaiak most is különböznek a szárazföldi észtektől, abban, hogy mindent maguk végeznek el, Nagy Töll is így tett. Töll dombja. Egyszer a hírnökök azt a hírt hozták Töllnek a Töll uradalomba, hogy Száréma napnyugati partjainál ellenséges hajók jelentek meg, és a Katri tanyánál nagyszámú ellenség szállt partra. A hírnököket azért küldték, hogy Nagy Töllt segítségül hívják, és azt is megmondják neki, hogy a nép főemberei a Tammik tanyában jöttek össze tanácsot tartani. Nagy Töll megparancsolta, hogy a követek siessenek vissza a Tammik tanyabeli tanácsba, és mondják meg, küldjenek gyorsan más hírozókat a Katri parthoz, hogy kikémleljék az ellenség dolgát, aztán hírt hozzanak róla a tanácsba. Én, mondta Nagy Töll, ma este át akarok menni Hiumaára, szaunába. Ám holnap estére a Tammik tanyán leszek, s aztán majd meglátjuk, mit kell tenni. A küldöttek visszasiettek a Tammik tanyára, s tudtára adták a tanácsnak, hogy Nagy Töll jönni fog. Nyomban új hírhozók siettek Katri felé, amint az ellenség tudomást szerzett Nagy Töll jöveteléről a hajókra futott és elvitorlázott. Nagy Töll tisztára vesszőzte magát a fürdőben, és egyenesen a Tammik tanyára ment. A követek éppen akkor érkeztek vissza Katriból, s tudatták, az ellenség elmenekült. A tanács megörült a hírnek, Nagy Töll úgy szintén, és azt mondta, hogy szeretne egy kicsit aludni a fürdő után. Megengedte, hogy a tanács iszogasson, ő maga meg felment a félversztányira, nyugat felé eső kis dombra, s lefeküdt aludni, de előbb megparancsolta, hogy csak háborús veszély esetén ébresszék fel. A tanács vidáman iszogatni kezdett, Nagy Töll megpihent. Azóta nevezik azt a dombot, amelyen Töll megpihent, Töll dombnak. Másnap reggel a Vödruka falubeli gyerekek a Töll dombhoz jöttek a nyájaikkal, mikor megtudták, hogy Nagy Töll ott alszik, felelőtlen rakoncátlanságukban elhatározták, felébresztik, hogy lássák, milyen magas. Szüleiktől hallották azokat a szavakat, amelyekkel Nagy Töllt fel lehet ébreszteni, oda mentek hozzá, és elkezdték kiabálni. Nagy Töll! Nagy Töll! Kelj fel! Itt az ellenség az országban! Nagy Töll nyújtózott egyet, feltérdelt, és a fenyő koronája fölött szétnézett. A gyerekek ilyen óriási ember láttán kereket oldottak, mikor Nagy Töll rájött, hogy lóvá tették, megdődött, és így szólt. Mivel elbolondítottatok, nem jövök a segítségetekre előbb, csak ha bokáig gázoltok a véretekben. Ezt akkor a hangon mondta, hogy a hegyek beleremegtek, s a tengervíze fodrozódni kezdett, mikor megrázta a fejét, akkora szél támadt, hogy sok fa ketté tört tőle a lónai fenyvesben. Ráadásul a szél elvitte a mápatanya fölül a tetőt, s a vehelőkig röpítette. Ebből a tetőből lett a tóban az a sziget, amely mind a mai napig ott áll benne.
Nagytől hamarosan rájött, hogy az olyan rakoncátlanságért, amilyet a Vödrukafalubeli gyerekek vele szemben elkövettek, csak a szülők rossz nevelését lehet hibáztatni, ezért bosszúságában elhatározta, hogy megbünteti Vödrukafalu népét, még az is lehet, hogy teljesen elpusztítja. Egy szempillantás alatt összeszedte a töl domblábánál a köveket, amelyek nagy számban hevertek ott, és le akarta velük rombolni Vödrukafalut. A düh azonban úgy megnövelte az erejét, hogy a kövek, amelyeket a falura kellett volna dobnia, a falun túl a pásikói erdőbe estek, és senkiben nem tettek kárt. Most már, hogy nagytől felkelt, bár a szauna után szeretett volna még aludni, nem feküdt le újból pihenni, hanem elbúcsúzott a tamikui tanástól, s hazament a saját birtokára. Miután feleségének, Pirettnek elmesélte a történteket, enni akart, mégpedig káposztalevest. Pirett tűzre akasztotta az üstöt, maga pedig elindult káposztáért a kertbe, amely Runu szigetén volt. A tengeren keresztül átgánzolt Runura annyi káposztát rakott a zsákba, amennyit elegendőnek gondolt, s visszasietett. Mire hazaért, már forrt a víz. Pirett belerakta a káposztát az üstbe, és csakhamar készen volt a megkívánt eredel. Másnap reggel beállítottak nagytől birtokára, a sörvei küldöttek. Arra kérték nagy alázatosan, hogy legyen a segítségükre, mert azok az ellenséges csapatok, amelyek a Katri partról elmenekültek, a sörvei félszigeten szálltak partra, fosztogatják a népet, rabolják vagyonát, aki ellenszegül, legyilkolják. Ráadásul a sörveiek helyzetét nehezítette, hogy a fiatalabb, erősebb emberek ez időtájt mind kint voltak a tengeren halászni, ezért a követek igen kérték nagytölt, hogy embereket is vigyen magával. Hogy küldje azonban olyan gyorsan oda őket, nagytől hamarosan megtalálta ennek a módját. Először mindkét kabát zsebébe beledugott 10-10 embert, aztán a fejük fölött bevarratta Pirettel a zsebet, majd megint 10 embert rakott a többiek fölé, akik már kiláttak a zseb szélén. Hogy az alsó emberek megfulladjanak levegő hiány, Pirett lyukat vágott a szájuk irányába a kabáton, hogy az emberek ússanak és ki tudjanak látni. Így 40 ember volt töl zsebeiben. Fegyverül 2 ökrös szekér kereket vett magához, ennek is mindegyik kerekére 20-20 embert rakott, akik közt ott voltak a sörvei küldöttek is. Aztán a hátsó kerekeket is az első kerekekhez kötötte, az első kerekek tengelyét kézbe fogta, és sietve indult sörve felé. Mikor Mápa falu szántóföldjeire ért, összetalálkozott egy ellenséges csapattal. Lerakta az embereit, és így szólt. Mutassátok meg, hogy legények vagytok a talpatokon, s győzzétek le őket. Ő maga csak figyelt és irányította a harcot. Mikor nagytől észrevette, hogy az ellenséges csapat jóval számosabb, és egy saját embere már el is esett, úgy gondolta a legfőbb ideje, hogy ő is beavatkozzék, még mielőtt az emberei közül bárki is segítségért kiáltana. Nagytől nem késlekedett hát, kezébe vette a hátsó kerekeket, spörgetni kezdte őket a tengelyénél fogva. Ez olyan nagy lendülettel és gyorsasággal történt, hogy rövidesen lekaszált, rendmódjára hevert az ellenség a földön. Persze a saját embereit már korábban félre parancsolta. Egy csapat ellenség futásnak kerecs menekült lefelé Mentudombról. Ezt látvány nagytől Rüssa Tidrik színjéből kezébe kapott egy 6-ös fenyőtörzset, ezt hajította az ellenség után, és az utolsó emberig letarolt őket. Mikor nagytől a kerekeket pörgette, a bal kerékszöge kiesett. A kerék elrepült, s a kolcsei kocsma mögött esett le az erdőben. Ott a kerék széttört, szörnyű lármát csapva, letarolt az erdőt, felszántott a földet. Azon a helyen máig se nő fa, se fű, hanem tó keletkezett rajta. Szörnyű erővel repülhetett a kerék, ha 5 versztányira esett le, s a földön ekkora pusztítást végzett. Mikor nagytől a sörvegyiek dolgát elrendezte, és az ellenség halottait a mentui magaslaton eltemettette, megint hazafelé indult. Az embereit ezúttal nem vitte magával, hanem meghagyta nekik, hogy pihenjék ki magukat a sörvegyieknél, aztán menjenek utána. Mikor nagytől a kölcsei erdőn át kiért a vieristi magaslatra, úgy érezte, hogy kicsi elfáradt a lába, leheveredett hát oda, ahol 5 út összetalálkozik, és ezért ezt a helyet Vieristinek, azaz 5 keresztnek tartják. Igen. Na most, hát,
Hon is vagyok, várunk, igen. Igen, itt leheveredik, igen. Mivel a fontos és derekas munka elvégzése miatt igen elégedett volt, 3 napig aludt azon a helyen. A horkolástól rengett a vieristi domb, az összes erdei fenyő rászkódott, s úgy tűnt, hogy az egész Sörve félsziget összedől. A sörveiek odagyűltek nagy tör nyugvó helyére, hez kiki egy-egy zöld faágat hozott magával, s köszönetük eléül, amiért kimentette őket a bajból, nagy tör közelében leszúrták a földbe, majd elmentek. Ezt az esetet a sörvei apák elmesélték a fiaiknak, azok meg továbbadták az ő fiaiknak, így jutott el a történet az én fülemig, én meg így mondom a ti fületekbe, itt a Tilos Rádióban, a mikrofonon keresztül. Aztán lassanként olyan nemzedék nőtt fel Sörvén, amely nagy tölt és tetteit nem ismerte, meg a szülei szavára se nagyon hajlott. Azt azonban látták, hogy szüleik, mikor a vieristi útkeresztelődésnél elhadnak, egy ágat dobnak le az út mellé nagytől emlékezetére, de az okát nem tudakolták. Azt se figyelték meg, hogy az ág zöld-e vagy száraz. Mikor később ők maguk mentek el e hely mellett, ugyanezt tették, oda dobtak egy ágat, zöldet vagy szárazat, mindegy. Idővel hatalmas csomó gaj gyűlt össze. Amikor a fiatalabbaktól megkérdezték, hogy miért teszik ezt, akkor ez volt a tétova válasz. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó. Nem jó, ha úgy egyszerűen csak elhalad az ember, csak megy, megy, megy, csak úgy elhalad, hogy az ember csak úgy átmegy ezen a keresztelődésen. Nem jó. A mai nemzedék már ezt se csinálja, és az időfoga földé korrasztotta a vieristi rőzsét. Az ördög, akit a régi öregek öreglegénynek neveztek, Ádáz ellensége volt nagytölnek. Mikor kiszagolta, hogy a sörvelyek barátja és segítője mély álomban nyugodtan pihen, az a fura gondolata támadt, hogy nagytölt a sörvelyekkel együtt vízbe folytja. Ott, ahol most a Szálme folyó folyik, a sörvei földnyelv kiágazik a szigetből, a száraz föld pedig 2 versza szélességű sincs, egy árkot kezdett taposni az egyik tenger széltől a másikig. És a sörvei földnyelvet el akarta taszítani a nagy szigettől, nagy tölt meg a sörveiekkel együtt bele akarta folytani a tengerbe. Eldri Matz azonban meglátta munka közben, s nyomban tudott a nagy töllel, aki a vieristi útkereszteződésnél aludt. Mikor nagytől tudomást szerzett az öreg legény szándékáról, elment gyorsan Massa Márthoz, s kért tőle egy méh családot. Márt minden további nélkül igen mondott a kérésre, nagytől bement a méhesbe, s útnak indított egy erős méh családot, hogy szurkálják össze az öreg legényt. Az öreg legény éppen a Kipágat anyánál tartott az árokkal, s azon igyekezett, hogy eltaszítsa Száremától a földnyelvet, mikor a méh család odaért. Az állatkák mindjárt nekiestek az öreg legénynek. Az ugyan mind a 2 kezével elsegette őket, de többször is igen nagy szorúságba került, úgyhogy a titkon távolabbról leselkedő Eldri Matz annyira nevetett rajta, hogy görcs állt a hasába. Az öreg legény hadonászásából azonban semmi eredmény nem származott, hogy is származhatott volna egy család méhhel szemben. Azok úgy összeszurkálták az öreg legényt, hogy az álláig dagadt az orra a fullánkoktól. Az öreg legény megátkozta a méheket, hogy attól az ároktól délre ne tudjanak lakóhelyet találni, de mi haszna származott belőle, a méhek tovább szurkálták. Végül az öreg legénynek nem maradt más hátra, futásnak eredt az északi széllel szemben hazafelé. Nem tudom, hol is lakik valójában. Ördög módjára iszkolt, de ki tud versenyt futni a méhekkel. Hamarosan kiért a Hirmuszteka szállóra, ott meglátott egy halom fenyőgajrőzsét, alábújt az öreg legény olyan gyorsan, ahogy a
szaunaköveken, egy bögre vízgőzzé változik, az öreg legény azután soha nem merészelt a sörvelyek tengerébe folytására gondolni. Nagytől pedig Vieristi mellő Vintri falun át, Abruka szigete mellett egyenesen hazament a birtokára. Hát ez volt a ma esti mese, gyerekek, remélem tetszett nektek az észt és a szamojét történet, remélem ágyban vagytok, hallgatjátok tovább a Tilos Rádiót.

0: Bodonyi Hedvig, Berta Berta, 9. mese, amelyben Berta Berta találkozik az elvarázsolt herceggel. Berta Berta egy szép lapos követ talált a tóparton. Úgy akarta a vízre dobni, hogy a felszínen szökkenjen néhányat, mielőtt elmerül. A dobás pompásan sikerült, a kő ötöt is ugrott, ám mindjárt ezután méltatlankodó hang csattant fel.
1: Mit szólnál, ha te lakásodat dúlná fel valaki, mi?
0: Berta Berta lába előtt feldúlt béka ugrabugrált, torka csak úgy lüktetett a felháborodástól, fején icipici aranykorona díszelgett.
2: Elnézést, nem tudtam, hogy zavaró. Ne haragudj.
1: Brek, felejtsük el. Mi járatban vagy?
2: Eddig nem tudtam, hogy miért is jövök ide, de most már igen. Azért, hogy veled találkozhassak. Mondd, miért van icipici aranykorona a fejeden?
1: Brek, rég rájöttél volna, hogy én az elvarázsolt herceg vagyok, Brek. És gonosz boszorkány változtatott békává.
2: Aha. És akkor leszel újra ember, ha egy királykisasszony hallandó megcsókolni téged?
1: Pontosan. De sajnos, akik eddig meg akartak csókolni, Brek, azok nem tettek nekem. Mindegyiknek csak a rangomra, meg a vagyonomra fájt a foga, bizony. Az az igazság, hogy mostanában már inkább jól elbújok a nádasban, ha újabb királykisasszony közeleg, és meg se pisszelek, amíg el nem megy. Szerintem egyikük másikuk arra is képes lenne, hogy erőnek erejével szabadítson meg a varázslattól, Brek.
2: Ó, te szegény! Hiszen itt sosem válhat belőled ismét herceg.
1: Brek, talán nem is baj.
2: Hogy?
1: Tudod, Brek, ha az elejárok éppen nem haigálnak mindenféle köveket a tóba, nagyon békés ám itt az élet, Brek. A legyek és a szúnyogok zamatát is nagyon megkedveltem, bizony. Most mondd meg, hogy nézne ki, ha hercegként legyeket meg szúnyogokat fogdosnék, és jó ízűen megenném őket?
2: Elég furán.
1: Na ugye, ősz atyám, a király kénytelen lenne azonnal kitagadni. Békaként azonban, Brek, mindez úgy szólva kötelességem.
2: És sosem hiányzik neked a pompa, a kényelem.
1: Nincs pompásabb, mint víz közelben tölteni a meleg nyarat, Brek, és nincs kényelmesebb, mint átaludni a telet, mikor úgyis pacsék az idő. Márpedig mi békák éppen ezt tesztük.
2: Nem hiányolod a jó társaságot, a királyi udvar forgatagát?
0: A béka hanyat vetette magát, úgy nevetett.
1: Jó társaság! A talpnyalókra célzol, akik azért jártak a kedvemben, mert tudták, hogy előbb-utóbb én leszek a király. Forgatták, ugye? Azokra a szörnyen unalmas fogadásokra, meg bálokra gondolsz. Nos, utálok társalogni és táncolni, viszont rájöttem, hogy imádok berekegni, berek is úszni, különösen egy valakivel.
2: Csak nem.
1: De bizony, megismerkedtem egy kedves lányjal, berek, olyan, mint egy csodálatos zöld drágakő. Ráadásul, gyönyörűen düllednek a szemei, és neki van a leges, legszebb szája az egész környéken. Nem valami okos, de nagyon szeret engem. Azt hiszem, már nem is megyek innen sehová, Brek.
2: Sosem fogsz visszaváltozni.
1: Talán majd a gyermekeim. Tudod, a mi évadékaink Ebi halnak születnek, Brek, és csak utána lesz belőlük béka, Brek. Mi ez, ha nem átváltozás, mi?
0: Az elvarázsolt királyfi olyan cuppanással vetette magát a tóba, mintha egy hatalmas csók csattant volna el. Berta pedig csöndesen elindult hazafelé. Útközben még összetalálkozott egy csapatnyi mindenre elszánt király kisasszonnyal, akik egymással versengve siettek felkutatni az elvarázsolt herceget.
3: Nem láttál véletlenül errefelé egy békát, icipici aranykoronával a fején?
2: Nem bizony.
0: Rázta a fejét Berta, és ez egyszer nem is szégyelte, hogy füllentett.

0: bűbájosok versengése. Egyszer volt, hol nem volt, akkoriban, mikor még a róka is, meg a tanuki, azaz a nyeskutya is mesterien értett az alakoskodáshoz, meg a bűbájoskodáshoz, s valahányszor csak szembe találkoztak az úton, mindig összeszólalkoztak azon, hogy melyikük fajtája az ügyesebb, jártasabb benne. Történt egy szép napon, hogy Ravaszdi róka gondolt egyet, és váratlanul beállított a tanukihoz.
1: Ide hallgasson, Gombé uram! Tudja mit? Mérkőzzünk meg! A szenténynél várom Kendedet, ott majd eldől, melyikünk furfangosabb. Én előre megyek, de aztán Kend is jöjjön ám rögvest.
0: Fújt el mondókáját a róka, s anélkül, hogy a tanuki egy szót is szólhatott volna, kapta magát és elrohant. A rendkívüli kihívásra Gombé septiben összehívatta a komáit.
2: No, cimborák, hát akkor milyen alakot öltsünk magunkra?
0: Tanakodtak, vitatkoztak, majd eszükbe jutott, hogy van nekik egy avit kéziratos tekercsük, amit az őseiktől örököltek, s a régi tanuki mesterek titkos tanításai az átváltozás fortéjairól címet viseli. Hamarjában előkerítették hát, kigöngyölték, s a fejüket összedugva böngészni kezdték. Egyszer csak a nőstények elkezdtek lelkendezni.
3: Jaj, menyasszonyi menet lesz!
4: Menyasszonyi menet leszünk!
0: Megállapodtak tehát, hogy menyasszonyi menetként vonulnak a szentélyhez. Hanem abban már nem sikerült egykönnyen megegyeznünk, hogy ki legyen a menyasszony.
3: Nem mondtam, hogy
0: így nagy ricsaj támad.
3: Nem én leszek a menyasszony.
2: Csönd legyen, egy szó se többet. Én leszek a menyasszony, és kész.
0: Fakadt ki végül Gombé mérgesen. Így aztán gazdára talált a többi szerep is szép sorjában. Ki lesz a ló, amelyen a menyasszony ülni fog, ki lesz a vőfé, ki lesz a lampion hordozó, kikből áll majd a díszes kíséret. Ha nehezen is, de végül mindenkinek jutott szerep.
2: No, fölkészültetek?
3: Föl, igen.
2: Hát akkor átváltozni. Rajta!
0: Ezzel hip-hop már is készen állt az ünnepélyes menet, s méltóság teljesen megindult a szentély felé. Az alakcsere remekül sikerült, sehol nem kandikált ki egy árulkodó farkinca sem. Annak rendje és módja szerint meg is érkeztek a róka által megadott helyhez. Hanem amint a szentélykapu elé értek, megpillantottak a földön egy incsiklandozóan illatozó gőzbuktát.
2: Mini, egy bukta!
4: Az enyém!
0: Ezzel rávetették magukat a finom falatra. Hanem a nagy tülekedés közben teljesen kiment a fejükből, hogy ők most éppen bűbájoskodnak, hát szépen visszavedlettek tanukikká. Hanem akkor megmoccant a bukta.
5: Engésztem, Gombé! Ha, hopp!
0: S a gőz buktából azon mód róka lett.
1: Ti haspókok, úgy kell nektek falánk torkos tökfilkók!
0: Kacagott az elképett tanukikon a róka, hogy majd megpukkadt nevettében. Tanukikat igencsak bántotta a harsánykár öröm. Szégyelték is magukat a fölsülés miatt, legszívesebben a föld alá bújtak volna.
2: Meglásd, Ravaszdi, nem hagyjuk ennyiben a dolgot. Meglakolsz még ezért, meglásd, ne félj!
0: A tanukik újra összedugták a fejüket, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Támadt is egy jó gondolatuk, s ezúttal vita nélkül megegyeztek. Majd egy hírnökkel sürgős üzenetet küldtek a rókának.
6: Holnap déltájt az országút menti fenyőfák alatt várjon Kend.
0: No, másnapra róka is fölkészült a visszavágóra. Fogott egy marék füvet, a feje búbjára tette, majd bukfencezett egyet a levegőben, s abban a pillanatban daliás szamurájjá vált.
1: Bújhatsz te akárki képébe, Gombé, az én szememet ugyan nem csapod be.
0: Fogadkozott, s leült az út mellett az egyik fenyőfa alá, ott leste várta a tanukit. Ahogy a fa alatt üldögél, egyszer csak látja ám, hogy egy pompás főúri menet közeledik.
1: Na, ez igen. Meg kell adni, ügyesen csinálja. Sehol egy farkinca, ami kilátszana.
0: Úgy elámult, hogy még a szája is tátva maradt. Igen ám, de eközben ő is megfeledkezett magáról, s anélkül, hogy észrevette volna, visszaváltozott rókává.
1: Na, várj csak, majd bolond leszek alul maradni.
0: Gondoltas, egy ugrással a menet előtt termett.
1: Na hát, Gombé uram, Kend meg nagy úr képében odabent kuksol a gyaloghintóba, mi? Mutassa csak magát, hadd látom, na!
0: Csak hogy ez egy valóságos főúri menet volt.
5: Micsoda pimasság, mit merészelsz te elvetemült bitang, mi?
0: Támadtak rá a rókára, a méltóságukban sértett vitézek, s jó alaposan elagyabugyálták.
1: Elnézést, gyerek, nem tudtam, hogy a tacsúfú rászettek.
0: Bosszankodott a kárvallott ravaszdi, és nyűszítve menekült vissza a hegyre. A tanukik pedig, akik távolból figyelték, mi történik, tapsoltak örömükben.

0: Bacskamati virágja. Ott állt Vacskamati Mika Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mika Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mika Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye? Mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye? Mérgelődött Mika Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok.
1: Ez az, emlékszem,
0: kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mika Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott.
1: Nem értem pontosan, mit mondtál,
0: mondta. Nem baj, legyintett Mika Makka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte.
1: Ugye meghallgatsz?
0: Mika Makka ábrázata azt mondta. Meg hát.
1: Egy kérdésem lenne,
0: folytatta Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. Elővele.
1: Ugye nekem van születésnapom?
0: Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. De még mennyire?
1: Tudtam, tudtam!
0: Örült Vacskamati.
1: Hát mégis igaz!
0: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mika Makka.
1: Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor?
0: Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mika Makka. Nekem például december 1-én.
1: Neked! Mondta fitymálva Vacskamati. Neked! De nekem mikor van?
0: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
1: De nem tudom,
0: mondta szomorúan Vacskamati. Mika Makka vakarta a feje bubját.
1: Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom,
0: keseredett el Vacskamati.
1: De ha egyszer van?
0: Vacskamati nem tágított.
1: Mikor? Például ma,
0: mondta sarokba szorítva Mika Makka. Vacskamati felvidult.
1: Kedden!
0: Mika Makka bólintott. Nagy kő esett le a szívéről.
1: Tehát minden kedden?
0: Virult Vacskamati. Azt már nem. Milyen kedd van ma?
1: Április 15-e kedd.
0: Na akkor ez az. Április 15-én születtél.
1: Nem lehetne inkább kedd?
0: Hogy kedd, hiszen kedd van.
1: Hogy minden kedden születésnapom legyen.
0: Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
1: Kár!
0: Mika Makka mélyen elgondolkozott.
1: Tényleg kár,
0: mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt.
1: De hiszen akkor?
0: Mit akkor?
1: Ma április 15-e van.
0: És akkor mi van?
1: Hát születésnapom! Jé, majdnem elfelejtettem!
0: Ugrott fel Mika Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére.
1: Fiúk, Vacskamatinak születésnapja van!
0: Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott csürögtek, forogtak Vacskamati körül.
1: Isten éltessen! Isten éltessen!
0: Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz.
2: Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd.
3: Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacskamatihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod.
1: De ma kedd van.
2: Ó, az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried.
0: A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyurú, mutyurú. Vacskamati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, Dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban.
3: mert hogy Dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám a kezükben, oda néz, a kezükben egy cserép virág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt. Csuda egy virág volt. Úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit? Irult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen, boldog volt. Hát, így zajlott le ez a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg. Uram, fia szegény, szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, ránézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett a zöldje, sárgája, lilája, kékje. Hornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesek, azt nem mondta Dömdödöm, hogy Dömdödöm. Hallottátok, mondta Ló Szerafin. Dömdödöm azt mondta, hogy Dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony nem gondozza a virágját.
1: Bizony nem öntözi.
3: Bizony, rá se néz.
4: Bizony hervadozik, szegény virág.
1: Bizony kornyadozik.
3: Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos.
1: Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati, pedig az én virágom, Vacskamati virágja, mindig tudtam, ne haragudjatok.
3: Hát akkor gondozd,
1: hát akkor öntözd,
3: hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg nekiesett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virággyökere. És két nap múlva azt mondta.
1: Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni.
3: Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz? Mondta Ló Szerafin. Hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog?
1: Zöld elleni?
3: Sárgállani?
4: Lilállani? Kék elleni?
3: Dömdödöm.
1: Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne!
3: Esett kétségbe Vacskamati.
1: De, igenis, elvesszük.
3: Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacskamatinál maradni? A virágnak szép virághangja volt.
1: Igen,
3: mondta.
1: De hiszen nem öntözött.
3: Tudom.
4: De hiszen nem kapálgatott.
3: Tudom.
1: De hiszen rád se nézett.
3: Tudom.
1: Aztán meg agyon öntözött.
3: Tudom.
4: Agyon kapált.
3: Tudom.
1: Sapat lettél.
3: Tudom.
1: Csenevész lettél.
3: Tudom.
1: Akkor meg miért maradnál nála?
3: Mordult rá Bruckner Siegfried.
1: Azért, mert szeretem,
3: mondta a virág.
1: Miért szereted?
3: Háborgott a Romó.
1: Csak,
3: mondta a virág. Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől.
1: Meglátod, rendesen öntözlek, kapálak, törődöm veled ezután,
3: mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, iszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.

0: A jaguár és az eső. Dél-amerikai indián népmese. Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá, faágakra akasztották a függőágyaikat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látja, hogy az emberek kint alusznak a függőágyakban, a kunyhó ablaka ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel.
1: Mi háradban vagy, jaguárkoma?
0: Kérdezte az eső.
2: Ráijesztek az emberekre, esőkoma.
1: Nem félnek ám tőled az emberek.
2: Nem-e? Menj szépen, és bújj el a kunyhójuk mögött. Majd meglátod, hogy mennyire félnek.
0: Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban, a jaguár meg teleszívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függőágyakban, és így beszélgettek.
3: Hallod?
4: Hallom, jaguár.
3: Holnap elejtjük.
4: Ha jó prém lesz belőle a tarisznyánkra.
0: Válaszolta a másik, aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában, visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meg hallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt, fúlt mérgében, de az eső így szólt hozzá.
1: Most bújj el te, jaguárkoma!
2: Miért bújnék?
1: Majd meglátod.
0: A jaguárnak erősen furdalta oldalát a kíváncsiság, odalapakadott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolta fegyvereit. A szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azonnyomban feltámadt erre a szél. Dörögni kezdett, cikázott a villám, az ápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg sem tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső. Visszaparancsolta fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. A jaguár meg, amint csapzott vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már.

Az igazságtevő királyné, avagy kié a csacsi. Rostás Farkas György meséje. Az erdő szélen élt egy szépségéről és okosságáról híres cigánylány a szüleivel. Egyszer arra lovagolt a király, és meglátta a lányt. Azon nyomban beleszeretett, így szólt hozzá. Mától fogva te vagy a királyné, de van egy kérésem. És mi lenne az? Tudom, hogy te nagyon okos lány vagy, és mindig segítesz azoknak, akik hozzád fordulnak. Ígérd meg, hogy nálam nélkül nem adsz senkinek sem tanácsot. Szavamat adom rá, úgy lesz, ahogy kívánod, felséges uram. Csak szeress, ahogyan én téged. Nagy boldogságban éltek a palotában. Egy nap a király így szólt a lányhoz. Kedves feleségem, el kell utaznom, de nem sokára visszajövök. Rendben van, felséges uram. Ne feledd, adott szavadat. Ha jön valaki tanácsot kérni, ne adj senkinek sem. Várjanak meg, amíg hazaérek. Úgy lesz, ahogy kívánod. A király elutazott. Másnap reggeltől estig esett az eső. Két koldus járt a sáros úton. Mindkettőjüknek volt felesége, és egy-egy taligája. Az egyik koldus taligáját szamár húzta, a másikat pedig maga a koldus és világtalan felesége. Időközben beesteledett, a palota mellett vertek sátrat. Mivel nagyon fáradtak voltak, hamar elaludtak. Éjjel a szamár lefialt. A kis csacsi a vakasszony taligája alá vergődött. Mikor reggel a koldus felkelt, oda kiáltott a feleségének. Hé, asszony, ide néz, megfiadzott a taligánk. Hála Istennek, most már nekünk is van szamarunk, nem nekünk kell húzni, mondta a vakasszony. Mikor a másik koldus is felkelt, látja ám, hogy egy kis csacsi van odakötve a vak taligájához. Megdörzsölte a szemét, azt hitte rosszul lát. A taliga nem fialhatott szamarat, ez csak is az övé lehet. Oda ment a taligához, hogy a kis szamarat elhozza onnan. A másik ember nem engedte. Ez a szamár az enyém. Itt találtam a taliga alatt, csak is a taliga fialhatta. Hát már hogy mondhat ilyet? A szamár az enyém, az én szamaram fialta. Nem úgy van az? Enyém a szamár, mert a taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja. Addig-addig vitatkoztak, amíg összeverekedtek. Jól helyben hagyták egymást. A nagy csetepatéra kijött a királyné a palotából. Jó napot, felséges királyné, köszöntötték illendően. Jó napot, emberek, miért vagytok ilyen nagy zajjal? Tégy igazságot, felséges királyné, nekem van egy szamaram, neki nem volt. Az éjjel a szamár lefialt, ez az ember meg a kis szamaramat a taligájához kötötte. Ő azt állítja, hogy a kis szamár a kocsija alatt volt, ezért a kocsi fialta a szamarat. Így a szamár az övé. Igenis az enyém, szólt közbe a másik koldus. A taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja, ő is látta. Igen, miénk a szamár? Én is láttam, hogy a mi taligánk alatt van, mondta a vakasszony. Ha láttad, hát láttad, mondta a királyné. De én nem tehetek igazságot köztetek, várjátok meg a királyt, majd ő elrendezi a dolgotokat. És hol a király? A király elment a smaragd folyóhoz aranykölest őrizni, mert a halak kijárnak a vízből, és lelegelik a kölest. Már megbocsásson, felséges királyné, szólt a vakasszony, de hogy lehet az, hogy a halak kijönnek a vízből, amikor nincs is lábuk? Ez is olyan furcsa dolog, mint hogy a vak lát, vagy hogy egy taliga szamarat fial. A vakasszony nagyon elszégyelte magát. Közben a kis csacsi kötele eloldódott, és az anyjához ment szopni. Látjátok, emberek, nem kell a királyt megvárnotok, a kis csacsi tudja az igazságot. De hát velünk mi lesz? Kérdezte a vakasszony. Nekünk nincs szamarunk, magunk húzzuk a taligát. Kaptok tőlem egy szamarat, de most menjetek Isten hírével. Nagyon köszönjük, felséges királyné asszony. A koldusok sietve eltávoztak a palotából. Estére hazaért a király, megvacsoráztak, majd így szólt a feleségéhez. Mondd el, mi történt, míg távol voltam. Jött ide két koldus. Az egyiknek volt szamara, a másiknak nem. A szamár megellett, és a kis csacsi a másik koldus taligája alá került. A vakasszony is azt állította, hogy az övék a csacsi, hiszen ő is látta, hogy az ő taligájuk alatt van. Ezen aztán hajba kaptak. Mindketten a magukénak akarták a csacsit. Mondtam nekik, hogy várják meg, király uram, míg visszajössz a smaragd folyó partjáról, ahol őrzöd az aranykölest a halaktól.
A vakasszony erre megkérdezte, hogy hogyan jöhetnek ki a halak a vízből, amikor nincs is lábuk. És mit feleltél neki? Azt, hogy ez is úgy lehetséges, ahogyan egy taliga szamarat fial. Közben a kiscsacsi éhes lett, és odament az anyjához szopni, mondtam nekik, látjátok, a kiscsacsi tudja az igazságot. Aztán kibékültek, és elmentek. Nem tartottad meg a szavad. Törvényt szabtál nélkülem. De kedves uram, a kis szamár adta az igazságot, ő tudta, ki az anyja. A lényegen ez nem változtat, megszegted a szavad, nem akarlak többé látni. A palotából egy dolgot vihetsz csak el, azt, ami neked a legkedvesebb. Jól van, kedves uram, elmegyek, de kérlek búcsúzóul, ígyunk meg egy pohár bort. Rendben van. A királynő kitöltötte az italt, és észrevétlenül altatót tett ura poharába. A király megitta a bort, és azon nyomban elaludt. A királyné behívatta szolgáit. A királyt kopott gúnyába öltöztették, majd levitték a hintóba. A királyné apja kunyhójához hajtatott. Vigyétek be a királyt a házba, aztán elmehettek. Holnap délben legyetek itt, de egy percet se késetek, mert a fejeteket vétetem. Igenis, minden úgy lesz, ahogy parancsolt a felséges királyné asszony. A király csendesen aludt a gajakkal fedett kunyhóban. A tetők is csípni kezdték, és vakarózni kezdett. Jaj, hol vagyok? Csak aludj, jó helyen vagy. Azt álmodtam, hogy jaj, valami belém csípett. Vakard meg. A király már mindenütt vakarózott. A sok csípéstől egészen felébredt. Látja ám, hogy valamiféle kunyhóban van rajta, meg ócska göncök. Hol vagyok? Itt vagy a szüleim kunyhójában. Hogy kerülök én ide? Hát elzavartál a palotából, és azt mondtad, azt vihet.

12 órakor megállt a hintó a kunyhó előtt. Mindannyian beültek, és hamarosan a palotába értek. Telt múlt az idő. Békében, szeretetben éltek. A nép is megszerette a királynét, mert okos törvényeket hozott. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: A bolondos legény. Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy bikát hagyott. A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azért legyen. No, építenek is. A két nagyobb olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott volna benne. A harmadik, az egy kicsit bolondos volt, hitvány nyírfa vesszőből font egyet. Eleresztik a bikát, s hát egyenesen a vesszőpajtába futott. A két nagyobb legény eleget bosszankodott, de ők akarták így. Oda kellett engedni a bikát a bolondnak. A fiú egyszeribe kötelet vet a bika fejére, s annál fogva vezeti a vásárra. Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, s egy nagy horgas fűzfa elkezd nyikorogni, mint a csiki szekér.
1: Ez bizonyosan meg akarja venni a bikát.
0: Oda kiállt a fűzfának.
1: Mit adsz érte, hé?
0: De a fűzfa csak nyikorgott.
1: Ennek látom úgy kell, ha mind a két szarvát leütöm.
0: Kapja magát, s a bikának mind a két szarvát leüti egy szempillantásra. Hanem a fűzfa csak nyikorgott.
1: Hát nincs most pénzed. Nem baj, csak szerencse. Majd eljövök jövő héten.
0: Azzal megköti a bikát a fűzfához, ő meg elindul hazafelé. Kérdik otthon a bátyai.
2: No te bolond, de le a bikát.
1: Meghiszem azt.
2: Kinek adta, de te bolond, mert tudom, hogy Isten sem megcsaltak.
0: Kötekedik vele a legnagyobb testvér.
1: De hiszen jó helyen van az, hékám. Eladtam egy horgas fűzfának 40 forintért.
2: Hát a pénz hol van?
1: Megadja majd a jövő héten, ha arra járok.
0: Kacagni kezd a két legény.
2: Azt a világ bolondja, azt ugyan jól eladtad, majd megkapod az zárát borgyúzó nagy pénteken.
0: A borondos legény nem is hederített a bátyjaira. Elmegy egy hét múlva a fűzfához, kéri tőle a pénzt. De az még csak azt sem mondta, hogy Mihály bá.
1: Úgye? Hát ez a becsület?
0: Kapja a fejszét, üt egy istenest a fűzfára, s az gyökerestül kidől a földből. Nézi a helyét. Hát, egy égtelen nagy üst pénz van alatta. Azt mondja a fűzfának a legény.
1: Na hallod-e? Ebből már elviszem a tartozásodat, a többit meg elviszem kamatnak.
0: Úgy, amint volt, kiemelte az üstöt. Belehúzta a fejszenyelébe, fellódította a hátára, s hazáig meg sem állott. Amikor megérkezik, meglátja a két másik legény a tengerpénzt. Összesúgnak, búgnak, hogy az a pénz jobb volna nekik, mint annak a bolondnak. Hanem a bolondos legénynek jó füle volt, s meghallotta, hogy miben járnak a bátyjai. Elszökött hazúról éjjel, s reggel egyenesen a királyhoz ment panaszra. Ennek a királynak olyan lánya volt, hogy soha emberi lélek meg nem tudta kacagtatni, úgy búnak ereszkedett. Mikor a bolondos legény elmondotta a panaszát, olyan hegyesen elkacagta magát, hogy az egész háztájék az enged belé. Azt mondja erre a király.
3: No, te legény! Én megfogadtam, hogy aki a lányomat meg tudja kacagtatni,

0: annak adom, és nem is másítom meg a szavamat. Neked adom a lányomat, s fel a királyságomat. A testvéreit pedig elkergetem az országból.
1: Fölséges királyom, ne kergesd el a szegényeket, majd jók lesznek az udvarban, véreseknek.
0: Jól van, teljék kedved!
2: Csaptak aztán olyan vendégséget, de olyan, hogy 7 nap és 7 éjjel még a ló is bort ivott. Azután a szerelmes pár felült egy tojáshéjba, letutajozott a küküllőn, s ha kiszállnak, legyenek a vendégeitek.

0: Zeg Zoltán meséje alapján hóvirág. Az erdőket, mezőket hóborította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
1: Alszol még!
0: Suttogt a szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt. Azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmadcsebben füldik, és napsugárban szárítkozik. De a szomszédja hamar visszaterelte a valóságba.
1: Miért mosolyog?
2: Nem a szellő hív játszani.
0: Erre elnevette magát a füvecske.
1: Jól mondod, mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát.
0: A másik fűszál csak most ért magához.
2: Hát még mindig a hótakaró alatt vagyunk. Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat.
0: Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
2: Aludjunk inkább, legalább szépet álmodunk.
1: Ne aludj! Nézzük meg, mi van a világban!
2: Hogyan nézhetnénk meg mi azt? Gyenge kis fűszálak a nagy hótakaró alatt. Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
0: De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
1: Meg kell keresnünk a módját.
2: De hogyan?
0: Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt.
1: Én már kitaláltam.
0: Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott, aztán megkopogtatta a földet.
1: Felébreztem a föld alatt alvókat.
2: Hallják is azok. Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
0: De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nem sokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt, megörült a kis fűszál.
1: Jó reggelt! Kialudtátok magatokat?
0: A hóvirág még zsengező csíra ágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt álmos hangom.
3: Ki az? Mi az?
1: Fűszálacska!
0: Megörült a hóvirág csírácska, egyszerre víg lett.
3: Ha, hát ti már felébredtetek, akkor én se leszek rest.
0: Kiugrott a csíra ágyacskájából, bimbó fejét nekifeszítette a földnek, és egyszeriben ott állt a fűszál előtt, boldogan ölelték meg egymást.
4: Csak hogy itt vagy!
0: Igen ám, könnyű volt a jópó a földből kibújni, de hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni, hám?
2: Te voltál az egyetlen reményünk. Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni, van-e már meleg napsugár.
0: A hóvirág bimbócska nem kérette magát, hisz neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk.
3: Jaj! De fényes a napvilág! Jaj, de szép az ég!
0: Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte rangyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nem sokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
1: Most már nem sokára jön a szellő is.
2: És akkor úgy lesz, ahogyan álmodtam. Harmadcsebben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
0: A hóvirág szeriden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordít.

0: Ser Katalin, elfelejtett lények boltja.
1: Unatkozom. Rettenetesen unatkozom.
0: Sóhajtotta Ariella, aztán széttárta a szárnyát, és dobott egy hátast a toronyház tetejéről. Az irodaépület hátsó udvarán landolt. Ez volt az egyetlen hely a városban, ahol senkinek sem jutott eszébe összelapátolni a havat. Egy ideig bámulta a fölötte elnyúló unalmas grafittal satírozott eget, aztán feltápászkodott, és alaposan megvizsgálta a nyomot, amelyet a hóban hagyott.
1: Nem is rossz.
0: Állapította meg egykedvűen, aztán elindult, hogy körbenézzen a karácsonyi forgatagban. Az emberek hatalmas pakkokkal loholtak el mellette. Ki se látszottak az óriás dobozok, a tömött bevásárlószatyrok az összekötözött fenyőfák mögül. Valaki szentségelt, mert leszakadt a szatyor füle. Egy asszony felsikoltott, mert nem találta a pénztárcáját. Egy kisfiú bömbölt, mert nem kapott télapós nyalókát. Egy utcazenész a kis karácsonyt játszott a szilofonon, de a csonynál folyton félreütött. Ariellával a kutya sem törődött. Úgy, ahogy mondom. Azelőtt legalább a kutyák megugatták. Ma már a farkuk serebben a láttán. Csak néhány öreg macska nyávogott rá meglepetten.
2: Na hát, kölyök cica korom óta nem láttam hozzád hasonlót.
0: Ariella csüggetten bólogatott.
1: Én vagyok az utolsó. Az utolsó karácsonyi. A többiek átképezték magukat. Persze, nincs túl sok munka. Gyerekfelvigyázás, betegápolás, álomhintés, ihletsúgás, alig valami. Az emberek manapság mindenért a boltba mennek.
2: Az nem. Még macska eredelt is a boltból hoznám. Ha tudnád, milyen finom.
0: Ariella bandukolt tovább a latyakos járdán. Ami igaz, az igaz, neki is kedvére voltak a csillogó kirakatok. Legjobban az illatszerboltokat kedvelte. Az a sok gyönyörű üvegcse, tel is tele pompás illatokkal. Nem rossz, meg kell hagyni. Aztán ott volt az a bolt a töménytelen mennyiség könyvvel. Hogy azokban mennyi történetet hordtak össze, csupa-csupa izgalmas kaland. Persze, ilyenek csak az emberekkel eshetnek meg. Most egy kissé ódivatú, kopottas üzlet felé vezetett az útja. Az orr és új lenyomatoktól piszkos vitrin mögött bábok lógtak láthatatlan damilszálakon. Mindenféle mókás vagy éppen visszatetsző figura. Az egyik például kiköpött pingvin volt, csak éppen kurta kézzel, lábbal, meg hegyes süveggel a feje tetején. Egy másik óriási egérre emlékeztetett, hatalmas, elálló fülekkel és apró kis szarvacskákkal. Aztán volt ott néhány szitakötőszerű, csillogó röppentyű, bájos kis pofikával. Ariella megesküdött volna rá, hogy az egyikük ráhunyorított azokkal a huncut szemeivel, és igen, mintha az óriás egér is meglendítette volna elálló füleit. Hú, és a sarokban, ott, ahová már a kirakati lámpák fénye is alig jutott el, ott kuksolt valami izé. Úgy festett, mint egy hamuban sült girbe-gurba krumpli. Bárki azt hihette volna, hogy véletlenül odakeveredett limlom, csak hogy ez a limlom lopva Ariellára meresztette két szurokfekete, rizszem nagyságú szemét. Ariella megborzongott, aztán felnézett a kirakat fölött lógó fatáblára.
1: Elfelejtett lények boltja, adásvétel, munkaközvetítés.
0: Ez volt a cégére festve szép kacskaringós fenyőzöld betűkkel. Ariellának igazán nem kellett a szomszédban kuncsorogni egy kis kíváncsiságért. Fogta magát, és átsuhant a bejárati ajtón. Odabenn nagy sürgés, forgás, nevetgélés, mormogás, sutyorgás, vinnyogás, kotorászás és futkorászás fogadta. Legfőképpen pedig rendetlenség. Mérhetetlen és átláthatatlan összevisszaság. A polcokon, a pultokon, de még a padlón is furábbnál furább lények lótottak, futottak, locsogtak, kuncogtak, hevertek, fészkelődtek. Hirtelen, mint egy vezényszóra, valamennyien elnémultak, és Ariellára bámultak. 1, 2, 3, 4, 5 másodperc. Se pisz, se mocc.
2: Nem kuncsaft.
3: Legyintett aztán egy alak, akinek fehér lepléből csak 2 sötét szeme düllett elő. A nyüzsgés zsongás újra beindult. Néhányan Ariellához léptek.
4: Szóval, te is így jártál.
2: Ne félj, majd megszokod.
4: Nem is olyan rossz itt, majd meglátod.
2: Váltás, váltás!
3: Ariella döbbenten látta, hogy a kirakati bábuk sorra kiugrálnak a vitrínből, és más lények másznak föl a helyükbe.
2: Fél óránként cserélünk.
3: Magyarázta Ariellának valaki, aki első pillantásra dundivatta pamasnak tűnt. Másodikra pedig okos és bizalomgerjesztő vatta pamacsnak.
2: Nagyon fárasztó ám kirakati bábunak lenni, de mondd csak, te miféle szerzet vagy? Még nem volt dolgom hozzád hasonlóval.
1: Karácsonyi angyol vagyok, az utolsó a szaknában.
2: Na hát, ki hitte volna? Furcsák ezek az emberek, még a karácsonyi angyalt is elfelejtik. Na hát!
1: Senki sem akar már tőlem ajándékot kapni. Halálra unom magam.
2: Akkor a legjobb helyre kerültél. Engedelmeddel? Gubanc vagyok, egykori ködmanó. Én vezetem ezt a kócerájt. Nem azért mondom, de meglehető sikerrel. Előbb-utóbb mindenkinek találok gazdit, vagy valami jó kis elfoglaltságot.
3: Gubanc magával húzta Ariellát, át a sertepertélők hadán egy parányi helyiségbe, amely dugig volt aktákkal. Könnyedén felugrott az egyik papírkupacra, és helyet mutatott Ariellának egy másik tetején. Aztán csak összegömbölyödött, és egy vakmukkot se szólt. Egyszer csak halk, karistoló neszezés hallatszott a fejük fölül. A legfelső polcról egy pápa szemes aktakukac dugta ki a fejét.
4: Volna egy ötletem,
3: mondta, és feljebb tolta a szemüveget az orrám.
4: Nemrég volt itt egy kuncsaf, postást keresett angyalföldre.
2: Ez az!
3: Kurjantott a gubanc, és egyik aktatoronyról a másikra pattogott, mint egy gumilabda. Végül előrántott egy zöld mappát, és meglobogtatta a feje fölött.
2: Mert hát mi csinál egy karácsonyi angyal? Kézbesít! Ugyanazt kell tenned, amit eddig, és még egy biciklit is kapsz a cégtől.
3: Így lett Ariella az utolsó karácsonyi angyal biciklis postás az angyalföldön. Igaz, az emberek nem mindig örültek a küldeményeinek. Volt, aki a haját tépte a sok sárga csektől. Előfordult, hogy valaki sírva fakadt, mert fekete keretes borítékot kapott. Ariella legjobban azokat a napokat szerette, amikor a nyugdíjakat kézbesítette. Ilyenkor az idős nénik és bácsik mind mosolyogtak, behívták a házukba, és szörppel meg lekváros buktával kínálták. És volt még valami nagyon jó ebben az új életben. A kutyák ettől kezdve mindig megugatták.

titkos záradék. Azoknak, akik tudják, igenis létezik karácsonyi angyal, még ha az utolsó is. Ha szeretnéd, hogy ő vigye neked a karácsonyi ajándékot, a következő címre írj. Az utolsó karácsonyi angyalnak, postafiók 003, Angyalföld.

0: A farkas és a hét gidó. Volt egyszer egy öreg kecskeanyó, volt ennek hét gidója. Az öreg kecskeanyó úgy szerette őket, mint az édesanyja szereti a gyermekeit. Egy napon az erdőbe készülődött, hogy ennivalót hozzon. Magához szólította a gidókat, mind a hetet, s ezt mondotta nekik.
1: Édes gyermekeim, én elmegyek az erdőbe. Vigyázzatok magatokra, ha a farkas ide jön. Ha beeresztitek a házba, mindegy szálig felfal benneteket szőröstől, bőröstől. A semmire kellő gyakran tetteti magát, de reket hangjáról s fekete lábáról könnyen ráismerhettek.
0: Mondták a gidók.
2: Édesanyánk, vigyázzunk mi magunkra, ne legyen miattunk gondja.
0: Kecskeanyó vidáman mekerészett, s nyugodtan indult el az erdőbe. Nem sok idő telt el, hát valaki kopogtat az ajtón, s megijált.
3: Nyissátok ki, édes gyermekeim, anyátok állt kün, s mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Csak hogy a gidók a reket hangról mindjárt tudták, hogy a farkas áll kün.
2: Nem nyitjuk ki! Nem vagy te a mi anyánk! A mi édesanyánknak kedves, vékony a hangja, a tiéd pedig reket, a farkas vagy te!
0: Erre a farkas elment a boltoshoz, nagy darab krétát vásárolt. Megette a krétát, s attól megvékonyodott a hangja. Akkor aztán visszajött, megkopogtatta az ajtót, s bekiáltott.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindennyi jótoknak hozott valamit.
0: Azám, csak hogy a farkas fekete lábát az ablak párkányára tette. Meglátták a gidók, s így szólottak.
2: Nem nyitjuk ki, mert a mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: Erre a farkas elszaladt a pékhez, s így szólt.
3: Megütöttem a lábamat, kegyrátésztát!
0: Mikor a pék tésztával bekente a farkas lábát, futott a farkas a molnárhoz, s mondá.
3: Hincs be a fehér liszttal a lábam fejét!
0: Gondolta magában a molnár. Valakit meg akar csalni a farkas. És nem akarozott neki, hogy lisztel behintse, de a farkas így mordult rá.
3: Ha meg nem teszed, felfallak.
0: Megijedt a molnár, s behintette lisztel a farkas lábát. Így ám, ilyenek az emberek. A semmire kellő harmadszor is odament a házhoz, s bekopogtatott az ajtón.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindnyájatoknak hozott valamit az erdőből?
0: A gidók kiszólottak.
2: Mutasd a lábadat! Hadd lássuk, vajon igazán édesanyánk vagy-e?
0: A farkas felrakta lábát az ablak párkányára, s mikor a gidók látták, hogy fehér a lába, szentül azt hitték, hogy minden szava igaz, beeresztették. Aki pedig belépett, senki más nem volt, mint a farkas.

0: Megijedtek, se akartak bújni. Egyik bebújt az asztal alá, a másik az ágyba, a harmadik a kemencébe. A negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik a falióra szekrénykéjébe. Csak hogy a farkas mindegyiket megtalálta. Nem csinált sok teketóriát, hanem egyre másra bekapta őket, s nagy mohón lenyelte. Csak a legkisebbet nem találta meg az óra szekrénykéjében. Mikor aztán a bendőjét így megtöltötte, kidőlingőzött a házból, s a pázsiton egy fa alatt lefeküdt, s kezdett horkolni. Nem sokára hazaérkezett az erdőből az öreg kecske anyó. Jaj, mit kellett szegény fejének látnia. Az ajtó sarkig nyitva, asztal, székek, lócák, szanaszét egy rakáson, a mosdótát dirib darab cserepekben, paplan vánkos az ágyból kidobálva. Kereste a gyerekeket, de sehol nem találta. Szólongatta a nevükön, nem felelt senki. Végre, mikor a legkisebbiknek a nevét kiabálta, valaki vékony hangon megszólalt.
1: Édesanyám, ide bújtam az óraszekrénybe.
0: Kecskeanyó mindjárt kikotorázta onnan. A kis Gidó elmesélte, hogy itt járt a farkas, s a többi hat Gidót felfalta. Elgondolhatjátok, hogy a kecskeanyó mennyire síratta a gyermekeit. Végre nagy bújában kiment a házból, a kis Gidó utána szaladt. Mikor a mezőre ért, hát meglátja a fatövében a farkast, de az úgy horkolt, hogy a fa ágai reszkedtek bele. Kecskeanyó jobbról is, balról is megnézegette a farkast, s észrevette, hogy puffadt hasában valami megmozdul, mintha rugdalóznék.
2: Jaj, Istenem! Hát, ha szegény gyermekeim még élnek. Hát, ha csak úgy bekapdosta őket.
0: Hazaszalasztotta a kis Gidót, hogy hozzon ollót, cérnát és tűt. Aztán az alvó szörnyetegnek felhasította a bendőjét. Alig, hogy beléhasított, már az egyik Gidó kidugta a hasadékon a fejét, s mikor tovább hasított, mind a hat Gidó éppen ugrott ki a farkas hasából. Nem volt semmi bajuk, mert a falánk farkas szőröstől-bőröstől lenyelte őket. Micsoda öröm volt! Hogy ölelték az édesanyjukat? Hogy ugrabugráltak, mint a lakodalmát ülő szabólegény? Kecske anyó pedig így szólott.
2: Menjetek, szedjetek össze kavicsot, azzal töltjük meg a farkas hasát, amíg alszik.
0: A Gidók szétfutottak, s kavicsot hordottak össze, s amennyi csak belefért a farkas hasába, derekasan belegyömeszölt. Kecske anyó septiben újra bevarta a farkas hasát, a farkas pedig meg sem moccant, csak aludt tovább. Mikor aztán jól lakott az alvással, feltápászkodott. A sok kavics a hasában nagyon megszomjaztatta. Elindult, hogy kutat keressen, s jót igyék. De ahogy megy mendegél, a hasában a sok kavics egymáshoz koppant csörrel. Felkiált a farkas.
3: Mi csörömből, mi szörömből, itt a hasamban, itt is, ott is. Azt gondoltam, a kidóskár pedig nem más, csupa kavics.
0: És amint a kúthoz ért, s lehajolt, hogy vizet hörpincsen, a sok kavics lehúzta, s nyomorultul belefulladt a vízbe. Mikor a hét Gidó ezt meglátta, odaszaladtak, s újjongtak. Anyjukkal együtt táncoltak örömükben a kút körül.

A kecske és a nyolc tagú család. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt egy ember. Ennek nem volt egyebe, mint felesége, három fia és három leánya, meg egy kecskéje. Ezen kecskét ő gondosan ápolgatá, és mindig jól tartotta, hogy az őt tejével szintén táplálja. Mármikor a gyerekek megnőttek, azt mondta az ember magában, hogy most már a fiúkkal fogja őriztetni. Ki is küldte legelőször a legnagyobb fiúval a kecskét, megmondta neki, hogy odahajtsa a kecskét, ahol a legjobb a fű és víz van. A fiú ezt meg is tette. A kecske jól lakott a fűből, és jót ivott rá a vízből. Este, amint hazahajtotta, kérdi az ember a kecskét, mit ettél, mit ittál, édes kecském? Az pedig ravasz volt, és elkezdi. Száraz füvet ettem én, sáros vizet ittam én. Ekkor megfogta az apa a fiút, és elvágta a nyakát, a fejét felakasztotta a kéménybe. Másnap a másikat küldi ki a kecskével, ezt is megölette a kecske. Így történt a harmadik fiúval is, a leányokkal is. Még a feleségének is elvágta a nyakát, és a fejüket a füstre akasztotta. Végre ő maga hajtotta ki a kecskét, és neki is azt mondta a kecske. De már akkor nem vágta el a maga nyakát, hanem elkezdte a kecskét nyúzni egy kétkrajcáros bicskával, de az nem volt elég éles. Bement megfenni, de addig a kecske elszakította a vékony zsineget, amire meg volt kötve, és elfutott. Bement a mezőn egy rókalyukba. Az ember, amint kijött a házból és látta, hogy nincs ott a kecske, akkor a maga nyakát vágta el, és így vetett véget az egész családnak. A kecske fájdalmában igen nyögött, és mikor a róka hazajött, azt hitte, hogy egy ördög van a lyukában, ezért elment a farkashoz, és elhívta azt, hogy segíthetne rajta. A farkas el is ment, de nem fér be a lyukba. A kecske pedig elkezdte a lyukban. Félig nyúzott vagyok én, félig szőrös vagyok én, ördöngen, bördöngen. Erre a farkas és a róka úgy megijedt, hogy elkezdtek szaladni, most is szaladnak, ha még élnek. A kecske pedig a lyukból nem tudott kimenni, és ott éhen pusztult.

0: Az erdei házikó. Rengeteg nagy erdő szélén élt kiskunyhójában a favágó a feleségével, meg három lányával. Egy reggel, mikor munkába indult, azt mondta a feleségének.
1: Egész napra odamaradok, különben nem tudok végezni a sok dologgal. Az ebédemet majd küld utánam a legnagyobb lányunkkal. Hogy el ne tévedjen, viszek magammal egy zacskó kölest, és elszúrom az úton.
0: Mikor a nap delelőre ért, a legnagyobbik lány elindult az erdőbe az ebéddel. De hamarosan eltévedt. Nem találta az utat, mert a verebek, rigók, címkék és pintyek ekkora már fölcsibegették a kölest, amit az édesapja elhintett. Csak úgy találomra ment tovább, mindig beljebb és beljebb, míg a nap le nem szállt, és meg nem jött az éjszaka. A fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok húgtak, a bokrok, mintha panaszosan sóhajtoztak volna. A lányt elfogta a félelem. Megállt, és azon töprengett, hová bújjék, merre meneküljön. Akkor valami nagy fényesség csillant meg a távolban a fák között.
2: Ott emberek laknak, majd csak adnak szállást éjszakára.
0: Gondolta a lány, és elindult a világosság felé. Nem sokára egy házhoz ért, annak az ablaka világított. Megzörgette a kiskaput. Egy nyers hang kiáltott ki.
3: Kerülj bejebb!
0: A lány fölment a sötét falépcsőn, és bekopogott az ajtón.
3: Csak tessék!
0: Hallatszott ismét ugyanaz a hang. Benyitott. Odabent egy dereshajú, vénséges fénember ült az asztalnál. Arcát kezébe temette, fehér szakállal földet verte. A kemence patkán pedig három állat pihent. Egy tyúk, egy kakas, meg egy tarka tehén. A lány elpanaszolta, hogy hogyan járt, és éjjeli szállást kért. A vénember figyelemmel végighallgatta, aztán a kemence felé fordult.
3: Tyúkacskám, kakaskám, és te tarka tehénkkel? Mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok azt mondták rá, hogy... És ez nyilván azt jelentette, hogy mi ugyan nem bánjuk, mert az öreg azt mondta...
3: Van itt eleség bőséggel, busásan. Eredj a tűzhelyhez, főz nekünk vacsorát.
0: Künn a konyhán, a lány talált mindent, amit kellett. Jó vacsorát készített, de az állatokra nem gondolt. Föltette az asztalra a tálat, leült az ő szöregember mellé, és addig evett, míg jól nem lakott. Mikor jól lakott, azt mondta.
2: Fáradt vagyok, lefeküdnék, jót aludnék. Hol találok ágyat?
0: Erre az állatok elkezdték a patkán.
4: Ettél, ittál, jól laktál. Nem adtál.
5: Most aludtam magad lássad. Hogyan töltöd éjszakádat?
0: Az öreg pedig azt felelte neki.
3: Eredj fel a lépcsőn, ott a kamrában találsz két ágyat. Vesd meg őket, szépen húz tiszta lepedőt, és én is megyek mindjárt lefeküdni.
0: A lány fölment, sietve megágyazott, és tüstént lefeküdt, meg sem várta az öreget. Az nem sokára fölcamogott a szobába, körüljártatta benne a lámpája fényét, rávilágított a lányra is, de az meg sem mozdult, aludt, mint a bunda. Az öregember megcsóválta a fejét, aztán kinyitott egy csapóajtót, és zsupsz, lesülyeztette a lányt a pincébe. Késő este hazatért a favágó.
1: Hallod-e, asszony? Igazán nem szép tőled, hogy egész nap éhezni hagytál.
6: Már hogy hagytalak volna. Kiküldtem én idejében az ebédet. De az a haszontalan lány, vagy eltévedt, vagy elcsavargott. Na, majd holnap kifaggatom, ha hazavetődik.
0: Másnap a favágó megint hajnal előtt kelt.
1: Megint sok a munkám. Megint nem érek-e hazajönni ebédre. Küld ki utánam az ennivalót a középső lányunkkal. Hogy úgy ne járjon, mint a nénye, viszek magammal egy zacskó lencsét. Elszórom az úton, a lencse nagyobb, mint a köles, az jobban meglátja, nem fog eltévedni a haszontalanja.
0: Délben a középső lány is elindult hát az ebéddel. Hanem a lencsének nyoma sem volt már, mindegy szemig felcsipegették az erdei madarak. A lány ide-oda bolyongott az erdőben, és estére ő is odaért a kisházhoz. Bezörgetett, enni kért, szállást kért, akár csak tegnap a nénye. A fehér szakállas öreg megint csak az állataitól kért tanácsot.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinkkel, mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok ezúttal is csak annyit mondtak, hogy
7: nuk!
6: Nuk!
0: És minden úgy történt, mint előző nap. A lány jó vacsorát főzött, el is költötte az öreggel, de az állatokra ügyet sem vetett. Vacsora után ásított egy nagyot, és az ágya felől kérdezősködött. Az állatok pedig rákezdték. A lány fölment a kamrába, megvetette az ágyat, lefeküdt és elaludt. Az öreg utána ballagott, hát megcsóválta a fejét most is, aztán lesülyeztette a pincébe őt is. Harmadnap hajnalban azt mondja a favágó feleségének.
1: Ha megjönne is közben a másik két lányunk, azért csak a legkisebbel küld utánam az ebédet. Az mindig jó és engedelmes gyerek volt, most is az igaz úton fog maradni, nem kódorog el, mint az a két mi haszna nénye.
8: Azt akarod, hogy a legkedvesebb gyerekemet is elveszítsem?
1: Sose aggódjál. Okos, eszes kislány az. Nem fog eltévejedni. Aztán meg oda egy zacskó borsót viszek magammal. Azt hintem el. A borsó nagyobb, mint a lencse. Annak nyomán már biztosan eltalál hozzám.
0: Délben a leányka karjára vette a kosárkát, elköszönt édesanyjától és elindult. Hanem akkor a borsó már réges-régen a Vadgalambok megyében volt. A lányka nem tudta, merre menjen, hova térjen. Egyre azon emésztődött, mennyire éhezik szegény édesapja, és mennyire aggódik majd az édesanyja, ha nem tér haza idejében. Rá is rásötétedett, ő is megpillantotta az erdei ház ablakában a világosságot, ő is bekopogtatott, és megkérdezte szépen, hogy kaphatna a szállást éjszakára. Az öreg ismét az állataihoz fordult.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinkkel, mit szóltok el beszédre?
0: Azok azt szólták, hogy a lányka odament a kemencepatkához, megsimogatta a tyúkocskát, végig cirógatta a kakaskát, a tehénkének meg megvakarta a két szalra közt a fejét. Az öreg kiküldte a konyhába, hogy készítsen vacsorát. A lány megfőzte az ételt, aztán föltállalta az öregnek az asztalra, de maga nem ült le.
3: Hát te nem eszel?
8: Hogyne? Én jól lakjam. Ezek a szegény jószágok meg semmit se kapjanak. Van odakint eleség bőséggel. Busásan, előbb ellátom őket.
0: Hozott egy szakajtó árpát, azt kiszórta a tyúkocskának meg a kakaskának, aztán a tehénkének is hozott egy öl illatos szénát.
8: Egyetek, kedves jószágok! Aztán, ha megszomjaztatok, igyatok is.
0: Azzal elébük tett egy vödör friss vizet. A tyúkocska meg a kakaska felröppent a vödör szélére, belemártotta a csőrét a vízbe. Aztán magasba tartotta a fejecskéjét, már ahogyan a madarak szokták, ha isznak. Jókorát húzott tarkaszörű tehénke is a vízből. Mikor az állatok jól laktak, a lányka is asztalhoz ült, és megette, amit az öreg hagyott neki. A tyúkocska, meg a kakaska nem sokára a szárnya alá dugta a fejét, és a tehénke is kezdett igen laposakat pislogni.
8: Nem térhetnénk mi is nyugovóra?
0: Az öreg erre ismét az állatokhoz fordult.
3: Tyúkocskám, kakaskám, és te tarka tehénke, mit szóltok a beszédre?
0: Felelték az állatok.
5: Velünk kettő, velünk üttel, mindjárt.

0: A lányka felment a kamrába, felrázta a párnákat, felhúzta és megvetette az ágyakat, aztán leült a székre és várta az öregembert. Az csak hamar be is lépett, és lefeküdt az egyik ágyba. Hosszú fehér szakálla leért a lábáig. A lányka a másik ágyba feküdt be, és elaludt. Békességben pihent éjfélig, hanem akkor olyan nyugtalanság lett a házban, hogy fölébredt. A sarkokból zirregés, zurrogás hallatszott, az ajtó kivágódott, és neki csapódott a falnak, a lépcső dübörgött, mintha leszakadna, és végül olyan robaj támadt, mintha az egész tető leomlanék. A lányka először megijedt, de mert semmi baj nem érte, és a ház is elcsendesedett, csak hamar újra álomba merült. Hajnalban, ahogy a nap fölkelt, kinyitotta ő is a szemét. Hát mit látott, uram fia? Egy nagy teremben feküdt, és körülötte királyi pompa csillogott. A zöld sejemkárpitos falakon aranyvirágok virultak. Ágya elefántcsontból volt. Fölötte vörös bársony mennyezett. Odébb meg a széken egy pár gyöngyös topánka díszelgett. A lányka azt hitte, álmodik. Fényes ezüst csengőcskét látott az éjjeli szekrényén, de azt is csak álomnak gondolta, hát kinyúlt érte, fölemelte, hogy vajon igazi-e. A csengő megcsendült, és abban a pillanatban három díszes öltözetű szolga lépett a lány ágyához.
1: Mit parancsolsz, kedves úrnőnk?
0: A lány nem értette a dolgot, megijedt, hogy talán késő van, és az öreg már fölkelt.
2: Jaj, tüstént fölkelek, megfőzöm a reggelit, és ellátom a tyukocskát, kakaskát, tehénkét.
3: Sose fáradj!
0: Hallatszott akkor egy hang, és egy gyönyörűséges ifjú lépett a terembe.
3: Királyi fia vagyok, és ezennel megkérem a kezedet. Egy gonosz boszorka elátkozott, vénséges vén, ősz emberként kellett az erdőben élnem, és nem maradhatott velem senki más, csak három leghűségesebb szolgám. Az egyik kakas, a másik tyúk, a harmadik tehén alakjában. És mindaddig szólt a varázslat, mint egy olyan derék, jó lelkű lány nem téved hozzánk, aki nem csak az emberekkel törődik, hanem az állatokkal is. Te voltál ez a lány, és mai éjfélkor megváltottál minket a varázslattól. Az erdei házikó is visszaváltozott az én királyi palotámmal.
0: A lányka kezét nyújtotta a királyfinak, az pedig elküldte három hűszolgáját. Hívják el a lakodalomba az örömszülőket, a szegény favágót, meg a feleségét is.
2: Hát a két nénémet nem hívjuk el?
3: Nem. Azokat büntetésből a pincébe csuktam, és holnap reggel kiküldöm őket az erdőbe egy szénégetőhöz. Addig fognak szolgálni nála, míg meg nem javulnak, és meg nem tanulják, hogy a szegény állatokat sem szabad ilyen hagyni.

0: Élt egyszer egy egér nagyanyó és a pöttömnyi kisunokája. A kisegér egy szép napon felkerekedett, hogy a nyakába veszi az egész világot. Az öreg anyja pogácsát, szárított medvehúst készített neki, és elkísérte az egérjük széléig. Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja meddig. Igen, nagyon sokáig. Reggeltől egészen esteig. Akkor tért haza a nagy útról.
1: Hey, öreg anyám! Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, legügyesebb, legvitézebb az egész vidéken. Nem is tudtam eddig.
2: Aztán hogy tudtad meg?
1: Na, hát az úgy volt, hogy kibújtam ugye a lyukból. És akkor mentem egészen a tengerig, se széle, se hossza annak a tengernek. Iszonyatos volt, csak úgy csapkodtak a hullámok, de nem ijedtem meg ám tőle. Belevetettem magam, áthúztam, csodálkoztam is, hogy milyen jól úszom.
2: Hol van az a tenger?
1: Na, lyukunktól napkelet felé.
2: Ismerem azt a tengert. Rénszarvas szaladt erre a múltkor. Annak a patája nyomában gyűlt meg a víz.
1: Na, hallgass csak tovább, mert megszárítkoztam a napon, és tovább mentem, hát ez egy roppant hegy tövébe értem, és olyan magas volt az a hegy, hogy csúnyán megakadtak a fellők. Rengeteg erdő a tetején, hát már csak nem kerülöm, meggondoltam, nekifutottam, és átugrottam. Magam is csodálkoztam, mekkorát tudok ugrani.
2: Azt a hegyet én is ismerem. Vakontúrás van a szarvasnyom tengeren túl. Egy bokor zöld fűnő a tetején.
1: Megyek tovább, mit látok? Két hatalmas medve viaskodik egymással, egy fehér meg egy fekete bőgnek. Üvöltenek, egymás csontjait tördelik, csak hogy én nem féltem tőlük. Középük rontottam, és az egyiket jobbra röpítettem, a másikat balra röpítettem. Magam is csodálkoztam, hogy puszta kézzel elbánok két medvével, de hát elbánom.
2: Ismerem azokat a medvéket is. Az egyik a fehér pille, a másik a légy.
1: Tehát akkor se erős nem vagyok, se ügyes, se vitéz, minden. Szarvasnyom, meg vakontúrás, meg pille, azokat úsztam, átugrottam, átgyűrtem le.
2: Ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te vagy. A szarvasnyom végtelen tenger. A vakontúrás égigérő hegy. A pille meg a légy medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, akkor csak ugyan te vagy a legerősebb, legügyesebb és a legvitézebb kisegér az egész világon. Itt a vége. Fuss el véle!

0: Lázár Ervin a fájos fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdte.
1: Talán ilyes?
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
1: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
4: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elől ment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
5: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
5: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törögetek vele, hogy halotti toromra tartogattam!
4: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
5: Halotti toromra!
0: Mondta még sírib hangon Bruckner Siegfried.
5: Én ugyanis meghalom!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
5: Vége a világ legszebb oroszlányának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
4: Meg csoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
4: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
5: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
4: Hogy ünneplőbe? Tudtam, ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
4: De hát ne oldíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
5: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
5: Nem, egyáltalán nem fáj! Mondd! Most még nem fáj, de majd! Egy-két nap múlva! Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
4: Hát bizony ez kinyuka.
1: Egy lyuk.
4: Lik.
5: Lyukacska.
7: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött. Felüvöltött.
5: Még egy szójáték, és ütök, vágok, ölök.

0: Azonban sírva is fakadt.
1: Jaj, sajnálom, jaj, de szállom, jaj, de szállom, sírattam szegény.
2: Kicsodát?
1: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, sírattam, sajnálom.
0: Áromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebégyeztette a száját.
2: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
1: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat.
2: Azt?
1: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat. Annak idején. Igenis. Mostan.
3: Ezt nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
1: Mit értesz te mit? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
4: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
2: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
5: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Aromóra tátott szája nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
3: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
1: Valóban szép szónoklat volt.
0: Mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
1: De nem ártana, ha egy ensen is megmondanád, hogy mit hazigáltál itt? Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
2: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
4: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
6: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
4: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
6: Mibe töröd bele?
4: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
7: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempogán.
1: Azán majd elfelejtettem!
7: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
5: Milyen módszer?
7: Hathatóst.
5: Az milyen?
7: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
3: Helyes! Akkor ne is hathatós, hanem héthetős találjunk ki. Sőt!
5: Ja, nem jön ki.
8: Micsoda?
3: Az, hogy 8 hatóst.
7: Nem baj. Mondd azt, hogy 16 hatóst vagy 17 hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
3: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
4: Eszembe jutott!
8: Mondja!
4: Azért volt a tyúknak jó móka.
7: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előállj el. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
4: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
7: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiukat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert Aromó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
2: Úgy döntöttem.
8: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményed.
2: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
1: Ezeket a mi szerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
1: Egyszer találkoztam egy mi szerinttel, és össze-vissza az jutott nekem! Elegem van a mi szerintekből! Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van! Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról nem is beszélve!
8: Szóval te találkoztál egy mi szerinttel? Szerinted mi az a mi szerint?
1: Köcsök kalapot visel, sárga kolucsnit és frokkot. csokornyakkendővel.

0: És ez a csokornyakkendős mi szerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott! Racsolva hazudozott!
1: Aramó feldühödött.
2: Szerinted mi az a mi szerint?
0: Mi lenne egy kötőszó?
3: Szita kötőszó!
1: Aramó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
2: És te találkoztál egy kötőszóval?
0: Most mondtam, sárga kalustit viselt, csokornya...
2: És hazudott.
0: De mennyire?
2: Halljátok, ez megőrült.
1: Nézett szét segélykérően Aramó.
4: Egyáltalán nem őrült meg. Fenéd, ami szerintek kell. Téli a tárgy.
2: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint ő kelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fogkefét és 2400 tubus fogkrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
1: Aramó elégedetten leült.
5: Mi az?
0: Dehogy, 142 éjjel és nappal egyfolytában.
6: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
2: Csak ez a megoldás?
4: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
6: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
2: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
0: Dömdödöm.
1: Nézett rá felháborodottan, dömdödöm.
2: Azt akarod mondani, hogy szégyelje maga?
0: Nem.
1: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
7: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
0: Miért?
7: Mert a lyuk egyre nő, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogad, és ami marad, azt is ki kell húzni.
3: Juhúj! Foghúzás, alasztás szörnyű!
1: Mika-maka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
4: Éppen ezért kérünk valami mentő ötletet.
1: Pironkodva a lószterafin állt fel.
6: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
0: Mi? Micsoda?
2: Nem is olyan rossz ötlet.
0: A te fogod azt rúgja ki!
2: Mi tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
0: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam az a szemem a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a luk van?
2: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Meg jól is jársz.
8: Na, ez akkor sem húzadás.
4: Na, ez egyértelműen nem megfelelő.
8: Nem.
1: Nagy hangzavar támadt, Mika-maka nem tudott rendet teremteni.
4: Varázsolj már egy csöngőt!
1: Maminti előhúzta a varázspálcáját. Két krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mika-makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
4: Csak azt akarom mondani,
1: kezdte szigorúan Mika-maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
0: Honnan vetted a csengőt?
4: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolta.
0: Megvan! Éljen Maminti!
1: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
0: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el a fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előtt, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy hindéznek!
1: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az inyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
7: Sajnos Siegfried nem megy.
0: Mi az, hogy nem megy?
7: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
0: Akkor te nem is vagy igazi tündér.
9: Nem de.
1: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca súhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
8: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, Mirnix, Dirnix szamára változtatna téged.
0: Tényleg, szamára tudná változtatni?
7: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
0: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
2: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
0: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
2: Te a beletörött agyvelőde, ne szólj bele.
0: Gúnyolódni a szerencsétlenekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
1: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
3: Nekem lenne egy ötletem.
0: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy borítjával kilőni? Ahogy én téged ismerlek.
3: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
1: Sértődött meg Vacska Mati, és visszajut a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
6: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
1: Már szedelőcködött is.
4: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
3: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
4: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
0: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem.
8: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
3: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
8: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
2: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
1: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
3: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
1: És itt elakadt.
3: Mondjatok rá egy rímet.
2: Mivel nem a mi fogunk?
8: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
0: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
1: És ekkor szigorúan megszólalt dömdödöm.
0: Dömdödöm.
1: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
0: Micsoda? Halljátok, mit mond?
5: Halljuk!
1: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
0: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzz, fúróval!
9: Dödöm.
1: Bólogatott Dömdödöm.
0: Hát, az aztán nem, de nem ám.
4: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten beled, gyertek.
1: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
0: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magadra vagy velem.
4: Mondhatjuk vidáman is. Csak a hihi fogorvos ha segíthet.
1: Bruckner Siegfried felugrott.
0: Szétlapítom!
1: kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
0: Csak fogorvos, segíts!
1: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidülesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a királyi?
0: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyávajul!
2: Na, csak ne nyulazzunk,
1: mondta Aramó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpat valamennyiöknek, ekkora hősiesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried! Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
4: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
1: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
10: És ő velem mi lesz?
1: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni készültek.
8: Hogy te veled mi lesz?
10: Hát a zagy velőm. Már elfelejtetted, hogy az agy velőm beletörött.
4: Vigyétek el a Lajost is. Akkor egy fogolvas, és utána egy agyvelőjavító.
1: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek, kipi-kipi, Aromó bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kidüllesztett mellén. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
2: Itt a ház!
0: A fogorvosi.
1: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bolintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne el rajta, gondolta kárörvendve. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried...
0: Feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
2: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
1: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
10: Valamit fúrnak.
0: Fogamat fúrja!
1: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
0: Jaj!
11: Ne jesztegessen! Kitártani!
1: Mondta neki megrógóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, és Zirzur már berregett is valami, csőrönt is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
11: Na!
0: Én? Drága doktor úr?
1: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
0: Rettenetesen ordítani fogok.
11: Ha! És ha szabad érdeklődnöm, miért?
0: Ha fúrni tetszik.
11: Kifúrva?
0: Ha tömni tetszik.
11: Betömve.
0: Kész.
11: Kész.
1: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
0: Édes és Aromó, mit
12: Itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű. Legcsodálatosabb tömés. Ha, na mit szólsz? Láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés. Tokikám, maga egy bűvész vagy, bűvész vagy, hogy amit akar.
1: Két cuppanos csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
11: Jaj, jaj.
1: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, te is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
12: Kinek van az erdőben fogtövése? Na, kinek?
1: Ugrált Bruckner Siegfried.
12: Természetesen nekem, csak nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfried Lex, csoda nekem. Csoda fogtövésem.
2: Egyáltalán nem fáj.
12: Ugyan, egy hősnek.
1: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
2: Egyáltalán nem fájt.
12: Ugyan, egy hősnek.
2: Doktor úr.
1: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
2: Nem lehetne egyet nekem is?
13: Tömés.
2: Igen.
13: Lyukas.
1: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Ce-o da la toți fungă. Egy árvaj sincs rajta.
1: Áramú elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogad kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Hehe részed Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló a produkció. Fogtömés az erdőn. Mehetünk. Gyertek. Ti fogottömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
2: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal Dr. Zils úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picit sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal eszíjön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De szükség esetén kanállal is
0: na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramú volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy parmésziér, megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi, kipi, Áramú, bim, bum, Bruckner Siegfried, és Cliff, Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg klik-klaff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Hújjé!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
6: Nézzétek! Bruckner Siegfried hagy fönn hordja az órát.
7: Talán én lát valamit az égen. Siegfried, mi adott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről odavetette Vacska Matinak.
3: Hogy beszélsz te egy hűssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
5: Hogy-hogy hőssel? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramú könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zirz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gulykacajt hallatott.
3: Ha, mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. Csillagokat láttam, de egy ős nem csill, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
6: Mutasd a fogtömésedet.
3: Ingyen? Ha ma bolond volnék, ötször egyedülálló. Csodát, ingyen mutogatni. Egy pár vízsdért megnézhetitek.
7: Ezen megőrültem. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordul. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Vacska Mati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
7: Láttátok már ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áramú, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? Hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de Dr. Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
6: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
4: Üdvöld és Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdén fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek.
8: Ami azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
8: Elég buta oroszlán vagy te.
9: Ötödöm.
1: Helyesel, dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agybelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk. Mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelem ült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: De Anna kiabálhatott. Vak is volt, és úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjent, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten, a többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos, Mikka-maka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra az zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mikka-makka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
0: Nehogyis nem, nehogyis nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mikka-makka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
0: Mi ez, mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött. Ez a csoda fog.
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
0: Igaz, igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám. Mondd ma, Minty, nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
0: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
3: Ez nagyon szép volt. Gratulálok ma, Minty. Azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel?
5: Ide fölőre beleágyazok Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többé közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam! Mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
3: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
3: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
6: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott az adjál! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
7: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: fél takaró. Valamikor réges-régen élt egy gazdag ember, akinek volt egy fia. Ahogy az apa öregedett, a fiú is felcseperedett. Elkezdett az apjával dolgozni, és hamarosan sikeres kereskedő lett belőle. Azután megházasodott, és gyermeke is született. Egy nap így szólt hozzá az apja.
1: Fiam, én már nem tudok tovább dolgozni. Bízom benned, hogy becsületes kereskedő maradsz. Elhatároztam, hogy mindenemet neked adom, amíg még élek. Minden vagyonom a tiéd, így biztos lehetek benne, hogy te is mindent megadsz nekem, amire szükségem van.
0: A fiú repesett a boldogságtól, és vidáman köszönte meg apja kedvességét. Először valóban tisztelte is az apját, minden nap elmesélte neki, hogy áll az üzlet, és gyakran kérte a tanácsát is. Ám ahogy telt, múlt az idő, a fiú egyre ritkábban beszélgetett az apjával. Mikor az öreg tanácsot adott neki, a fiú gyorsan közbevágott.
2: Tudom, mit csinálok! Nincs szükségem a segítségedre!
0: Aztán eljött az a nap is, amikor a fiú így szólt az apjához.
2: Nincs szükségem többet a tanácsaidra, mivel minden az enyém. Azt akarom, hogy menj el innen.
1: Tehát hova mehetnék, hiszen túl öreg vagyok már ahhoz, hogy elhagyjam az otthonomat.
2: Márpedig öreg, még napkelte előtt el kell menned, különben magam doblak ki a házból.
1: Jaj, Istenem, Istenem, Istenem.
0: Így az öreg embernek el kellett hagynia az otthonát. Az utcákat kezdte járni, kéregetett, hogy éhen ne haljon. Így jutott ételhez és pénzhez.

0: különösen hideg napon az apa épp a fia ház előtt ment el. Hát látjám, hogy az unokája kin játszik az udvaron. Oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy kicsoda. Aztán így szólt a fiúhoz.
1: Kérlek, gyermek, mondd meg apádnak, adjon már nekem egy takarót, hogy meg ne fagyjak a hidegbe.
0: A gyermek futott az apjához.
2: Kedves édesapám, kérlek, adj egy takarót annak az öreg embernek, aki azt mondja, hogy a te apád. Igazán ő az én nagypapám. Kérlek, mondd meg, hol találok egy takarót.
3: Rendben. Menj fel a padlásra. Ott találsz egy régi takarót. Azt elviheted, és odaadhatod a nagyapádnak.
0: A fiúcska felszaladt az emeletre, hogy előkeresse a takarót. Az apja csak várta, hogy visszajön, de hiába nem jött. Akkor utána ment a padlásra, hogy megnézze, mit csinál ilyen sokáig. Hát látjám, hogy a fiú egy hatalmas késsel igyekszik ketté vágni a takarót.
3: Hát te meg mit csinálsz, fiam?
2: Ketté vágom ezt a takarót, apám, hogy a felét a nagyapámnak adhassam, a másik felét megtartom neked. Amikor öreg leszel és kéregetni fogsz az utcán, majd neked adom ezt a másik felet, nehogy halálra fagy.
0: Akkor a férfi leszaladt a lépcsőn, kifutott az ajtó elől, az idős apja állt a hidegben.
3: Bocsáss meg nekem, atyám, amiért ezt tettem veled. Hálát és tiszteletet érdemelsz. Azért, amit nekem adtál. Kérlek, gyere be, és élj ismét az otthonodban.
0: Könyörgött, és az öreg könyörületes szívvel megbocsájtott a fiának. Azon az estén a nagyapa egy széken ült a tűz mellett, az unokája pedig a kezében a ketté vágott takaró darabjaival. Oda ment hozzá, és az ölébe ült. Az öreg fogta a takaró egyik felét, a térdére fektette, a másikkal meg betakarta az unokáját. Akkor aztán elmosolyodott, és mesélni kezdett a fiúnak. Attól fogva pedig ez így ment még sok-sok hosszú éven át.

0: Ez a Sodika daru. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén, egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem? Azt gondolja magában a daru, s ahogy gondolta, úgy el is krúgatta.
1: Hey, szegény világ vetett ágy! Sem apám, sem anyám, e világon senkim sincsen. Pipa dohányt sem ér az ilyen élet. Folyton unatkozom, sosem mulatozom. Én bizony megházasodom.
0: Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére, a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott.
1: Itthon van-e kacsanagyság?
2: Itthon vagyok, daru úrfi.
1: Eljönnél-e hozzám feleségnek?
2: Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtábbám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullott a könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkozni kezdett a kácsa.
2: Ánya, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem. Dehogy élet, ez nem élet. Nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság.
0: Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondott a nagy szemérmesen.
2: Daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, és ha úgy tetszik, örökre itt maradok.
1: Igen? Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni.
0: Hely, Istenem, megtartom, hová lett a sótartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében. Még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában.
2: Nekem ugyan megesett. A szemem majd kiesett. Háp, háp, háp. Megcsúfolt a hosszú láb.
0: De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fületövét. Nem a másét, de az övét.
1: Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, és most ölhet az unalom.
0: Nosza utca, szedte-vette, lábanyaka közé vette, meg sem állott odáig kácsa nagyságházáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik.
1: Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam. Ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom.
2: Ugyanúgy, elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Mit teheted, daru úrfi? Szégyenkezve, leforrázva elkullogott, és keservesen krúgott, krúgott.
1: Jaj, nekem bánat az én életem.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta vetette, magát rendbeszedte, s meg sem állott odáig, daru úrfi házáig, kopogtatott, hápogtatott.
2: Itt vagyunk, ragyogok, mint a fekete szurok.
0: Daru úrfi ismét visszavágott.
1: Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom. Nem lesz lakodalom.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre. Daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom. Mégsem lészen lakodalom.

0: Borszem Jankó. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg asszony. Egyedül egy kis házacskájában az erdő szélén. Egy szombati nap, ahogy takarítgatott, eléje gurult egy szem fekete bors. Sajnálta kiseperni, felvette és lenyelte. Rövidesen gyermeke született.
1: Ezt a gyereket a borszemnek köszönhetem.
0: Gondolta, mert ura nem volt, senkit sem ismert. El is nevezte gyermekét Borszem Jankónak. Jankó nőtt és erősödött. Különösen az ereje lett egyre nagyobb. 18 éves korában, ha lépett, térdig szakadt a földbe. Olyan nagy volt a súlya. Akkor azt mondja Borszem Jankó az anyjának.
2: Hát, kedves édesanyám, úgy gondolom, hogy már elég nagy vagyok. Elmegyek, tudod, országot, világot látni. Szeretnék nálamnál erősebb emberre találkozni, és így megbirkózni vele, tudod? Süsse nekem olyan perecet, amelynek tésztája saját tejével gyúrja össze. Ne búsuljon, meglátja, 7 év múlva hazajövök.
0: Búsult ugyanaz anyja persze, de látta, hogy úgysem tudná visszatartani a fiát. Hát, megsütötte neki a perecet, és sírva ríva elbúcsúztak egymástól. Borszem Jankó ment, mendegelt. 7 esztendeig meg sem állt. De ez alatt az idő alatt nemhogy egy emberrel, de még egy verébbel sem találkozott. Mikor megéhezett, evett a perecből. Ez olyan csodálatos perec volt, hogy soha nem fogyott el. Egyszer csak rátalált egy malomra. A malomnak nem volt teteje, csak 4 fala. De a belseje tele volt óriás malomkerekekkel. Nézi Jankó, ugyan milyen malom lehet ez. Meglát a gerendán egy icipici emberkét. Nagyon öreg volt, a szakálla a földig ért. Megörült neki Jankó, ez volt az első ember, aki a 7 hosszú esztendő után először útjába akadt.
2: Ha, ember végre! Megbocsásom, kedves jó icipici öreg apám, de mit csinál kent ebben az öreg malomban?
3: Én, fiam, már 77 éve vagyok itt, és lesem az erőt.
2: Nem értem. Miféle erőt les, icipici öreg apám?
3: Annak az erejét, aki ez a malom. Ez a malom olyan emberé, akinek sem ezen, sem a más világon, erő dolgában nincs fogható párja. Talán az egész világ ereje benne van.
2: És ki az az ember, icipici öreg apám?
3: Úgy hívják, nagy darab gyerek, hogy Pasa király. Látod, fiam, ezeket a malomkerekeket? Ezekben a kerekekben van Pasa király ereje. Aki ezekkel a kerekekkel megbirkózik, az Pasa királlyal is könnyen elbánik.
2: Tényleg? Ha, nézze meg engem jól, icipici öreg apám. Mert én vagyok az, aki legyőzi azt a miőcs neve, Pasa királyt.
0: Borszem Jankó se szó, se beszéd. Megfogta az egyik kereket, s egyetlen lendülettel felhajította egészen az égig. Megvárta, amíg lefelé esik, s mikor már a földre ért volna, elkapta a levegőben. Fogta aztán a kereket, szétzúzta vele az egész malmot. Csak tiszta liszt maradt a helyén.
3: Kedves, tényleg nagyon nagy darab, fiam. Most már nem kell tovább őriznem a malmot, de vigyázz, mert Pasa király már tudja, hogy te vagy itt. Otthon fekszik erőtlenül, mert te elvetted az erejét. Menj hozzá, de nagyon vigyázz! Ahogy haladsz ezen az úton, találsz 2 pusztát. Jobb kezed felől élnek a vadlibák, ezekkel szokta Pasa király az erejét kipróbálni.
0: Jankó megköszönte az öreg ember tanácsát, s elindult a vadlibákhoz. Ahogy azok meglátták, bárohantak, hogy elpusztítsák. Jankó azonban nem ijedt meg, hanem elkapott egyet a farkánál fogva, és a többit egy csúnyítással nagyon verte vele. Aztán tovább ment, amíg Pasa királyházához nem ért.
2: Ó, jó szerencsés jó napot, felséges uram, Pasa király. Eljöttem, hogy egy picit birkózunk.
4: Ne bántsál engem, kedves fiam. Nincs már nekem semmi erőm. Elvetette azt akkor, amikor ízzé porrá zúztad a malmot, és agyonverted a vadlibáimat.
2: Kedvetlen ember voltál, úgy hallottam, Pasa király. Erődet mindig rosszra fordítottad.
4: Én bizony, fiam, olyan erős ember voltam, hogy sem felső, sem alsó Indiában nálam erősebb ember nem akadt. De te bizony 100 000 grádicsal vagy erősebb nálam. Azt is tudom, hogy te miből lettél, Basból. Ez a te erő titka. Könyörögve kérlek, Jankó, hagyd meg az életemet, hadd éljem le öreg napjaimat nyugodtan. Légy inkább a segítségemre. Van a kertemben egy költefa, azon olyan körték teremnek, mint az ökröm, de ahogy estére megnőnek, reggelre már egy sincs belőlük, mert éjszaka valaki mindig ellopja. Ki lehet az, miféle betyár? Kilesni nem tudom, de ha te megtennéd, oda adnám neked az egyik lányomat, és fele királyságomat.
2: Semmi probléma, megteszek én, Bassa király.
0: Estére egy ágyat állított fel magának a körtefa alatt. Leült rá, úgy várta, mi lesz. Éjjel 12 órakor látjám, hogy jön egy asszony kocsival. Oda megy a körtefához, letép egy körtét, és kezdi enni. Jankó meg sem moccant. Várta nyugodtan, amíg a jövevény megeszi a körtét, hogy meggyőződjék róla, valóban ő-e a tolvaj. Mikor az már a másik körte után nyúlt, Jankó felugrott, és elkapta a kezét.
2: Ha-ha, megvagy, te tolvaj, te büdös tolvaj!
1: Jaj, ereszel engem, mert hanem rögtön vége az életemnek. Megígérem, hogy a tájékára se jövök többé a körtéfának.
0: Megesett a Jankó szíve az asszonyon, hát elengedte.
2: Na jó, menjél.
0: Örült reggel a király, hogy megvannak a körték.
4: No, ha már a leányomat és fele királyságomat neked ígértem, szavamat be is tartom. Legyél a vejem, hiszen méltóbb utódot úgysem találhatnék a kerek világon.
0: Ezután bevezette Bassa király a lányát. A fiatalok egy szempillantás alatt megtetszettek egymásnak, díszinton hozták el az erdőszéli házikóba Jankó édesanyját, s csaptak olyan lakodalmat, hogy még a sánták is táncoltak örömükben. Meg is koronázták Jankót fele királynak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Bukolla. Volt egyszer egy öreg ember, meg egy öreg asszony, és azoknak egy fiók. Egy kicsi, rozog a kunyhócskában laktak hárman, és nem volt egyéb vagyonuk, éppen csak egy tehén. Ennek a tehénnek Bukolla volt a neve. Egyszer, amikor a tehén megborjadzott, az öreg asszony éppen kint volt a pajtában, még segített is a borjúnak, hogy szopjon, de amikor aztán kiment a pajtából, és egy kevés idő múlva ismét visszatért, híre nyoma sem volt sem a tehénnek, sem a borjúnak. Hely, de elszomorodott az öreg asszony meg az öreg ember. Elindultak mind a ketten, hogy megkeressék a tehenet. Keresték mindenfelé. A faluban, a mezőn, az erdőn, de nem találták sehol. Aztán estére hazaértek, nagy szomorúan, és mondotta az öreg asszony a fiúnak.
1: Na, most eredj, keresd a tehenet, mert anélkül nem élünk meg.
0: Adtak a fiúnak útra valót, még egy új cipőt is, azzal a fiú elindult. Ment céltalan, maga sem tudta, hogy merre. Aztán egyszer csak elfáradott, megéhezett. Leült egy helybe, és elkezdett falatozni. Amint ott üldögélt, s ott falatozott, egyre kiabálta.
2: Bőgj már, kedves Bukolla, bőgj már, ha valahol életben vagy.
0: S hát csak ugyan abban a pillanatban valahol messze elbődülte magát a tehén. Na. A fiú hirtelen felkelt helyéből, elindult a bőgés irányában. Ment sokáig, sokáig, jó messzire, de csak nem találta a tehenet. Aztán ismét elfáradott, megéhezett, leült, és elkezdett falatozni. És közben egyre kiabálta.
2: Bőgjél már, kedves Bukolla, bőgjél már, hogyha valahol életben vagy.
0: És csak ugyan, Bukolla ismét elkezdett bőgni.
2: No.
0: És most már valamivel közelebb hallatszott a bőgése. Újra elindult a fiú. Ment, mendegélt, s addig ment, amíg egy szörnyű nagy sziklához ért. Felment annak a sziklának a tetejére, ott a leült, ismét elkezdett enni, s kiabálta.
2: Bőgjél már, kedves Bukolla, ne szórakozzál már, bőgjél, hogyha valahol életben vagy.
0: Hát, csak ugyan bőgött is Bukolla, mégpedig a sziklának a tövéből hallatszott most a bőgése. A fiú lemászott a szikláról, s ott annak a tövében talált egy nagy-nagy barlangot. Bement a barlangba, s ím ott állt Bukolla. Meg volt kötve. A fiú nem sokáig gondolkozott, elszabadította Bukollát, kivezette a barlangból, s indult vele hazafelé. De még nem haladott messzire, egyszerre csak hallja, hogy kiabál utána valaki. Vissza

0: pohárból rengeteg nagy folyó lett.
1: De amikor az óriás asszony odaért, átkiabált a fiúhoz.
2: Ezzel aztán nem segítettél magadon, fickó! Eredj haza!
1: Szólott a húgához a kicsi óriás leányhoz.
2: Hozd ide az apám nagy ökrét!
1: Visszaszaladott a kicsi óriás leány, s csak hamar vissza is tért egy rettentő nagy ökörrel. Ez az ökör egy szempillantásra megitta az egész folyót. Azzal az óriás asszony átlépett a folyón, szaladott a fiú után. Az meg kétségbe esett. Nem tudta, hogy mit csináljon. Kérdezte ismét a tehenet.
3: Jaj, Bukolla, kedves Bukolla, mit csináljuk? Hát mindjárt utolér ez az óriás asszony.
4: Tép ki még egy szálat a farkamból. Dobd le a földre.
3: Jó.
1: Úgy tett a fiú, ahogy Bukolla tanácsolta. És amikor Bukolla mondta a szőrszálnak...
4: Parancsolom, s rendelem, hogy nagy égő mágia legyen belőled, de olyan nagy, hogy senki rajtad át ne jöhessen, csak a repülő madár.
1: Abban a szent pillantásban nagy égő mágiává változott a szőrszál. De az óriás asszony felemelte az öklét, megfenyegette fiát, átkiabált a mágiást, mondotta.
2: Ezzel aztán nem segítettél magadon, fickó. Eredj!
1: Szólt a húgához.
2: Szaladj vissza, hozd el az apám nagy ökrét.
1: A kicsi óriás leány visszaszaladott, és egyszeribe jött az ökörrel. Azzal az ökörrel jött, amelyik a folyót mind megitta. Most pedig, ami víz volt benne, mind kieresztette, és egy szempillantásra kialudott a rettentő nagy égő mágia. Na, most szaladott utána az óriás asszony. Ú, de hogy szaladott, mint a fergeteg. Még annál is sebesebben, szinte már a nyomába ért a fiúnak.
3: Oj, mi lesz most, mi lesz most? Mit csinálunk most, édes Bukolla?
4: Tépd ki még egy szálat a farkamból, s dobd le a földre, ne félj semmit.
1: Úgy tett, ahogy a tehén tanácsolta. Ledobta a szőrszálat a földre, a tehén meg mondotta neki.
4: Parancsolom, s rendelem, hogy nagy hegyé változzál, de olyan magas hegyé, hogy azon senki által ne jöhessen, csak a repülő madár.
1: Egyszeriben magas hegyé változott a szőrszál, de olyan magas hegyé, hogy a fiú nem látta a tetejét. De a következő szempillantásban az óriás asszony már ott állott a hegy oldalán, s mondotta.
2: Nem segítettél ezzel magadon, fiszkó!
1: Azzal odaszólott a húgának, s mondotta neki.
2: Hozd ide az apám vasfúróját!
3: Úristen!
1: A kicsi óriás leány hazaszaladt, és egyszeriben jött a vasfúróval. Azzal vette az óriás asszony a vasfúrót, fúrta a lyukat a sziklán át. Egy szempillantás alatt által is fúrta, hogy szépen által tudott rajta nézni. Aztán hasra feküdött, elkezdett mászni a lyukban. De hát a lyuk nem volt elég tágas, az óriás asszony a hegy közepén megakadott benne. Sem előre, sem hátra nem tudott menni. Ott maradott, s kővé változott. Ott van még ma is. A fiú pedig szerencsésen hazaérkezett Bukollával, és attól kezdve az öreg ember és az öreg asszony nagy boldogságban él.

0: Az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a 7 ágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a 7 ágú lámpást, a kis korsó olajat. 2 kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsonyra? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dallama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied,
0: mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: Nádorilici a Nyíl utcai tücsök. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer Jancsinak egy mentőautója. Hol volt, hol nem volt? De valahol mégiscsak volt. Csak az volt a baj, hogy Jancsi folyton folyvást elvesztette a mentőautót. Anya viszont szerencsére folyton folyvást megtalálta. Anya azt mondogatta, hogy a föld alól is előkeríti, mert Jancsi a mentőautóval szeretett aludni. Legtöbbször a garázsból kerítette elő, vagyis hol az ágy alól, hol meg a szekrény alól. Kinyújtotta a karját, vagy ha nem volt elég hosszú a karja, bedugta a partfist, és addig nyújtózkodott, addig halászott, amíg széles mozdulattal ki nem varázsolta a mentőautót. A mentőautóval nem csak menteni és aludni lehetett, hanem igazából szirénázni is. Ha Jancsi megnyomta a tetejét, villogott és szirénázott. Anya nem szerette a mentőautót, mégis minden este előkerítette. Ez azért szép volt tőle. A mentőautót Jancsi a születésnapjára kapta, amely tudvalevőleg szilveszterkor van. Eltelt a tél, elröppent a tavasz, beköszöntött a nyár. Jancsi már a csíkos mackóval aludt, a mentőautó pedig hol az ajtó mögötti szégyenzugban, hol az ablak alatti rumlisarokban töltötte az éjszakát. Végül megsértődött, és kivándorolt a fürdőszobába, hogy mégse legyen olyan szomorú. Jancsi minden fürdéskor megszirénáztatta. Egyik este azonban szirénázás helyett panaszos vinnyogás tört elő a mentőautóból. Sokkal halkabban, sokkal magasabb hangon, és sokkal tovább szólt, mint korábban, valahogy így.
1: Kifogyott az ellen, nekilátok és megszerelem a mentőautódat.
0: De a mentőautó nem hagyta magát. Viszont akárhányszor anya erősebben megnyomta, újra kezdte a vinnyogást, és egyre halkabban, egyre magasabb hangon, egyre hosszabban vinnyogott. A végén pedig már egészen olyan volt a hangja, mint a tücsök ciripelés. De az alját csak nem hagyta felnyitni. Anya nagyot sóhajtott. Jancsi bömbölt. Az autó ciripelt. Aznap este macska mosás volt.

0: Szólalt meg másnap reggel a mentőautó fogmosás közben.
1: Mit mondasz?
0: Kicsit álmos volt még.
2: Hát az, hogy nem érzem itt jól magam. Folyton lefröcsköl valaki. Legalább változtat szivacsát.
0: Kicsi, Jancsi, óriási köröket írt le a levegőben a fogkeféjével.
1: Csiribú, csiribá, változzád, szivacsá.
0: Nem történt semmi.
1: Úgy látszik, le kell cserélni a fogkefémet. Tudod mit? Kivészlek a folyosóra, majd a napocska megszárít.
0: Azután elment az óvodába, és egészen megfeledkezett a mentőautóról, aki szivacsá akart változni. A mentőautó a cserepes rozmaring árnyékában üldögélt, és várta, hogy Jancsi hazatérjen a játszótérről. Csak hogy Jancsi este felé, amikor hazaért, meg se nézte, hogy mi van a mentőautóval. Hogy is nézte volna? Hiszen elfeledkezett róla. És amikor leszállt a sötétség, a szegény magányos mentőautó búsan ciripelni kezdett.

0: olyan szépen ciripelt, hogy anya kivitte a széket a folyosóra, és sokáig hallgatta.
1: Na hát, ti csak költözött a Nyíl utcába.

0: Másnap reggel fogmosás közben Jancsinak eszébe jutott a mentőautó.
1: A folyosón hagytam. Elvitte a macska. Összesöpörte mérges néni.
0: Ám a mentőautó ott várta, pontosan ott, ahová előző reggel lerakta.
1: Képzeld, mentőautó! Tücsök költözött a Nyíl utcába!
0: Újságolta Jancsi a mentőautónak, aki nem szólt semmit. Csak mosolygott. Nagyon szeretett ciripelni. A rozmaring illatos volt, szépen sütött a folyosón a nap.
2: Szeretek itt!
0: Gondolta a mentőautó, és úgy döntött, hogy mostantól itt fog lakni.

0: Teltek múltak a napok. Híre ment a környéken, hogy a Nyíl utca 9-be, az első emeleti folyosóra beköltözött egy tücsök. Messze földről egészen a Bakóc térről oda jártak a népek. Megálltak az udvaron és füleltek. A mentőautó pedig boldogan ciripelt nekik. Még Mérges néni is megállt odafönn a második emeleten. Úgy tett, mint aki dohog és magában mérgelődik, de valójában ő is a tücsök zenét hallgatta. Egy különösen langyos nyári estén Jancsi mezítláb kilopózott az előszobába, lenyomta a kilincset, az ajtó nyitva volt. Édes esti illatot érzett. Vígan szállt a ciripelés.
1: Jó, cirip, cirip.
2: Szóval, te vagy az.
0: Visszament a szobájába, és lefeküdt. Most már tudta, hogy soha többé nem veszíti el a mentőautóját. Még akkor is mosolygott, amikor a csíkos mackót magához szorítva lehúnyt.

0: A gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcárt!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak!
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely! Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagy hangosan.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítése, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablakpárkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet, szídd fel, begyem a vizet!
0: S mind egy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Erezd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hé, hey, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, ad csípjék agyon a darazsak!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darást!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zengett bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
1: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyan neki a kakaska.
1: No, itt most kukorikolhatsz!
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
2: Erezd ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt! Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában! Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
1: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádoslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
2: Szidd fel, begyem a sok pénzt! Szidd fel, begyem a sok pénzt! pénzt?
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Uccu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Réges-régen, hajdanában, London városában eszébe jutott valakinek, hogy kutyákat tanítson be tűzoltó szolgálatra. Ezek a tűzoltó kutyák együtt laktak a tűzoltókkal, együtt gyakorlatoztak és együtt dolgoztak. Amikor egy-egy ház kigyúl, berohantak a lángok közé és segítettek a tűzoltónak a mentő munkában. Ilyen derék tűzoltó kutya volt Jack, a nagy, okos, erős farkas kutya, valóságos tűzoltó kutya főparancsnok. Jacknek egyszer ismét dolga akadt, de még micsoda dolga? Kigyúlt egy ház, a tűzoltók rohantak, és rohant velük Jack is. Mire odaértek az égőház előtt, egy jajgató asszony találtak.
1: Mentsék meg a kislányomat, jaj, mentsék meg a kislányomat!
0: Így könyörgött a tűzoltóknak.
2: Na, Jack, rajtad a sor! Itt már csak te segíthetsz! Indulj!
0: És ezzel rámutatott a ház füstölgő lépcsőjére. Jack felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a füstben. Odakünn szívszorongva várták. S Jack néhány perc múlva kirohant a füstölgő házból, és hozta a kislányt, az ingecskénél fogva. Az anya odaszaladt, karjába kapta a kislányt, és sírt, sírt örömében. De Jack jóformán meg sem várt, hogy a tűzoltó parancsnok megsimogassa, és megvizsgálja, nem pörkölödötte meg a szűre. Kiszakította magát, és újra visszarohant az égő házba.
2: Úgy látszik, van még oda bent valaki.
0: Mondta a tűzoltó parancsnok, és izgatottan várta Jacket, aki nem sokára ki is bukkant a tűzből. Foga között hozott valamit. Épp úgy hozta, mint azt a kislányt az előbb, az ingecskénél fogva. Amikor az emberek jobban megnézték, mit hozott ki az égő házból, arcuk boldog mosolyra derült. A kutya egy nagy játékbabát tartott a szájában.

Icili-picili mese, írta Móriczka. Ajaj! Hol volt, hol nem? Volt egyszer egy icili-picili házacska. Ott lakott egy icili-picili kismacska. Volt annak két icili-picili kisökre. Rákaptak egy icili-picili kis tökre. Csizmát húz az icili-picili kismacska. Hová lett az icili-picili barmocska? Bejárja az icili-picili kis erdőt, s nem leli az icili-picili tekergőt. Bejárja az icili-picili kaszálót, s nem látja az icili-picili kószálót. Rátalál egy icili-picili kis tökre, bánatában icili-picilit meglökte. Felfordult az icili-picili tököcske, benne a két icili-picili ökröcske. Megörült két icili-picili ökrének. Vége van az icili-picili mesének. Menjetek be aludni!

0: a gyermekek és a hold. A nap lement és esteledni kezdett. Az emberek már mind hazamentek a mezőről, csak két gyermek játszott még a virágok között. Olyan vígan játszottak együtt, hogy egészen megfeledkeztek arról, hogy alkonyat előtt haza kellene menniük. De lassacskán beesteredett, és meglepte őket az éjszaka. A nagy sötétben félni kezdtek, és most már bezzeg siettek volna haza, de nem találták meg az utat. Amint így remegve bolyonganak, egyszer csak észreveszik, hogy a fák mögött világosodni kezd. A világosság folyton növekszik, végre meglátják a fényes holdat az égen. Mikor a hold észrevette a gyermekeket, így szólt.
1: Jó estét, gyermekeim! Ugyan mit kerestek ilyen későn a határon?
0: A gyermekek először megrémültek, de amikor látták, hogy a hold milyen nyájasan mosolyog feléjük, bátrabbak lettek, és így feleltek.
2: Mi bizony a nagy játék miatt elkéstünk. Haza szeretnénk menni, de a sötétben nem találjuk.
0: Erre úgy elkezdtek sírni, hogy a hold megszánta szegényeket, és azt mondta.
1: Ha ismétek édesanyátok házát, én világítok nektek egy keveset, hogy megtalálhassátok az utat.
0: Erre a hold olyan erős fényel kezdett világítani, mintha ismét nappal lett volna. A gyermekek most már bátrabban indultak el, és addig keresgélték az utat, amíg szerencsésen meg is lehették. Amikor hazaértek, és már az utcaajtó előtt álltak, azt mondták a holdnak.
3: Köszönjük szépen, kedves holdnéni.
4: Jó szívvel tettem, de mostan siessetek, mert szegény anyátok régóta vár, és biztosan húsul is már értek.

Dang.

0: Rémai muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószág a malomba a zsákukat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.
1: Minek abrakoljak tovább ilyen semmire való állatot?
0: Gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy lebunkózza.
2: Lebunkó.
0: A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
2: Mi a baj, fog meg? Miért lihegsz úgy?
3: Hagyd el! Öreg vagyok! Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudta megélutat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan. Mihez kezdjek?
2: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem! Szegődjél be te is a zenekarba. Én meg majd a lantot pengettem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az útszélén, gírhesen búsan akár a hét szűk esztendő.
2: Mit keseregsz, bajszos?
4: Kinek van jó kedve, egyszer a nyakán a kötél? Megvénültem, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint tegereket ajkurászni. De az emberek álhatlanok, a gazdasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos pajtás, most mihez kezdjek?
2: Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól érted a éjjeli zenészhez.
0: A macskának tetszett, a tanács is velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott.
5: Kakarikó! Kakarikó!
2: Hát tényleg ez meg mi lehet? Mit rikoltozzon irgalmatlanul?
5: Jaj! Kakarikó! Én álba jósoltam, jaj, időt holnapra! A gazdasszony a kakarikó vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, szerzzel leves belőlem! Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet kiabálok, ahogy a torkamat kifér, úgy sem sokáig tehetem már!
2: Inkább gyere velünk, Tarajos! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz magadnak. Brémában megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
5: Kakarikó!
0: A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni. Még biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak.
5: Kakarikó! Amárra valami kis fény csillog, ott háznak kell lennie, kakarikó!
2: Ja. Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda! Mert ez itt nem valami kényelmes szállás.
3: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont, kiváltha húsos.
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
0: Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt, egyre jobban csillogott, s egyszer csak ott álltak egy kivilágított betyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett.
5: Kukuriku, mit látsz, szürke?
2: Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok.
5: Kukuriku, terített asztalt! Ez kellene nekünk!
2: Az ám, én is szívesen ülnék a helyükbe.
0: Kissé félrevonultak, s tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugrazhatnak ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, mi nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkai jártak. És egyszeriben rákezdték a muzsikára. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A begyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a háztakat rájuk, vagy kísértet rontott közébük. Ilyetükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek, a négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, s elpihentek Kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemétdombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyén a langyos hamuba kuporodott, a kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan

0: Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
1: Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket.
0: Elküldte az egyik betyár, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopogodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akar gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vének felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügyel bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdomb mellett, ott meg már a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről.
2: Kukuriku!
0: A betyár szedte a lábát, ahogy bírt, a lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
3: A házban egy boszorlán ül, egy borzalmas buszi rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert a bunkójába. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz, és azt kiáltotta, hol az a ember! Örülök, hogy nem hagytam ott a fogom.
0: Attól fogva a betyárok a háznak, még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak, azóta meg nem haltak.

0: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép ének?
1: De még milyen?
0: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargal.

0: Tücsök doktor. Portugál népmese. Élt egyszer Coimbra város hídján egy színkereskedő. Tücsök volt a neve. Egyszer átment a hídon, színnel megrakott szamarával. Meglátott egy csomó diákot. A diákok a hídon ültek és süteményt, cukorkát meg mandulát eszegettek. A szenes az dünnyögte.
1: Diáknak kell lenni, úgy látszik, hogy ilyen finom dolgokat ehessen az ember.
0: Gondolt egyet, eladta a szenét a városban, a szenes zsákokat magára húzta, és ő is kiült a hídra. Kukoricahéjat rágcsált, mert édességre nem volt pénze. A diákok igen csodálkoztak az új cimborán, és megkérdezték tőle.
2: Na hát, te kis újonc, milyen tudományt tanulsz tulajdonképpen?
0: Azt felelte.
1: A jóslás tudományát tanulom.
0: Néhány nap múlva híre járt, hogy a portugál királynak ellopták valami kincsét, és nagy jutalmat tűzött ki annak, aki a tettest felkutatja. A diákok hírűvítik a királynak, hogy van itt egy diák, aki jóslással foglalkozik. A király mindjárt magához rendelte a palotájába a színkereskedőt, és azt mondta neki, hogy látni akarja, mennyire jártas a jóslás tudományában. A király összecsukott kézzel lépett hozzá, és ezt kérdezte.
3: Mi van a kezemben?
0: A diák megszeppent, és keservesen felsóhajtott.
1: Tücsök, ugyan jó kézbe kerültél.
0: Erre a király kinyitotta a kezét, és megszólalt. Mert nem tudta, hogy a diákot tücsöknek hívják.
3: Eltaláltad. Igazán tücsök van a markomban.
0: A király nagyon meg volt elégedve, a diák nem különben. De a király tudni akarta, hogy mást is ki tud-e találni a diák. Leületett hát egy disznót, a disznó vérével megtöltött egy üveget, és megkérdezte a diáktól.
3: Kinek a vére ez?
0: Az persze megint nem tudta, és felnyögött magában.
1: Disznó szerencse kell ahhoz, hogy valaki ezt kitalálja.
3: Megint eltaláltad.
0: Kiáltott föl a király.
3: Disznóvér van az üvegben.
0: Később azt mondta neki a király.
3: 3 nap időt adok neked, nyomozd ki a tolvajokat, akik a kincstáramat megdézsmálták.
0: Az udvarban gyorsan híre terjedt, hogy jós van a kastélyban, és a rablók után kutat. A királynak 2 szolgája fölkereste a diákot, és így szólt hozzá.
4: Sok-sok pénzt adunk neked, ha nem árulod el a királynak, hogy mi ketten loptuk el a kincsét.
0: Csak ez kellett a diáknak. Hamar a király elé ment, és jelentette.
1: Tudja meg, felséged, hogy ez és ez a 2 szolgája volt a tolvaj. Volt a tolvaj.
0: Mihely a király az igazat megtudta, azonnal elfogadta,

0: hercegnőt. A diák hasra fektette a királylányt, és elkezdte vajgolyócskákkal dobálni. Ezzel megnevettette a királylányt, és amint hangosan felkacagott, a csont hirtelen kirepült a torkából. A király erre nagy csomó pénzt adott jutalmul a diáknak, és azt mondta neki.
1: Mert olyan nagy a tudományod, kinevezlek a kórházam és a királyi palotám orvosának.
0: Az orvos meglátogatta a kórházi betegeket. Sok volt közöttük, aki csak tettette magát, vagy csak kényeskedett, és így szólt hozzájuk.
2: Aki közületek a legbetegebb, annak holnap fölvágom a hasát, hogy lássam, mi a baj a belsejében.
0: Mikor a betegek ezt meghallották, mind fölkeltek, ki bottal, ki mankóval menekült a kórházból, nem akart már senki se beteg lenni. És a városban elterjedt a híre. Micsoda nagy tudományú ember az új orvos, hogy csak ránéz a betegekre, és azok már attól meggyógyulnak. Mikor az orvos ezt meghallotta, elhatározta, hogy csak ugyan elmegy az egyetemre orvostudományt tanulni. Egy idő múlva meg is kapta az orvosi címet, és ettől fogva

Kormos István, mese Csírió Mócskán. Hol volt, hol nem, volt a Mátrában, ahol a megyfán terem a kókusz, volt, ahogy mondom, egy kicsi mókus. Csírió volt a neve, rozsdaszínű a farka, csöpp puha gomb az óra, arancsillag a szeme. Hát ez az édes Csírió, ezt tudta még csak, hogy mi a jó. Egész nap ugrált, fáról fára, vidám országa volt a Mátra. Egy napon szép fényesen sétálgat Csírió mókus, sétálgat fenn a Mátrában, a tücskös zöld réteken. Aznap volt mamája születésnapja, s gondolta, virágot szed neki, aztán a sok vadvirággal odujuk telirakja. Sétálgat csöp Csírió, s látja, hogy körben a réten van virág, van millió. Sugaras szívvel szedi, két morka majdnem teli. Hanem hajaj, közeleg szörnyű baj, mert a mókuska nem veszi észre, hogy egy settengő ragaz.

0: Csirió!
1: Szaladt Csirió föl a fára, rohan a ravaszdi róka utána. Már az odúban Csirió, fa alatt dős a róka, mert nem jutnék ki semmi.

0: Volver a Floyd. ¡Pase!
1: ¡Yay!
0: ¡Pase!
1: ¡Uy!
0: ¡Pase! Megnesüketünk bele!
2: Egy öreg moszkva mögötte. Jaj, de súlyos az a nagy ötlet. Ravaszdi nyüsszít, nyivákol. Nem bújhat a szorításból.
0: Kocsolódjam át rából! Hordd el az írhát! Hogyha meglátlak, azt ki se bírnád. Mert megnyúlasztlak, te settengő alatt!
2: El is kullogott el a róka. Csirió boldogan él azóta. Ugrál a mátrában, fárul fára, dalál a réteg ezer virágra, s mert gondja nem lehet, él a világban.

0: A. Milne, János király karácsonya. János király nem volt jó, volt görbe dolga sok, és néha senki sem zá így teltek a napok. És aki látta, nem köszönt, szótlan tovább haladt, csak gőgös pillantása hult Jánosra, és tovább vonult. Ő némán állt és elpirult koronája alatt. János király nem volt jó. Nem kedvelték, tehát nem látogatták, hasztalan forralt mindig tehát. S ha eljött a december, karácsony csillaga, polcán a sok kis cédulát, mely boldog ünnepet kívánt, soha sem írt a jó barát, csak mindig ő maga. János király nem volt jó, s ajándékot, noha vágyott rá, nem is kapott sok éven át soha. De karácsonykor mindig, míg szépen énekelt a lantos és jó pénzt kapott, ő harisnyával caplatott a kéményhez, kirakta ott, s félő reményekelt. János király nem volt jó, s így magányosan élt, egyedül tervelt levelet, míg a tetőre ért. Leírta és kirakta, így kért fájdalmára írt.
1: E lap mindenkihez kiált, szent karácsonyhoz lepált.
0: Sarkába nem János királyt, szerényen Jancsit írt.
1: Szeretnék egy kis puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét a szopogatás végett. A narancsot se bánom, a diót szeretem, úgy szeretnék egy zsebkést, mely vígan szelettel, és ó, karácsony apó, kérlek, hogy kegyesen hoz igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. A csatorna csövön szobájába csúszott megint, és várta, hogy mi jön. És egész éjjel ott feküdt, félt és remélt után.
1: No, azt hiszem, ő járhat ott.
0: A homloka is izzadott.
1: Biztos ajándékot hozott sok hosszú év után. Jaj, felejtsd el az édességet, és csokoládésekkel a szopogatás véget. A diót, a narancsot már nem is szeretem. És van már egy zsebkésem, mely majdnem szeletel, de ó, karácsonyapó, kérlek, hogy kegyesen hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. Karácsony reggel eljött vidáman, s számtalan szép ajándék vele. Harisnyákban játékok, sok-sok kíváncsi szem mindenre boldogan tekint. János mogorván mondja.
1: Mint sejtettem, úgy történt megint, számomra semmi sem. Szerettem volna puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét, a szopogatás véget. Kértem diót, narancsot, mert nagyon szeretem. És minthogy nincs zsebkésem, hát nem is szeletel. Ó, karácsony apó, nem hozott kegyesen egy igazi, nagy, piros gumilabdát nekem.
0: János király kinézett durcásan ablakán. Lent nagy vidáman játszott sok fiús kislány. Mind irigyelte őket, állt rendületlenül. S hát, íme, pirosan beszáll egy jó nagy labda. A király felén köldön, de meg nem áll, s az ágyára repül. És ó, karácsony apó háláját rebegi, mert hoztál egy nagy, igazi gumilabdát neki.

Még mielőttünk és a világ előtt történt, hogy Lupaki béka kiitta a földvizét. Kiitta a patakot és a kutat. Kiitta a folyamot és a tavat. És amikor már a tengereket is kiitta, megitta a nagy vizet. És nem volt víz. Mivel, hogy minden víz, ami volt, bent volt Lupaki béka hasában. A fű megsült és elszáradt. A tengerfenék megnyílt és összerepedezett. A költöző madarak alápottyantak a tengerfenékre, mivel hogy a víz, amin pihenni szoktak, nem volt ott. És a partok lezuhantak a tengerfenékre, mivel hogy ami tartotta őket, a víz, nem volt ott. Haldokló halak hevertek a fenéken, fehér hasukat nap sütötte, homok fúdta. És nem volt víz, mivel hogy minden víz, ami volt, bent volt Lupaki béka hasában. Ekkor a halak tanácsából előállott Umaloa csikóhal és 7 testvére, és táncolni kezdtek Lupaki béka előtt. Tetszett a tánc Lupakinak, harsogott és zengett az ég, amikor Lupaki örült. Umaloa és 7 testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Umaloa csikóhal cigánykereket hányt, és tótágast állva pofákat vágott Lupakinak, 7 testvére meg vaksin, kancsin és sután keresztül kasul gurgulászott egymáson. Tetszett a tánc Lupakinak, és nagyokat ütött a hasára. Umaloa és 7 testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Umaloa csikóhal a farkával bajuszt csinált magának, felpöffeszkedett, mintha inna. Nyögött, kortyogott, bugyogott, és utánozta Lupakit. 7 testvére pedig vaksin, kancsin és sután elhemperedett, összekuszálódott, tápászkodott kecmerget, hasát himbálta, így utánozták Lupakit. Tetszett a tánc Lupakinak, és óriás hasa az égbolt rengett gyönyörűségében. Umaloa és 7 testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Végül is olyan siralmas jó pofákat vágtak, olyan kancsi-fancsi-vaksi-buksi-csikóhaltáncot hancúroztak, hogy összegabajodtak, és olyan féleszű módjára csetledeztek, botladoztak, hogy Lupaki béka jó mulatságában nevetve, és nevetében bugyborékolva kipukkadt. És minden víz, ami benne volt, és ami víz csak a világon volt, kifolyt. Úgy, hogy eleinte nem is tudták, hova folyjanak, 40 napig. Mert 40 napig a legmagasabb fákat is eltakarta a víz, és másik 40 napig tartott, amíg minden folyó megtalálta a maga medrét, és minden tó a maga fenekét. Így lett ismét a föld, föld, és a tenger, tenger. Azóta is, valahányszor Lupaki béka neki feszül, hogy a föld vizét igya, Umaloa csikóhal és 7 testvére észreveszi, és már jó előre megnevette.

Paulovkin boglárka, a Katica bogár elveszett pöttyei. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Katica bogár. Nagyon büszke volt piros szárnyaira, és 7 szép fekete pöttyére. Szeretett a tó felett repkedni, ahol jól láthatta magát a víztükörben. Jó hullámain meg-megcsillant a napsugár. Körülötte hatalmas nádas zöldelt. Katicának egyszer csak csúszdázni támadt kedve. Ráült egy nádlevélre. De jaj! A levél megbillent, és Katica lebukfencezett a vízbe. Éppen arra úszott a ponty. Ahogy a nádlevelek között megpillantotta a piros Katica szárnyakat, rögtön kitalálta, mi történt. Szegényke, gondolta. S mivel nagyon jó szívű ponty volt, még azt is gondolta. Megpróbálok segíteni rajta. A ponty olyan gyorsan úszott, ahogy csak bírt. Tudta, ha baj van, minden pillanat számít. Az orrán egyensúlyozva kiemelte Katicát a vízből. A Katica szerencsésen megmenekült, de jaj, a pöttyei, a Katica bogár 7 pöttye. Hová tűntek? Szomorkodott. Pöttyök nélkül nem is vagyok Katica, csak egy kis piros bogár. Ne búsulj! Ne búsulj, vigasztalta a ponty. Szólok a többieknek, és megkeressük az elveszett pöttyeidet. Lassacskán egy

0: Nem csoda, hogy ő volt az első, aki felbukkant a vízből. Tessék, Katica! Nyújtotta diadalmas ábrázattal a pöttyöt Katica felé. Köszönöm, béka! Így Katicának egy pöttye újra megvolt. Katica visszatette legfelső pöttyét a helyére, és egy nádlevél széléről izgatottan kémlelte a tavat. Két fürge molnárka érkezett.
1: Én érek oda gyorsabban. Én adom oda neki először. Az enyémnek fog jobban örülni.
0: De aztán pont egyszerre értek oda, és a Katica mind a két pöttynek pont ugyanannyira örült. Így már három pöttye volt. A béka újabb segítőtársakat keresett. A víziboglárkák között talált rá a mindig vidám vízipókra. A vízipók nem tétovázott. Csinos légnadrágjában azonnal lemerült pöttyöket keresni. Sok-sok éles szemének köszönhetően hamarosan vissza is tért egy újabbal. Katicának így már négy pöttye volt.
2: Vízisikló, kedves vízisikló, kérlek add vissza azt a pöttyöt, amit a szádban viszel.
0: Kiáltott fel hirtelen a Katica. A félelmetes vízisikló pont az ő levele alatt úszott el gyors, kígyózó mozdulatokkal, és a szájában egy pöttyöt tartott.
2: Tudod, én vesztettem el az előbb, amikor a vízbe pottyantam,
0: tette hozzá a Katica pironkodva.
2: Tudom, tudom, neked hoztam. Nem akarom megenni, mondta a vízisikló, aki nem is volt annyira félelmetes.
0: A Katicának így már öt pöttye volt. Most a vadkacsán volt a sor. Egyetlen víz alá bukással kihalászott egy újabbat Katica elveszett pöttyei közül. Katicának így már hat pöttye volt. Katica boldogan számlálgatta a pöttyeit. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ugyan hol lehet a hetedik? A béka még egyszer vízbe vetette magát, hogy kiderítse, hol rejtőzködhet az utolsó elveszett pöttyöcske. Meg is találta. A tó mélyén élő vénséges vén harcsa szorongatta a bajszai között. Ez bizony baj. A harcsa meglehetősen goromba hal hírében állt. Azért megpróbálom, gondolta a béka.
2: Harcsa, add nekem ide azt a pöttyöt.
3: Minek az neked? Nem adom,
0: hajtogatta a harcsa.
3: Nem félsz, hogy megharaplak?
2: Nem félek, mondta remegő hangon a béka. A pötty a Katicáé, szüksége van rá.
3: Megnézem én magamnak azt a Katicát, mormogta a harcsa, és lomhán felúszott a víz tetejére.
0: Szemügyre vette, és tetszett neki a pötty gazdája. Tetszettek Katica piros szárnyai, kedves arca, és tetszettek bizony a pöttyei is.
3: Talán igaza van a békának, gondolta. Ugyan, mihez is kezdenék én ezzel a pöttyel?
0: Azzal bajszával kidugta a vízből az utolsó pöttyöcskét.
2: Hála nektek, végre megvan az összes pöttyöm, mind a hét, lelkendezett Katica, és a víztükrében megcsodálta régi új pöttyös szárnyait.
0: Leszállt az este. Eljött az idő, hogy a kis Katica bogár, akinek immár megvolt mind a hét pöttye, hazatérjen. Sorban elbúcsúzott a

0: Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyermeke volt, mint a rostalika, de még egyel több. De aztán az egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál, meg erős gazda volt, és mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek.
1: Szomszéd, a kent kakasa sokat kaparász az én kertemben, én tovább ezt nem tűrhetem. Isten, Istenem, ne legyen, hogyha megfoghatom, kitekerem ám a nyakát.
0: Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba esett, hogy mit évő legyen azzal a szerencsétlen kakassal.
2: Én bizony.
0: Gondolja nem, magában.
2: Nem vesződöm sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel.
0: Azzal megfogta a kakast, és elvitte az urasághoz.
3: Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz?
2: Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költs el az úr a családjával, ne gondoljon vele.
3: Nem értem a dolgot. Hát nem el kéne nálatok, hiszen annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelhetné.
2: Igaz, uram, igaz. De minek adjak én húst a gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut? Jobb, ha meg sem kóstolják.
3: Ó, te oktondi, hát add el svéd kenyeret az árán.
2: Dehogy adom, uram. Hát én a városba viszem, két nap járom az utat, s míg hazaérek, megeszem a kakas árának a felét.
0: Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert megtéríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy ebédre süsse meg a kakast. Amikor az ebéd kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, amikor a sült kakast behozták.
3: No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak. Ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá.
0: Erre Péter maga elé vette a kakast, levágta a fejét, és azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal.
2: A fej az úré, mert ő a házfeje.
0: Azután a nyakát vágta le, és ezt a gazdaszony tányérjára tette.
2: A fej és a nyak egyek. A szentírás szerint is férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti.
0: Most a kakas két szárnyát vágta le, és odaadta a fiúknak, hogy jobban tudjanak írni, a két lábát pedig a leányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Azt mondd el most a Péter.
2: Mindenki megkapta a magáét, én is elveszem a magamét.
0: És azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacagott az uraság és családja a Péter furfangján, és jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott neki tehenet, borjút és birkákat is. Hazamegy a Péter nagy örvendezéssel, és beszéli Pálnak a szerencséjét.
1: Megállj már, Péter!
0: Gondolá magában Pál.
1: Adok én 5 kakast az uraságnak, s akkor 5-ször annyi ajándékot kell, hogy kapjak.
0: Mindjárt megfogott 5 kakast, és elvitte az uraságnak. Az uraság jól tudta, hogy honnét fúj ám a szél. Nem akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült kakasokból neki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette mind az 5 kakast, és amikor az asztalhoz ültek, ezt mondotta Pálnak.
3: Hallod-e, Pál? Az én házomnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, hogy hetünk közül mindenki megkapja magáét. Ha jól osztod, hasznát veszed. Ha nem, 24 botot veretekre jár.
0: Eleget törte a fejét Pál, de nem vala annyi istenes esze, hogy az 5 kakast fel tudja osztani 7 ember között. Az uraság, amikor látta, hogy Pál semmire sem tud menni, elhívatta Pétert.
2: Nem tudom, uram, hogy el tudom elosztani, de én mindig jóban, rosszban, a Szent Háromságban bíztam. Talán most is segít rajtam.
0: Azzal nekilátott az osztásnak.
2: Én azt találom, hogy a nagyságos úr, a nagyságos asszony és egy kakas egy háromságot tesz ki. A két úrfi is egy kakas nem különben, a két kisasszony és egy kakas is csak egy háromság. S végezetre én szegény ördög, s két kakas ismét csak egy háromság, s most már mind közönségesen jó appetitust kívánok.
0: Az egész háznépe kacagott a Péter furfangjának, s az uraság Pált 24-ig verette, Pétert pedig megajándékozta házzal és telekkel. Máig is él, ha meg nem halt.

0: a fenyőfa. Állt az erdőben egy szép, sodár kis fenyőfa. Jó helye volt. Nap is érte, levegő is símogatta. Idősebb társai, lucfenyők meg jegenyefenyők zúgtak körülötte. De a kis fenyőnek minden vágya az volt, hogy magasabbra nőjön. A meleg napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet se vetett a paraszt gyerekekre, akik ott jártak, keltek, fecsegtek körülötte, amikor száért, málnáért mentek az erdőre. Sokszor egész köcsöggel szedtek, máskor szalmaszára fűzték fel a szamóta szemeket, aztán leültek pihenni a kis fenyő tövébe, és azt mondták.
1: Milyen szép ez a kicsi fa!
0: És ezt a kis fenyő nem szívesen hallgatta. A következő esztendőben egy jókora hajtással lett magasabb, újabb év múlva még egy hajtással. A fenyőfák hajtásaiból mindig meg lehet mondani, hány évesek a fák.
2: Ó, akkora lehetnék én is, mint a társaim. Akkor messzire szétterjeszthetném ágaimat, koronámmal pedig kitekinthetnék a nagyvilágba. Madarak fészkelnének az ágaim között, s ha szél támad, én is olyan méltóságosan bólogathatnék, mint azok ott.
0: És nem örült a napfénynek, sem a madárkáknak, még a szép kis piros felhőknek sem, amelyek napkeltekor, napnyugtakor elvitorláztak fölötte. Elközelgett a tél, csillogó fótakaró borított körülötte mindent, néha egy-egy nyúl iromodott el arra, és futtában átugrotta a kis fenyőt. Ó, milyen bosszantó volt! Két tél is elmúlt, míg végre a harmadikon akkorára nőtt, hogy a nyulak már nem ugorhatták át, meg kellett kerülniük.
2: Ó, nőni! Nőni, nagyra nőni és hatalmasra! Mégiscsak ezért a legtöbbet ezen a világon.
0: Ősszel favágók jöttek az erdőre, és minden esetben kidöntöttek néhányat a legmagasabb fák közül. A fiatal fenyő, amely időközben szépen felcseperedett, reszketve figyelt, a fenséges faúriások recsegve, ropogva zuhantak a földre. Fejszével lecsapkodták ágaikat, csupaszon hevertek. Így, ágaiktól fosztottan, soványan, alig lehetett megismerni őket. Aztán szekérre emelték a rönköket, a lovak közé csaptak, és elvitték őket az erdőből. Hová vitték? S mi várhat rájuk? Tavasszal, amikor a fecskék, gólyák visszatértek, megkérdezte tőlük a fenyő.
2: Ha-hó! Nem tudjátok, hová vitték a társaimat? Nem találkoztatok velük az úton?
0: A fecskék nem tudtak róluk, de egy öreg gólya hosszan elgondolkozott, aztán bólintott, és azt mondta.
3: Alig, ha nem láttam a társaidat, amikor Egyiptomból útra keltem, új hajókat láttam a tengeren. Pomp árbócaik voltak. A társaidból faraghatták őket, mert fenyő illatuk volt. Köszöntem is nekik, de igen magasan hordták a fejüket.
2: Ó, lennék csak én is magasabb. Most a tengert járhatnám. Milyen is az a tenger? Mesélj róla!
3: Hosszú volna arról a mese.
0: Felelte a gólya, és tovább lépte.
4: Örülj az ifjúságnak!
0: Intették a napsugarak.
4: Örülj üde hajtásaidnak, egy fiatal életerődnek, ami betölt.
0: És a szél csókot lehelt a fára, a harmat megkönnyezte, de a kis fenyőfa velük sem törődött. Karácsony táján aztán fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, még olyanokat is, amelyek zsengébbek voltak a nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsengefákról a legszebbeket válogatták ki, nem csapkodták le a gallyakat, rakták szekérre, s a lovak ezeket is elvitték az erdőből.
2: Ugyan hová viszik őket?
0: Töprengett a mi fenyőfánk.
2: Nem nagyobbak nálam. Volt köztük egy, amelyik még kisebb is, mint én. Miért hagyhatták meg az ágaikat? Hová vitte őket az a szekér?
5: Mi tudjuk!
0: Zsinatolták a verebek.
6: Lent a városban benéztünk, itt is, ott is a házak ablakán.
5: Tudjuk, hová mentek a szekéren.
6: Olyan pompa és fény veszi körül őket, ami erről te nem is álmodol.
5: Bekáltunk az ablakon és láttuk őket.
6: Meleg szobában álltak szépséges díszekkel, aranyalmával, mézes kaláccsal.
5: Sokféle játékkal aggatták tele az ágaikat. És az ágak hegyén 100 meg 100 gyertyafény lett.
2: És aztán?
0: Kérdezte a fenyőfa is, reszketett minden ága.
2: És aztán mi történt?
6: Többet nem láttunk!
5: De ez gyönyörűségesen szép volt.
2: Hát, ha engem is szerencse ér. s megjárhatom ezt a ragyogó utat. Hiszen ez még nagyszerűbb, mint a tengereket járni. Hogy epekedek, hogy vágyakozom, bár itt volna már újra a karácsony. Vagyok már akkora, mint a társaim, akiket tavaly a városba vittek. Csak már szekérre emelnének, csak ott állhatnék már a meleg szobában, pompa és fényesség közepette. Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb, különben minek díszítenének föl olyan gazdagon. Utána még nagyszerűbb, még pompásabb dolgok várnak rám, de mi? Ó, hogy mennék már? Hogy vágyom el innét? Magam sem tudom, mi lehet.
4: Örülj nekünk!
0: Mondta a napsugár.
4: Örülj az üdei fjúságnak, itt az Isten szabad ege alatt.
0: De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőtt, nőtt, ahogy csak erejétől telt, s zöldelt télen-nyáron. Az emberek, akik látták sötétzöld pompájában, azt mondták, de szép fa ez. És karácsony táján őt vágták ki elsőnek. Elég hatott a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Kínzó fájdalmat érzett, s félájultan feküdt a földön. Nem tudott most a szerencséjére gondolni. Elszomorította, hogy meg kell válni a szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett. Tudta, hogy nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a kis bokrokat, virágokat, talán még a madarakat sem. Bizony, az utazás nem volt kellemes. Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól.
7: Ez a legszebb! Ezt választjuk!
0: Aztán két libériás iras egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. A falakon körös körül arcképek fügtek, a cserépkályha mellett magas kínai vázák pompáztak, oroszlán díszítette a tetejüket, hintaszékek, sejemhúzatú heverők voltak a nagyszobában, meg hatalmas asztalok tele képes könyvekkel, játékokkal, amelyek százszor száz tallérba kerültek, legalábbis így mondták a gyerekek. A fenyőfa egy homokkal megtöltött nagy hordóba állították. A hordót senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, és egy nagy, tarka szőnyegre állították. Ó, hogy remegett a fenyőfa, hogy leste várta, mi következik. Inasok és szobalányok léptek a szobába, és díszítéséhez láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira. A hálókat cukorkákkal töltötték meg. Aranyozott almát, diót függesztette aljaira. Úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy száz piros, kék, fehér gyertyát erősítettek. Zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak, mint az emberek, csak kicsinyek. A fenyőfa még sosem látott ilyeneket. Fönt, a fa csúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündökölt. Szép volt. Ó, milyen szépséges szép.
5: Ma este meggyújtjuk minden gyertyáját.
2: Ó, csak már este volna. Csak már meggyújtanák a gyertyáimat. Vajon mi következik aztán? Eljönnek-e a társaim az erdőből, s látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a verebek? Gyökeret eresztek-e itt, s így állok-e feldíszítve télen, nyáron, örökétig?
0: A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge. A kéregfájás pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint az embereket a fejfájás. Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágai. Micsoda ragyogás! Micsoda pompa! A fenyőfának minden ága beleremegett. Az egyik gyertya le is perzselte zöld tűit egy jó darabon.
4: Jaj, Isten!
0: Kiáltozták ilyetten a szobalányok, s gyorsan eloltották a tüzet. Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a remegés. Pedig ó, hogy félt! Folyton attól reszketett, hogy elveszíti valamelyik ékességét. Szinte eszét vette áztató ragyogás. De egyszer csak kitágult a szárnyasajtó, és egy sereg gyerek rontott be olyan hevesen, mintha föl akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak egy pillanatig. Aztán megint kitört belőlük az újjongás, de úgy, hogy zengedveli a nagyszoba. Körül táncolták a fenyőfát, és egymás után szedegették le róla az ajándékokat.
2: Mit akarnak? Ugyan mi lesz velem?
0: A gyertyák tövig égtek az ágain, és akkor gyorsan elfújták őket, aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a fáról, amit csak megkívánnak. azok megrohamozták, hogy csak úgy recsegtek az ágai. Ha a csúcsát meg az aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez, talán fel is döntik. A gyerekek boldogan ugráltak körülötte pompás játékaikkal. A fára már ügyet se vetett senki, legfeljebb az öreg dajka pillangatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, nem felejtettek el egy ott vagy fügét a fán.
5: Most egy mesét!
0: Hízelegtek körül a gyerekek, egy alacsony, kövér embert is odavonszolták a fenyőfa alá. A kövér ember leült a fa tövébe.
3: Itt erdőben vagyunk, s hát ha a fának is hasznára válik, ha meghallgatja a mesét, hanem igazán csak egy mesét mondok el. Válasszatok. Mákszem Matyiról akartok hallani, vagy Együgyű Jankóról, aki lebucskázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a király kisasszonyt?
5: A Mákszem
0: Nagy zsivaj kerekedett. Csak a fenyőfált szótlanul és tűnődve, s azt gondolta,
2: vele már nem is törődnek.
0: Pedig hát, ő már kivette részét a dicsőségből. És a kövér ember mesélt Együgyű Jankóról, aki lebutkázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a kisasszonyt. A gyerekek tapsoltak, és azt kiabálták,
5: Mesélj!
0: Mákszem Matyi történetét is hallani szerették volna, de be kellett érniük Együgyű Jankóval. A fenyőfa némán is elgondolkozva merett maga elé, az erdei madaraktól nem hallott-e féle mesét soha.
2: Együgyű Jankó lebucskázott a Grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Igen, úgy látszik ez a világ sora.
0: Tűnődött, és elhitte a mesét az utolsó szóig, olyan derék embernek látszott, aki elmondta.
2: Bizony, bizony, ki tudja. Hát, ha egyszer én is lebucskázom a Grádicson, és király kisasszony kapok érte feleségül.
0: Álmodozott. S már előre örült a másnapnak, biztosan újra gyertyákkal, játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel.
2: De holnap nem remegek. Szívből örülök majd a pompámnak. Holnap újra meghallgatom Együgyű Jankó történetét, talán még Mákszem Matyiét is.
0: És hallgatok, tűnődve virrasztott egész éjszaka. Reggel inasok és szolgák léptek a nagyszobába.
2: Újra feldíszítenek,
0: gondolta újjongva a fenyőfa. De megfogták, és kivonszolták a szobából, fölvitték a lépcsőn a padlásra, és egy sötét zugba állították, ahová egyetlen napsugár sem ért el.
2: Hát ez meg micsoda? Mit csináljak itt? Hiszen ide egy hang se jut el hozzám.
0: Nekidőlt a falnak, és gondolkozott. Ráért. Napok mentek, éjszakák múltak, de a padlásra nem ment föl senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány ládát állítson a sarokba. A fenyőfa ott állt a sötét zugban, és már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla.
2: Nem baj, odakint most tél van. Kemény és fagyos a föld, hút akar mindent. Most nem tudnak elültetni, azért kell ebben a zugban megvárnom a tavaszt. Lámgoncselnek rám, milyen jók is az emberek. Csak olyan sötét ne volna, s akadna valami társam.
0: Cincogta egy előíramodó egérke. Aztán odaszaladt egy másik is. Körül szimatolták a fát, és besurrantak az ágai közé.
5: Rettenetesen hideg van itt! Különben egészen jó itt, igaz-e te öreg fenyő?
2: Nem vagyok én öreg. Vannak nálam sokkal öregebbek.
5: Mondél, és mit láttál? Mesélj nekünk a világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott. Voltál-e a széles kamrában, ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák lógnak a rudról, ahol fagyúgyertyán táncol az egérnép. Soványan megyünk be oda, és kövére jövünk ki. Jártál ott?
2: Ott nem jártam. De mesélek nektek az erdőről, ahol napsüt, és madarak énekelnek.
0: És élte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem hallottak ilyen mesét, buzgón hallgatták, és azt mondták a végén.
5: Ó, de sok mindent láttál te, és milyen boldog voltál!
2: Boldog? Csak ugyan. Egészen szép idők voltak azok.
0: Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor mézes kaláccsal aggatták teli. Gyertyákat gyújtottak az ágai.
5: Ó, milyen boldog is lehettél öreg fenyő.
2: Mondtam már, hogy nem vagyok öreg. Ezen a télen hoztak az erdőről. A legszebb korban vagyok, csak nagyon magasra nőttem.
5: Olyan szépen tudsz mesélni?
0: Lelkesedtek a kisegerek, és másnap éjjel magukkal hoztak még 4 egérkét, hogy azok is hallhassák a fenyőfa meséit. A fenyő pedig minél tovább mesélt, annál jobban emlékezett ifjúságára, és az sóhajtotta magában.
2: Mégiscsak szép idők voltak azok. De visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer. Együgyű jankucskázott a grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Hát, ha nekem is király kisasszony jut feleségül.
0: És az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az eszébe. Az ő számára az a kis nyárfa volt a világ legszebb király kisasszony.
5: És ki az az együgyű Jankó?
0: Kérdezték az egérkék, és a fenyő elmondta nekik az egész mesét. Karácsony este minden szavát megjegyezte magának. Az egerek majdnem a fa csúcsáig szögdeltek gyönyörükben. A következő éjjel már egész sereg egér hallgatta a fenyőfát, vasárnap pedig 2 patkány is odavetődött, de ezek ócsárolták a mesét, s elszomorították vele az egérkéket. Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa meséje.
3: Csak ezt az egyetlen mesét tudod.
2: Csak ezt. Életem legboldogabb estén hallottam. Csak hogy akkor még nem tudtam, milyen boldog vagyok.
5: Hát, nyomorúságos egy mese ez.
3: Nem tudsz olyat, ami tyúról, meg szalonnáról
5: igen,
3: szól.
5: Igen, de valami élés kabrása.
8: Olyat nem tudok.
3: Na, ajánljuk magunkat.
0: És a patkányok faképnél hagyták. Lassanként a kisegerek is elmaradoztak, és a fenyőfa keserűen sóhajtotta.
2: Milyen jó is volt, amikor a fürge kisegerek körém telepedtek, és a meséimet hallgatták. Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek boldog, ha egy napon levisznek innen.
0: De mikor lesz a... mikor? Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a ládákat, és kiráncigálták a sötét zugból a fenyőt. Nem bántak éppen szelíden vele. Oda csapták a padlóhoz, és egy szolga már vonszolta is a lépcső felé, ahol fényesen sütött a nap.
2: Újra kezdődik az élet!
0: Újjongott a fenyő, érezte az üde levegőt, az első napsugarakat, kim volt az udvaron. Olyan gyorsan történt vele mindez, hogy ideje sem volt végignézni magát, és elég látnivaló körülött. Az udvaron túl viruló kert illatozott. Rózsák hajoltak üdén, mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között fecskék cikáztak és boldogan csivitelték.
9: Csivit, a párom, az van itt, csivit.
0: De persze, nem a fenyőfára értették.
2: Most aztán élek.
0: Örvendezett a fenyő, és kinyújtóztatta az ágait, de jaj, megsárgult és elszáradt minden kicsi tűlevele. Ott hevert csalán és ott az udvar sarkában. De a csúcsán még ott tündöklött az aranycsillag, s visszaverte a napsugarakat. Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony este körültáncolták a fenyőfát, és annyiszor örültek neki. A legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakított a csúcsáról az aranycsillagot.
9: Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya vén karácsonyfát!
0: Kiáltotta és rátaposott a száraz ágakra, amelyek recsegve törtek le kis csizmája alatt. A fenyőfa elnézte az üdén virágzó szép kertet, aztán végig tekintett magán, és szégyenkezve vágyott vissza a padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan gyönyörűséggel hallgatták együgyű Jankó meséjét.
2: Elmúlt, minden elmúlt. Miért is nem örültem, amikor még örülhettem volna? Most már késő.
0: Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát. Jókora nyaláb apró fa lett belőle. Föllobogott a nagy üst alatt, s mélyeket sóhajtott olyan hangosan, hogy puskaropogásnak hallatszott. A kint játszadozó gyerekek be is szaladtak, legugoltak a tűzhely elé, belenéztek, és harciasan kiabálták.
9: Pif, puf, pif, puf!
0: A fenyőfa pedig minden roppanásnál, egy-egy sóhaj volt minden roppanása, egy nyári napra gondolt, vagy egy téli éjre kinn az erdőben, amikor csillagok szikráztak fölötte. Karácsony estre gondolt, meg együgyű Jankóra, az egyetlen mesére, amit hallott és elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék hamu. A gyerekek tovább játszottak az udvaron. A legkisebbik a mellére tűzte az aranycsillagot, amely azon a boldog estén a fenyőfa legszebb ékessége volt. De annak az estének vége. Vége a fának is, vége a mesének is, vége, vége. Minden mesének ez a...

0: A palackba zárt szellem.
1: Volt egyszer egy szegény favágó, aki robotolt kora hajnaltól késő estig. Mikor nagy nehezen összekuporgatott valamicske pénzt, így szólt kedves fiához.
2: Te vagy az egyetlen gyermekem. Ezért a pénzt, amit nehéz verítékkel megkerestem, a tanításodra szeretném fordítani. Ha kitanulsz valami tisztességes tudományt, eltarthatsz öregségemre, amikor csontjaim berosdásodnak, és itthon kell ülnöm.
1: Elment a fiú egy felső iskolára, és tanult szorgalmasan, dicsérték is tanára is, ott maradt valameddig. Mikor már több iskolát kiárt, de mindenben még nem jutott tökére, elfogyott a csekékebb vagyon, amit apja összegyűjtött, így hát haza kellett térnie.
2: Ó, többet nem adhatok neked. És a mostani drága időkben megkeresni se bírok többet, mint a mindennapi kenyerünket.
3: Állj miatt aztán ne búsuljék, édesapám. Ha Isten is úgy akarja, csak is a javamra válhat, a boldogulni fogunk, meglátja.
1: Mikor apja indult volna az erdőbe, hogy faaprítással némi pénzt keressen, fia így szólt.
3: Én is kimegyek apámmal, és segítek.
2: Ugyan, édes fiam, nem fogod bírni. Meg aztán fejszém is csak egy van, s pénzem sincs, hogy másikat vegyek.
3: Elrigyen csak át a szomszédhoz, ő majd kölcsön adja kednek az övét. Amíg megkeresem a magaméra valót, jó?
1: Apja erre szerzett szomszédjától egy fejszét, és másnap reggel virradatkor kimentek együtt az erdőre. A fiú segített apjának, dolgozott fürgén és serényen. Mikor fejük fölé ért a nap, mondta az apja.
2: Gyere, üljünk le és együnk, utána még egyszer ilyen jól fog menni a munka.
1: Fia kézbe fogta a kenyerét és azt mondta.
3: Tudja mit, apám? Ken csak pihenjen. Én nem vagyok fáradt, sétálok egy cseppet az erdőbe, hát ha találok, tudja, madárfészket.
2: Hely, te golyhó, hová futkosol, aztán meg fáradt leszel, és a karod se bírod emelni. Maradj, és ülj ide mellém.
1: De fia csak elindult az erdőbe, eszegette kenyerét, és vidáman kukkantgatott fel az ágak közé, hát ha meglát egy fészket. Így bóklászott, míg végre egy hatalmas, félelmetes tölgyhöz ért. Sok száz éves lehetett már, és öt ember se érte volna körül. Megállt előtte, elnézte, és azt gondolta.
3: Na, ezen aztán biztosan fészket rakott néhány madár.
1: Egyszer csak, mint a hangot hallott volna, fülelni kezdett, s hallja ám, amint igencsak tompa hangon szólítgatja.

0: Ja valaki.
1: Eresk innen! Eresk innen!
0: Körülnézett, de semmit se látott, pedig úgy érezte, mintha a föld alól jönne a hang.
2: Merre vagy?
1: Itt vagyok! Itt a tűzfa gyökerei között! Ereszki innen!
0: A diák keresgélni kezdett a fa tövében. Kiszabadította a gyökereket, míg végül egy kicsi odúban üvegpalackot pillantott meg. Fölemelte és a fény felé tartotta. Hát, egy békaforma szerzet ült benne, és ugrált fölle, fölle.
1: Ereszki! Ereszki innen! Ereszki innen!
0: Kiabálta újra, a diák pedig mit sem sejtve kihúzta a dugót az üvegből.

0: Nyomban egy szellem bújt ki belőle, nőni kezdett, és olyan gyorsan terebélyesedett, hogy csak néhány pillanat alatt rémisztő óriásként magasodott a fiú előtt, a fának éppen derekáig ért.
1: Ezt nem tudod-e? Mi a jutalmad azért, hogy kieresztettél?
2: Nem én? Hát onnan tudhatnám?
1: Na, akkor én megmondom neked. Ki kell tekernem ért a nyakadat?
2: Na, ezt elő kellett volna mondanom. Akkor a palacban hagylak. A fejemet viszont nem veszed le olyan könnyen, ahhoz előbb megkérdezünk még mást is ám.
1: Ma, más ide, más oda! Ma jól megérdemelt jutalmadat elnyered mindenképp. Azt hiszed, irgalomból voltam bezárva ilyen sokáig a palacba? Nem, hanem büntetésből, úgy ám. Én vagyok a nagyhatalmú Merkurius. Aki engem kiereszt, annak ki kell tekernem a nyakát.
2: Na, lassan a testtel. Mondjuk nem megy az olyan gyorsan. Előbb mondjuk tudnom kéne, csak ugyan benn voltál ebben a kicsiny palacban, és valóban te vagy-e az igazi szellem. Ha vissza is tudsz bújni bele, elhiszem neked. Akkor aztán azt csinálsz velem, ami jól esik, oké?
0: Mire azt mondta a szellem nagy gőgösen.
1: Játék az nekem!
0: Összetöpörödött, és megint olyan vékony és kicsi lett, mint előtte volt, és ugyanazon az úton az üvegnyakán át visszabújt a palackba. De alig volt benne, a diák hamar bedugaszolta a nyílást, a palackot pedig visszahajította a töltyfa gyökerei alá előbbi helyére, így hát túljárt a szellem eszén. Indult is volna vissza apjához, de a szellem hívni kezdte síránkozó hangon.
3: Jó, jaj, nekem jaj, eresz ki! Kérlek, eresz ki!
2: Hogy is nem, mi? Másodszor már nem. Aki egyszer az életemre tört, azt én ki nem eresztem. Ha már sikerült visszazárnom.
3: Kiszabadítasz! Annyi kincset adok neked, hogy elégyesz egész életedre!
2: Persze, no hiszen becsaptál, mint először is.
3: A szerencsédet szarasztod el! Nem foglak bántani, hanem puszásan megjutalmazlak!
2: Na jó van, tegyünk próbát. Hát, ha tartja a szavát. Ártani meg úgy sártat nekem semmit.
0: Kihúzta a dugót, a szellem pedig kibújt, mint elébb. Terebélyesedni kezdett, míg akkora lett, mint egy óriás.
1: Na, megkapod hát a jutalmadat!
0: Mondta, és egy darabka rongyot adott a diáknak, mint egy flastrom, olyan formát, és így folytatta.
1: Ha ennek az egyik végével bekensz egy sebet, meggyógyul. Ha pedig a másikkal acélt vagy vasat érintesz, ezüsté változik.
2: Na, ezt előbb ki kell próbálnunk.
0: Mondta a diák, oda ment egy fához, fejszéjével megkarcolta a kérgét, majd végig simította a flastrom egyik végével. A seb tüstént összezárult és beforrott.
2: Hoppá! Hát így már rendben volnánk. Most már elválhatunk.
0: A szellem megköszönte a diáknak, amiért kiszabadította. A diák megköszönte az ajándékot és ment vissza apjához.
4: Merre témferegtél? A munkádról meg elfeledkeztél? Mondtam én mindjárt, hogy semmire se fogsz jutni.
2: Nyugodjék meg, édesapám, nyugodjék meg! Pótlom!
4: Pótlod! Nem az a módja a rendes munkának.
2: Na, ide nézen, édesapám! Úgy kivágom ezt a fát itt, hogy csak úgy nyekkel, jó?
0: Azzal fogta flastromát, bekente vele a fejszét, és jól odasózott vele. De mert a vas ezüsté változott, kicsorbult az éle.
2: Ennyi, apám. Látja, Ken, milyen ócska fejszét szerzett nekem. Hát egészen elgörbült.
0: Apja rémülten sopánkodott.
4: Jaj, mit műveltél? Most megfizethetem a fejszét, de ugyan miből? Ennyi hasznom van a munkádból.
2: Ne haragudjék, apám, kifizetem én a fejszét.
4: Ó, Tetino, ugyan miből akarnád megfizetni? Nincs egyebet, csak amit tőlem kapsz. A fejed tele diákcsínyekkel. A favágáshoz viszont nincsen eszed.
0: Kisvártatva így szólt a diák.
2: Apám, én nem bírom tovább, fejezzük be mára, jó?
4: Még csak az kéne. Azt hiszed, én is ugyanúgy ölbetehetem a kezem, mint te. Nekem még dolgoznom kell, te viszont mehetsz haza.
2: Apám, én először vagyok az erdőben, nem tudom egyedül az utat, hát jöjjék már velem.
0: Apja, mert elszállt a mérge, engedett az unszolásnak, és hazament fiával. Hazaérve azt mondta.
4: Menj, add el a kicsorbult fejszét, amilyen jól csak tudod. A többit már majd összekeresem valahogy, hogy megfizethessük a szomszédnak.
0: A fiú fogta a fejszét, elvitte a városba egy aranyméveshez, aki megvizsgálta, mérlegre tette, majd így szólt.
5: 400 tallért ér, ennyi pénzem nincs idehaza.
2: Adja ide, amennyie van. A többit meg hitelezem Kennek.
0: Az aranyméves 300 tallért kifizetett, 100-zal pedig adós maradt. Akkor hazament a fiú, és így szólt.
2: Apá, szereztem pénzt. Eridjen és kérdezze meg, hogy mennyit akar a szomszéd a fejszéért.
4: Azt már tudom. Egy tallért és 6 garast.
2: Akkor hát adjon neki 2 tallért, meg 12 garast. Az épp a duplája. Annyi elég lesz. Van pénzem bőven, látja.
0: Azzal odaadott apjának 100 tallért, majd így szólt.
2: Ezután sohasem fog szükséget látni Kend. Élhet a maga kedve szerint.
4: Uram, teremtőm! Honnan jutottál ekkora vagyonhoz?
0: Mire fia rendre elmesélte, mint járt, és bízva szerencséjében, mint csinált ilyen gazdag fogást. A többi pénzzel viszont visszament a felső iskolára, tanult tovább, és mert flastromával minden sebet meg tudott gyógyítani, ő lett a leghíresebb doktor az egész világon.

0: Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy faluban egy fiatalember, meg az idős anyja. Előkelő családból származtak, de nagyon szegények voltak. Nem volt más vagyonuk, mint a kis kunyhó, amelyben laktak, és egy picinke darab föld, amelyen zöldséget termesztettek. Az öreg asszonynak egyetlen vágya volt, hogy a fia megnősüljön. Megöregedett, szerette volna, ha szorgalmas menyet kap, aki segítségére lenne.
1: Mikor nősülsz már meg? Mikor hozol már asszonyt a házhoz, aki segít a házi munkában?
0: A fiú szeretett volna gondoskodni édesanyjáról, azt akarta, hogy boldog legyen, de olyan szegény volt, hogy egyszerűen esküvőre sem tellett. Ugyancsak elunta már a nyomorúságot. Látta, hogy mások elmennek a faluból a nagyvárosba, és gazdagon térnek haza. Végül elhatározta, ő is a városba megy, és addig haza nem jön, míg elég pénze nem lesz a nősüléshez.
2: Elmegyek a városba, anyám. Sok pénzt keresek, aztán hazajön. Akkor majd megnősülök, és mindjárt boldogan fogunk élni.
1: Nem menj el. Ha velem vagy, az minden gazdagságnál többet ér. Ha elmegy, hiába enyém akár a világ minden kincse.
2: De hiszen azt akarod, anyám, hogy asszonyt hozzak a házhoz. Olyan tarthatnám el a feleségemet, ha nincs elég pénze.
0: Éppen a kunyhó ajtaja előtt állt egy öreg fülyefa, amelyen egy szellem élt.

0: Kihallgatta ezt a beszélgetést, és azt mondta magában.
1: Micsoda lehetőség, micsoda csodálatos lehetőség. Mielőtt az ifjú elmegy, felöltöm az alakját, és elfoglalom a helyét. Akkor aztán élhetek a barátságos kis kunyhóban, és az öregasszony majd főz nekem. Megelégeltem már, hogy a hidegben ennek a fának a tetején éljek. Mitagadás, megelégeltem már azt is, hogy szellemként éljek.
0: Másnap reggel az ifjú elbúcsúzott anyjától, és az öregasszony könnyes szemmel megáldotta. Ezután az ifjú útjára indult. A szellem várt, míg le nem szállt az este. És akkor magára öltötte a fiatalember alakját, és bekopogott a kunyhó ajtaján. Az öregasszony az ajtóhoz sietett.
2: Vajon ki lehet az, ilyen késő éjszaka?
0: Kérdezte magában. Kinyitotta az ajtót, hát a fia állott.
2: Mi történt? Hosszú útra indultál. Miért jöttél már is haza? Csak nem vagy beteg?
1: Ó, anyám, nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy elhagytalak.
0: Felelte a szellem, mintha csak ő volna az öregasszony fia.
1: Meggondoltam magam. Elhatároztam, hogy a faluban maradok, és abból a kevésből fogunk megélni, amink van.
0: Az öregasszony meghatódott. Örült, hogy visszakapta a fiát. Boldogan sürgött, forgott, vacsorát főzött, ágyat vetett. Na, ettől fogva a szellem úgy élt a kunyhóban, mintha ő volna az öregasszony fia. Sokkal kényelmesebb volt, mint a fán lakni. Nagyszerűen érezte magát.

0: Elmúlt egy év, és az ifjú hazatért a faluba. Izgatottan sietett a kunyhó felé.
1: Milyen boldog lesz anyám, mikor viszont lát, és megmutatom mindazt, amit neki hoztam.
0: Bekopogtatott a kunyhóban, és egy ifjú nyitott ajtót, aki szakasztott olyan volt, mint ő. Mérgesen ráförvett a jövevényre.
2: Ki vagy te? Mit akarsz a házamban?
1: A házamban? No nézd csak, mit keresel te az én házamban? Hol van anyám?
0: A szóváltás hallatán kijött az öregasszony.
1: Anyám! Mi történik itt? Ki ez az ember?
3: Hát ezt meg hogy érted? Ez az én fiam. Ki vagy te?
0: Az ifjú hiába próbálta meggyőzni az anyját, hogy ő az igazi fia, csak nem hitt neki. Az öreg asszony és a szellem közös erővel kilökték az ifjút az kunyhóból, és becsapták az ajtót. Szegény fiú nem tudta, mit évő legyen. Kétségbe esésében elhatározta, hogy a fejedelemhez, az ország uralkodójához folyamodik. A fejedelem türelmesen meghallgatta a történetet, és maga elé hívatta a másik fiatalembert is. Jól megnézte előbb az egyiket, majd a másikat. Egyformának látszottak. Apróra kikérdezte őket, de még így sem tudta eldönteni, melyikük az öregasszony igazi fia. Az ifjú minden áldott nap elment a fejedelem udvarába, de nem tudta meggyőzni az uralkodót, hogy a gonosz szellem kitúrta az otthonából.

0: Egy napon, mikor szomorúan vallogott hazafelé, egy csapat fiú mellett ment el, akik a mezőn játszottak. Az egyik gyerek odaszaladt hozzám.
1: Miért vagy olyan szomorú?
0: A fiatalember nagyot sóhajtott.
2: Senki nem akar rajtam segíteni. A házamból betelepedett egy csaló. Még az anyám is azt hiszi, hogy ő a fia. Nincs igazság ezen a földön.
1: Gyere el a mi fejedelmünkhöz! Mondd el neki a bajodat, ő talán segít rajtad!
2: Na de hiszen éppen most jövök a fejedelemtől, még ő sem tud tenni sem.
1: Nem, ne ahhoz a fejedelemhez menjél! A mi fejedelmünkhöz gyere!
2: De hát ki a ti fejedelmetek? Hiszen egy országnak csak egy uralkodója lehet.
1: Gyere csak el majd, jól meglátod!
0: A gyerek válasz sem várva karon fogta az ifjút és oda vezette, ahol a társai játszottak. Egy ragyogó szemű fiú ült közöttük a földkupacon. A gyerek, aki az ifjút oda vezette hozzájuk, mélyen meghajolt és így szólt.
1: Felség, ez az ember különös történetet akar elmondani, és az igazságot keresi.
3: Na, halljuk a történetet, jó ember?
0: Szólt a fiú, akit a többiek felségnek szólítottak. Az ifjú bosszús volt, mert azt hitte, csúfolódnak vele.
2: Ez nem tréfa, számomra ez élet és halál kérdés.
3: Mi nem tréfálunk, valóban segíteni akarunk rajtad.
0: Mondta a földkupacon ülő fiú. Igaz együttérzés hallatszott a hangjából, társai sem nevettek rajta, így hát a szegény fiatalember elmondta mindazt, ami történt.
3: Segítek a bajodon, de csak egy feltétellel.
2: Mi legyen ez?
3: Az ítéletemet holnap reggel hozom meg, de a fejedelemnek és a minisztereinek és a falu összes lakójának jelen kell lennie.
2: De hát, hogy vehetném rá őket, hogy ide jöjjenek? A fejedelem a fejemet véteti, ha javasolni ismerészelek, csak bármi ilyesmi.
3: Hát ez már a te dolgod, haver.
0: Az ifjú ugyancsak aggódott, de nem volt mit tennie.

0: érezte minden bátorságát, megint elment a fejedelemhez, és előadta különös kérését. Nagy meglepetésére az uralkodó nem haragudott, sőt, ösztökélte ugyanis a kíváncsiság, nyomban beleegyezett, hogy elmegy, s magával viszi összes miniszterét. Így hát, másnap reggel a fejedelem egész udvartartása és a falu népe kiment a mezőre. Természetesen ott volt az ifjú, az anyja, meg a szellem is. Biztos volt a dolgában, ha a fejedelem nem tudott dönteni, gondolta, akkor egy gyerek nem járhat nagyobb szerencsével. A fiú köszöntötte a fejedelmet és elfoglalta helyét a földkupacon.
1: Azért jöttem ide ma reggel, mert megígérted, hogy megoldod azt a rejtélyt, amellyel én sem tudtam megbirkózni. De ne felejtsd el, ha kudarcot vallasz, szigorúan megbüntetlek.
2: Igenis, felség.
0: Az emberek visszafojtották a lélegzetüket. Egy gyerek akar igazságot tenni, az ország hatalmas uralkodója meg csak áll és figyel. A fiú először egy hosszú, vékony nyakú palackot kért. Mikor elétették, így szólt.
2: Aki ebbe a palackba be tud bújni, az az anyja igazi fia, és a kunyhó jogos tulajdonosa.
0: Mielőtt a megrémült ifjú tiltakozhatott volna a különös próbatétel ellen, a diadalittas szellem összezsugorodott akkorára, mint egy pici bogár, és belerepült a palackba. A gyerek gyorsan bedugaszolta, aztán megparancsolta az ifjúnak, hogy dobja a palackot a tengerbe.
2: A csaló szellem volt, aki felöltötte ennek a szegény embernek az alakját, és sikerült bolondá tennie mindenkit, még ennek az ifjúnak is a szegény édesanyját.
0: Fejedelem! El volt ragadtatva.
1: Hogyan tettél szert ennyi bölcsességre ilyen fiatalon?
2: Mi tehén pásztorok vagyunk, felség. Itt szoktuk legeltetni a teheneinket. Egy napon rátaláltunk erre a földkupacra, és úgy gondoltuk, érdekes lesz játszani rajta. Bíróságosat játszottunk, és rájöttünk, hogy aki ide ül, az olyan nagy bölcsességgel telik el, hogy a legkörmön fontabb bajokat is meg tudja oldani. Fölváltva ültünk a földkupacra. Történetesen most épp rám került a sor. Nekem nincs hatalmam, felség, nekem minden hatalmam, ebben a varázslatosság.

fejedelem nyomban megparancsolta az embereinek, hogy ássák fel a halmot. És láss csodát! A földkupac alól gyönyörű trónszék került elő. Drága kövekkel volt borítva, és 32 csodálatosan faragott égi hajadon tartott.

0: fejedelem a trónushoz lépett, s fel akart rá ülni, szokásos módon, keresztbe tett lábbal. Ám ekkor hangot hallott. Az egyik faragott szobor szólt.
1: Áj, ez a trónus a nagy Vikramáé volt. Mielőtt ráülnél, be kell bizonyítanod, hogy vitézségben és bölcsességben vetekedhetsz Vikramával. Figyelj ránk, és elmondjuk, milyen nagy fejedelem voltunk.

Aztán a 32 szobor mindegyike elmondott egy-egy mesét a bölcs és vitéz Vikramáról. És midőn az utolsó mese is elhangzott, az égi hajadonok felemelték a trónust fel a magasba a levegőbe, és elrepültek messze,

itt vége a mesének. Csak annyit teszünk még hozzá, hogy a 32 égi hajadon 32 meséje ma is híres India szert. Úgy nevezik őket, hogy Simhasana Vatsi, azaz a trónus 32 meséje.

0: melyikért többet? Arra-arra, lefelé egy kicsit, felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú malactúr, volt egyszer egy király, s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondja nekik a király.
1: No, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot.
0: Elindult a három királyfi, három szép paripán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindegyre csak elfelé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy fiútól.
2: Hé, fiú! Miféle város ez a falu?
1: Hát ez a Fehér Király városán.
0: Megörültek a királyfiak, hogy a király városába értek, mentek egyenesen a királyi palotába, ott is a király elé, és elmondták, kik s mik ők. Örvendezett a Fehér Király a fiúknak, mert erős barátságba volt az apjukkal. De hát még a királyfiak örültek csak igazán, amikor meglátták a Fehér Király leányát. Sok szép lányt láttak a hazájukban, de ilyen szépet nem. Bezzeg, körbefogták mind a hárman, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége volt, mind a hárman bementek a király szobájába, s megkérték a lányát mind a hárman.
3: Hát én most melyiknek adjam? Hej, csak volna még két lányom.
0: Mit csináljon? Egyiket se akarta magára haragítani, hát azt mondta.
3: Halljátok, fiúk, én most egyiknek sem adom a lányomat, hanem menjetek tovább, és melyik mához esztendőre a leghasznosabb dolggal tér vissza, azért lesz a lányom. Itt a kezem, nem disznóláb.
0: A fiúk kezet csaptak, és még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek, itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd egy esztendő múlva találkoznak ezen a helyen. Elindultak békességgel, s ment kiki az útjára. Sok országot bejárt mind a három fiú. Mindent jól megnéztek, vizsgáltak, s egymás dolgot megvettek, aztán ismét eladották, mert már többet érőre akadtak. Ha nem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni. Egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, hogy melyik mit hozott. A legidősebb azt mondta.
4: Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni.
0: A középső azt mondta.
5: Én meg egy olyan köpönyeget vettem, hogy csak belé kell bújni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod.
0: A harmadik azt mondta.
6: Én meg olyan narancsot vettem, képzeljétek el, hogy valaki halad, oda teszem, és felébred.
0: Ahogy ezt mondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messzelátóba, s hát majd csak kiejti a kezéből ilyettébe.

0: Talán bizony valami rosszat láttál.
1: Jaj, ne is kérdjétek. Halva fekszik a király kisasszony.
2: Belenéz a másik kettő is a messzelátóba, s hát csak ugyanigaz. Halva feküdt a szép király kisasszony.
0: Hamar, hamar! Bújjatok a köpönyegembe egyszeribe, ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani.
2: Belebújtak a köpenyekbe, s hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi előveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Voltam, de nem sokáig, mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta.
1: Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva.
2: A középső azt mondta.
0: Az bizony megláthattad volna, mert ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány.
3: Úgy, figyeljetek ide. Hát aztán mit értünk volna ezzel, hogy az egyik meglátta, a másik időröpítette, ha nincs az én narancsom, ha?
2: Nem tudott igazságot tenni a király köztük, össze kellett hivassa az ország bölcsemberét. Hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap 7 éjjel tanakodtak. Az egyik erre beszélt, a másik arra, míg a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a király kisasszony. Ebbe megnyugodtak az idősebb fiúk is, és úgy járták a kállai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palota földje. Egyszer csak a nagy vigasság közben előveszi a legidősebb fiú a messzelátóját, s beléje kukkint.
1: Gyere csak, gyere! Nézd bele! És mit látsz?
0: Látok, 2 szép leány, olyan szépek, mint 2 ragyogó csillag.
1: Na, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, és nézzük meg őket közelebbről.
2: Még meg sem gondolták, jós, már ott is voltak. Az ám a szomszéd király leánya volt az a 2 lány. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpönyekben. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a port, ahogy tudták. Tál tányér elég volt. Ételita kevés volt, mégis minden jó volt.

0: A farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy, erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éjségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer csak egyet gondol a rókakoma, s mondja is a farkasnak.
1: De, nem tudom, valamit mondok, mondanék neked, valamit szeretnék mondani, farkaskoma.
2: No, olyan mit, rókakoma?
1: De én azt gondoltam, hogy állj fel a két hátsó lábadra. Figyelj, bablám, milyen magas vagy. Hát én azt hiszem, te komolyan, ahogy most itt ülve is elnézlek, komolyan, hogy te még a medvénél is, meg talán még az oroszlánnál is sokkal magasabb vagy.
0: Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd? Felállott a két hátulsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka.
1: Ennyi, farkaska, már mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, és kihúzlak téged is.
2: No, te rókakoma, ne bolondod, mert nyakon váglak, mert hogy tudnál te kihúzni engemet innen?
1: Na jó, hát jó, jól van. Na, figyelj, engedd meg, hogy hagyj álljak a vállatra, na. Na, ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakint.
2: Jól van.
0: A farkas megengedte, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a rókakomának se kellett több. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott a veremből, s azzal... Hucsú, ne kivesd el magad! Egy szó nem sok, annyit sem szólt a farkasnak, elszaladt a faluba. Ott aztán addig se tenkedett, amíg egy lútpajtába be nem surrant, s nagy lagzit csapott ottan. No, hanem mégis eszébe jutott, farkaskoma, itt neki is egy lútcombot. Oda kullogott a veremhez, s mondott a sopánkodva, szomorú pofával.
1: De jó, hogy itt vagy még a veremben. Te kérdezed, annyira megjártam, te könyvben bementem a faluba, de azért, hogy neked ludat hozzak. De amikor éppen beállítottam a ludak közé, és megcsíptem egy ludat, a gazda, kérdezed, rajtam ütött, és csak ez a lúcom maradt a szájamba. Látod, farkaskoma? Látod? Én még ezt is neked adom. Ugye, hogy jó komád vagyok?
3: Jó kis komád vagy te, hanem, ha még jobb akarsz lenni, akkor nyújtsd már be a farkadat, és húzzál ki engem innen.
1: ne, jaj, lelkem, komám. Hát azt én nem tehetem, mert ugye a farkam, azt tudod, az olyan gyenge, hát te vagy a farkas, az a töviből kiszakadna, de meg a nyakadat is kitörhetnéd, hogyha esetleg visszaesnél, ha nem tudod mit, megvan, hozok majd egy gajat, és azzal kihúzlak.
0: Elszalad a róka, s hoz két gajat. Egy erősebbet, és egy gyengébbet. Mondanám gyengédebbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, és amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, és a farkas úgy visszaesett, hogy megnyekkent belé. Ordított a farkas keserves kénnyába, a róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kim voltak, mondja a róka.
1: Na jó van, na hát egy gyerekkomám a faluba. Na az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Na gyere, mulassunk mi is egyet, hát eleget szomorkodtunk, vagy nem?
0: Bemennek a faluba. El a lakodalmas házhoz. Hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények, járják a leányok. Ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurantak a kamrába, ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának, kolbásznak, sminek, annak. De még a boros hordónak is! Ettek, ittak, táncoltak, stb. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk, hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároznak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját, Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
2: Hé, mit csinálsz, rókakoma?
1: Úgy szagolom, farkaskoma, hogy csöröge fánk van elásva. Ez ám az igazi jó borkorcsolya.
0: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta rókakomát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, és bizony csúfot látnak. De a farkasra nem lehetett bírni. Táncolt! Tajnát! Kurjongatott! Verte össze az összes bokáját és a tenyerét! Rikongatott! Nye-nye! Hanem a ravasz róka mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat kurjongatott még a farkasnál is. No, meg is hallották bent a lakodalmas népek, kérdik egymástól.
4: Hát, ugyan kiordítozhatod a kül?
0: Az egyik egyet mond, a másik mást mond, egyszer aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen-olyan teremtette. Gyerünk, táncoltassuk meg. Fölfegyverkeznek, ki baltára, ki bunkóra, ki puskára, ki kétágú vasvillára, erre-arra kinyitják a kamara ajtaját. Hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít veszettő. Uccu! Kisurran a róka lyukon. Bújik után a farkas is, de már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp, supp. Ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskomba, mégiscsak visszahőkölt a lyukból, és kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának, amíg az ember szép csendesen ment. Mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó nagy lagzi csapott, s még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
2: No, Róka Koma, te aztán jó beadtál nekem.
1: Mit te beszélsz? Hát figyelj, én mondtam neked, hogy ne ordíts annyit.
2: Ó, igaz.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Azam, de a farkas meglátja a sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
2: Hát ezt a sok halat hol fogtad?
1: Mi? Ja, halat, a vízben, hát azt farkaskom, már vízben fogtam.
2: És hát ugyan bizony, hát hogyan fogtad?
1: Haláztam.
2: Ej, Róka Koma, hát taníts meg engem is a halászatra!
1: Na jó, hát ez ugye nem nagy mesterség. Elmégy a jégre, a farkadat beledugod a légbe, és amikor jól rágyűlnek a halak, szépen kihúzod, ennyi az
2: egész. Nem mondod!
1: Hogyne, ennyi.
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ül egy kicsit. Aztán ki akarja húzni, mert érzi, hogy nehéz. Azám nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
1: Még ne húzd ki, várd meg, amíg többen lesznek rajta.
0: Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: Na most, édes komám, húzzad!
2: Húznám, koma, de nem bírom!
1: Az a jó! Hát akkor bizonyosan sok hal van rajta. Na, csak komám, na neki, húzz már, ahogy csak bírod!
2: Húzom!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
1: Ki, aki az áldó?

0: Kiabálnak, hát ha elszaladt. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, és akkor látják, hogy oda van fagyva. Bezzeg, most neki bátorodnak az asszonyok. Oda mennek széklábával, súlykolóval, ezzel, azzal, ütik, verik a farkast. De már ezt a farkas sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka jégbe, s azzal ott neki úgy elszaladt, mintha a szemét kivették volna. Ez alatt a róka túljárt árkon bokron, s amint ment, mendegélt egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt pozdorjával, s rókakoma fogta magát, belefeküdt. Jól meghentergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
1: Hát, téged ugyan meg mi lehet, rókakoma?
2: Jaj, ne is kérdezd, farkaskoma, jaj.
3: Mi van, nem látod? Minden csontomat úgy összetörték, hogy jaj, kilógnak a szőröm. Mi nem látod?
1: No, nekem mondod, hát én meg a légbe hagytam a farkamat.
3: Jaj, a csontom, jaj, azt összetörték, jaj.
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta. Mondta is.
1: No, ne jajgass, rókakoma.
3: Jaj.
1: Menjünk, valahol az erdőben meghúzódunk, leheveredünk, pihengetünk, jaj, és majd csak meggyógyulunk.
0: De a róka jaj csak tovább nyögött, jajgatott.
3: Jaj, lelkem farkaskomám, nem mennék én, de látok, nem, jaj, nem tudok.
1: Na, jól vagy. Akkor vezetlek én.
3: De hát látod, hogy a lábamra sem tudok jaj állni.
1: Na jó van most már, akkor hogyha nem tudsz, akkor üljél fel a hátamra, majd én elviszlek.
3: Jó.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
1: Hé, te!
3: Mit mondasz?
1: Mit puszmogsz te itt magadba, rókakoma?
3: Én csak azt mondtam, hogy veretlen visz vertet. Veretlen visz vertet, visz vertet.
0: A farkas elgondolkodik magában.
1: Bizonyosan csengett a fülem is. Nem jól hallottam.
0: De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
1: Ugyan te? Mit puszmogsz te itt magadban, rókakoma?
3: Csak úgy mondogatnám magamban, farkaskoma, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet, veretlen...
1: No, de ilyen-olyan teremtette! Mindent jól hallottam! Megint bolondá tettél!
0: És azzal úgy lehajította hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
1: Ebb legyen a te komád, hallod-e? Mert hogy én többet nem.
3: De ne, miért ne, farkaskoma, gyere.
1: Ne.
3: Menjünk a faluba, azt megbeszéljük ketten a dolgot.
1: Ne, megmondtam, hogy nem.
3: Ne, farkaskoma.
0: De bezzeg, vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Cudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik meg balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint róka a komaságot.

0: Hogyan házasodott össze Borsóvirág úrnő Kukorica urasággal? Indián népmese. A nagy folyam partján lakó nemzetség egyszer arra lett figyelmes, hogy a folyam felül énekszó hallatszik. Az emberek a partra siettek, s látták, hogy Borsóvirág úrnő énekel.
1: Ki kér engem jegyeségnek? Ki vesz engem feleségnek?
0: Így énekelt Borsóvirág úrnő. Ekkor elébe lépett Párduc uraság.
2: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Borsóvirág úrnő megkérdezte.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
2: Sok-sok húst adok az én úrnőmnek.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem, soha sem eszem húst.
0: Mondta Borsóvirág úrnő, és ismét énekelni kezdett.
1: Ki kér engem jegyeségül? Ki venne feleségül?
0: Elibe állt Szarvas uraság.
3: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Tőle is megkérdezte Borsóvirág úrnő.
1: Ha feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
3: Zsenge gajat, rügyecskét, erdei fák friss hajtását.
1: Ó, akkor én éhen halnék.
0: Sóhajtott Borsóvirág úrnő, és tovább énekelt.
1: Ki venne a feleségnek? Ki jön el hozzám, kérőnek?
0: Elibe állt a medve uraság.
4: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, hát én feleségül veszlek.
1: Ha feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
4: A diót meg magyarót, bőségesen. Fákodvába rejtettem a sok kincsem, a diót meg a magyarót, amit gyűjtöttem, hát megfelezném az én úrnőmmel.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Még soha nem ettem, nem is fogok enni se diót, se magyarót.
0: És folytatta énekét.
1: Férhez mennék örömes, csak jönnének a kérők.
0: Elibe állt Farkas uraság.
5: Hát úrnőm, figyelj ide, hogyha a férjedül fogadsz én, akkor én feleségül veszlek.
1: A feleségül mennék uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
5: Hát a vadpecsenyét nyilván meg friss húst bőségesen.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem még húst, soha sem akarok vadakat gyilkolni. Uraságod ezt megteheti, hozzám nem illeni.
0: És Borsóvirág úrnő megint énekelt.
1: Ki vesz engem feleségül?
0: Kukorica uraság állt elibe kérőnek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
6: Jó ízű kukoricát!
1: Ó, ez lesz a pompás élet!
0: Örvendezett Borsóvirág úrnő, és átkarolta Kukorica uraságot. Kacsaival körbefogta, soha többé el nem eresztette, és együtt azt mondták.
6: Boldogságban, békességben együtt maradunk mi ketten, mindörökké.
0: Ezért van az, hogy a borsó manapság is fölfut a kukorica szárára, ott nyitja ki virágait, és ott terem bőségesen, ahol kukoricát ültetnek.

Isi kamni, isi kamni, pare čučas sas. Amen cikne, amen.

0: A Gruffalo, Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke, meglátta egy róka.
1: Jó lesz ebédre.
0: Szervusz, kis egérke, mondd csak mi áradban. Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan.
2: Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre.
0: Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat?
2: Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma. Rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
0: És hol találkoztok?
2: Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem.
0: Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke! Mondta, s elsietett.
2: Utá, róka! Azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér peckesen sétálva, meglátta egy bagoly. Jó lesz uzsonnára! Szervusz, kis egérke! Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
2: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, te egy graffaló már meghívott teára.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
0: És hol találkoztok?
2: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
0: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
3: S túlrepült azonnal hetet hét határon.
2: Uta, bagoly! Azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
4: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke! Micsoda szerencse! Nem bulizunk egyet? Van főt békalencse?
2: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a bulijába.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
0: És hol találkoztok?
2: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
0: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke!
3: Mondta, s eltekergett.
2: Puta kígyó! Azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém... Nem! Mi közeleg itten?
0: Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta, göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
2: Segítség, hó a hó, mégis van graffaló!
0: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
2: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom, gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
0: Há, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
3: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
0: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
2: Halló, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
3: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
0: Hegek!
3: Kiáltotta,
0: viszlát, kis egérke!
3: S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe.
2: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
0: Tényleg,
3: szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta.
0: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
2: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
3: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
0: Jaj, nekem!
3: Kiáltott.
0: Viszlát, kis egérke!
3: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
2: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
3: Fantasztikus, szólt a Graffalo. Csodállak. Kicsit később.
1: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke róka lábon.
3: Az egér kiáltott.
2: Mit csompolyogsz, róka?
3: Az dermedten bámult rá a Graffalóra.
1: Segítség!
3: Kiáltott.
1: Viszlát, kisegérke!
3: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
2: Látod, Graffalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a Graffaló rétes.
1: A Graffaló rétes?
3: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
0: Így a sűrű erdő elcsendesült végre. Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: Fésű Éva, májusi mese. Dönci, az icipici sün, gondterhelten ballagott a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fény lett a bogarak fekete háta, amint a fűszálakon hintáztak. Mindenütt fény, csak a sün orra alatt árnyék. Mert lógatta bizony, annyira lelógatta, hogy Brekuci a kis leveli béka rákiáltott a fűszfágról.
1: Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba!
2: Nem vagyok hékás, hanem idei sűn.
0: Bolzolta fel magát Dönci.
1: Lehetetlen!
0: Brekegett mókásan Brekuci.
1: Idei sűnnek még nem lehet ekkora bánata.
2: Nekem van,
0: mondta Dönci komoran. Erre már odaugrott mellé a barátságos kis birka, és együttérzően tudakolta.
1: Hol szerezted?
2: Útközben.
1: Rettenetes!
2: Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek.
1: Oszd meg velem!
2: Mit?
1: Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad.
2: Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak.
0: Brekucinak felragyogott a szeme.
1: Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz?
2: Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok.
1: Jaj, hát ez csak a olyan szólásmondás. Meglepetésre töröd a fejed, igaz?
2: Már nem töröm, már kitaláltam.
1: Akkor meg mi a baj?
2: Még sincs meglepetés.
1: Ez érdekes.
2: Nem érdekes, ez borzasztóan szomorú,
0: mondta az icipici sün nagyon elszongyolodva.
2: Pedig volt 5 szem ropogós májusi cseresznyém.
1: Hol vetted?
2: Rigó bácsinál.
1: Finom a játék.
2: Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem őket a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembe jött velem egy nyúl. Megállt, és azt mondta,
3: a cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek.
1: És te?
2: Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre.
1: Ezért búsulsz, hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád.
2: Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és megcsóválta a fejét.
4: Minden retek, putvás! Százszor jobb a tavalyi dió!
2: Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és szívesen cserélt velem.
1: És hol a dió?
2: Találkoztam egy borzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett.
3: Fiacskám, jegyezd meg, hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecske tojás sokkal többet ér.
2: Fogtam hát, elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürt tojásra.
0: Itt az icipici sünnek már kezdett lefele görbülni a szája.
1: Kivel találkoztál még?
0: Sürgette Brekuci.
2: A rókával.
0: Bökte ki Dönci.
1: Csak nem bántott a beste.
2: Dehogy, nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt átadom, jól nézem meg, hogy nem zápe belül az a fűrt tojás.
3: No és?
2: Megnéztem.
0: Bőgte el magát az icipici sün.
2: És most már semmit sem tudok venni az anyukámnak helyette, mert egy fia apró csiga sem maradt a zsebemben.
1: Ne sírno!
0: Vigasztalta Brekuci.
1: Ajándékot nem csak vásárolni lehet, hanem készíteni is.
2: Miből?
1: Például fűből és szalmaszából. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát fonni.
0: Leült egy békarokkal tövébe és munkához látott. Dönci csak nézte, és egyre jobban felderült a képe.
2: Taníts meg rángem is!
0: Újongott.
2: Hadd csináljam én is!
0: Brekuci hagyta, és ha a pici sűn egyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, kiavította a hibát. Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág kondulásra elkészült két takaros kerek kosárka.
2: De szépek!
0: Lelkendezett Dönci.
2: A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk két kosarat?
0: Brekucinak örömében fülig élt a szája, úgy válaszolta.
1: Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak.
2: Érdekes,
0: mondta az icipici sün.
2: Én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor most a te anyukádnak a kosarát is teleszedem virággal.

0: Berocsi papucsok. Kisfaluban kicsik a házak, mind fehér, a tetők pirosak, az ablakok zöldek, az udvarok tisztára söpörve, az út is tiszta. Minden házban van kisgyerek, mind papucsban jár, pirosban, kékben, zöldben. Kisfalu nagyon rendes kisfalu, csak a gyerekek rendetlenek. Amikor este aludni mennek, egyik sem teszi a helyére a papucsát. Másnap reggel aztán kereshetik az asztal alatt, a kemence mögött, apa kabát zsebében. Keresik, de nem találják. Egy reggel, mikor már az egész falu a meleg kávé édes illatával teli, Jancsi hiába kereste a papucsát.
1: Anya, hol a papucsom?
2: Miért nem tetted a helyére? Látod, most elvitte a cica.
0: Ugyanígy járt Sári is a szomszédban, Tini két házzal arrébb, Toncsi a szemközti házban. Ezen a reggelen, kisfaluban, minden rendetlen gyerek papucsát elvitte a cica. A gyerekek mezitláb reggeliztek, és reggeli után nem szaladhattak ki az udvarra, mert még hűvös volt odakint, és mezitláb megfáztak volna. Később kisütött a nap, fölmelegedett az idő, a gyerekek mezitláb tarka ruháikban kiszaladtak az utcára.
1: Hol a papucsod?
0: Hol a papucsod?
3: Elvitte a cica.
4: Az enyémet is.
0: Az enyémet is.
5: Hol lakik a cica?
1: Menjünk, keressük meg a cica házát.
0: Kiáltotta Jancsi. Ennek mindnyájan megörültek, s azonnyomban el is indultak. Az erdő közepén egy fehér emeszelt, piros tetős házacskát talált. Az ajtón tábla. Mirci cica cipész. Mirci meghallotta a gyerekek hangját, és ajtót nyitott.
6: Mit kívántok, gyerekek?
5: A papucsainkat!
0: A papucsainkat!
5: Add vissza, kérlek, a papucsainkat!
1: A papucsainkat!
0: Kérlelték a gyerekek. Mirci kinyitotta az ajtót, és betessékelte őket. A falakon polcok, a polcokon papucsok, pirosak, zöldek, kékek, az egész falu minden gyerekének papucsa. És milyen szép rendben! Úgy sorakoztak egymás mellett, mint a katonák!
6: Keressenek mindegyik a magáét!
0: Ez bizony nem volt könnyű. A papucsok tiszták voltak, megfoltozva, megvarva, rendbetéve mind. A gyerekek alig ismertek rájuk, de azért előbb-utóbb mindegyik megtalálta a magáét, csak a legkisebb bogyóka nem.
6: Ha nem leled meg, mezítláb mész haza.
0: Bogyóka elpityeredett, a lába fázott, az ő papucsa elnyűtt volt, rongyos, a polcon meg csupa szép rendbe szedett papucs maradt.
5: Megfázom.
6: Te vagy a legkisebb, de a legrendetlenebb is. De valóban megfáznál, ha mezítláb mennél haza.
0: Enyhült meg aztán, és előhozta Bogyóka papucsát Mirci.
6: Mire leesik a hó, újat varrok neked.
0: Meghallották ezt a többiek is. Visszaszaladtak és kérték Mircit.
1: Nekem is!
6: Varrok nektek is.
0: Intett nekik Mirci, s azzal becsukta az ajtót. Az ablaküvegen át nézte, amint a tarkaruhás, piros, kék, zöld papucsos gyerekek hazafelé indultak. Leghátul Bogyóka botladozott. Esik már a hó, itt a tél. Mirci cica varja már az új papucsokat, pirosokat, zöldeket, kékeket. Mindet nyuszi prémmel béleli, hogy jó meleg legyen, és meg ne fázzanak benne a gyerekek. Mit gondoltok? Helyre teszik-e ezután a papucsaikat, mielőtt aludné mennek este?

0: fantastic.
1: Ki ki, amit érdemel? Egyszer egy szegény öreg vándor mendegélt az úton. Sötétedett, ástöledett. Elhatározta, hogy betér a legközelebbi házba szállást kérni. Bezörgetett egy szép nagy házablakán.
2: Adjatok szállást éjszakára!
1: Kilépett a házból a gazdagasszony, és rárigolt a vándorra. Jól leteremtette.
3: Mindjárt leoldom az ebet a láncról. Még hogy szállást, hord el magad!
1: Tovább ment az öreg vándor, meglátott egy szegényes kis házikot, bezörgetett a kis ablakon.
2: Hé, gazda! Adj szállást egy éjszakára!
4: Kerülj beljebb!
1: Szólt ki barátságosan a gazdasszony.
4: Adunk, hogy ne adnánk, csak érd be vele. Szűken vagyunk a házban, nagy a lárma.
1: Belépett a vándor, és látta, hogy kicsiny a házikó. Szűken vannak benne. Sok a gyerek, mindegyiknek rongyos az inge.
2: Miért járnak ilyen rongyosan a gyerekeid? Miért nem varsz nekik új inget?
4: Ugyan miből? Az uram meghalt, magam nevelem a kicsinyeimet, hogy tudnék új inget varni nekik? Még kenyérre sincs mindig pénzünk.
1: Meghallott ezt a vándor, nem szólt rá semmit. Az asszony pedig ételt tett az asztalra, és hívta a vándort.
4: Ülj le, tarts velünk!
2: Nem kérek. Nem régettem.
1: Kioldotta a tarisznyáját, előszedett mindent, ami ehető volt, és ő kínálgatta a gyerekeket. Aztán lefeküdt, és nyomban el is aludt. Kora reggel felkelt, megköszönte az asszonynak a szállást, és azt mondta neki búcsúzóul.
2: Amit reggel elkezdesz, azt estig csinálod.
1: Nem értette az asszony a vándor szavait, meg se jegyezte. Kikísérte az öreg embert a kapuba, aztán visszament a házba, és azt gondolta.
4: No, ha még ez a szegény vándor is azt mondja, hogy rongyosak a gyerekeim, akkor mit mondhatnak mások?
1: Elhatározta, hogy abból a néhány vászondarabkából, amilyen van, inget var legalább az egyik gyerekének. Átment a gazdag szomszédasszonyához, elkérte tőle a rőföt, hogy megméri a vásznat, elége arra az egyingre is. Hazatért a szegény asszony a szomszédból, és ment a kamrába. Levette a polcra a vászondarabkát, és méregetni kezdett. Ahogy mérte, a vászon egyre csak nőtt, nem is látszott a vége. Egész nap mérte az asszony a vásznat, csak napszállt akkor ért a végére. Volt miből inget varni magának és a gyerekeinek is.
4: Elég lesz a vászon, amíg élek? Hát erről beszélt reggel a vándor.
1: Értette meg egyszerre a szegény asszony. Este visszaadta a rőföt a gazdag szomszédasszonyának, és elmondta neki, hogy lett tele a kamrája vászonnal az öregember szavára.
5: Ó, miért is nem adtam szállást annak a vándornak?
1: Bánkódott a gazdagasszony, és így kiáltott.
3: Hallod-e, béres? Fogd be gyorsan a lovat! Vágtass a koldus után! Hozd vissza, hatörik, ha szakad! Segíteni kell a szegényeken, én mindig ezt mondtam.
1: A béres nyomban elhajtott, hogy az öreg vándort megkeresse. Csak másnap érte utol. A vándor azonban nem akart visszatérni. Búna keresztette a fejét a béres. Azt mondta.
6: Ha nem jössz vissza, én bánom. Elkerget a gazdasszony, még a béremet se adja ki.
2: Ne búsulj, legény. Visszamegyek hát, ha úgy kívánod.
1: Felült a kocsira, és elindultak. A gazdagasszony kint állt a kapujában, alig várta már az öreget. Mélyen meghajolt a vándor előtt, mosolygott, bevezette a házba, megetette, megitatta, puha ágyba fektette.
5: Feküdj le, apóka! Pihenj, kedves apóka!
1: Ott maradt az öreg vándor, másnap is, harmadnap is. Evett, ivott, aludt, pipázott. A gazdasszony kínálgatta, kényeztette, nyájas szóval becézgette, de magában mérgelődött.
5: Mikor tágul már el innen ez az öreg naplopó?
1: De elkergetni nem merte a vándort. Attól félt, ha kiadja az útját, akkor kárba visz minden fáradtsága. A negyedik napon, nagy örömére, kora reggel szedelőzködni kezdett a vándor. A gazdagasszony kikísérte. Ment az öregember a kapu felé, de hallgatott. Kifordul a kapun, még akkor se szól. Az asszony nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze tőle.
5: Mit csináljak ma, mondd meg, apóka?
1: Ránézett az öreg vándor, és azt felelte.
2: Amit reggel csinálsz, azt csinálod estig.
1: Szaladt az asszony a házba, kapta a rőföt, hogy a vásznat mérjen vele. De abban a szempillantásban eltüsszentette magát, akkorát tüsszentett, hogy a tyúkok ilyetten rebbentek meg a udvaron.
0: Szabzi!
1: Az asszony egész nap tüsszögött, nem tudta abba hagyni. Nem tudott se enni, se inni, se felelni a kérdezősködőknek. Annyit tudott csak, hogy...
0: Hapci! Hapci! Hapci!
1: És amikor leszállt a nap, és egészen besötétedett, csak akkor tudta abba hagyni.

0: Csuda Tarisznia. Benetek Elek gyűjtése Kormos István átiratában. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szétán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában a fejszét a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, amiért annyi gyereket adott neki, ennivalót pedig nem ad az ártatlanoknak. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Ráköszön illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg anyám!
2: Áldjon Isten neked is! Hová mész, te szegény ember?
1: Hová megyek, ha? Megyek az Istent agyonütni. Mert annyi gyereket adott, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Nem csak, hogy pőrén vannak, de még enni se tudok nekik adni.
2: Ne menj sehová, te szegény ember! Itt van ez a tarisznya, neked adom. Eredj szépen haza, és mondjad neki. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Fogta a szegény ember a tarisznyát, megköszönte az öreg koldus jóságát, és elindult hazafelé. Útközben egy kúthoz ért. Letelepedett megpihenni. Gondolta magában,
1: megpróbálom, milyen tarisznyát adott az öreg. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát csodák csodája, annyi enni és innivalót termett a kútnál, hogy az se tudta, mihez fogjon előbb. Mikor jól lakott, a maradékot szépen berakta a tarisznyába, és elindult hazafelé. Mikor hazaért, azt mondja a feleségének.
1: Hallod, asszony, annyi a gyerekünk, hogy nem férnek a szobába. Ülj levélük az udvaron karéba, a többit bízd rám.
0: Mikor már ott ült az egész család, így szólt a tarisznyához.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: A tarisznya jól kitálalt nekik, ettek ittak torkig. A szegény emberek nagyon boldogok voltak, egy napon az ember azt mondja a feleségének.
1: Menj a királyhoz, hívd el ebédre. Ha már elértük, hogy mindenünk van, hisz ő is komám az egyik gyerek után.
0: Ment is az asszony, de a kapunál nem akarták beengedni. Hiába mondta szegény feje, hogy fölséges király komájával akar beszélni. Jelentették a kapuőrök a királynak, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuban, és mindenáron vele akar beszélni. Elmegy a király a kapuba, az asszony mindjárt mondja neki, hogy felséges királyom, így meg úgy, azért jött, hogy meghívja ebédre. Szörnyűséges haragra gerjedt a király, elzavarta az asszony, még a kutyáját is ráuszította. Hazamegy búson a szegény asszony. Elpanaszolja az urának, hogy bántak vele, a király jóformán meg se hallgatta, s még a kutyáját is ráuszította.
1: Hely a mindenségedet, te ügyetlen asszony! Menj vissza a királyhoz! Csak annyit mondj neki, hogy én hivatom. Ha nem jön el, a házamnál többé nincs helye.
0: Visszament a szegény asszony a királyhoz, rimánkodott neki.
3: Kedves komám, királyatyám, felséges uram! Gyere el hozzánk ebédre, ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk. Ha nem jössz el, megbánod, az uram elcsap a háztól.
4: No, hát nem vágom vissza a komámnak a szavát, üssek ő, holnap elmegyek ebédre.
0: A szegény asszony hazament, jelentette az urának, hogy holnap délben jön a király. A gyerekeket idejében felrakták a padlásra, hogy ne lábatlankodjanak. Jött is másnap a király.
4: Jó napot, komám! Kérésedre megjöttem.
1: Köszönöm, komám! Ülj le! Foglalj helyet! Hozd be, asszony, a tarisznyát!
0: Az asszony behozta, letette az asztalra.
1: Uccu, édes tarisznyám! Add ki a magadét, de olyat és úgy, hogy a királynak terítesz.
0: Hát lett is olyan teríték, hogy a király sem látott hasonlót. Mindenféle finom pecsenye meg gyémánttal töltött malac, hurka is nyomtatásul. Álmélkodott a király, csóválta a fejét, majd leesett a fejéről a korona.
4: Édes komám, hogyan tudtál nekem ilyen asztalt teríteni? Nem félsz, hogy jön valaki és ellopja tőled a csuda tarisznyát? Tudod mit? Add nekem ezt a tarisznyát, én cserébe küldök neked 10 szekér füstölt disznóhúst, minden nap egy ökröt, sót, lisztet, szóval mindent, ami a konyhára kell. De be is hordatom neked, csak győzzön a feleséget sütni, főzni. Sőt, ezen kívül felruházom a sok sóré gyereket. Igaz-e, hogy nem ér semmit, ha ennivalód van, a gyerekeid pedig mesztelenek.
0: A szegény ember nem sokat kérette magát. Odaadta a királynak a tarisznyát. A király megtartotta a szavát, a szegény ember boldog volt, mert gyerekei többé nem csórén szaladgáltak. A király pedig nagyon büszke volt a tarisznyára. Egy napon kihirdette az országban, hogy mindenki menjen hozzá ebédre. Üzente szegény cigánynak is, jöjjön hozzá kályhát fütögetni, legalább így neki is le lesz ottyan egymás. Elfelejtette mondani, hogy a király hamarost megtagadta ígéretét, s nem küldött se élelmet, se ruhát a szegény embernek. Mikor az panaszkodni akart, be se engedték a kapun. Fogta magát, fejszéjét vállára tette, s elindult vissza az Istenhez. Meg is találta. Elpanaszolta baját, majd meghalnak a gyerekei éhen, mert nem küld neki most már se ruhát, se élelmet a király.
2: Sose búsulj! Itt van egy másik tarisznya, ez ugyanúgy megteszi, mint az első.
0: Megköszönte a szegény ember, s elindult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, gondolta, kipróbálja a tarisznyát, és így szólt.
1: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Ahogy ezt kimondta, annyi pálca ugrott ki a tarisznyából, mint égen a csillag, és mind a szegény cigányt ütötte verte egész addig, ami kínjában eszébe nem jutott.
1: Usgyi, vissza a tarisznyába!
0: Erre visszamentek a tarisznyába, így menekült meg szegény feje, de alig tudott hazamenni.
1: Most kipróbálom a családom. Vajon igaz ennek a tarisznyának a tudománya?
0: Hát, igaz volt. A rajkókat is alaposan elverték a pálcák, hiába szaladtak fel a padrásra. A szegény ember akkor fogta a tarisznyát, és elindult vele a királyhoz. Éppen nagy mulatság, eszemiszon volt. A szegény ember beóvakodott, és titokban kicserélte a két tarisznyát, a régi tarisznyát odaadta a feleségének, vigye haza. Javában szólt a muzsika, királyok, hercegek, grófok, bárok asztalhoz ültek, és várták a terítést. Akkor a király nagy büszkén kiállt a trónra, megbíztatta tarisznyáját.
4: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Lett aztán ott hadd-elhadd, a pálcák kékre-zöldre püfölték a vendégeket. Ki ajtón, ki ablakon át menekült előlük. Már-már a királyra is sor került, amikor a szegény ember, vagyis a király komája visszaparancsolta a botokat. De azért csak szégyenbe maradt a király. A szegény cigányék még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Camila. Ai, não, muito bem. Most egy régi házról fogok nektek mesélni. Akkor, amikor ez a ház épült, még abban a faluban nem lakott.
1: The wind blows
0: körülötte erdők,
1: and the old and the new,
0: fák,
1: and here
0: bokrok,
1: and far away, familiar and unknown,
0: patakok volt,
1: and you and everything,
0: volt a ház fölött,
1: love of the universe,
0: egy régi, régi,
1: this
0: nagy kövekből összerakott,

gondolatait. Nem, de senki nem ismerheti meg, gyerekek. Ezek az emberek, ezek a nagyon-nagyon régi emberek, mind-mind mások voltak, mint mi. Soha, de soha, higgyétek el, hogy soha, de soha nem néztek hátra. Azért is volt az a föld alatti járat olyan tekervés. Mert mindig, mindig, mindig mentek előre. Mondták azt a szót szeretettel, ami olyan sok, nagyon-nagyon sok, és nagyon-nagyon nagy erőt adott nekik. Azt a szót, amit ma már nem lehet sem kimondani, sem földolgozni, sem visszaeszmélni, mert olyan, de olyan régi nyelven volt mondva, annyira máshogy, annyira halkan, annyira szétszedve, hogy ma már nem is hallhatjuk. Ezek az emberek ütötték a követ, és mentek előre. Fogták a fejszét, fogták a vésőt ott lenn a mélyben, szürke ruhájuk volt, és mentek előre, mentek, és fúrták azt a mély, azt a nagyon mély, tekervényes alagutat. Néha, mikor a kövek miatt úgy kellett fúrniuk, hogy fölfelé haladtak a hegyben, elértek gyökereket, indákat, ereket, ahogy csöpögött a víz, plotty, plotty, plotty, rá a vas fejszének a nyelére, plotty, plotty, nem szólt ott semmi, mert ültek, gondolkoztak ezek az emberek, nem néztek hátra, csak gondolkoztak, hogy vajon miért kell nekik ennyire előre, előre menni. Tudták, hogy ott van a parancs, az a parancs, ami abban a szóban, amelyet kimondani sem tud az ember ma már. Ott rezgett nekik, és mikor megpihentek, hallottak egy hangot, olyan valami furcsa hangszerből, valami régi, nagyon régi vonós hangszerből, valahogy úgy átzengett a templom felől. Ott a ház mellett, amit már mondtam nektek, gyerekek, remélem figyeltek. Onnan szólt nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon harmonikusan az a hang, ami nem is egy hang volt, kettő, három, négy hangszer, lehet, hogy több, de valahogy olyan áthatóan, valahogy szól, és ment feléjük, és nyomta őket előre, és nyomta, és mentek a fejszében. Ezek a furcsa emberek mentek, verték a falat, csak néha jött beléjük a csönd, és akkor megálltak, gondolkoztak azon, hogy miért nem jön folyamatosan beléjük ez a zene, miért akadnak el mindig lépésről lépésre, amikor bennük megvan a hit, megvan az erő, hogy ezt a föld alatti alagutat, hogy ezt az alagutat ássák. Aztán, amikor nagyon figyeltek belőle, újra felerősödött a hang. Jött végig az alagútból, és már ott volt, ott tekergett körülöttük, ott sípolt, ott ugrott, és érezték, hogy

Ezek közül az emberek közül volt olyan, aki 3 vagy 4 éve már nem látott napot. Mindig elképzelte, hogy milyen lehet, hogy így megcsillan, hogy fönt a fák között így megcsillan a nap, játszik, táncol, de ő már nem volt fönt. Több éve nem volt fönt, mert tudta, hogyha fölmegy, látja a napot, nem jön vissza többet a barlangba. Lent maradt és csak elképzelte a napot, csak ment előre a fejszével, ment, és képzeletben látta, hogy a napsütés kicsalja a lombokat, a virágokat, látta a hajnali harmadcseppet, ami lecsöppen az egyik levéről a másikra, és csak elképzelte és dolgozott, ment tovább, összeszorította a fogát, verte a földet, és azt mondta magának, egyszer biztos, hogy szép lesz, egyszer biztos, hogy jó lesz, egyszer biztos, hogy működni fog, az az alagút. Menni kell előre, menni kell, nem figyelni a többiekre, nem nézni, hogy a többi hogy üti, csak kibírt, csak menj, menj előre, forró, összefogom mindent, nem kimondani, hanem én. Hogy te megcsinálod, menni, nem nézni oldalra. Így gondolkoztak, de nem mondták egymásnak, hanem csak ütötték a falat és fúrták az alagutat. Fönt időnként, amikor nagyon közel voltak megint a hegyoldalhoz, hallatszott, hogy kint táncolnak, kint élvezik a napsütést, kint vannak olyan emberek, akik nem is biztos, hogy tudják, hogy ők lent, ott mélyen a föld alatt dolgoznak. A lentiek nagyon sokszor, amikor meghatározták nekik, hogy leülhetnek, leültek egymás mellé, érezték egymás izzadságát. Össze voltak szorítva ebben a barlangban, mert a barlanggal gyorsan kellett haladni. Ültek ott egymás mellett, érezték egymás nedvességét, érezték a párát, érezték a hideget a falon, érezték a kövek hűvösét, értékelték a fényt, ami messziről jött a folyosó végéről. Figyelték a másikat. Mindenki elhatározta, hogy amíg a másik nem lép, nem mond, nem dühöng, addig ők nem tesznek semmit. Ezért iszonyatosan kifinomult. Iszonyatosan működött bennük az, hogy mindenfajta külső rezgésre figyeljenek. Figyeljék a többit. Ne beszéljenek arról, hogy velük mi van, hanem várjanak arra a pillanatra, amikor már a többieknek is elege lesz. És akkor egyszerre, mert a másik hamarabb elkezdte, akkor egyszerre elindulhatnak, és egyszerre kitörhetnek ebből az alagútból, mert már senki, de senki nem akart ezt az alagutat fúrni, de nem mondhatták, mert a templomból, a kőlap alól együtt indultak el, és mindenki vállalta, hogy megcsinálják a kijáratot, csak hallották azt a régi zenét, csak kattogott bennük az a régi zene, csak húzott az agyukba, csak úgy csöpögött. Az, amikor elindultak, már utálták, mert olyan rég volt, nagyon rég volt. Minden kattogásra vált, minden harmónia, minden bement, bent kattogott az agyukba, mert az a barlang nagyon mélyen volt, nagyon lent volt. Hangokat hallottak, parancsszavakat! Nem beszélt senki. Idegenek voltak ezek a szavak. De bentről működtek.

Menjenek még emberek, hogy haladjon gyorsabban az alagút. Fúrják, véssék, üssék, hordják, lépjenek, izzadjanak, menjenek más nyelven. Messzire, mert hosszú volt az alagút már. Sokat dolgoztak, mentek a talicskák, szórultak a kövek, ütötték a falat, mentek előre, egymás vállával, egymás fejével, nem néztek hátra, csak hallották, hogy kattognak, csörögnek, omlanak a kövek. Mindenki arra várt, mikor lesz vége, mikor érnek ki a napsütésre. Kint biztos süt a nap, kint biztos fény van, kint biztos minden szép. Mozog kint a szellő, kint mozognak a levelek.

itt vannak. Leküldték őket! Leküldték őket, itt vannak évek óta. Évek óta itt vannak ők. Kapnak ételt. Kapnak vizet. De nem tudják. Nem tudják, mi van kint. Nem tudják, mi van kint. Ez kattogott a fejükbe. Nem tudják, mi van kint. Ki akartak menni? Ki akart mit menni? De ütötték a falat. Ütötték a falat. Vitték a köveket. És érezték, hogy valahogy egyre jobban minden olyan csöndes lesz, minden olyan néma lesz, minden ütés, minden kő, minden fejsze, csak a bőrüket simították, az izzadságot, a port, nem jöttek ki a hanguk, csak magukba szólt, hogy kimenni innen, miért jött tél be, hosszú a barlang, olyan volt az egész, mint egy álom, mint egy soha föl nem ébresztető álom. Hallották a lélegzést, amíg a szívük dobog, soha nem lesz vége, mindig itt maradnak egyedül. És akkor csak hallottak egy pattanást, olyat, mint egy ilyen hirtelen, egy ilyen nagyon gyors, egy ilyen szakítást, ami végzett, ami így abba hagyatta ezt az egész történetet, és érezték, hogy minden hideg lesz. Nem tudták, hogy mi történik, mert még mindig sötét volt, de érezték, hogy jön a víz, érezték, mert ezt ismerték régtől, és így oda tapacja őket a falhoz, és görgeti, és megmozgatja, és mindenki akkor ott volt, nem, semmit nem tudott mondani másiknak, csak ordításokat lehetett hallani, semmi más nem lehetett hallani, csak egyszerűen azt, hogy viszi őket visszafelé ez a víz, viszi oda, ahol 3 évvel ezelőtt már nem voltak, és bum, kövekkel, bum, talicskákkal, bum, ásokkal, mindennel, viszi vissza az úton, viszi, és erős volt a víz, erős a sodrás, erős ennek a föld alatti pataknak, és egyszer csak onnan elkezdték, felérkeztek újra a templom kőlapja elé, felnyomta őket a nyomás, zubogott, mosott, és a lejtőn vitte őket, görgette őket ki, oda a hegyoldalba a régi házhoz, és sütött a nap, és látták az embereket, látták, akik dobogtak, táncoltak, nevettek, ajladoztak, ezek nem azok az emberek voltak.

0: akik őket elindították. Ők nem néztek vissza, hanem a sodrás, a víz, a föld alatti patak vitte őket vissza, és látták a szemükkel, hogy élnek, mindenük vizes. De ezek, akik körülöttük vannak, már nem azok az emberek, és nem azt a nyelvet beszélik. De boldogok voltak ezek a régiek, mert éltek, hallották, látták, körülöttük vannak emberek, és élnek. Hát ilyen az a mese, gyerekek, ilyen az a mai mese. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. A Tilos Rádióban hallottátok a mesét. Az osztályfőnök mesélt.
1: Marék Veronika, harcsabajusz kapitány. Harcsabajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajusza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá, csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akar gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált.
2: 1000 fóka, a szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el.
1: Azzal felugrott, és elindult a tengerparton, hogy kavicsot keressen. Ment. Erősen nézett a lába elé, és egyszerre csak nekiütközött valaminek.
2: Bocsánat.
1: Morogta, aztán felnézett. És vajon mit látott? Egy elhagyott hajót. Ott feküdt a tengerparton, fél oldalára dőlve. Úgy látszott, nem kell már senkinek. A kapitány szíve megdobbant. Hiszen ezt meg lehet csinálni. Felállította a hajót, és jól megnézte.
2: Te leszel a híres, nevezetes szágúidó kacsa, de lássunk munkához!
1: Először is árbócot tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, s az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába kötelet kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentőövet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren.
2: Indulhatunk, 1000 az már a gyar. De hová? Merre menjünk?
1: A kapitány körülnézett. Meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva. A tenger túlsó partjára.
2: Elviszem a színes ceruzákat.
1: Azzal berakodott a hajóba, vett 3 csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának.
2: Indulás!
1: Nagyot fújt a vitorlába a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörbögni kezdett jókedvében.
2: Hangom, mint a mackó hangja, bajszom, mint a harcsa bajsza. Hintáztatnak a habok, harcsa bajusz én vagyok.
1: Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt. Nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét.
3: A
1: Pityerget valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen. Ott ült, és pityergett.
2: Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt, és bőg.
1: Mordult rá a kapitány.
2: Mi bajod van?
3: Gyere, játsszál velem!
1: Zokogta az elefánt.
3: Olyan egyedül vagyok! Mindig unatkozom!
2: No akkor hagyd abba a sírást, mert én itt vagyok. Játszom veled egy kicsit.
1: Azzal játszani kezdtek. Bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak. A kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
2: No, elefántom, én most már elmegyek. Dolgom van.
1: Az elefánt elpityeredett.
3: Ne menj el! Játszunk még!
2: Nem lehet. Sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
1: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
2: Ezen rozmár a gyar! Engedd el a hajót!
1: Kiabált a kapitány.
3: Én is veled megyek!
1: Mondta az elefánt, és hopp! Beugrott a hajóba. A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
2: Azért mondom,
4: mormogott Harcsabajusz kapitány.
2: Elefánt nem fél ezen a kis hajón. No, add már ide a ceruzákat, és megyek.
1: De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat.
3: Mi ez? Megenni? Nem lehet. Csak kapogni tudok vele.
2: Ide néz, te buta. Itt egy darab papíros. Rajzolj rá valamit.
1: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez Harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg se hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle.
2: Nem bánom, maradjon a tied, az az egy ceruza. Nem sokára újra eljövök.
1: A száguldó kacsa végre elvitorlázott. Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajóból, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot.
2: Most aztán rajta száguldó kacsa, irány a búbánatos elefánt.
1: S röpült a hajó a vízen, vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott.
2: Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád rajzolhatsz, amennyit akarsz.
3: Azért sírok, mert nincs akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide néz, ez itt egy bálna.
2: Várj, elefánt, itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba. Bonts ki, én meg sietek tovább.
1: A kapitány a hajóba szállt. Nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elsuhant a szigettől. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
3: Ez meg mi a csuda?
1: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt, és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagy fülű, gombaszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt, és magyarázni kezdte a pici elefántnak.
3: Látod, ez itt Harcsa Bajusz kapitány. Ez a hajója, ez egy bálna, ez meg egy cápa.
1: Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta, és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták, és nem kezdtek el játszani. Harcsa Bajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott, és azt mondta.
2: Látod, szalgúldó kacsa, mától fogva nincs bulbánatos elefánt.

Yeah.

0: Hófehérke és Rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe, csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, és abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak, és mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, Hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, Rózsapiroskának a másikat. Kedves jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, és a természetük csak annyit különbözött, hogy Rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint Hófehérke. Szerette egymást a két leányka, igen szerette. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn. Nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántotta őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szelíden énekeltek, őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, és az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok. Tudta, hogy nem esik semmi bántodásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, és reggel, amikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában, nem szólt semmit, csak mosolygott, és azzal eltűnt. Amikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak. S ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott.
1: Az a gyermek biztosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel.
0: Esténként az özvegyasszony mesélt nekik. Ők meghallgatták. Reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgába. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón.
1: Nyiss ajtót, Rózsapiroska! Hát, ha vándorember keres szállást!
0: Rózsapiroska az ajtóhoz sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állt az ajtóban. Rózsapiroska és Hófehérke is az ágy mögé bújtak, ijedtükben. De a medve megszólalt, s mondta.
2: Ne féljetek, szőrös külsőm, érző lelket takar, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam, azért jöttem, hogy felmelegedjek itt.
1: Szegény medve, kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyulladjon. Hófehérke, Rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve.
0: Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte a leánykákat, olyan szépen kérte.
2: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
0: A leánykák elévették a kis söprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve megdörmögött megelégedetten, s hálálkodva pislogott a leánykákra. Úgy nekibátorogtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre, hemperegtek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jókedvű kerekedett. Aztán, amikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve, minden este eljött a medve. Játszott a leánykákkal, s ezek úgy megszerették, hogy várva várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, s mondja a medve Hófehérkének.
2: Na, most elmegyek, s az egész nyáron nem jövök el.
3: Hová mégy?
0: Kérdezte Hófehérke, s a könyv kicsordult a szeméből, úgy elszomorodott ezen.
2: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni, de nyáron kibújnak a föld alól, s ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, Hófehérke.
0: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony-bizony úgy tetszett Hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könyv. Telt múlt az idő, s Hófehérke és a Rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz kajat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, megláttak egy nagy, földre döntött fát, s látják, hogy azon ugrál föl s alá valami. Embere, állata nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú, fehér szakállas törpe az, kinek a szakálla a fa hasadéka közé szorult, s nem tudott kiszabadulni semmi léttekképpen.
4: Mit eljöttem itt? Mi lesz már? Gyertek ide, segíjetek rajtam!
3: Hát, mi történt? Kegyelmeddel!
4: Nem látjátok ostobák? Amit el akartam hasítani ezt a fát,
5: Szakállam belé akadt! A hasadék hirtelen összecsapódott, ide fogta a szép fehér szakállamat.
0: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy se tudták kiszabadítani a törpe szakállát.
3: Elfutok a faluba emberekért.
5: Te ostoba! Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni!
3: Csak ne türelmetlen, kegyelmet! Mindjárt segítek én!
0: Történetesen zsebében volt a kis ollója, azzal nyisz-nyisz lenyiszentette a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, amely ott hevert a fa mellett, és amely tele volt arannyal, és ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, felkapta a zsákot a vállára, rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegbe.
3: No, ez egy igazi fura ember.
6: Igen, szerintem is nagyon fura ember.
0: Hát ilyesmiket mondogattak a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő gajat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer Hófehérke és Rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásszanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patak partján valaki, valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az.
3: Mit akar, kegyelmed? Csak nem akar a vízbe ugorni?
5: De már olyan bolond, csak nem vagyok. Hát nem látjátok, hogy a hal akar bele rántani?
0: Az ám! A törpe hosszú szakálla valahogy összegabajdott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdte egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ezt a törpe? Dehogy köszönte. Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Telt múlt ismét az idő, az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy, kopár pusztaságon mentek át, azon a pusztaságon nagy, óriási sziklák voltak szerteszéllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, keselyű sas volt az, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy az végre is eleresztette. Ahogy megszabadult a törpe, s magához tért az ijegységtől, rárivalt a leánykákra.
5: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggatott ezt a ruhámat! Haszontalanok! Ügyetlenek!
0: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, és eltűnt. Hát a leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, és nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi, tiszta helyen a törpe. Kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le. Visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, és a leánykák ámulva-bámulva állottak meg. Úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felpillant a törpe. Meglátja őket, rájuk kiált.
5: Na, mit álltok itt? Mit tegyetek a szeretokat?
0: Felugrott nagy mérgesen, hogy tovább állítson, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve, szalad feléjük szörnyű ordítással, szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Amikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
5: Hagyd meg az életemet, és neked adom ezt a sok drága követ.
0: De a medve nem hallgatott rá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még ilyen sem kiáltott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska is, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket.
7: Ne féljetek, álljatok meg, ne Hófehérke és Rózsapiroska, várjatok, hát veletek megyek én is.
0: A leánykák megismerték a hangjáról, megálltak, és ím, amint a medve közelőbük ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, szín arany gúnyába öltözött, Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak.
7: Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, a királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt, megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg a kezem közé nem került, és ki nem nyomtam belőle gonosz lelkét.
0: Még aznap eljegyezte a királyfi hófehérkét, a testvére meg rózsapiroskát. Az anyjukat s a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába, volt ott aztán lakodalom hét országra szóló. A rózsafáskákat elültették az ablakok előtt, s nyílott minden esztendőben fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, s nézze meg.

0: A két szikla, kórei népmese. Két szikla nyúlt a folyó fölé. Az egyik, az alacsonyabban lévő, folyton a vízben volt, a másik meg, a magasabban lévő mindig fent. A lenti ezt mondta.
1: Bárcsak megnézhetném egyszer, mi történik a földön.
0: A fenti viszont így sóhajtozott.
2: Bárcsak elborítana egyszer a víz.
0: Egyszer aztán olyan aszályos esztendő köszöntött be, hogy az alsó szikla megpillantotta a földet. Olyan szárasság volt, hogy minden kiégett. Az emberek kenyér nélkül maradtak, a barom bőgött éhségében, és körös körül olyan sárga lett minden, akár a napsugár.
1: Nem jó élni a földön,
0: mondta a szikla.
1: Hamarosan csupa hasadás meg repedés leszek. Mennyivel jobb volt az előtt, kristálytiszta víz csörgedezett mellettem. Vidám halak fickándoztak körülöttem és rejtőztek alám. Amikor tovasiklott felettem a halászladikja, és az volt ám a mulatság, amikor köles húlt alá a magasból. Hány meg hány hal jött hozzám olyankor vendégségbe.
0: És ugyancsak örvendezett, amikor ismét elborította a víz, és visszatért saját birodalmába. De olyan év is volt, amikor a víz úgy felemelkedett, hogy ellepte a felső sziklát. A víz azonban zavaros és szennyes volt, és a szikla, akárhogyan is mereszthette a szemét, semmit sem látott, úgy elborította a sár.
3: Fúj, micsoda undogság volt!
0: Kiáltott fel, amikor

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegről, hogyha belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágúdáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakünn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek, nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk.
0: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán. Én leszek a kísérőtök.
0: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek.
0: Felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni.
0: Dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezon végi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás! Üdvözöllek birodalmam fővárosában! Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak, mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen Hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a Hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autófél kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt telepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, Hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
2: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
2: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
2: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, Az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
2: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, és az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen.
0: Mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, s lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
2: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
3: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bólbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
2: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
2: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj!
0: Kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
2: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.
7: Ibotiti, avagy ki az erősebb? Ha megismeritek Ibotiti történetét, majd továbbadjátok másoknak. Így mesélik, persze a vének, így mesélik bizony. Ez az Ibotiti egyszer útra kelt. Felmászott egy fára, de a szél megrázta a fát, és gyökerestől kitépte. Ibotiti leesett, és eltörte a combját. Így sóhajtott fel.
8: Ó, milyen erős ez a fa! Eltörte Ibotiti combját!
7: De a fa megszólalt.
9: Nem én vagyok erős. Ha az volnék, kicsavarhatna-e a szél?
7: Ibotiti folytatta.
8: Akkor a szél erős. A szél kicsavarta a fát. A fa eltörte Ibotiti combját.
7: A szél felsüvöltött.
9: Nem én vagyok erős. Erőm onnan van, hogy a hegyek segítenek.
8: A hegy az erős, mert az segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
7: De a hegy megszólalt.
10: Ugyan, nem vagyok én erős. Ha erős volnék, ugyan átvájhatna engem a patkány.
8: Akkor a patkány az erős, mert a patkány átvájja a hegyet, mely a szelet segíti, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibutiti combját.
11: Nem én vagyok erős.
7: Betette ellen a patkány.
11: Mert erős volnék, fölfalhatna a macska.
8: A macska az erős. A macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltör Ibutiti combját.
12: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, fogva tarthatna a kötél.
8: Akkor a kötél az erős. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltör Ibutiti combját.
9: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, ugyan elvágna-e a kés?
8: A kés hát az erős, mert a kés elvágja a kötelet. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibutiti combját.
9: Nem én vagyok az erős.
7: Tiltakozott a kés.
9: Ha erős volnék, kicsorbíthatná el a tűz.
8: Akkor a tűz az erős. A tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibutiti combját.
10: Nem én vagyok az erős. Ha erős volnék, elfolythatná a víz.
8: Hát akkor a víz az erős. A víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibutiti combját.
11: Hát nem én vagyok az erős.
7: Vetette ellen a víz.
11: Erős volnék, járhatna egy csónak a hátamon.
8: Akkor hát a csónak az erős. A csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibutiti combját.
12: Az erős nem én vagyok, ha erős volnék, beszakíthatna-e a kő?
7: Szólalt meg a csónak.
8: Kő az erős hát! A kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kisavítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát.
5: A fa meg eltöri Ibutiti combját.
9: Nem én vagyok az erős.
7: Tiltakozott a kő.
9: Ha erős volnék, összetörhetnének-e az emberek?
8: Az emberek az erősek. Mert az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibutiti combját.
9: Hely, nem mi vagyunk az erősek.
7: Szólaltak meg az emberek.
9: Ha erősek volnánk, a varázslónak hatalma volna-e fölöttünk?
8: Akkor hát a varázsló az erős, mert a varázslónak hatalma van az emberek fölött. Az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfolja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibutiti combját.
10: Nem én vagyok az erős.
7: Felelte a varázsló.
10: Ha én az volnék, megölne a tangina.
8: Tangina, erős növényi méreg. Akkor hát a tangina az erős. A tangina megöli a varázslót, a varázslónak hatalma van az emberek fölött, az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibutiti combját.
11: Nem én vagyok az erős.
7: Állapította meg a tangéna.
11: Mert ha erős volnék, parancsolhatna-e nekem a teremtő?
8: akkor a teremtő az erős.
7: És a teremtő nem felelt Ibotitinek. Akkor aztán Ibotiti belátta, hogy a teremtő az, aki a legerősebb mindenek között. Mert ő parancsol égen, földön, ameddig a szem ellát.

0: kesztyű. Ukrán népmese. Ment mendegélt az öreg apó az erdőben, mögötte szaladgált a kutyája. Ment mendegélt, és útközben elveszett a kesztyűje. Arra szaladt az egér, belemászott a kesztyűbe, és azt mondta.
1: Itt fogok lakni.
0: Kis idő múlva arra ugrált a béka. Megkérdezte.
2: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke. Hát te ki vagy?
2: Az ukri-bukri béka. Engedj be engem is.
1: Gyere be!
0: Most már kettesben voltak. Arra futott a nyúl. Odaszaladt a kesztyűhöz, és megkérdezte.
3: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: És az ukri-bukri béka. Hát te ki vagy?
3: A nyúci-futyi nyusi. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Most már hárman voltak, arra járt a róka.
4: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bukri béka.
3: És a lóci-futyi nyusi.
2: Hát te ki vagy?
4: A róka hugacska. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Így már négyen laktak ott bent. Arra loholt a farkas, ő is odalépett a kesztyűhöz, és megkérdezte.
5: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bugri béka. A lóci-futyi nyusi.
4: És róka hugacska.
2: Hát te ki vagy?
5: A szürke bundás farkas. Engedjetek be engem is.
2: Gyere hát!
0: A farkas is bemászott. Már öten kuporogtak ott benn. Honnan se, oda döcög a vatkan.
6: Höf! Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bugri béka. A lóci-futyi nyusi.
4: Róka hugocska.
5: És a szürke bundás farkas.
2: Hát te ki vagy?
6: Vatkan, az agyaros. Engedjetek be engem is.
0: Hát ez már tényleg olyan szörnyű, hogy mindenki a kesztyűbe igyekszik.
2: Nem kérsz már.
6: Valahogy csak beférek, eresztetek be.
2: Na, mit csináljunk veled?
0: Be is bújt az agyaros. Már hatan voltak, de olyan szűken, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Egyszerre csak ropogni kezdtek az ágak. A medve mászott elő, odacamlogott a kesztyűhöz, és beledörmögött.
7: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ugri-bugri béka.
3: A lóci-futyi nyusi.
4: Róka hugacska.
5: A szürke bundás farkas.
6: És a vatkan az agyaras.
2: Hát te ki vagy?
7: Brum-brum, de sokan vagytok. Én vagyok a medve anyu, engedjetek be.
4: Hogy is engednénk be?
2: Így is szűk az a hely.
7: No, de mégis.
4: Hát?
3: Ha elférsz a sarokban.
4: Gyere!
0: Bebújt a medve is. Heten voltak, de olyan szorosan, hogy a kesztyű már szakadozni kezdett. Ez alatt az öreg apó észrevette, hogy nincs meg a kesztyűje. Visszafordult, hogy megkeresse. A kutya előre szaladt. Szaladt. Hát látja, ott fekszik a kesztyű, és mocorog. Rázendített a kutya. Az állatok megijedtek, szétfutottak, ki merre látott. Az öreg apó odaért, és felvette a kesztyűjét.

0: Arany László, a farkastanya. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt. Volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca.
1: Hová megy, tojáskoma?
2: Megyek világra.
1: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast.
3: Hova mentek, rucakoma?
1: Megyünk világra.
3: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt.
4: Hova mentek, kakaskoma?
3: Megyünk világra.
4: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot.
5: Hova mentek, tűkoma?
4: Megyünk világra.
5: Én is megyek, menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt. Aztán mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba, a ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére, a rák belemászott egy dézsavízbe, a tű a törölközőbe szúrodott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitharba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, aki a kis ház volt. A legöregebb még messziről elkezdett kiabálni.
6: Idegen szagot érzek. Ki mer bemenni?
0: Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög is van oda bent.
7: Nem félek én semmitől, megyek.
0: Be is ment. Hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mihol áll. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belnyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával. Azután szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére uglik, ott a ló rúgja oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett. Felkapta a kiesett, felkapta a szalvára, az udvar közepére lökte. Erre elkezdett ordítani.

0: Bene Horváth, Wolf Erdős. Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinálta a fejét.
1: Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, feltelte már a nap. Szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt, és barna. Hasonlított egy kolbászra. És ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Felháborító.
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Kikakilt a fejemre. Kikakilt a fejemre.
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a galamb. És placs! Fehér, nedves kulimász csattant a vakod mellett a földön. Még a jobb lábára is látott.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelészett.
3: De én... Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a ló. És zsupsz-hupsz! Öt nagy kövér lócitrom potyat, hogy szállnyira a vakon lába mellé. A vakon le volt üldözve.
2: Te hakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a nyulat.
4: Én? Ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a nyul, és ratatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudott csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
5: Én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a kecske. És pitpat, nagy kupac karamell színű gombóc bukfentezett a vakon belé a fűbe. Nem is csúnyak, gondolta magában.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a teheret, aki éppen kilődzött.
6: Én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a tehén. És trocs-rocs, óriási, zöldes-barna lepény trocsant épp a vakon mellé a fülbe. Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre, gondolta.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
7: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a malac, és plocs-locs puha barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az orrát.

0: Végre valaki tud rajtam segíteni.
1: Gondolta a kis vagont.
0: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
2: Marad szépen nyugton.
1: Zümmög téka legyek. Hamarosan meg is állapították.
2: Világos, mint a vakablak. Ez bizony egy kutya volt.
1: Végre megtudta a kis vakont, hogy kikakült a fejére.
2: Lajos Béla a hentes kutya.
1: Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára, és csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisakot boldogan és elégedetten volt vissza a földre.

0: back. Ma este, kedveseim, az öt jó barátról mesélek nektek. Volt egyszer négy fivér, s azoknak egy kísérőjük. Ez a kísérő voltaképpen nem is volt szolga. Erősebb is volt, tapasztaltabb is a többinél. Ő lett hát a vezetőjük, irányítójuk. A kísérő Tömzsinek hívták, mivel kicsi volt, zömök és erős. Az első fivérnek Kötekedő volt a neve, mert mindenkibe belekötött. A második fivért úgy hívták, hogy Több a többinél. Ő volt ugyanis a legmagasabb valamennyiük között. Kincstárnoknak nevezték a negyedik fivért, mert takarékos volt és gondos. Az ötödiket meg Kisöcsénknek becézték, mert a legkisebb volt és legfiatalabb. Vándorútra indult az öt jó barát. Véghez is vittek jó néhány vitézi tettet, míg útjukon egy aranyvárosba értek, amelynek nagy hatalmú volt a királya.
1: Miért szednénk apránként a babért? Kérdezte a Tömzsi. Hódítsuk meg a királyságot, és írjuk be a nevünket a történelembe.
0: Egyet értettek vele a többiek, és el is mentek az aranyváros kapuja elé. Kötekedő belekötött a királyba, és csak hamar csatára keltek. Egyik oldalon a király és fegyveresei, a másikon meg az öt jó barát. A csatában Több a többinél jeles vitézi cselekedeteket vitt véghez. Sikerült is legyőzniük a királyt, s a város meghódolt az öt jó barátnak. Hanem melyikük legyen most a király? A négy fivér Tömzsit választotta volna uralkodóul, mert ő a vezérük. Hanem az nem vállalta. Azt mondta, uralkodjon inkább Kötekedő, hisz ő kezdte a nagy csatát. Amikor bátran belekötött ugye a királyba. De bizony Kötekedő sem állt kötélnek. Ő meg azt ajánlotta, legyen a király Több a többinél, hisz ő valóban többet harcolt a többieknél a csatában. De az meg figyelmeztette őket, milyen gazdag a város, úgyhogy legyen inkább kincstárnok a jó gazda, az uralkodó. Kincstárnok azonban Kisöcsénket ajánlotta, mert olyan kicsi, gyenge és tehetetlen, hogy egymagában fivérei segítsége nélkül soha nem találna magának királyságot. Az ám, csak hogy Kisöcsénk nagyon is aprócskának érezte magát ahhoz, hogy király legyen. Elvitatkoztak jó néhány órát, aztán megállapodtak, hogy mint társkirályok uralkodnak majd a városon. No, nézzétek csak a kezeteket, kedveskéim! Benneteket szolgál mind az öt jó barát. A hüvelykúj nem más, mint Tömzsi, aki zömök és erős. A mutató ujjatok meg Kötekedő, hiszen ha pöröltök valakivel, ezt az ujjatokat szegezitek neki. Na, a középső ujjatok vajon kicsoda? Több a többinél, mert ő a leghosszabb az ujjak között. A következő meg kincstárnok, mert ha nagyok lesztek, ezen az ujjon viseltek majd gyűrűt. És végezetül ott a kis ujjatok, aki pici, gyönge és alázatos. Bizony, ő a kisöcsénk. És az öt jó barát mind szolgál benneteket. S ha nagyok lesztek, megszerzi majd nektek az aranyvárost, aranytrónt.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királlyal.
1: Hát nekem már kalocsni közt kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainasok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erre a király, és kimászott a fiókjából. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszük a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába. Mert ilyenkor már este lett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné, és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre, arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

0: megfogta a fejét, megtanult a hasából beszélni, s attól fogva hasbeszélőnek nevezték. Ifjú volt és daliás, s amikor kiserkedt a bajsza, és szép ruhákat vett magának, akár grófnak is nézhették volna. Tetszett a hölgyeknek. Egy hajadon úgy megbolondított daliás külsejével és bűvészetével, hogy az mellé szegődött, és elment vele idegen országokba. A bűvész ott tanárnak mondta magát. Szerényebb már nem is lehetett volna. Folyton azon törte a fejét, hogyan szerezhetne rég gömböt magának, meg ifjú feleségének. Akkor aztán járhatnák a világot. Csak hogy nem volt módja hozzá.
1: Majd lesz.
2: De mikor?
1: Ne búsulj, még fiatalok vagyunk. Én még sokra vihetem a tanári pályán, addig pedig morzsákon is megélünk.
0: Az asszony hűségesen segített neki. Ott ült az ajtó előtt, és árulta a jegyeket az előadásra. Márpedig ez didergető mulatság télvíz idején. Egyik bűvész mutatványban is segített a férjének. A tanár egy jókora asztalfiókba zárta feleségét, s amikor a következő pillanatban újra kihúzta a fiókot, üres volt. Az asszony egy másik rejtett fiókba bújt át hirtelen. A közönség ámult, szemfényvesztő mutatvány volt. Egy este aztán, ahogy a fiókot kihúzta, ő sem látta a feleségét, nem csak a közönség elől tűnt el, nem volt sem az első fiókban, sem a mögötte levőben, de még a házban sem. Ez már az asszony bűvészete volt. Megelégelte a fiókokban bujkálást, s nem tért soha többé vissza. A szegény bűvész attól fogva csak szomorkodott, elfelejtett nevetni, s nevettetni se tudott többet. Így lassan elmaradozott a közönsége, a bűvészmesterség alig hozott valamit a konyhára. A tanár lerongyolódott, végül már nem maradt semmije, csak a jókora bolhája, amit még a felesége hagyott rá, ezért igen nagy becsben tartotta. Szelidítette, oktatgatta, megtanította kecses táncot lejteni, puskával tisztelegni, ágyút elsütni, persze csak a féle játékágyút. Büszke volt nagyon a bolhára, bolha is büszke volt a maga tudományára. Lehetett is, tanult bolha lett, méghozzá emberi vér csörgetezett az ereiben, bejárta a nagyvárosokat, hercegek, hercegnők kegyes tetszését nyerte meg. Újságok írtak róla, falragaszok hirdették sokféle tudományát. A bolha tudta magáról, hogy nagy hírű személyiség, aki kenyeret ad egy tanárnak, de akár egy egész családot is el tudna tartani. Büszke volt és híres volt. Mégis, ha utazgattak a tanárral, harmadik osztályra váltottak jegyet, mert azt tartották, hogy éppen olyan gyorsan jár, mint a többi. Hallgatag megegyezés volt köztük, hogy halálig együtt maradnak, de soha meg nem házasodnak, a bolha aglegény marad, a tanár meg özvegy, ami majdnem mindegy.
1: Ahol az embert egyszer szerencse érte, oda ne térjen vissza többé.
0: Ezt tartotta a tanár, jó emberismerő volt, s ez is nagy tudomány.

0: anyjától, ilyen erőszakos kis teremtés volt, páratlanul szép és páratlanul neveletlen. Amikor meglátta a bolhát puskával tisztelegni meg ágyút sütögetni, úgy belehabarodott, hogy azt mondta.
1: Vagy ő, vagy senki!
0: Valósággal tombolt a szerelemtől, pedig azelőtt is elég tombolós természetű volt.
2: Kedves, okos, megnyerő ifjú ez, bár emberré lehetne.
1: Az csak bízd rám, öreg.
0: Mondta a lánya, bizony csúnya dolog, hogy vérbeli hercegnő létére így beszélt az apjával, de mondom, páratlanul neveletlen volt. Azzal a keze fejére ültette a nagy hírű bolhát.
1: Ember vagy, tudd meg, és velem együtt uralkodol. Csak hogy azt kell ám tenned, amit én akarok, különben agyonütlek, a tanárodat pedig megeszem vacsorára.
0: A tanárt egy nagy teremben szállásolták el. Különös terem volt az. Cukornát bort rakták a falait, a tanár hát torkoskodhatott volna kedvére, de ő nem szerette az édességet. Nem közönséges ágya volt, hanem függő ágya. Abban ringatózott egész nap, és azt képzelte, hogy léghajón utazik, amilyet mindig is kívánt magának. A bolha ott maradt a herceg kisasszony mellett, hol a kis kezén ült, hol a fehér nyakán. A herceg kisasszony kitépett egy szál haját, annak egyik végét a bolha lábára köttette a tanárral, a másik végét maga erősítette oda nagy korall függőjére. Szép napok voltak azok, a bolha is boldog lehetett, legalábbis a herceg kisasszony azt gondolta. Csak a tanárnak volt keserves. Csavargó természete már vitte volna tovább, egyik városból a másikba. Szerette volna újra meg újra olvasni az újságokban, hogy neki mennyi türelemre és észre volt szüksége ahhoz, hogy a bolhát emberi tudományra tanítsa. Itt egész nap csak függőágyban himbálta magát, hevert, lustálkodott és nagyszerű ebédeket evett. Friss papagájtojást, zsiráfsonkát, meg elefántszemet, mert az emberevők nem mindig esznek ám embert, csak ünnepnapon csemegének. A szegény tanárt majd elemésztette a szörnyúlalom. Régóta hagyta volna már a vadak országát, de a bolha nélkül nem mehetett, hiszen hogyan bűvészkedhetett, hogyan élt volna meg nélküle. Vissza kellett szerezni a bolhát, az pedig nem könnyű. Sokáig törte a fejét, amíg kisütötte, mit évő legyen. Akkor felkiáltott.
3: Megvan!
4: Felséges uram, nem ülhetek tovább tétlen. Hadd tanítsam meg tisztelegni minden alattvalótokat. Ez az, amit a világ legnagyobb országaiban műveltségnek neveznek.
2: És engem? Engem mire tudnál megtanítani?
4: Legnagyobb tudományomra. Elsütni egy ágyút, de úgy, hogy megrendüljön a föld, és a legízesebb madarak sült pecsenye alakjában potyognak eléd. Akkor át dörrenjen az ágyús, olyan magasra csapjon a lángja.
2: No, ide azzal az ágyúval.
0: Hanem a vadak országában nem volt egyetlen ágyú sem, csak a bolha ágyúja, az pedig kicsi volt a mutatványhoz.
4: Öntök én nagyobbat, csak adast hozzá, ami kell. Finom sejmet, tűt meg fonalat, kötelet meg zsinort, aztán gyomorcseppeket a léggömb számára, hogy könnyebben felemelkedhessék. Akkor dörren csak igazit az ágyú.
0: Megkapott mindent hiány nélkül. Összesereg lett az egész ország népe. Mindenki látni akarta a nagy ágyút. De a tanár nem engedett egészen közel senkit, amíg a léggömb útra készen nem állott. A bolha ott ült a herceg kisasszony keze fején, onnan bámészkodott. A tanár most már egészen megtöltötte a léggömböt, alig tudta féken tartani, olyan mehetnékje volt.
4: Igen, tüzes, magasabbra kell vinnem, hogy lehűljön.
0: Azzal beült a léggömb alatt függő kosárba.
4: Nem boldogulok egyedül! Léghajós inas kellene ide, hogy segítsen nekem! De erre... csak egy valaki alkalmas! A bolha!
1: Nem szívesen engedem.
0: Aggódott a herceg kisasszony, de azért oda nyújtotta a bolhát a tanárnak, aki a keze fejére ültette.
4: Oldjátok el a köteleket! A léggömb most felszáll egy kicsit!
0: Azt gondolták, most jön az ágyú. A léggömb pedig emelkedett, szállt, szállt egyre magasabbra. Végül eltűnt a felhők között, s örökre

elhagyta a vadak országát. A neveletlen herceg kisasszony, meg az apja, meg az anyja, meg a vadak egész népe csak állt és várt. Ma is ott állnak, és várják vissza a légömböt, a tanárt, meg a nagyhírű bolhát. Ha nem hiszed, utazz el a vadak országába, ott mindenki csak róluk beszél. Azt remélik, hogy ha az ágyú lehűl, visszatérnek közéjük. Csak hogy nekik több eszük van ám. De hogy mennek vissza, itthon vannak a hazájukban. Most már első osztályú jegyet válthatnak a vasúton, mert a nagy léggömb sokat hoz a konyhára. Nem kérdi tőlük senki, hol tettek szert a léggömbre. Békében élnek, jó módban. Nagy hírű és megbecsült emberek ők. A bolha, meg a tanár.

0: Réges-régen élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán azt keserítette el, hogy megöregedett és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet a király.
1: Kiválasztom országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom.
0: Rögvest megparancsolta, adjanak virágmagvakat minden gyermeknek, és kijelentette.
1: Azt, aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, fiammá vagy lányommá fogadom.
0: Nosza, elültették a gyerekek a magvakat, és reggel is este is megöntözték őket. Szón, Ill és Buzgón gondozta a magvakat, de aztán eltett 10 nap, majd 2 hét, aztán egy teljes hónap, ám a magvakat cseréppen csak nem akartak kicsirázni.
2: De különös, vajon miért nem akarnak kicsirázni a virágmagvaim?
0: Anya azt tanácsolta neki,
3: ültesd át őket másik földbe.
0: Szónél át is ültette a magvakat, de megint csak nem akartak kicsirázni. Felvíratt végre a nagy nap, amikor a királynak meg kellett tekinteni a virágokat. Az ünneplőbe öltözött tömérdek gyerek kitódult az utcára, és mindegyik egy cserép virágot szorongatott. De mi az? A virágokat szemügyre véve a király miért haladt el mindegyik gyermek mellett, és miért nem látszott az arcán egy szikrányi öröm sem? Az egyik ház előtt azonban hirtelen megpillantotta a pityergő Szónélt, aki az üres virágcseréppel áldogáltott. A király nyomban megparancsolta, hogy hívják elébe a gyermeket.
1: Hát, te meg mit állsz itt ezzel az üres virágcseréppel?
0: Szónél ekkor hüppögve elmondta, hogyan ültette át a magvakat, ám azok nem csiráztak ki, és bizonyára azért nem, mert egyszer titokban

0: podcast. Király így szólt.
1: Emberek, a magvak, amiket a gyerekeknek kiadtam, főtt magvak voltak.
0: És akkor mindenki helyeslőek bólogatott, a gyerekeknek pedig, akik a szemnél szebb virágokat szorongatták, a szégyentől lángba borult az arcuk, hiszen valamennyien más magvakat ültettek el.

Benedek Elek, a Telhetetlen Kecske.

0: Volt egyszer egy szegény ember, annak három leánya, meg egy kecskéje. Azt mondta egyszer a szegény ember a legidősebb lányának.
1: Hagyd ki, lányom, a kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe. Hadd egyék, igyék, amennyi beléfér.
0: Kihajtja a leánya kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe, ehetett, ihatott, amennyi beléfért. Este, mikor a leány hazahajtotta a kecskét, kérdi a szegény ember.
1: No, édes kecském, ettél-e, ittál-e?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Azzal vagyok ma is, amit tegnap kaptam.
0: Eléveszi a szegény ember a leányát, jól megnadrágolja, hogy miért nem hajtotta a kecskét térdig érő fűbe, s övig érő vízbe. Mondja a leány.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: De hiába mondta, hiába esküdözött, a szegény ember a kecskének hitt, nem a lányának. Másnap a középső lány küldte el a kecskével. Annak is meghagyta erősen, hogy hajtsa térdig érő fűbe s övig érő vízbe. Kihajtotta ez is térdig érő fűbe, övig érő vízbe. Annyit evett, ivott a tehetetlen kecskéje, hogy majd megrepett a bőre. Hanem este, mikor a szegény ember azt kérdezte,
1: édes kecském, ettél-e? Ittál-e?
2: Nem is ettem, nem is ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Ma is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a középső leány. Hiszen volt nem ulas, csúnyán kikapott a második leány is. Harmadnap a legkisebb leány hajtotta ki a tehetetlen kecskét térdig érő fűbe, övig érő vízbe, ahogy az apja megparancsolta. De este, mikor a szegény ember kérdezte,
1: ettél-e? Ittál-e, édes kecském?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Most is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a legkisebb leány. Hely, de megmérgelődött a szegény ember. De már a legkisebb leányát nem verte meg, hanem elévette a kést, s megnyúzta a telhetetlen kecskét. Hiszen majd most meglátja, hogy igazat beszélte a kecske. Azám, csak hogy mire félig megnyúzta, kiszökött a keze közül a kecske, s utcú neki szaladt, mintha szemét vették volna. Szaladt a kecske árkombokron át, erdőkön, mezőkön keresztül, s addig szaladt, amíg egy rókalyukat talált, s abba nagy hirtelenséggel belebújt. Egyszer megy haza a róka, benéz a lyukon, s látja, hogy egy csuda szörnyeteg állat van az ő házában. Mit csináljon szegény róka? Nem mert bemenni a tulajdon házába. Éppen akkor arra vetődik a farkaskoma, s kérdi.
4: Mit csinálsz, rókakoma?
5: Nos, kedves farkaskomám, ne is kérdezz, valami csuda szörnyeteg állat van a házamban. Nem tudom, mi lehet.
4: Majd megnézem én, s kikergetem onnét.
0: Benéz a farkas, a lyukon s kérdi.
4: Hé, ki vagy itt?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske, dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha az életed, kedves!
0: Bezzeg a vitéz farkasnak is inába szaladt a bátorsága. Visszakapta az orrát, s mondta.
4: Én be nem megyek, rókakoma, mert sok mindent láttam, de ilyent még soha.
0: A közben odavetődött egy űz, s mondja ennek is, hogy valami csoda szörnyeteg állat van a rókaházában. Beszólt az űz is.
6: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Hiszen nem kellett, hogy kétszer mondja, az őz ugyan be nem ment. Jött aztán egy nyúl, ez is csak úgy járt, mint a többi. Végezetül jött egy tövis disznó, kérdi.
3: Hát itt mit csináltok?
0: Elpanaszolják neki, hogy mi történt.
3: Hiszen majd kikergetem én, akármilyen állat légyen.
0: Beszólt a lyukon.
3: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekegett a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal. Be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Na, a tövis disznó meg nem ijedt ettől a beszédtől. Begurult a lyukon, jól össze-vissza szurkálta a kecskét. Bezzeg, hogy mindjárt kiugrott a kecske. Hanem ahogy kiugrott, mindjárt közre fogták, széjjel tépték. A húsát egymás közt atyafiasságosan elosztották, megették. Csak a belét tette el külön magának a rókakoma. Míg jóformán meg sem ették, azt mondja a farkas a rókának.
4: Komám, én éhes vagyok.
0: Azt mondja a róka.
5: Tudod mit, komám? Együk meg, akinek köztünk a legcsúnyább neve van.
4: Jól van, hadlám csak. Farkas-barkas, szép név. Rúka-búka, szép név. Őzbőz, szép név. Nyúlbúr, az is szép név. Tövisdisznó, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény tövisdisznót, hogy még egy tövis sem maradt belőle. Hanem ahogy megették, megint mondja a farkas.
4: Rúka, koma, én éhes vagyok.
5: No, bizony, ha éhes vagy, koma, együk meg, akinek legcsúnyább neve van köztünk.
4: Jól van, hadlám csak. Farkas-barkas, szép név. Rúka, koma, szép név. Őzbőz, szép név. Nyúlbúl, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény nyulat is, s megették utána az őzet is. No, már most csak ketten voltak, Farkas-barkas s Rúka-búka. Fogja magát Rókabóka, eléveszi a kecskebelét, s enni kezdi. Kérdi a Farkas-barkas.
4: Mit teszel, Rókabóka?
0: Azt mondja Rókabóka.
5: Én bizony kiharaptam a hasamat, s megeszem a belemet. Ha éhes vagy, Farkas-barkas, te is harap ki a hasadat, s edd meg a beledet.
0: Bolond farkas kiharapta a hasát, de meg is döglött abban a minutában. Akkor aztán Rókabóka megette Farkas-barkas húsát is,
6: így volt, vége volt, igaz volt.

adódó munkát, maga végezte a feleségével, és ha valamit javítani vagy építeni kellett, ők maguk láttak neki. Mint ahogy a száremaiak most is különböznek a szárazföldi észtektől, abban, hogy mindent maguk végeznek el, nagy töl is így tett. Töl dombja. Egyszer a hírnökök azt a hírt hozták tölnek a töl uradalomba, hogy Szárema napnyugati partjainál ellenséges hajók jelentek meg, és a Katri tanyánál nagyszámú ellenség szállt partra. A hírnököket azért küldték, hogy nagy tölt segítségül hívják, és azt is megmondják neki, hogy a nép főemberei a Tammik tanyában jöttek össze tanácsot tartani. Nagy töl megparancsolta, hogy a követek siessenek vissza a Tammik tanyabeli tanácsba, és mondják meg, küldjenek gyorsan más hírozókat a Katri parthoz, hogy kikémleljék az ellenség dolgát, aztán hírt hozzanak róla a tanácsba. Én, mondta nagy töl. Ma este át akarok menni Hiumaára, szaunába, ám holnap estére a Tammik tanyán leszek, s aztán majd meglátjuk, mit kell tenni. A küldöttek visszasiettek a Tammik tanyára, s tudtára adták a tanácsnak, hogy nagytől jönni fog. Nyomban új hírhozók siettek Katri felé, amint az ellenség tudomást szerzett nagytől jöveteléről, a hajókra futott és elvitorlázott. Nagytől tisztára vesszőzte magát a fürdőben, és egyenesen a Tammik tanyára ment. A követek éppen akkor érkeztek vissza Katriból, s tudatták, az ellenség elmenekült. A tanács megörült a hírnek, nagytől úgy szintén, és azt mondta, hogy szeretne egy kicsit aludni a fürdő után. Megengedte, hogy a tanács iszogasson, ő maga meg felment a fél versztányira, nyugat felé eső kis dombra, s lefeküdt aludni, de előbb megparancsolta, hogy csak háborús veszély esetén ébresszék fel. A tanács vidáman iszogatni kezdett, nagytől megpihent. Azóta nevezik azt a dombot, amelyen töl megpihent, töldombnak. Másnap reggel a Vödruka falubeli gyerekek a töldombhoz jöttek a nyájaikkal, mikor megtudták, hogy nagytől ott alszik, felelőtlen rakoncátlanságukban elhatározták, felébresztik, hogy lássák, milyen magas. Szüleiktől hallották azokat a szavakat, amelyekkel nagytölt fel lehet ébreszteni, oda mentek hozzá, és elkezdték kiabálni. Nagytől! Nagytől! Kelj fel! Itt az ellenség az országban! Nagytől nyújtózott egyet, feltérdelt, és a fenyő koronája fölött szétnézett. A gyerekek ilyen óriási ember láttán kereket oldottak, mikor nagytől rájött, hogy lóvá tették, megdődött, és így szólt. Mivel elbolondítottatok, nem jövök a segítségetekre előbb, csak ha bokáig gázoltok a véretekben. Ezt akkor a hangon mondta, hogy a hegyek beleremegtek, s a tengervíze fodrozódni kezdett, mikor megrázta a fejét, akkor a szél támadt, hogy sok fa ketté tört tőle a lónai fenyvesben. Ráadásul a szél elvitte a mápatanya fölül a tetőt, s a vehelőkig röpítette. Ebből a tetőből lett a tóban az a sziget, amely mind a mai napig ott áll benne. Nagytől hamarosan rájött, hogy az olyan rakoncátlanságért, amilyet a Vödruka falubeli gyerekek vele szemben elkövettek, csak a szülők rossz nevelését lehet hibáztatni, ezért bosszúságában elhatározta, hogy megbünteti Vödruka falu népét, még az is lehet, hogy teljesen elpusztítja. Egy szempillantás alatt összeszedte a töl domb lábánál a köveket, amelyek nagy számban hevertek ott, s le akarta velük rombolni Vödruka falut. A düh azonban úgy megnövelte az erejét, hogy a kövek, amelyeket a falura kellett volna dobnia, a falun túl a pásikói erdőbe estek, és senkiben nem tettek kárt. Most már, hogy nagytől felkelt, bár a szauna után szeretett volna még aludni, nem feküdt le újból pihenni, hanem elbúcsúzott a tamikui tanástól, s hazament a saját birtokára. Miután feleségének, Pirettnek elmesélte a történteket, enni akart, mégpedig káposztalevest. Pirett tűzre akasztotta az üstöt, maga pedig elindult káposztáért a kertbe, amely Runu szigetén volt. A tengeren keresztül átgánzolt Runura annyi káposztát rakott a zsákba, amennyit elegendőnek gondolt, s visszasietett. Mire hazaért, már forrt a víz. Pirett

Rakta a káposztát az üstbe, és csakhamar készen volt a megkívánt eredel. Másnap reggel beállítottak nagytől birtokára, a sörvei küldöttek. Arra kérték nagy alázatosan, hogy legyen a segítségükre, mert azok az ellenséges csapatok, amelyek a Katri partról elmenekültek, a sörvei félszigeten szálltak partra, fosztogatják a népet, rabolják a vagyonát, aki ellenszegül, legyilkolják. Ráadásul a sörveiek helyzetét nehezítette, hogy a fiatalabb, erősebb emberek ez időtájt mind kint voltak a tengeren halászni, ezért a követek igen kérték nagytölt, hogy embereket is vigyen magával. Hogy küldje azonban olyan gyorsan oda őket? Nagytől hamarosan megtalálta ennek a módját. Először mindkét kabát zsebébe beledugott 10-10 embert, aztán a fejük fölött bevarratta pirettel a zsebet, majd megint 10 embert rakott a többiek fölé, akik már kiláttak a zseb szélén. Hogy az alsó emberek megfulladjanak levegő hiány, pirett lyukat vágott a szájuk irányába a kabáton, hogy az emberek ussanak és ki tudjanak látni. Így 40 ember volt töl zsebeiben. Fegyverül két ökrös szekér kereket vett magához, ennek is mindegyik kerekére 20-20 embert rakott, akik közt ott voltak a sörvei küldöttek is. Aztán a hátsó kerekeket is az első kerekekhez kötötte, az első kerekek tengelyét kézbe fogta, és sietve indult sörve felé. Mikor Mápa falu szántóföldjeire ért, összetalálkozott egy ellenséges csapattal. Lerakta az emberét, és így szólt. Mutassátok meg, hogy legények vagytok a talpatokon, s győzzétek le őket. Ő maga csak figyelt és irányította a harcot. Mikor nagytől észrevette, hogy az ellenséges csapat jóval számosabb, és egy saját embere már el is esett, úgy gondolta, legfőbb ideje, hogy ő is beavatkozzék, még mielőtt az emberei közül bárki is segítségért kiáltana. Nagytől nem késlekedett hát, kezébe vette a hátsó kerekeket, spörgetni kezdte őket a tengelyénél fogva. Ez olyan nagy lendülettel és gyorsasággal történt, hogy rövidesen lekaszált, rendmódjára hevert az ellenség a földön. Persze a saját embereit már korábban félre parancsolta. Egy csapat ellenség futásnak erecs menekült lefelé, mentudombról. Ezt látvány nagytől, Rüssa Tidrik színjéből kezébe kapott egy hatöles fenyőtörzset, ezt hajította az ellenség után, és az utolsó emberig letarolta őket. Mikor nagytől a kerekeket pörgette, a bal kerék szöge kiesett. A kerék elrepült, s a kolcsai kocsma mögött esett le az erdőben. Ott a kerék széttört, szörnyű lármát csapva letarolt az erdőt, felszántott a földet. Azon a helyen máig se nő fa, se fű, hanem tó keletkezett rajta. Szörnyű erővel repülhetett a kerék, ha 5 versztányira esett le, s a földön ekkora pusztítást végzett. Mikor nagytől a sörvegyiek dolgát elrendezte, és az ellenség halottait a mentui magaslaton eltemettette, megint hazafelé indult. Az embereit ezúttal nem vitte magával, hanem meghagyta nekik, hogy pihenjék ki magukat a sörvegyieknél, aztán menjenek utána. Mikor nagytől a kölcsei erdőn át kiért a vieristi magaslatra, úgy érezte, hogy kicsi elfáradt a lába, leheveredett hát oda, ahol 5 út összetalálkozik, és ezért ezt a helyet Vieristinek, azaz 5 keresztnek tartják. Igen. Na most hol is vagyok, várjunk. Igen. Igen, itt leheveredik, igen. Mivel a fontos és derekas munka elvégzése miatt igen elégedett volt, 3 napig aludt azon a helyen. A horkolástól rengett a vieristi domb, az összes erdei fenyő rászkódott, s úgy tűnt, hogy az egész sörvefélsziget összedől. A sörveiek odagyűltek nagytől nyugvó helyérehez, kiki egy-egy zöld faágat hozott magával, s köszönetük jeléül, amiért kimentette őket a bajból, nagytől közelében leszúrták a földbe, majd elmentek. Ezt az esetet a sörvei apák elmesélték a fiaiknak, azok meg továbbadták az ő fiaiknak, így jutott el a történet az én fülemig, én meg így mondom a ti fületekbe, itt a Tilos Rádióban, a mikrofonon keresztül. Aztán lassanként olyan nemzedék nőtt fel sörvén, amely nagy tölt és tetteit nem ismerte, meg a szülei szavára se nagyon hajlott. Azt azonban látták, hogy szüleik, mikor a vieristi útkeresztelődésnél elhadnak, egy ágat dobnak le az út mellé nagytől emlékezetére, de az okát nem tudakolták. Azt se figyelték meg, hogy az ág zöld-e, vagy száraz.
Mikor később ők maguk mentek el e hely mellett, ugyanezt tették, oda dobtak egy ágat, zöldet vagy szárazat, mindegy. Idővel hatalmas csomó gaj gyűlt össze. Amikor a fiatalabbaktól megkérdezték, hogy miért teszik ezt, akkor ez volt a tétova válasz. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, nem jó, ha úgy egyszerűen csak elhalad az ember, csak megy, megy, megy. Csak úgy elhad, hogy az ember csak úgy átmegy ezen a kereszteződésen. Ez nem jó. A mai nemzedék már ezt se csinálja, és az időfoga földé korrasztotta a jelisti rőzsét. Az ördög, akit a régi öregek öreglegénynek neveztek, Ádáz ellensége volt Nagytőlnek. Mikor kiszagolta, hogy a sörvelyek barátja és segítője mély álomban nyugodtan pihen, az a fura gondolata támadt, hogy Nagytőlt a sörvelyekkel együtt vízbe folytja. Ott, ahol most a Szálme folyó folyik, a sörvei földnyelv kiágazik a szigetből, a szárazföld pedig két versza szélességű sincs, egy árkot kezdett taposni az egyik tenger széltől a másikig. És a sörvei földnyelvet el akarta taszítani a nagy szigettől, Nagytőlt meg a sörvelyekkel együtt bele akarta folytani a tengerbe. Eldri Matz azonban meglátta munka közben, s nyomban tudott a Nagytőllel, aki a vieristi útkereszteződésnél aludt. Mikor Nagytől tudomást szerzett az öreglegény szándékáról, elment gyorsan Massa Márthoz, s kért tőle egy méh családot. Márt minden további nélkül igen mondott a kérésre, Nagytől bement a méhesbe, s útnak indított egy erős méh családot, hogy szurkálják össze az öreglegényt. Az öreglegény éppen a kipággatanyánál tartott az árokkal, s azon igyekezett, hogy eltaszítsa Száremától a földnyelvet, mikor a méh család odaért. Az állatkák mindjárt nekiestek az öreglegénynek. Az ugyan mind a két kezével elsegette őket, de többször is igen nagy szorúságba került, úgyhogy a titkon távolabbról leselkedő Eldri Matz annyira nevetett rajta, hogy görcsált a hasába. Az öreglegény hadonászásából azonban semmi eredmény nem származott, hogy is származhatott volna egy család méhel szemben. Azok úgy összeszulkálták az öreglegényt, hogy az álláig dagadt az óra a fullánkoktól. Az öreglegény megátkozta a méheket, hogy attól az ároktól délre ne tudjanak lakóhelyet találni, de mi haszna származott belőle, a méhek tovább szurkálták. Végül az öreglegénynek nem maradt más hátra, futásnak eredt az északi széllel szemben hazafelé. Nem tudom, hol is lakik valójában. Ördög módjára iszkolt, de ki tud versenyt futni a méhekkel. Hamarosan kiért a Hirmuszteka szállóra, ott meglátott egy halom fenyőgajrőzsét, alábújt az öreglegény olyan gyorsan, ahogy a szaunna köveken, egy bögre vízgőzzé változik, az öreglegény azután soha nem merészelt a sörvelyek tengerébe folytására gondolni. Nagytől pedig Vieristi mellő Vintri falun át, Abruka szigete mellett egyenesen hazament a birtokára. Hát ez volt a ma esti mese, gyerekek. Remélem tetszett nektek az észt és a szamojét történet. Remélem ágyban vagytok, hallgatjátok tovább a Tilos Rádiót.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok. Ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit. Morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja. És a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentek. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizördült a környék minden fája. Három székláb. Van egy kis szék, három lábú. Három lába, három bábú. Egyik billeg, másik ballag, harmadik meg billeg-ballag. Így a kis szék meg nem állhat, szidja is a három lábat. Állj meg, billeg, nyughass, ballag, ne lipinkázz, billeg-ballag. De ők aztán csak azért se, nem hallgatnak a kis székre. Billeg, ballag, ballag, billeg, s billeg, ballag, ballag, billeg. Jár csak jár a három tébláb, ringatózó három székláb. Kedvébe eképpen járnak a kicsi szék gazdájának. Ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajsza csupa dél, estére csak odaér.

Barbarossa kárunkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fenn virraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom, szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse pálya. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, húnborong a csál.

0: macska hatalma, szörnyű, ha mágus is egyben a macska. Hol ivas üstön, hol csak maszlám, egér végzetét mutassad.
1: Már vártalak, Soma. Ki vele? Mit akarsz?
2: Drága jó, félelmetes nagy macska mágus. Tessék engem fel.
3: Halljuk, Vacska Matit.
4: Én ennek nem mondok semmit.
3: Ugyan már, Vacska Matit. Biztosan valami okosat sütöttél ki. Mondd csak, no, mondd.
4: Ja. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Levelet?
2: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok, az ABC mind az öt betűjét ismerem.
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogat olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Matit.
6: Hát megkérjük, hogy ne lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfried.
7: Nagyszerű, ez a legjobb megoldás.
2: Esetleg verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának.
6: Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön, ki nem fog. Önön nevetni fogunk. Na, mondjatok rá, Grimm.
2: Hát mivel? Nem a mi
6: fogunk. Szemtelenked, hogy megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok szemtelen, a szemfog szemtelen.
7: Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
2: Ja, neked beletörött, na semmi, ne gondolkozz arra.
5: Döm. Micsoda? Halljátok, mit mond?
2: Ah, igen, halljuk, persze, hogy halljuk.
5: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz?

0: a pincsek és a töncsök iszonyú csatájáról, némi híradás továbbá a mopszok és a spiccek részvételéről a csatában, nem különben a nagy bulimacska közbelépéséről.
1: Ki ne tudná azt, hogy a töncs meg a pincs úgy gyűlöli egymást, nyugta sosincs, a világ csak ilyen, bármerre tekints. S bár hírlik, a spicc és mopsz kutyafajt nem hajtja vadóc vér, ám csatazajt halván, szaporán áhít kutyabajt, s lesz majd csihi-csahi, hogy az egész parkban hallom. Egyszer hát, erről szól a mesém, majd egy hete már nem akadt esemény, nagy idő ez döntsök spincsek egyén. Nos, a posztos nagy közebb épp oda volt. Hogy hol, tudom én, már azt rebegik, hogy a sarkon ivott pár röpke decit, így esett hát, hogy kutya rá se szagolt, mikor egy töncs és egy pincs szembe loholt. Egymásra se rontott, el se farolt, szemük izzott, lábuk verte a port, és volt csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. Nos, a pincs, mondj bármit, aféle pogány kutya, kínai fajta, nem angol, úgy ám. Hát halván pincsek a szörnyű ricsajt, heve ajtós ablakrésbe kicsalt tizet itt, huszat ott közülük, s a kihalt utcán morgott mind nyíva, vadul, kaffogva, pogány mód kínaiul. Csak a töncs épp él hal a vadricsaért. Yorkshire-i vagány ihatott bikavért, de a skót rokon északon is foga fent, nem leeszte bunyó sapkant odafent, hát jöttek, mind fújták a dudát, hogy a kék sapkások a gránicon át. No, de erre a spicc smopsz nép is előtör, ez az erkéről, amazott a tetőről, szaladna hadba ugatva, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. És hogy egybe gyűlének-e hős daliák, remegett London, forgalma leállt, mind retten a szomszédsága vadaktól, a tűzoltókat hívná. No de akkor az alaksori ajtót szél, ha kicsapja, ki más jelenik meg? A nagy bulimacska. Tűzgömb szeme áraszt rettenetet, nagyot ásít, bámul, az álla mered, átnéz az alaksori vaskerítésen, hát mintha pokol tüze dőlne résen, s ahogy ásíts, néz baljós nyugalommal, jól értik a pincsek s töncsök azonnal. És hogy az ég fele pillant, s ugrik, az ebb nép riadozva, juhok módjára szalad szét. Ugye a nagy közebb újra kiballag a posztra, elinalt valamennyi, s csendes az utca.

0: Mondjátok csak, hol van az a Guxville Hotel?
1: A hét harangvirág terén.
2: Én tudom, hogy hol van, én tudom. Egy sikátoron átjutni a térre, a ködben úszó karmazsin vörös negyed legmélyére.
3: Úgy, igaza van, bucurkám. Ott udvarolnak a kék vakolat gyerekek, a szalmasárga szik.
2: És ez még semmi, de a jelszó...
4: Egyetek kétségbe. Szót sem értek. Miféle jelszó?
1: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
5: A jelszót csak egyszer szabad kimondanunk. Figyelem, megismétlem. De ha lyukas a fejed, hiába minden...
3: Lassan volt, Viktor. Lassan.
1: Jukli. Jakli, ol, hik, muf.
0: Jukli, jakli, ol, hik,

0: virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.
1: Hangok. Hangok játéka is vonzott, ahogy egy sereg galamb alá suhogott, szárnyaik édes tüpügése a leszállás előtt. Tücsökszó, puha mézümmögés, kövekkel kongatott hárfazsongású sürgönyoszlopok, kotlóstyúk kottya, s az a méla mú a teheneké, hars kukurikú hajnal előtt, tavi békazene, pendülő mord kvarcs, víg brekeke, és a többiek mozdonyrobaja, nehéz reszelők reket sikolya, villám ropogás, s őszi égen át láthatatlan jajongó vadlibák, s ezer egyéb hang, mindegyik mögött, bár elzengtek, annyi kép röpködött, hogy huny szemmel ma is össze lehet raknom belőlük a fél életet.

0: A fűre lépni tilos.
1: Tilos a fűre lépni.
0: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni tilos, tilos.
1: Tilos, tilos.
0: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
1: Tilos.

nyúl, mint tolvács. A tisztás szélén egy gyerekképű uritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta, meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenk.

lesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csengesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta: nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darab ámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ér. Meg-meg! Majd kis gondolkodás után még hozzátette: meg! A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta: nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Meg-meg! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedte, gondolkodott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe. Rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőnek mondják, juhul. Bééé, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is apa hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közeledett. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül, éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Mik meg? Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg! Tolmácsolta a ló. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg! Nyiha! Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha! Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske mondta meg előre. Karon fogta a lovat, odaballagtak az úritökhöz. Megették. Vajon jól fordítottam?

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a resti. Erre a gazda dolgát otthagyta, és vesszük nyesve, húsz a kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem talált. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes, farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, és gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének nekiesett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este.

0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsiket anyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek.
1: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
2: Miért szaladnak? Hogy sem ez kijönni az utcára?
3: Csak az ablakból fel fogod kelni.
4: Ha kijönnél, akkor se bírnál megfogni minket.
5: Olyan rásó tipegő, ide-oda bitegő, csiki-csuk, kicsimuk, hagyd el végre az odud.
1: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
2: Sose törődj a szívünkkel, kicsimuk.
1: Hát valakinek azzal is törődnie kell.
3: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
1: Bátrak vagytok a csúfolódásban. Kérdés, volna-e nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
3: Bemenni a kismokodójába?
1: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos fügefáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívtak, mint engem.
3: Kicsimuknak hívták?
1: Nos, van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
2: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk.
6: Kalevala, Väinämöinen muzsikál. Komoly öreg Väinämöinen, főnóta fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Väinämöinen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő vádán, halcsonbéli ékes hárfán, új a fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm, örömmé lendült, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallá zendült, a csukafog fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a mén szőre csengett, bongott, a paripa szőr újongott. Zengett az a Väinämöinen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallani. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak. Hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek. Mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred. Érek fészkiből kimozdul, felkel a fenyő vacogból. Tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a medve megfut. Végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dűl. A sövény egy szirtre terül, kapu az agarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörűt hallania. Végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Väinämöinen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Väinämöinen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet hallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegényén. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő lánycselédség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.

0: Paszújka és Fuszújka. Paszújka és Fuszújka testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszújka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszújka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszújka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszújka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszújka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt gorombán. Nem a Fuszújka, hanem a Paszújka szára, te idétlen. Hát akkor a Paszújka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszújka. Most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszújka szára, a Paszújka szára, fölmászott a fára. Paszújka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszújka. Fából az eszed tokja, te műveletlen, a karó... az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszújka szára fölmászott a fára. Paszújka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszújkát és Fuszújkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszújka szalmájához ért, kipattant Paszújka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszújka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszújka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszújka is felszínre került. Neki pattant Paszújka, de Fuszújka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszújkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte egy zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszújka, s melyik Paszújka, de Paszújka csak nem fért meg Fuszújkától. Földszagod van, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszújka, ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszújka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos engel, szamár szenved, Fuszújka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszújka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság, egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizon. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszújka elsők között ugrott a néni markába. Paszújka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban. Nem sokára benne lesz az első kanálban. Fuszújka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára.

0: lunghe. Nyerti kedves, az esőtől minden újra friss. Láttad, hogy kinyílt a másik Georgina is? Ne neves, csak pár szál virág kipek körülünk, de legalább mindeniknek külön örülünk. Hajdan rengetegbe vágtam, legiónyi vén Góliát fasűrűjébe kicsi Dávidén. Érzéssel fújtam, tanítom Csitri dallamát, árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át. De ma lázsdoly rímes erdőzaját hallgatom, ennen életem mögöttem olyan vakvadon, éjjel is magába húz egy ingó sűrűség, hol az ilyet álom jár, és zombikokra lép. Nyer hát, jó itt csöpkeltünkben, mely ma újra friss, örülj, hogy kinyílt a másik Georgina is. Nincsem ez a párka alja, épp oly dús világ, mint a legnagyobb erdőség élni nyáron el. Hűközött szemem halált egy pöttöm bogarat, velem egy veszélyes útján dzsungele alatt. Tudja, mi itt ér egyik diófától másikig, hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik. Sosem ér a kert végébe, elég messzeség elérni a ránk boruló levelek közé, amik olyan illatosak és keserűek, mint a nyár, melyet alattuk élni jó vele.
1: Kis Klára énekel. Mintha szellemeket akarnál idézni, óriásokat, kiknek hatalma elragad, úgy ülsz néha a zongoránál, úgy énekelsz, a túlvilágba kapcsol valami titkos és ijesztő átlényegülés, az Isten vagy a semmi vágya. A zene érlel, mint imában a bűnös, vagy mint nyers vasak a villamos tekercs alatt, átváltozol az áramában, s oly erő száll meg, oly varázslat, hogy már te tanítod apádat. Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázlesóról. Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktuszbimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére áll. Nem bírtam vele, tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Leguggoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy mindent tudnak, és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl-föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem! És ekkor, zups, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt, tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök, aztán, no, ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.

városi kánikula. Éjjel nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a hódja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba.

járok, kelek, megállok. Járok, kelek, megállok, nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsai, a lámpák oszlopát, nézem a boltokat, megnézek minden ember, s nézem a ligetet, füvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát, és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen, s mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő.

Du bist eins. Tschünd, Beke, tschünd, Beke, Fény. Tschünd, Fénye, Beke, Csöndje, Fény, Békéje, Csönd, Fényes, Csönd, Béke, Csönd, Béke, Fény. Béke, Csöndes, Fénye, Fény, Csöndje, Csönd, Csöndje, Fény, Fénye, Béke, Csönd, Fény. Lombban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kőbékéje, béke, köve, lomban csönd, fényes, béke, kő, lomban fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút, csepje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, csepje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzóág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenny, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lenny, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már messziről hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem. Nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Hol tücsök? Nincs tücsök! Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se tört.

0: Nézpergetés. Mézet pergettünk, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz. A nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödömöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy korkos darazat.
1: A fűre lépni tilos.
2: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos lépni. Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
2: Tilos, tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
2: Tilos.

Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is meg, gyönge is ilyenkor a medve, lézeny, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kiméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőn indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelíd bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig. Már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit osztam, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve, bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte, kifordult a kötélből, s ledobta a földre. Azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél végre.

0: Grizzly medve málnázik a könyvüzletbe. Bálna boltos nem kotorász, Pünge bocs a fő bogarász, polcáról leszeddegéli, bemálnázza, eddegéli, csap a könyvre bocsi mancsa, ott marad a málna pancsa. Alig látja, mégis gyöngyész, fontos orral mégis böngész, kiskert képes körtéjében, négy talpával lapiz régen, szól a kép a laplelépőn, Pálna bácsi hasbeszélőn.
1: Én vagyok a mester körtész, mesterségem körte kertész. Csuda dolog a körtészet, de még jobb a kert körtészet. Betűbogarászás helyett körtészetre adnád fejed. Menj el fügebogarásznak, fűfűrész és kertfodrásznak. Nyau, nyau, nyár vonc a könyvírkonc, a kertnyírkonc mindig virgonc. Betűhintő mind-mind konkoly, szemüdítő csak a sonkoly. Tisztesség az ananász, a lakodalmon ananász nagy. De a súlymász csak a kujon, ha a sajón sok a súlyom. Ez vackorász körtenyészet, ez meg vegyes gesztenyészet. Ez a szál az ige szálló, aki szilvász, ide szálló. Tudod-e, miért híre szállós, oly kiváló magva váló? Mert puskából lövik, osztják, s lyuka nélkül bemagozzák. Egybe szilva, bőre, béle, ingó, bingó, ringlóféle. Ez a képes magyarázat, ékes, mókus magyarázat. Mint a majom mandulászás, külön kép a mintamákász. Dinnyézett az első vizsga, úgy végzett, mint ribizlista. Naspolyászat, pöszmétészet, egresfogó egerészet, és ha érsz a befőzéshez, van meggyészet, cseresznyészet, kánoáni bananászat, kókuszdiófakanászat, csap fel, öcsém, sej gyöngyélet, paradicsom kertkörtésznek.
0: Bünge szemmel, ni a medvénk, nézi, bújja, kertészkednék. Csomagold be, bálna boltos, le ne ejtsed, málna foltos. Bálna nevet, Bünge pedig négy talpára ereszkedik, bálnáné becsomagolja, hátsó hóna alá tolja, s könyvvel boldogabbik végén indul Bünge bocs a medve, tanakodva, tűnekedve,

Kedves fiatalok, felnőttek és idősebbek, nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék fel mindkét karjukat magas tartásba. Végezzenek három karkörzést előre. 1, 2, 3, magas tartásban tapsoljanak. 4, rajta. Előre, 2, 3, taps. Előre, 2, 3, taps. 1, 2, 3, 4. Lendületesen, nagy ívben körözzenek. Előre, 2, 3, taps. Nyújtott karral végezzék. Előre, 2, 3, 4. 1, 2, 3, elég. Terpesszék a lábukat. Hajoljanak háromszor előre a bal lábuk felé, és mindkét kezükkel érintsék meg a bal bokájukat. 1, 2, 3, nyújtsák a törzsüket. 4. A jobb lábuk felé hajoljanak háromszor előre, boka érintéssel. 1, 2, 3.

0: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik, muf.
1: Jó estét, gyerekek! Ma este a nagy fáró és a nagyon, de nagyon, nagyon széles mocsáról fogok nektek beszélni. Volt egy pici falu, aminek az volt a neve, hogy Imár. Ez a falu egy aprócska dombon és a mellette lévő pici kis völgyben terült el. Nem volt sok ház ebben a faluban, talán 40 vagy 50 a 16. században, lehet, hogy régen sokkal több, de azt már a mesélő nem tudja nektek megmondani pontosan, mert nagyon, de nagyon régen volt. Emellett a falu mellett, amikor a mesém szól, volt egy óriási, de nagyon nagy mocsár. Ez a mocsár, csak hogy el tudjátok gyerekek képzelni, olyan, de olyan nagy volt, és olyan mély, hogy szinte a régiek azt mondták feneketlen, mértékegységgel úgy is lehetne mondani, hogy egy nagy szénás szekér, 4 lóval, ha bement ebbe a mocsárba, mindenestől, de mindenestől, szénástól, rudastól, kocsistól, lovastól, kerekestől eltűnt. Ezért az ott élő emberek nagyon féltek ettől a mocsártól, vagy megkerülték, vagy csak meséltek róla. Nagyon sok történetet, mert nem tudták, hogy milyen a közepe,

régi varázslóktól, régi emberektől, hogy melyik zsombékra, melyik dombocskára kell lépni, és ők el tudtak bújni ebben a mocsárban. Így nyújtott ez a mocsár védelmet nekik. Amikor megjöttek az osztrák katonák, a lovaikkal, gyönyörű ruhában, amelyen aranygombok voltak, sújtások, kemény kalapjuk volt, simléderrel, ők csak megálltak a mocsár szélén, lőttek kettőt, hármat be a mocsárba, de nem merészkedtek be, mert tudták, hogy a rablók biztos, hogy ott fognak meghalni, ott fognak elsüllyedni. Ha valaki kellően ügyes volt, és kibírta ezt a pár órát, amíg ott voltak a katonák, és elkezdte figyelni a mocsár belső életét, észrevette, hogy a mocsár nem lakatlan. Ebben a mocsárban volt teknős béka, mocsári teknős. Tudjátok, gyerekek, az olyan, mint amit most a halas és ilyen teráriumokkal foglalkozó szaküzletekben ékszerteknősökként lehet kapni, csak mégse olyan az a mocsári teknős, mert ez nagyobb darab, kicsit csúnyább, szürkésebb a páncélja. De ez a mocsári teknős, ez nagyon, de nagyon vígan élt ott a mocsárban, azért, mert erős körmei voltak, lapos lábai voltak, lapos hasa, és volt a két hátsó lába között egy hosszúkás farok, amivel így ide-oda evezgetett, a nádakat ide-oda lögdöste, és ezek a teknősök nagyon jól el tudtak élni ott a mocsárban. Kicsit megsüllyedtek, lenyomták a fejüket, lelassították a szívműködésüket, lehűtötték a hőmérsékletüket, és vártak. Télen itt teleltek át, és aztán, amikor jó idő lett, akkor följöttek a mocsárból, megkapaszkodtak a füvek szélén, a zsombékoknál, és figyelték, mikor jön arra egy légy, vagy egy bogár, vagy egy béka, vagy olyan halak, amelyek a mocsár vegyes, zavaros vizét is bírták, és amikor valaki közelített, akkor ham! Bekapták. Ezek mellett, a teknősök mellett voltak kis békák is, kék, és zöld és barna békák. A barna békák az erdőkből jöttek be, a kék békák pedig csak tavasszal voltak kékek, párzáskor olyan kékek voltak, mint a Pelmel Ultralight. Ezek a békák együtt voltak, és időnként, amikor nagyon jól érezték magukat, és a rablók nem zavarták őket, béka zenébe kezdtek. Olyan béka zenébe, amit most itt a Tilos Rádióban hallotok. Figyeljétek csak a békák hangját!

amikor a békák énekeltek, volt egy rabló, egy haramia, akinek tulajdonképpen nagyon, de nagyon nagy szíve volt. És ez a rabló és haramia, hogy ne érezze egyedül magát, fogott egy náddarabot, kiukaszgatta ezt a náddarabot, furuját csinált belőle, és folyamatosan fújta a békákkal a varázsdalt. Így szólt ez a dal.

Ez volt az a dal, ami mindent, de mindent időtlenné tett. És ez az ember, aki fújta ezt az időfúróját a békákkal, bármeddig ott tudott lenni a mocsárban, még akkor is, amikor ha ti most fölülnétek egy biciklire, vagy motorkerékpárra, vagy autóra, és lemennétek oda, abba a völgybe, már nem találnátok ott a mocsarat. De ez az ember, ha megfújta furujáját, az a mocsár most is ugyanúgy ott lenne. Ő csak visszavonult, és fújta az időtlen furujáját, és

Így történt, hogy a mai időszakban most, amikor gyerekek, ti fekszetek az ágyban és hallgatjátok a Tilos Rádiót és a Tilos Rádióban a mesét, ugyanebben az időszakban egy Egeli György nevű bácsi, akinek volt egy ismerőse, azt nem így hívták, mint az Egeli György nevű bácsit, hanem máshogy, annak volt egy időgépe, és annak a bácsinak az időgépével, meg annak a barátaival, akik számítógépen zenei szerkesztőkkel dolgoztak, scratcheltek, meg mindent csináltak, nagyon jó haverságban voltak, és egyszer egy házi bulin megkérték ezt a fiatalembert, hogy kapcsolja már be azt az időgépét, hogy most, hogy ott vannak együtt, mert nem hitték el, hogy az időgép működik, éljenek már le körbe az asztalnál, azt izéljenek már valamit ezzel az időgéppel. Volt náluk két lemezjátszó, meg ilyen keverő, ilyen mixerpult, azt nyomogatták ott, azt mondták ennek a fiatalembernek, hogy nyom már be azt az időgépet, azt nézzük már meg, működik-e. Igen ám, de ez az időgép előkészítés alatt volt, nem volt még rendesen megszerkesztve. Úgyhogy rossz gombot nyomott be ez a srác, és akik ott ültek az asztalnál, a Peti, a Sanyi, az Attila, még a Géza, ezek diszjokék voltak, egyszer csak csúcsúcsúcsúcsúcs, bum, az időgép miatt kettő darab lemezjátszóval, egy CD lejátszóval, egy szatyor lemezzel, ütőhangszerekkel, hirtelen belekerültek az időgépbe, és ez az időgép, mert mondom, gyártásilag nem volt még olyan nagyon kiszuperálva, oda vitte őket ebbe a mocsárba, a furujázó Juhászhoz. Ugrottak 227 évet és 4 hónapot oda bele a mocsárba, de úgy képzeljétek el, hogy az áram minden benne maradt a lemezjátszóba, és ott ültek a mocsárba, ezek cuccokkal, mindennel, működött a lemezjátszójuk. Szólt a juhásznak a dala, ezek meg ott scratcheltek.

A juhász nem lepődött meg, mert ő is foglalkozott a varázsfurujájával. Meg ő is ugye a balakorból mágiával mindennel foglalkozott, időlátót. Nem lepődött meg, hogy a díszjokék oda kerültek a mocsárba, hanem csak annyit mondott, hogy szevasztok! Hogy kerültetek ide? Az egyik díszjokéjére válaszolt, azt mondta, hogy ez a mi technikánk, ez a mi eszközünk. Azt mondta erre a juhász, milyen tájról, honnan érkeztetek ti, hol használjátok ezeket a varázseszközöket, amik világítanak, hangot adnak ki, zizegnek, cucognak, mint a részegbékák, mert ebben a mocsárban voltak részegbékák is, mert mikor bejött egy-egy szekér, és hozott egy hordó sört, és elsüllyedtek a békák, mivel nagyon szerették a sört, ráugrottak ezekre a hordókra, és kiitták, és akkor, hogyha berúgtak a békák, pont ilyen hangot adtak ki. Összeszorították a szájukat, és ilyen hangokat adtak ki, tehát a juhász ezt ismerte, ezt a hangot. Kérdezte még egyszer tőlük, hogy milyen szerzetek vagytok? Honnan jöttetek ti, díszjokék? Mert akkor már nevüket megmondták. És mondták, hogy mi nagyon messziről, az ország fő városából, Budapestről jöttünk. Egy rádióból. Nem értette a furujás, hogy mi az a rádió szó. Azt a szót értette csak, amit a rádió elé mondták. Mert azt mondták, hogy a tilos rádióból. Arra gondolt a furujás, hogy biztos ezek is betyárok lehetnek, hiszen a betyárok voltak abban az időben tiltva. De nem nagyon akarta kérdezni, mert abban az időben a vademberek, az üldözött emberek nem kérdeztek egymástól semmit. Látta, hogy itt van köztük ez a négy ember, a Géza, meg a Sanyi, meg akiket meséltem nektek. Látta, hogy fegyver nincs náluk, látta, hogy zenélnek. Azt mondta, hogy jó van, üljetek itt le a zsombékra, van nálam két darab szalonna, vöröshagyma, paprika, még a múltkor zsákmányoltam kintről, eszegetünk, azt zenéljünk egy kicsit. Elkezdtek zenélni, jól érezték magukat a mocsárban. A következő zene hangzott föl a mocsárból.

Gyönyörűen szólt ez a zene, és azért messzire, gyerekek, mert volt ebben a mocsárban egy óriási, nagy ezüst kehely. Ezt a király egyik szállítmányából vesztették el a mocsárba, és ez a kehely felerősített mindent. Ettől a kehelytől ez a csodálatosan szép zene, amit csináltak itt bent, az időgép miatt ezek a fiatalok, ez a zene elszólt Kapolcs nevű faluig. Elszólt Taliandörögd nevű faluig. Elszólt egy Öcs nevű faluig. És fölhangzott Imár dombjáig. Mindenütt hallották ezt a furcsa zenét. Mindenhova szólt ez a furcsa zene, kattogott, lüktetett. Mindent áthatott. Olyan volt, mint a szívritmus. Nem tudták, hogy ez a lüktetés, nem tudták, hogy azért van, mert a mocsarat nem nagyon szerette a CD lejátszó, a bakelit lemezjátszó, de aztán persze hozzászoktak a mocsárhoz, és fölhangzott megint egy ősi dallam. Nagyon jól érezték ezek a 20. majdnem azt mondhatnám 21. századi fiatalok ott a 18. században magukat, mert végre kedvükre zenélhettek.

Azon a délutánon, a nádasban, miközben ők zenéltek, egyszer csak elkezdett csörögni a régi száraz levélmaradék. Látták, hogy egy nagy darab vöröses hajú kabátos ember óvatosan, nehézkesen, de csak jön előre. A kezében volt egy demizson. Szagáról lehetett érezni, hogy pálinka lehet az. Ez az ember Ráskó nevű falu felől közeledett, úgy hívták, hogy Löwenstock. Akkor még ezek a fiatalok nem tudták, hogy később ez az ember majd, ha visszatér a családjához, már akkor ott ő félt, mert nem tudta, hogy élve marad-e, magyarosítani fog lőkére, és egy nagy uradalma lesz. De nem menjünk, gyerekek, ennyire előre, akkor még csak Löwenstocknak hívták, és a kezében volt egy demizson, és nagyon ideges volt. Ez az ember igazából sokat, de sokat gondolkozott otthon is, őt mások, akik nem voltak ott, amikor messze volt ez a Löwenstock, úgy hívták, hogy a gondolkodós Löwenstock. Mások így hívták. Ez az ember egyre csak ment előre, úgy tűnt, hogy neki valahova nagyon kell menni, és eléugrott hirtelen a varázsfurujás ember, és azt mondta, hogy megállj, fújta a furujáját ennek a Löwenstocknak. Messziről emberzajok hallatszottak, a Löwenstock csak akart előre menni, megkérdezte tőle a furujás ember, hova mész és mit akarsz, mert ez a mocsárvidék, a mocsárvilága, itt furcsa dolgok történnek. Löwenstocknak remegett egy kicsit a hangja, de azt mondta, hogy mennem kell, Ráskó felől jöttem, Talián dörögdől, de mennem kell, mert egy nagy beteget kell meglátogatnom, és ha az orvos nem fogja őt meggyógyítani, ha én nem érek oda időbe, mert az orvos iszik, csak dörögdi pálinkát hajlandó meginni, ha nem viszem oda ezt a pálinkát, nagy baj lesz, mennem kell előre, a mocsáron keresztül is, mert ember életről van szó. Azt mondta neki a furujás, hogy ülj le itt, mert itt most nagy dolgok történnek. Ha meghallgatod ezt a zenét, azt megmondod, hogy ez a zene milyen zene, kik ezek az emberek, akik itt vannak velem, akkor tovább engedünk a betegedhöz. Ülj le és hallgasd végig ezt a zenét.

Löwenstock árpádon szakadt a víz. Nyelt egy nagyot, és aztán tudta, hogy neki ez nagyon fontos, hogy a beteghez odaérjen. Megmondta a zene címét, az országot, ahonnan származik a zene, az időpontot, a hangszereket, mindenre pontosan, precízen megfelelt, és a varázsfurulyás tovább engedte őt. Amikor három lépést tett Löwenstock Árpád, fölnézett az égre, és azt mondta, fogai között mormolva, Istenem, köszönöm. Istenem, köszönöm neked. Istenem, köszönöm neked, hogy velem vagy. Istenem, köszönöm, hogy meghallgatsz, hogy fogod a kezem, hogy viszel tovább az utamon. Engedd, hogy odaérjek, ahova oda kell mennem. És egy pillanatra visszafordult, és még annyit minden bátorságát összeszedve megkérdezett a varázsfurulyástól. Kik azok, akik ott veled vannak? Mi van náluk? És mit csinálnak ők veletek? A furulyás fújta a furulyáját furcsa varázshangon, és csak annyit mondott. Ők messziről, más időkből, máshonnan jöttek. Halld ezt a zenét, ahogy távolodsz. Ne beszélj sehol senkinek erről. Ők messziről jöttek, más időből. Ők a Tilos Rádióból jöttek. Ez az, amit soha senkinek ne mondjál, mert nem fogják érteni, és bolondnak, hülyének fognak nézni. Azt még csak értik a mondatodból majd, hogy Tilos, de azt, hogy rádió, azt nem, és veszélybe fog ez a varázs szó téged sodorni. Ha igaz hittel más utalról beszélsz, hol jártál, és a gőzben, a mocsárban mit éltél át? Menj előre, vidd a tárgyadat, és csináld a dolgodat, de ne beszélj arról, amit itt láttál. Az ember, mivel oda kellett érnie a betegéhez, nem is szólt erre semmit, lépkedett előre zsombékról zsombékra, és a fogai között csak azt mormolta. Tilos rádió, ez az, amit soha senkinek életemben nem mondhatok el, mert nem fogják tudni, mi ez. Én sem tudom, mi ez. Furcsa szó, aminek egyik felét értem, másik fele mágikus. De nekem oda kell érnem, hogy élve maradjon a gyerek, hogy odaadjam az orvosnak a bort. Oda kell érnem, jó felé kell lépnem, rá kell lépnem a zsombékra. Istenem, köszönöm neked, hogy haladhatok előre. Remélem, egy életre elfelejtem, mi ez, mi volt a Tilos Rádió. Haladok, és ez a legfontosabb. Haladok előre. Ment, egyre messzebbre Löwenstock Árpád, egészen Vigánt Petent község alján áll ért, és még mindig távolról hallotta a furcsa zenét onnan a mocsárból, és hallotta, hogy ott még ezek a fiatalok kúrjongatnak. Ezeket a hangokat megpróbált ezt elfelejteni, és inkább azt gondolta, hogy a mocsár és a gázok hozták létre bennél ezt a mesét, ezt a furcsa mesét. Egészen halála napjáig nem is mondta senkinek.

0: ugri és egri. Valamikor réges-régen élt egyszer egy legény, hogy hívták? Tugrinak. Na most ennek a tugrinak egyetlen egy lovánál nem volt egyebe. Egy napon elindult, hogy munkába szegődjék. Végig járt az egyik falut, aztán a másikat. Sehol sem talált gazdát, aki felfogadja. Mit csinál? Felült a lovára, elment messze földre szerencsét próbálni. Ahogy a lován léptetett, egy gyalogosan lépkedő legénnyel találkozott. Megkérdezte tőle, kicsoda, honnan jött, és hová igyekszik.
1: No, hát szóval én gazdát keresek, aki felfogadjon.
2: Mi a neved?
1: Egri.
2: Az enyém meg Tugri. Legyünk barátok, szegődjünk el együtt. Éljünk együtt.
0: Sírig tartó barátságot fogadtak egymásnak. Megsajnálta a Tugri gyalogos utitását, és felajánlotta neki a lovát. Üljön fel rá, lovagoljon egy darabon, de körbe-körbe, ne csak egyenesen. Egri felült a lóra, megcsapta a korbácsával, és elügetett. Csodálkozott szegény Tugri. Barátjának vélte Egrit, s az úgy bánt el vele, mintha ellensége volna. Azt se tudta hirtelenjében, mihez kezdjen. Most már lova se volt. Gyalogszerrel folytatta hátútját. Amikor sötétedni kezdett, keskeny ösvényt pillantott meg, és elindult rajta. Rengeteg erdőbe vezetett ez az ösvény. Ment Tugri, mendegélt, amíg egy tisztásra nem ért. Öreg bubos kemence állott a tisztás közepén.
2: Még sem megyek tovább az erdőben éjnek idején. Meghálok itt.
0: Megvárom a reggelt.
3: És mi csinált? Belebújt a kemencébe.
0: Éppen azon a tisztáson, a kemence közelében szoktak összegyűlni éjszakánként a legrangosabb állatok. Az erdő sahja, az oroszlán, az erdei vezírek, a tigris meg a medve, az erdő kürtöse a farkas, az erdő flótása a sakál, meg az erdő mesemondója a róka. Amikor felkelt a hold, a sakál üvöltve futotta körbe a kemencét. Jaladására egybegyűltek a tekintélyes állatok, megérkezett az oroszlán sah, nagy méltósággal foglalt helyet, és kiadta a parancsot. Meséljenek neki érdekes históriákat. A róka kezdte.
4: Ennek az erdőnek a szélén van egy barlang. 10 esztendeje lakom benne. Megvan az én barlangomban minden, ami az embereknek kell. 10 éve gyűjtögetem a sok szép holmit. Szőnyegeket, takarókat, vángosokat. Hát még az élelem, az van még csak sok.
0: Tugri! Mindent hallott a kemencébe. Azt gondolta magában.
2: Szívesen elmennék vendégségbe ehhez a rókához.
5: Még az is valami. Ezzel ugyan nem érdemes csicsekedni, hanem a mi erdőnkben van egy szilfa, azon a szilfán van 2 kis ág, nincs a világon olyan betegség, amit meg ne gyógyítanának ennek a 2 kis ágnak a levelei. Na, tudjátok-e, hogy városunk sakjának leánya 7. esztendeje súlyos beteg? Őrül is adta a sak.
6: Halé, aki meggyógyítja leányomat, ahhoz azon feleségül, aki hiába próbálkozik annak a fejét vétetem.
5: Sok orosolt lefejeztetett már a sak. Na, de ha valaki levelet szakítana arról a 2 szilfa ágról, megfőzni, és a főztével megitatná a sak leányát, az azon nyomban meggyógyulna.
0: Ez volt a medve, az erdő kürtöse. Ezután a farkas kezdett szó.
4: Ennek az erdőnek a szélén 40 000 juh legel. Minden nap elviszek belőlük 2. Akárhogy igyekeznek, a pásztorok nem tudnak elfogni. Nem messze a dombon lakik egy öreg ember, annak van egy kutyája. Ha a pásztorok megvennék azt a kutyát, az rögtön darabokra tépne szét engem.
0: Ezután a tigris vezír szólalt meg.
7: Az erdő közelében egy béres leger. Minden nap elragadok egy lovat. Senki sem tud utolérni. Pedig van a ménesben egy tarka csődör. Ha valaki felülne a hátára, könnyűszerrel utolérhetne. Szerencse, hogy erről nem tud senki.
0: Elhallgatott a tigris. Éppen akkor nyugodott le a hold, és a vadállatok szétszélettek, mindegyik a maga búvó helyére. Amikor a tisztás elnéptelenedett, Tugri, előbújt a kemencéből, elindult és megkereste a szilfát, amelyről a medve mesélt, megtalálta két ágat, tépett róluk egy marék levelet, aztán a hiúnyáj felé vette útját, ráköszönt a pásztorra, beszédbe elegyedett vele, megkérdezte, hogy megy a sorra.
8: Bizony rosszul. Egy farkas kaput rá a nyájra. Minden nap elragad két kövér birkát. Én nem is tudom, hogy mit kapok érte a gazdámtól, pedig semmiképpen nem tudok megszabadulni attól a farkastól.
2: Ne búsulj! Segítek a bajodon!
0: Mondta Tugri a pásztornak, és elindult a dombra az öreg emberhez, akiről a farkas beszélt. Megvette a kutyáját, és a pásztorhoz vezette. A kutya kileste a farkast, rárontott, és alaposan megszaggatta az írháját. A pásztor azt se tudta, hogy köszönje meg Tugrinak, amit tett. Tugri továbbindult, és nem sokára rátalált a ménesre. Köszöntötte a csikóst, és megkérdezte tőle, hogy megy a sora.
8: Bizony mána, bizony rosszul. Hát ez a nőstény tigris, ez minden nap elragad egy-egy lovat a ménesemből.
2: Nyergeld fel a tarka csődört, és adj egy vastag, hosszú rudat.
0: A csikós felnyergelte a tarka csődört, odaadta a rudat Tugrinak, Tugri meg felült a csődörre, fogta a rudat, és várta a tigrist az ösvényen. Kirontott az erdőből a tigris, egyenesen a ménes felé tartott. Tugri hurkot vetett a tigris nyakára, az visszairamodott az erdő felé, megpróbált kiszabadulni a hurokból. Csak hogy Tugri nem tágított a sarkából, utolérte, és a hosszú rúddal úgy helyben hagyta, hogy a tigris holtan rogyott össze. A csikós hálából Tugrinak ajándékozta a tarka lovat. Hátára pattant Tugri, és a városba vágtatott. A piactéren harsány hangon kiabált a sakkhírnöke.
4: Hét esztendeje beteg a sakklánya! Aki meggyógyítja, ahhoz adja a sakk feleségül! De aki hiába próbálkozik, annak a sakk leütteti a fejét!
2: Én meggyógyítom a sakklányát!
0: A hírnök nyomban a palotába vezette Tugrit a sakk elé. A sakk bebocsájtotta a lányához az új kuruzslót. Tugri elővette a leveleit, megfőzte, és a főztével megitatta a lányt. 3 nap múlva meggyógyult a sakk leánya. A sakk beváltotta a szavát, nagy lakomát, igazságot csapott, és feleségül adta a lányát Tugrihoz.
8: Hajló, melyik város feje akarsz lenni?
2: Ne akarok én város feje lenni. Építes nekem egy házat az erdőszéli dombon. Két kezem munkájából akarok én megélni.
0: Elcsodálkozott ezen a sakk, de úgy tett, ahogy a veje kérte. Tugri a dombon álló házba költözött a feleségével. A fiatal férj egy délben észrevette, hogy az úton közeleg valaki. Lovat vezet kantárszáron. Amikor közelebb ért, Tugri ráismert. Egri volt, azt a lovat vezette, amelyet valamikor még tőle lopott. Elébe ment Tugri, házába hívta. Egri szégyenkezés nélkül bement a házba. Evett, ivott, és közben faggatta a gazdát.
1: Mondd csak, hogy szerezted mindezt?
9: házad van, gazdagságod. Én meg, hát, ugye elloptam a lovadat, azt hittem meggazdagszom. De akárhova megyek, sehol nem találok a szerencsém.
2: Egy éjszaka az erdőben aludtam, egy öreg kemencében, úgy tettem szert mindenre, amit itt látsz.
9: Te, mutasd meg nekem azt a helyet!
3: Tugri elvezette Egrit az erdőbe, és megmutatta neki azt a tisztást, ahol az erdő vadjai összegyűltek. Amikor besötétedett, Egri belebújt a kemencébe. Éjszaka egybegyűltek a tisztáson az erdő tekintélyes vadjai. Megérkezett az oroszlánsah, a medvevezír, a farkaskürtös, a sakálflótás és a róka, a mesemondó. Az oroszlán sah azt kérdezte.
1: Miért nincs itt a másik vezérem, a Tigris? No, mindegy, nélküle is elkezdhetjük. Meséljetek akkor valami érdekeset.
3: Felállt akkor a sakál.
10: Nem! Most nem mesélünk semmit! Éppen azért veszítettük el a vezérünket, a Tigrist, mert beszéltünk.
3: Felállt a medve is.
5: Azért szakították le a bűvös erejű leveleket a szilfaákáról.
3: És most jött a farkas.
7: Én meg alig húzom a lábamat, és mindig éhes vagyok. A pásztor megvette azt a kutyát, amelyikről beszéltem. Most a közelébe sem merek menni a nyájnak, úgy helybe hagyott az a kutya.
3: Az oroszlán fenyegetőzni kezdett.
1: Ki merészelte kifecsegni a titkainkat? Parancsolom, hogy fogjátok meg, és öljétek meg az árulót!
3: Az állatok azonban maguk sem tudták, ki hallgatta ki, és kürtölte szét a titkaikat. A medve a sakát faggatta, a sakál a farkast vallatta, a farkas a rókát kérdezgette. De ártatlan volt a dologban a medve is, a sakál is, a farkas is, meg a róka is. A fán, amelynek tövében az állatok összegyűltek, egy fácán kakas üldögélt. Hallgatta az állatok vitáját, aztán elkiáltotta magát.
6: A kemencében keresítek!
3: Azzal elrepült. Oda rohantak az erdő vadjai a kemencéhez, kicipálták Egrit, és széttépték! Így ért el mindent, amit csak kívánt, a becsületes Tugri, a becstelen Egrit pedig így érte utol a büntetés.

0: A szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját, és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estélig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermekökle.
1: Uramisten, hát ezután én már csak követ fogok ki? Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ, és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyánk?
2: Édesanyánk már befűtött a kemencét, hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, mint hogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Az éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott és ezt mondta.
5: Ejha, ilyen szépet már régen nem láttam.
0: Megszemlélte a követ, és ezt kérdezte az asszonytól.
5: Mit mondott a férjed? Mi az ára ennek a gyöngyszemnek?
4: Felséged jobban tudja, mennyit ér. Annyit ad érte, amennyit jónak lát.
5: Mi az, amire a legnagyobb szükségetek van?
4: Nincs otthon se kenyerünk, se más ennivalónk.
5: Hát, egy zsákotok van-e?
4: Ó, az biztosan akad.
0: Felelt az asszony, és gyorsan hazaszaladt. Megmondta a férjének, egy zsákért küldte a király, és biztosan gabonát fog adni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, az pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övi a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, kérjen kölcsön egy dézsát, amellyel kimérhetik a pénzt. Elszaladt a gyerek a nagybátyjához a dézsáért.
6: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
7: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
6: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát! Mérni akarunk valamit!
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
7: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért, a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
6: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs mellett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
7: Valóban pénzt mértetek?
6: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek furni kezdte az oldalát a kíváncsiság. El is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzes zsákokat, elállt szeme szája a csodálkozástól.
7: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
1: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a két macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
5: Mit hoztál, te ember?
7: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa a fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból előugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindent kikergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az megörült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni. De nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

Rozál napjai konyhahában. Na lám csak, ő meg itt Rozál, és a kötélen táncol át most éppen. Bal kezében jobbról esernyő, kék lila, jobb kezében balról régi módi barna bőrtáska leng, de hova lett? Kérdem, hova lett fűzölt tetejű kalapja? És egyáltalán ki ez a Rozál? A három papírgalam meg a sárga félhold mit keres a képen éppen? És a hölgy a kötélen, vagyis a képen, éppen ére át, s ha átér, hova ér? Fúj a szél. Sétálunk a térben, kéz a kézben, ha-ha. Alattunk alszik, konyha-ha. Rozálnak persze könnyű, hiszen tündér is megy piros rajta a ruha. Rajta hát Rozál. S megy Rozál a kötélen át, a télen át, a nyáron át. És odaér, mert Rozál könnyebb a könnyűnél. De hova lett fejéről a tengerkék kalap, és a kalapról a karima hol van? Ha-hú, Rozál! Állj meg, Rozál! Vezes, Rozál, mert itt vagyunk, se esernyünk, se kalapunk, és fúj a szél, és megy a tél, vagy jön a nyár, az évszakok köz sétikál, sőt csavarog, és gyalog jár, csak ő gyalog, legfeljebb cipőben, esetleg kötélen éppen, és mindig éppen ér oda. De hova lett fejéről a tengerzöld karima, és a karimáról a kalap? Hol van? Rozál hétfőn a konyhaában lakó királylánnyal szövetkezett, a szőke Prézliával. Prézlia szólt Rozál, bánatos vagy, látom, bánatod okát én kitalálom, és megsegítelek. Ha Rozál veled, ki ellened? Nem tudom, pityerget Prézlia a szőke, és pisze orrát kábán megtörölte egy nagy kockás, tarka zsebkendőbe. Nem tudom, sóhajtott újra, és itatni kezdte az egereket, de Rozál azt mondta, jól van, elég lesz, gyerekek, és erre el is tűntek rögvest elébb a könnyek, aztán a kilenc szürke és szomjas kisegér. Megmondtam én, hogy mit tegyél, bólintott Rozál, és Prézia meg ő a küszöbre ültek, s megbeszélték, hogyan lehetne elbuktatni Kredenc király híres fővezérét, Gyulát a gyalut. Először is szólt Rozál, a gyalu, az a bizonyos Gyula, buta. Ha háztűznézőbe jön, bukjon el már a küszöbön, bukjon menten, és majd mint egy mentemben, kifeszítek egy kötelet keresztben, ő csak jöjjön és nézzen, de lába elé bizony ne lásson, bután megcsodáljon és hasra essen, Kredenc király és udvara hangosan nevessen, és űzze el Gyulát, a butát. Ó, mondta Prézlia és szája tátva, te vagy a legravaszabb dáma konyhahában, ó, hogy csodálak, és milyen jó, hogy itt ülhetek veled. És itatni kezdte újra az egereket. Rozál kedden a késekkel csatázott. Előbb persze megteházott, evett kekszet, s kétszer sültett hideg epret, meleg levest, rántott csirkét uborkával, s úgy mérkőzött, úgy vívott, ott villogott a kardja tőre. Nincs olyan kés, hogy legyőzze konyhahában, nincs olyan. A háborúságot a fanyelű kezdte. Rozál hírnevét álnokul kikezdte, azt pletykálván a tészta szűrőnek, hogy Rozál kikezdett Gyulával a butával. Ó, ez a fafejű kés, mit várjon tőle az ember? Semmit. Életlen elme, meggondolatlan, fekszik a porban. Rozál, hogy megteázott, a lovak közé vágott, és konyhaha északi sarkába vágtatott, a késekkel ott megvívta harcát, világos immár, mint a nap, a fanyelű végre fűbe harap, és Rozál egy sötét fiókba zárja, ott aztán nem lesz társasága, csupán egy tolseprű és egy rossz üvegmosó. Rozál szerdán a szélnél sebesebben keringőzni kezdett az esti szürkületben, s mert táncosa éppen a seprű volt, Gyula vezér így szónakolt. Királyom, királyom, felséges Kredencem, neves meg engem, de nézzen ő személyre, ki Rozálnak mondja magát, és a seprűvel sűrűn bokázik, ki fanyelűt a fiókba zárta, nézd, király, hogy lobog megypiros ruhája, táskáján a csat milyen kényesen íg. Nem ismerőse látvány, nem gondolod, hogy Rozál boszorkánytán? Kredenc király csak hümmögött, hogy szorkány, szorkány, keringő, nincs szebb, mint egy táncosné, és tapsolt hozzá Prézlia, csattogott a pléfedő. Legyen Rozál a hercegnő! S akkor a lassan süllyedő szürkületben, a konyha kövére locsanó esti csendben, a fodrozódó sötétségben táncra keltek mind a tárgyak. Trappoltak és billegtek,
Nem volt egy mozdulatlan él, egy álhatatos szöglet, a vonalak és foltok egyetlen ányba tömörültek, s belepörögtek a konyhai éjszakába, keringőztek lélekszakadva, míg egyetlen kattanásra vissza nem adta régi helyüket a villanylámpa sárga fénye. Rozál csütörtökön a csendről ismét megfeledkezett, s bár a csendrendelet akkor már életbe lépett, énekelve és csengőt rázva lépett be konyhahába, s leült a lábasokkal trécselni, Prézliával pletykázni, hogy na hát, uram fia, összeszűrte a levet Ella és a Gyula. Ella, vagyis özvegy mozsárné született krumpli Ella, és Gyula vezér a gyalú. Több ez, mint gyanú, szinte tény, bár fénytelen, vagyis sötét nem találni a közepét, a magvát, csak hát hogyan suhanjunk át a történeten, mintha nem volna semmi baj, ha nem sejtjük, mi a lényeg. Tényleg, micsoda csütörtök! Ezer és ezer ördög csőstül és besózva dörömből a kék kredenc fiókban. A bajban pedig szórozál. Szemmel látható. Úgy Ella, Gyula, Ella és Gyula, hogy Ellát végül Villával, Gyulát a puhát kanállal kelletik összeszedni berni. Kéretik, kérem nem nevetni, mert így járhat minden kellető. Legyen az Ella, Gyula vagy én, te, ő, szórozál. És Prézlia buzgón bólogat. Rozál pénteken nagyra mozulit csapott. Kérdezze meg bárki a tepsit vagy a csapot, a használatlan fateknőt esetleg. Rozál a nagy kredencnek visszabeszélt, tekintélyére nem volt tekintettel, vállát vonogatta és grimaszolt. Szegény király, de nagy kínba volt. Ha valaki látja, hallja, hogy a koronás kredencre Rozál rá se pipál, és a tányérokkal úgy gurigázik, fedőkkel cintányérost játszik, mintha nem parancsolhatna neki senki sem. Ha valaki látja, hallja, hogy Rozál csak a zajra meg a dalra kapható, hát bizony lehet, hogy meg lesz a véleménye. De Rozál ráadásul mindezen csak nevet, s ha netán Ramazurit nem csap, hát galibát okoz, még egyszer le nem fokozzák. Konyha tündérből konyha boszorkánnyát, és világ csúfjára szombaton egy csorba vaslapáttal vagy macskarágta seprűvel találja szemben is együtt magát. Na hát, Rozál szombaton boszorkányosan egy macskarágta seprűnyélen suhan, tűnik, bukkan, hip-hop, itt-ott. Falvédőből szapott szárnya nem is látszik, csaptogása nem hallatszik, mégis ott van, egyszerre a nyolc sarokban. Szombaton Rozál szabadon rögtönözhet. Bajuszt mázol egy tejfölös köcsögnek, vagy a mennyezeten tipek fejjel lefelé, mi meg szájtátva lesünk föl, hogy jaj, csak le ne essen. Nem esik. Zubog a tűzhelyen piros fazékban a víz, gomolyog a gőz. A komor kredenc király se prédikál, nem győz folyvást komoly pofát vágni, hiszen ő sincs fából, s ha igen, nem fapofa mégsem, nem arra született, hogy csak álljon és el sem mosolyodjék ennyi szamárságon. Rozál vasárnap konyhaha csöndjében megül békén egy kis széken, pihen, sütkérezik. Az ember akkor csöndesen oda sündörög, s mintha rágcsálna barna mákos kalács héjat, mintha melegedne kezében magas üvegpohár, azt mondja, Rozál. Aztán hallgat. De a csönd veszédes, és a boszorkányos tündér szemében égnek furcsa fények. Mesélni kezd, aki hallja, oda képzeli magát, mert Rozál a hét napjairól mesélt, ami volt, s ami lesz. Kerekítsd kérlek nagyra a füled. Hétfőn hintóban hintáztam, hiába pöröltek a pékek. Kedden karikát fűztem fából vaskarikába. Szerdán a széllel bélelt árnyak kertjét jártam, csütörtökön csortam egy csárdás, csőrös pörgettyűt, pénteken piszésztem piros-piros sárga, szombaton mulattam boszorkánybálban, vasárnap végre leültem a székre, és nem is hiába, megérkeztem konyhavári konyha hi-hi-hiába.

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam. Hogy hívnak?
1: Barbarának hívnak.
0: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
1: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
0: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
1: Arra?
0: Arra az erdő van.
1: Buta vagy.
0: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
1: Gyáva vagy! Itt van neked is egy kő. Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk.
0: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
1: Ott lakik a boszorkány!
0: Semmiféle boszorkányt nem láttam, de a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárgalábú és vörösfejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkánytanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
1: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
0: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott. Hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
1: Gyere elő, boszorkány!
0: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva, vén boszorkány, üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ, és Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
0: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikot meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
0: A boszorkány leült egy kőre, zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.

0: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
1: Ne sírj.
0: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy. Előtted az élet. De én öreg vagyok. És semmire se való. Csak ahhoz értek, hogy különféle festékeket főzzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No meg én is.
2: No meg én is.
0: Jaj, ó, jaj.
1: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
0: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
3: Ki vagy?
0: Én vagyok az áganyó.
1: Akkor te nem vagy boszorkány.
0: Nem hát, festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
1: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
2: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Hát nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
0: Már pedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
1: Áganyó felállt, és mindhárman odamentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
0: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
1: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucsfaragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucsfaragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucsfaragónak egyszerűen felderült az arca.
4: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
2: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
0: Én sem.
1: A fapapucsfaragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhely hamuját, és a vízbe szórta.
4: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfa hamu minden festéket eltávolít.
1: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy áganyó tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és áganyó egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
0: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én. Lám, jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátra levő életemben.
1: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárgalábú, kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle. Csak adjátok neki át üdvözletemet.

0: Lázár Ervin a fájós fogú oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdett.
1: Talán ilyes.
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, te lezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
5: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elölment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
6: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
6: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törődjetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
5: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
6: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
6: Én ugyanis meghalok!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
6: Vége a világ legszebb oroszlánjának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
5: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
5: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
7: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
5: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
8: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
5: De hát ne ordíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
6: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
6: Nem! Egyáltalán nem fáj! Most! Most még nem fáj! De majd! Egy-két nap múlva! Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
5: Hát bizony ez ki lyuka?
1: Egy lyuk.
5: Lik.
7: Lyukacska.
4: Likacska.
9: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
6: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és hala, nem is tudok már harapni ezzel, nézzétek!
7: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
8: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondott talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Likacska? Lyukacska? Vagy liki-luki? Mi?
7: Dödöm, Dömdödöm.
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondod. Sőt, ellenkezőleg.
8: Azért mondom.
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
6: Jaj, de sajnálom. Jaj, de szállom. Jaj, de szállom. Sírattam szegényt.
3: Kicsodát?
6: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, zsíratom, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
6: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat?
3: Azt?
6: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat, mert annak idején Igenis, mostan.
1: Ezt én nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
6: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
10: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
4: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Aromúra tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
6: Valóban szép szónoklat volt,
0: mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
6: De nem ártana, ha egy ensé is megmondanád, hogy mit hazdikáltál itt? Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
10: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
9: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
10: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
9: Mibe töröd bele?
10: Hát ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
5: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempogán.
10: Azán most elfelejtettem!
5: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
4: Milyen módszer?
5: Hathatóst.
4: Az milyen?
5: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatóst, hanem héthetőst találjunk ki. Sőt!
4: Nem.
5: Oda?
1: Az, hogy 8-hatóst.
5: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
10: Eszembe jutott.
4: Mondjad!
10: Azért volt a tyúknak jó móka.
5: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
10: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
5: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiugat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósú ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a vélemény.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
6: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
6: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza az jutott nekem. Elegem van a miszerintekből. Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról, nem is beszélve.
2: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
6: Köcsök kalapot viselt, sárga kolucsnit és frakkot. Csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott. Racsolva hazudozott.
0: A Romó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
6: Mi lenne? Egy kötőszó.
1: Szita kötőszó.
0: A Romó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
6: Most mondtam. Sárga kalustit viselt! Csokornya!
3: És hazudott.
6: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült!
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
5: Egyáltalán nem őrült meg. Fenéd a miszerintekkel! Térj a tárgyra!
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közbe, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
0: Aromó elégedetten leült.
4: Mi az? Mi fáj?
6: Dehogy 142 éjjel és nappal. Egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
5: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk, lyukmád. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
0: Dömbödöm. Nézett rá felháborodottan, dömbödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyeljen maga?
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
9: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
6: Miért?
9: Mert a lyuk egyre nő, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúgy, alig marad fogat, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztán szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszól.
5: Éppen ezért kérünk valami mentőtletet.
0: Pironkodva a lószerafin állt fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a baj. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugásra kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
6: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
6: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mit tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
6: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam el a szemem, a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a lyuk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Meg jól is jársz.
4: Na,
5: akkor sem húzod el. Nem, nem, ez egyértelműen nem megfelelő.
0: Nagy hangzavar támadt, Mikamaka nem tudott rendet teremteni.
5: Vajásolj már egy csöngőt!
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. 2 krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mikamakának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
5: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mikamaka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
6: Honnan vetted a csengőt?
5: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolt.
6: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
6: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el, fogadol a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előbb, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy tündérnek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
9: Sajnos Siegfried nem megy.
6: Mi az, hogy nem megy?
9: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
6: Akkor te nem is vagy igazi tündér!
8: Dömdö! Dömdö!
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca súhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
11: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, Mirnix Dirnix szamára változtatna téged.
6: Tényleg? Szamára tudná változtatni?
9: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
6: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
10: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: Te a beletörött agyvelőd, de ne szólj bele.
6: Gúnyolódni a szerencsétlennekkel, betegekkel, azt igen, ahhoz értetek, de meggyógyítani, jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Bacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
6: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy porítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszaült a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
5: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
12: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
12: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
6: Még hogy én nem tudok! Az ABC mind az öt betűjét ismerem!
11: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
11: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
11: Mit számtalankedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
10: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólal Dömdödöm.
13: Döm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Micsoda? Halljátok, mit mond?
4: Halljuk, halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
6: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzzz, fúróval!
13: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
6: Hát, az aztán nem. Nem, de nem ám.
12: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten beled. Gyertek.
0: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
6: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magadban vagy velem!
12: Mondhatjuk vidáman is. Csak a hihi fogorvos ha segíthet.
0: Bruckner Siegfried felugrott.
6: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
6: Csak a fogorvos segít.
0: Többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a király?
6: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyávanyúl!
3: Na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aromó, de még ez a közbevetésem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szemedül lett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hűségesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
5: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
3: Én.
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
10: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni kezdődtek.
11: Hogy te veled mi lesz?
10: Hát a... Zagy velőm! Már elfelejtetted, hogy az agy velőm vele törött?
5: Akkor egy fogorvos, és utána egy agyvelő javító.
0: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagont az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kitüllesztett mellé. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
6: A fogorvosi!
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bólintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta kárörvendre. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried,
6: Otom, feltettem zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
10: Valamit fúrnak.
6: Fogamat fúrják!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
6: Jaj!
14: Ne jesztegessen! Kitáttani?
0: Mondta neki megróvóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, Zirzur már beregett is valami, csörrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
14: Na!
6: Én, drága doktor úr!
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
6: Rettenetesen ordítani fogok.
14: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
6: Ha fúrni tetszik.
14: Ki fúrva?
6: Ha tömni tetszik.
14: Betömve.
6: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
6: Ides is Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, na mit szólsz, láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tukikám. Maga egy bűvész vagy, bűművész vagy, hogy amit akar.
0: 2 cuppanós csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
14: Jaj!
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
6: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
6: Természetesen nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
6: Ugyan, egy hősnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
6: Ugyan, egy hősnek.
3: Doktor úr.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
15: Tömés.
3: Igen?
15: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árvajuk sincs rajta.
1: Áramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogat kifúrni? Hát, hogy képzelim?
1: Herészet Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogotömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal dr. Zinz úrhoz. Majd én foglaljon helyett.
4: Fájni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De... villával. De szükség esetén kanállal is tudom enni.
0: Na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén... kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölülbe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy pár vízliért, megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Áramó, bim-bu, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőben. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Hújjé!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fennhordja az órát.
6: Talán lát valamit az égen. Siegfried, mi badott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről oda vetette vacskamatinak.
3: Hogy beszélsz te egy hőssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
6: Hogy hős? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zinz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gunykacajt hallatott.
3: Ha-ha-ha-ha, mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. A csillagokat láttam, de egy hős nem csír, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsit csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet.
3: Ingyen? Ha ma bolond volnék ezt az egyedülálló csodát ingyen mutogatni. Egy pár vízliért megnézhetitek.
6: Ezen megőrült. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordult. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Bocskamati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
6: Láttátok meg ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áramó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de Dr. Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordul.
4: Ide néz, Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Aromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdő fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
7: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
7: Elég buta oroszlán vagy te.
1: Helyesel, dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agyvelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk. Mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelemült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: Anna kiabálhatott. Vakis volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömpölt, sítjant, csútjant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mika maka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyőszörökbe föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mika Maka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
0: Dehogyis nem, dehogyis nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mika Maka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
0: Mi ez, mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött. Ez a csoda fog!
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
0: Igaz, igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám! Mondd ma, Minti, nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
0: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz, rád ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
6: Ez nagyon szép volt. Gratulálok ma, Minti. Csak azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazunk Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre. Emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többi közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam, mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
6: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
6: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
7: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott a szadjár! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
8: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.